acid, hybrid tango, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Conga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like you.
1: Szerényei Béla vagyok, soha nem kávéztam, de a pandémia alatt rászoktam, mint ahogy a Rádiókafére is.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok, Sós Bálint Dániel vagyok, a Minden rendben című film rendezője. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a közepén.
1: Ott vagyunk vele.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Te emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted,
2: ha neki elhitted,
1: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet
1: helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
3: Sziasztok, Lauri vagyok, hallgassátok a zenéimet a Rádiókafén.

Sziasztok, Karácsony János James vagyok. Minden rádióhallgatót üdvözlök, ez a Rádió Café.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

bistrójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bistró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: az elején.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barát.

0: meg beteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót.
0: Ne dobd ki!
2: Ki ne dobd a rádiót?
3: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
5: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
4: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz, szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
6: 30 helyszínen több mint 60 program várja az érdeklődőket május 4-e és 10-e között Veszprémben, a fesztivál szezont nyitó Gizella napokon. A fesztivál szervező Veszprémi Programiroda Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztiválon egyebek mellett koncertek, kiállítások, bábszínházi előadás és gasztronómiai programok várják a veszprémieket és a városba érkezőket. Szirtes Edina Mókus és az Akusztik Quartet az Óváros téren ad ünnepi műsort. A Szent Mise helyszíne a Szent Háromság tér lesz, amelyen a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelssohn kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek közre. A történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, a gólyalábasok, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak. Május 8-án és 9-én városszerte zajlanak majd koncertek, fellép mások mellett a Punani Masszív, a Méringer, a Csak Neked Kislány, az Anna and the Barbies, a Kék Nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik Bodoráron és a Bohemian Betyársz. A veszprémi kötődésű előadók közül Caffi, a The Bluesberry Band és az LGT Emlékzenekar lép színpadra. Az egyhetes programsorozatot a Gizella Női Kar koncertje zárja majd május 10-én vasárnap. A Szilágyi utca galériában Fenyvesi Otto Feedback című kollás kiállítását láthatják az érdeklődők a veszprémi érsekség szakmai programokkal, ünnepi koncerttel, vezetett sétákkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel, borkóstolóval, valamint kreatív és interaktív játékokkal várja a látogatókat. A Kabóca Báb Színház május 9-én szombaton a Kőleves című előadással várja a családokat a Hangvilla előtti téren, május 9-én és 10-én pedig kézműves vásárt tartanak a belvárosban.
0: Esemény.
6: Új közösségi térrel és alkotó műhellyel bővült a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtára. A közlemény szerint az új tér a könyvtár megváltozó szerepére reflektál, és lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók ne csak fogyasztói, hanem aktív szereplői legyenek a tudás megosztásának és alakításának. Mint írták, a metszéspontban a tudás, az alkotás és a közösségi tanulás találkozik. Az új közösségi tér az Európai Unió Horizon Europe programja által támogatott Make a Tech projekt keretében jött létre, az európai együttműködés célja, hogy újra gondolja a könyvtárak szerepét. A projekt a fenntarthatóságra, a körforgásos gazdálkodásra, a kreativitásra és a közösségi tanulásra épít. A Fészek Pilot intézményként vesz részt a programban, és egyike annak a 9 európai könyvtárnak, ahol az új modell a gyakorlatban is formálódik. A Make a Tech program keretében a központi könyvtárban kialakított metszéspont mellett a Fészek körúti könyvtárában és a Kálvária téri könyvtárban is számos programmal, előadásokkal, workshopokkal várják az érdeklődőket.
0: Kiállítás.
6: Tömegek ritmusa címmel nyílt meg Kósa Molnár Mária életmű kiállítása a BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. A szeptember 6-áig megtekinthető tárlat a két világháború közötti magyar művészet egyik elfeledett, különleges hangú alkotójának munkásságát mutatja be. A múzeum közleménye szerint Kósa Molnár Mária munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel a közösségről, spiritualitásról és az emberi kapcsolatok természetéről. A Kiscelli Múzeum kiállítása a töredékekből rekonstruálható életművet mutatja be, és arra tesz kísérletet, hogy visszahelyezze a művészt a 20. századi magyar művészet történetébe. A művész hitvallása szerint alkotásainak alapgondolata a tömegek éreztetése, alkotásaiban a részletek helyett a formák ritmusára, az összhatás erejére és a kompozíciók érzelmi töltetére koncentrált. Szobraiban gyakran drapériákba zárt alakok jelennek meg, a naturalista ábrázolás helyett erőteljes szimbolikus formavilággal. Művészetét egyszerre határozza meg az expresszionizmus érzelmi intenzitása és a szimbolizmus mélyebb jelentés rétegeket kereső elmélete. A kiállítás különlegessége, hogy a korábban szétszóródott hagyaték újonnan előkerült darabjai most először láthatóak együtt.
0: Esemény.
6: Idén immár második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget fórumot. A május 18-i esemény helyszíne a Városliget, a Magyar Zeneháza lesz. A munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát a Városliget ZRT, a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zeneháza rendezi meg. A május 18-i eseményen több mint 20 programon 40 előadó, többek között Pál Feri atya és Batiz András is részt vesz. A Mentál Liget fórum elsősorban vállalati döntéshozóknak és szakembereknek szól, cégvezetőknek, HR és pénzügyi szakembereknek, marketing és kommunikációs vezetőknek. A fellépők között olyan elismert szakemberek szerepelnek, mint Pál Feri atya, aki a mentális egyensúly és az önismeret kérdéseit évtizedek óta közérthető módon hozza közel a közönséghez, valamint Batiz András, aki a hiteles kommunikáció és a vezetői jelenlét fontosságát járja körül. A generációs különbségekről Trunk Tamás, Horváth Dorka és Varga Eszter beszélnek. A zene és a mentális állapot kapcsolatáról zajló panelben Harcsa Veronika és a szakértők arról beszélnek, miként válik a zene egyszerre kapaszkodóvá, feszültséglevezetővé vagy éppen elkerülési eszközzé.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tavasz beköszöntével nem csak a természet, hanem természetjáró kedvünk is újraélethet. A hétvégékre vagy akár csak egy-egy szabad napra programötletként is felötölhet csodás arborétumaink felfedezése. A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Magyarországon ma több mint 30 ilyen kertet találunk, melyeket mind érdemes meglátogatni. A Szombathelyen található Sági kastély hangulatos kertje vonzó kiránduló hely lehet a késő tavasszal virágzó, rododendronai és a színes programokat kínáló látogató központja miatt egyaránt. Az alapító dr. Sági István elismert méhészként elsősorban mézelő növényeket telepített kastélya köré az 1800-as évek végén, de nagy szaktudással és odaadással foglalkozott különböző fajok nemesítésével is. A 7 hektáros területen már akkor 244 fenyő és 310 lombos fajt tartottak számon. Ezen örökség alapján az arborétumban ma is a fenyők gyűjtését tartják kiemelt feladatnak. Tavasszal a rododendron több száz faja és fajtája virágzik, ilyenkor még inkább érdemes ide ellátogatni, ám az örökzöld és lombhullató liliomfák, valamint Magyarország legnagyobb fás pünkösdi rózsa gyűjteménye is káprázatosan szép.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
7: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetünk sokféle szempontból. Ma egy, hát számomra nagyon kedves és hozzám nagyon közel álló témáról, és egy hozzám közel álló vendéggel fogok beszélgetni, a PR-ről. Szántó Balázs a vendégem, PR szakértő, a Magyar PR Szövetségnek elnökségi tagja, a Noguchi Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
8: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget!
7: Megfussuk ezt a kötelező kört, ahol én most letettem ugyan a voksamat a PR, PR kiejtés kapcsán, ami ugye egy örökzöld téma a mi szövetségünkbe. Hogy hívjuk most a műsor keretében ezt a dolgot?
8: Én PR-nek szoktam, de elfogadom a másikat is.
7: Én is mindig elmondom, mert tudom, hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy PR, de aztán mindig elrontom, szóval nem, csak az ökör következetes.
8: Mindenképpen mondjuk ki folyamatosan minden alkalom, hogy public relations.
7: Na, csak akkor fogják tudni, akit ez érdekel. Na, a PR-ig eljutni viszont a láthatóságon keresztül terveztünk, az a felvetése, hogy az egész évadnak. Hogyan lehet, alapvetően cégekről fogunk persze beszélni, üzleti kommunikációról, hogyan lehet láthatóvá válni, hogyan lehet a láthatóságot megteremteni, hogyha valaki cégként gondolkozik ebben?
8: Hát az első és legfontosabb, hogy ne álljon neki ukmukfuk, és csak úgy majd lesz valami alapon. Én szerintem minden kommunikációt meg kell tervezni. Tudni kell, hogy kinek akarunk mit mondani, és ami a legfontosabb, hogy miért. Tehát csak azért, hogy kommunikáljunk, teljesen fölösleges, és valószínűleg kontraproduktív is nekiállni, kommunikálni. Onnan induljunk ki, hogy mi a célja bármiféle nyilvános beszédnek, vagy egyáltalán a célközönségeinkkel való párbeszédnek.
7: A célközönség az egy kulcsszó ebben a tekintetben, hiszen azt is gondoljuk, feltételezem, hogy nem kell mindenáron és mindenhol látszani. Hogy választja ki ezt a cég, hogy milyen körben akar ő egyáltalán láthatóvá válni?
8: Sőt, valószínűleg kevés nagyobb pazarlás van a kommunikációs iparágban vagy szakmában, mint hogyha valaki mindenkihez akar szólni folyamatosan. Úgy érdemes hozzáállni, hogy megnézzük, hogy kik azok a csoportok, akik a legnagyobb hatással lehetnek a vállalatunk működésére. Ez lehet a meglévő vagy potenciális munkavállalóktól, nyilván a vevőkig, fogyasztókig. Mindenki, aki az értékláncban fontos szerepet játszik, akár mert a szabályozói környezetet befolyásolja, akár mert a végén ő dönti el, hogy a mi termékünket vagy szolgáltatásunkat veszi meg, vagy valaki másét.
7: Azon gondolkoztam, hogy ugye lásson bennünket, erről beszéltünk eddig, egy meghatározott célközönség, egy meghatározott célból, de másfelől, vagy ezen túlmenően, hogy gondoljon is valamit rólunk. Tehát, hogy ez most már akkor egy lépés előre olyan tekintetben, hogy oké, valamilyen úton, módon láthatóvá válunk, de az is kell, hogy ez közöljön valamit rólunk.
8: Igen. Köszönöm a magas labdát egyébként. Ugye készültem elmondani a kedvenc aforizmámat, hogy a reputáció az, amit akkor mondanak rólunk, ha kimentünk a szobából. Tehát a célközönségeinkben kialakul egy kép rólunk, a vállalatunkról, a termékünkről, a szolgáltatásunkról. Ezt mi tudjuk túlzás talán azt mondani, hogy irányítani, de tudjuk befolyásolni, hatással lehetünk rá, hogy mit gondolnak rólunk, de azért ez a kép mindenképpen a célközönségek fejében alakul ki. Tehát az pedig, hogy hogyan befolyásolhat, igyekezhetünk irányítani azt, hogy mit gondolnak rólunk, annak megvannak a klasszikus technikai, módszerei, eszközei. Egyrészt tudni kell magunknak, hogy mit szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk. Aztán ezt meg kell fogalmazni egy olyan üzenetben, vagy üzenetrendszerben, ami releváns és érthető az adott célközönség számára, és aztán a befolyásolás, vagy a meggyőzésnek a következő szintje, az pedig a racionálison túl az érzelmi bevonódás, vagy valamiféle érzelmi kapcsolat kialakítása. Ez ugye a márkaépítésnek, meg a brandingnek is egy rendkívül fontos szerepe, de bármiféle vállalati kommunikációban is meghatározó.
7: Annyiban visszalépnék, mert tulajdonképpen nem kerekítettük le ezt a részt, hogy valaki indít egy vállalkozást, vagy alapít egy bármit, márkát, terméket, és azt mondják neki a jó akarói, hogy jó, de hát akkor váljál láthatóvá, vegyenek észre. Hogyan lehet ő neki érvelni abban, mert ugye van az a hozzáállás, miért mondom ezt, ez a jobbornak is kell cégér, vagy nem.

0: milyen módon és miket kell mérlegelni, meg milyen eszközökkel lehet akár elősegíteni az egyiket vagy a másikat?
1: Talán az egyszerűbb mindenképpen a racionális megközelítés. Tehát ha tudom, hogy az én termékemben vagy szolgáltatásomban mi jobb, mi más, mint a máséban, mitől lesz ez egy jobb választás a célközönségem számára, ezt meg tudom fogalmazni, és meg tudom keresni azokat a csatornákat, ahol ezt el tudom juttatni a célközönséghez. Az probléma, hogyha nem tudom megfogalmazni, hogy mitől jobb az én árum, mint bármelyik versenytársé, és ezt kommunikációval nem fogjuk tudni ellensúlyozni.
0: Ugye ez egy csomó ponton elvérzik már akkor a piacra menetel persze, tehát hogy ez nem csak a PR lesz az első, aki megkérdezi, hanem valószínűleg már a, nem tudom, csomagolás, vagy miket szoktunk még mondani a terméklánc útján, de tételezzük, hogy valamit tudunk róla, hogy miért jobb, oké.
1: És aztán vannak, ugye ez most már így a közösségi média, vagy a perces, órás TikTok trendek korában ott van az is, hogy adott esetben nem jobb, csak más és új, és akkor fel lehet ülni erre a hullámra. Szerintem Magyarországon is vannak például olyan vendéglátó helyek, vagy olyan vállalkozók, akik a nem tudom hanyadik vendéglátó ipari trendre ülnek rá, és volt már a felhőpalacsintától kezdve a matcha teán át a bubble tea-ig mindenük. Ez egy közepesen fenntartható üzleti modell, és valószínűleg nem ebből fognak hosszú távon önműködő bizniszt építeni. Viszont náluk nagyon jól működhet az érzelmi bevonódás, tehát egyáltalán ami új és csillogó és fantasztikus, és ilyet még nem láttunk soha, vagy ha láttunk, akkor is csak messze tájon, vagy a TikTokon, valaki külföldi véleményvezértől, arra valószínűleg sokkal könnyebben rácsatlakoznak rövid távon a fogyasztók. A kérdés megint csak az, hogy olyan vállalkozást akarok építeni, ami hosszú távon fenntartható, tervezhetően működik, és egy idő után magától elketyeg, vagy akarok egy ilyen, hát most a fancy angol kifejezés, hogy egy ilyen founder-led vállalkozás akarok maradni, amelyik addig működik, amíg az alapító, az ötletgazda ott van és csinálja, és egyébként benne van egy mókuskerékben.
0: Apropó mókuskerék, és ide is tartozik, sajnos a konkrét kifejezés nem fog eszembe jutni, de most voltam Szegeden, és ott jöttünk el valami kis szukrászda előtt, és az volt, hogy hát hörcsög, az biztos, hogy benne volt, hörcsög süti kapható, vagy hörcsög kocsonya, nem tudom, hörcsög süti, és ott volt picivel, hogy a TikTok trendnek megfelelően, és nyilván mondjuk a lányom tudta, hogy ez mi a dörgés, mi egy picit nyilván megütöttünk, hogy itt a hörcsög sütemény alatt mit, hörcsögöknek, vagy hörcsögökből készült, vagy mire kell gondolni, de hogy ez pont egy ilyen trendre lovaglós, tehát gondolom, hogy lehet, hogy két hét múlva valami más.
1: Igen, viszont ő tudta, hogy mit árul kinek, és azt hogyan tudja eljuttatni a célközönséghez, milyen üzenettel és milyen csatornán.
0: És ez maga, ugye ez már az érzelmi rész, hiszen te is erre utaltál a fancyvel, hogy ha azt használod, amit a legújabb nyugaton, vagy csili-vili, akkor menő leszel, ugye ez Igen. Már egy érzelmi érvelés.
1: Persze.
0: Ez már egy érzelmi érvelés. A másfelől nyilván, nem is tudom, hogy nyilván ez végig kéne gondolni, de az egy ideális állapotnak tűnik, hogyha neked magadnak van egy elképzelt szolgáltatási köröd, ami tüzönvizen át ragaszkodsz hozzá, és biztos vagy benne, mert egy megszállott vagy, hogy ha te azt csinálod évtizedeken keresztül a lehető legnagyobb odaadással, akkor az élen fog járni hosszú időn át, és nem kell, ha jól értem, erre utaltál, nem kell mindig azt nézni, hogy mi fut nagyon az éppen az Instán, vagy a TikTokon, vagy az Igen. éppen aktuálisan.
1: Ebből épülnek a nagyon jó vállalati sztorik, ugye, tehát hogyha megnézed mondjuk az örök példa az Apple abban a márkában, ami évtizedek óta ugyanazt jelenti, és mindig, tehát nyilván voltak ott is olyan kritikák, hogy múló divathóbort, kinek kell egy olyan telefon, amin nincsenek gombok, és csak az képernyő az egész, vagy kinek kell

0: Miért akarnám, hogy 1000 dal legyen a zsebemben, ha még emlékszik valaki a 2000-es évek elejének a sláger termékeire? De ők fel tudták építeni évtizedek alatt azt a képet magukról, a vállalatról, hogy ők elkötelezettek valami mellett, van egy határozott elképzelésük arról, hogy hogyan kell egy cégnek működnie, milyen termékeket kell kinek fejleszteniük és gyártaniuk, és ezt a sztorit tudták aztán folyamatosan erősíteni, és erre visszatérni.
1: A sztorit egyébként a valóság mellett azt a PR írja, ott képződnek ezek a dolgok?
0: Nem csak. A PR, én nyilván a saját lovamat fogom most dicsérni, de szerintem a PR, mivel hosszú távon építkezik, stratégiai szemléletű, és nem azt nézi, hogy a negyed év végéig hozzuk a számokat, hanem azt nézi, hogy 5-10 év múlva hova szeretnénk eljutni, ezért hitelesebb és bizalmat épít, ellentétben más marketing kommunikációs disziplinákkal vagy eszközökkel, amiknek nem is ez a céljuk, vagy lehetne ez is a céljuk, de alapvetően nem erre használják őket a vállalatok és az ügynökségek. Ők inkább értékesítésre koncentrálnak, és nem arra, hogy mi lesz jövőre, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva.
1: De más felület, erről picit később akartunk beszélni, de ide kívánkozik, hogy ezért nehéz sokszor a PR mellett érvelni, vagy ezért nehéz eladni a döntéshozóknak, hiszen abból a székből, ahol te most érvelsz, azt kell mondanod, hogy 5-10 évre tervezünk, nem tudom megmondani, hogy a negyedéves számokban ez mit csinál. Hogyan lehet érvelni mellette?
0: Én ilyenkor szoktam ijesztgetni, hogy mi lesz, hogyha nem gondolunk a hosszú távra, és mi lesz, hogyha most egy nagyon rövid távú haszonért kockáztatjuk azt, hogy mi lesz a következő negyed évben, vagy jövőre, vagy 2 év múlva.
1: És hogy áll most az a vita a mérőszámok tekintetében? Ugye nem árulunk el titkot, hogy ez pont ebben az érvelési láncban szokott lenni, hogy jó, de akkor mit vállalunk, mibe mérjük, mibe kell most mérni?
0: Beszélek a globális jó példákról, tehát például a Burson-nek, ami talán most éppen a világ legnagyobb PR ügynökségi hálózata. Van egy új módszertana, amivel számszerűsíteni tudják a reputáció értékét, illetve a reputációt akár pozitív, akár negatív irányba befolyásoló eseményeknek, programoknak, kampányoknak a hozzájárulását, az, hogy hogyan változik az egyébként rengeteg nagyvállalat könyveiben amúgy dollárban, euróban meghatározott goodwill értékét. Ezek, ugye mi annak idején egy másik hálózathoz tartoztunk, és ott is voltak rendkívül bonyolult, nagyon részletes modellek arra, hogy hogyan lehet a különböző kommunikációs tevékenységeknek a hozzájárulását mérni, és a megtérülését mérni. Ez hát nagyjából 10 éve volt, azóta már talán fejlődött annyit a technológia, hogy nem tart ennyi ideig, de körülbelül 1-1,5 évvel az adatok beérkezése utánra sikerült a modellt hegeszteni, és aztán utána abból értelmes következtetéseket levonni, és amúgy a kutatás az jóformán többe került, mint mondjuk egy kisebb régió éves kommunikációs költése.
1: Hát akkor ez továbbra is egy könnyű kenyér ezek szerint, a mérés és KPI-ozás ezen a területen.
0: Mondhatnám, hogy biztos vagyok benne, hogy a mesterséges intelligencia ezt is 3 hónap múlva megoldja, nem mondom.
1: Majd innen folytatjuk, akkor erre kíváncsi leszek. Ez a Krízisek és pofonok, Szántó Balázs PR szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
6: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Szántó Balázs PR szakértő, az MPRS elnökségi tagja és a Noguchi kommunikációs ügynökség ügyvezető partnere a vendégem, és egy elég bonyolult témába futottunk bele, a mérhetőség és a mérésnek a kérdéskörébe. Nem is fogunk sokkal mélyebben bele menni, mert ez tényleg már annyira a szakmai rész, hogy talán csak minket érdekel, és azért a hallgatókra is tekintettel vagyunk, de azért arról egy picit gondolkozzunk, hogy mi az, amit rövid távon és mi az, amit hosszú távon tud mondjuk ígérni vagy kínálni a PR.
7: Ebben egyébként nemrégiben volt egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon meglepő tapasztalatom. Ugye beszéltünk már arról, hogy negyedéves eredmények és hogy mire optimalizálunk, amikor kommunikációt tervezünk. Mindegy is, hogy melyik, de egy élelmiszeripari globális nagyvállalat nehéz helyzetéről olvastam, és kerestem mindenféle forrásokat, és aztán belefutottam egy Bloomberg cikkben, ahol egészen meglepő módon arról írta a szerző, hogy egy élelmiszeripari nagyvállalat befektetői azon morfondíroztak, hogy most már igazán változtathatna a cég a stratégiáján, mert hogy azzal, hogy a rövid távú eredményekre és a negyedéves számokra koncentrált, azzal okozott magának későbbi fejfájást és konkrét krízis helyzetet, hogy a költségcsökkentés volt a fókuszban, és nem az, hogy a termék biztonságára koncentráljanak.
6: És nyilván azért hangsúlyozod ezt ki, vagy azért hozod be, mert az a váratlan benne, hogy a befektetők nem a negyedéves jó eredménynek örülnek, hanem aggódnak a hosszú távért.
7: Amit lehet úgy is értelmezni, hogy amíg a negyedéves jó eredmények jöttek, addig örültek, amikor most meg probléma van, akkor megtalálták a felelősét.
6: Eljutottunk a kockázatokig, ami mind a kettőnknek kedves szakterülete, hogy a krízis kommunikáció és a krízisek. Induljunk el onnan, hogy milyen típusú veszélyek fenyegetnek egy reputációt, tehát mikor mondjuk azt, hogy kockázat kezelésre kell gondolni?
7: Én az örök optimista, és aki mindig mindent virágosnak és napfényesnek látok, azt gondolom, hogy minden kockázat.
6: Ez egy irónia volt itt az előbb, csak szólok, hogy aki esetleg kevésbé ismert személyesen téged, igen, oké? Okay.
7: Igen, aki látta az agymanókat, az találgathat, hogy én melyik szereplőhöz hasonlítok a leginkább. Egyikőjükről van kitűzőm is, nem az, akire gondoltok.
6: Egyszer nem is azt mondták, hogy aggódásügyi államtitkár vagyok, de talán ez a krízis kommunikáció szakértőkre egy picit közös.
7: Tehát vannak azok a kockázatok, amik, hogyha az ember leül és józanul végig gondolja, akkor előre láthatóak, ezekre fel lehet készülni, tehát a nagyon profán példával, ha ott hagyom a gerebjét a kert közepén, és készülök átmenni a kerten, akkor tudható, hogy ott van a gerebje, és ha rálépek, akkor csak magamra vethetek. Nyilván vannak azok a kockázatok, amik teljességgel kiszámíthatatlanok, tehát nem tudhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke mikor kezd békebombázásba, például nem lehetünk egészen biztosak benne, hogy mikor kezdődik, vagy mikor ér utol minket mondjuk egy globális gazdasági válság, de azért van rengeteg olyan kockázat, amit tényleg, ha higgadtan végig gondoljuk, és megtervezzük a szenáriókat, hogy mi történhet, akkor azért fel tudjuk mérni, hogy nem nulla az esélye az előfordulásának, és utána pedig az alapján tudjuk rangsorolni, hogy mi az a legvalószínűbb, ami utalérhet bennünket, és mi az, ami a legkevésbé valószínű, viszont a legnagyobb hatással lehet a üzletmenetre, márkaértékre, vállalat működésére.
6: De egy nemzetközi politikai konfliktus, vagy akár háborús helyzet, az valóban olyan, amire nem nagyon lehet készülni, meg nagyon váratlan helyzetek állnak elő, de műfajilag azért belekerül a mondjuk a krízis forgatókönyvekbe, hogy valamilyen esemény miatt ellehetetlenül a benzinszállítás.
7: Mint műfaj, igen. Mint műfaj, de hogy, igen. Tehát, hogy ez megint csak, ez egy pont az a krízis kommunikációs felkészülésnek és a tervezésnek a lényege, hogy nem nagyon egészen apró részletekbe belemenően minden egyes szenáriót rajzolunk, de azt, hogy mondjuk bármilyen okból kiesik egy-három napra az üzemanyag ellátás, arra lehet és kell készülni. Az, hogy ez háború miatt történik, vagy baleset miatt történik, vagy szerződési jogvita miatt történik, az végül is mindegy.
6: Egy nagyon nehéz, számomra fogós kérdés is, és gondolom, hogy lehet, hogy neked csak könnyű, de nekifutok, azt átatanulunk belőle. Szerinted hol húzódik a határa annak, hogy tulajdonképpen üzletfolytonosságról beszélünk? Uh-huh. Most, amit behoztunk mind a ketten, az egy business continuity plan, tehát, hogy nem lesz benzin, de azért érezzük valószínűleg, hogy a reputációs kockázat az inkább ilyen kommunikációs oldalon jelentkezik, és nem pedig az üzletfolytonosságban. Tehát hol van a mi szerepünk kommunikációs felelősként? Vagy hol van a határa ennek, hogy na ez most már nem hozzám tartozik?
7: Hú, hát ez nagyon izgalmas, amikor mondjuk az ember krízis kommunikációs kézikönyvet készít, és akkor ott le kell határolni nagyon határozottan, hogy mi az, ami a krízis kezelése, és nagyon sokszor össze szokták mosni, tehát a krízis kezelése az nem kommunikációs kérdés, valószínűleg nem kommunikációs krízise lesz a legtöbb vállalatnak, amit adott esetben egy vezérigazgató cserével meg lehet oldani, hanem történik valami akár havárja, akár más működési esemény, ez termékminőségtől kezdve balesetig bármi lehet, amit kezelni kell. A krízis kommunikáció pedig egyrészt azt szolgálja, hogy idejében tudjuk, hogy mi van, tudjuk, hogy a célközönségek mit gondolnak, és meg tudjuk tervezni, és végre tudjuk hajtani a kommunikációs oldalát annak, hogy mit és hogyan fogunk kinek elmondani arról, hogy mit csinálunk a krízis kezelésére.
6: És ide beletartozik, csak tegyük azért ide, mert nem biztos, hogy mindenkinek kézenfekvő a belső kommunikációs.
7: Abszolút. Sőt, én azt mindig el szoktam mondani, hogy ezt mindenki írja föl magának vastag piros filccel mindenhova, homlokára is, a tenyerére is, és a zalkarjára is, hogy az első a belső kommunikáció. Tehát kevés rosszabbat tudok elképzelni annál, mint hogyha a cég munkavállalói a médiából értesülnek arról, hogy egyébként mi történik náluk éppen.
6: Még akkor is, hogyha egyébként jó fejmódon kezeli a cég, még akkor is rossz vért szül.
7: Abszolút. És óriási kihagyott lehetőség is, tehát ha tájékoztatom a munkavállalókat arról, hogy mi történt, miért történt, mit csinálunk, és egyébként mikor várható, hogy helyreáll a normális működés, akkor ők multiplikátorként minden ismerősüknek el fogják mondani ingyen és bérmentve a lehető leghatékonyabban és hitelesebben azokat az információkat, amiket egyébként szeretnénk eljuttatni minden érintetthez.
6: Közben picit összeugrott a gyomrom, ugye, és nem mondják el azokat lehetőség szerint, amiket viszont nem szeretnénk a legszélesebb körben.
7: Ez pedig ugye akkor az is egy krízis kommunikációs, egyáltalán kommunikációs alapszabály, hogy csak azt mondd el, amiről nem baj, ha mindenki tudja.
6: Ezt néha szoktam mondani a műsorban, hogy megvan a headline, azt hiszem, hogy most is valami ilyesmi arany tétel hangzott el. Na, hogy legyen valami kerete vagy keretessége ennek, vagy íve ennek a beszélgetésnek, most játsszunk el akkor azzal a gondolattal, hogy megtörtént valamiféle reputációvesztés, tehát valami ezek közül, a havária helyzetek közül megtörtént. Milyen eszköztára, vagy milyen stratégiája van a kríziskommunikációnak arra, hogy a már megtörtént reputációs veszteséget megpróbálja valamilyen módon csökkenteni, vagy visszaépíteni?
7: A subheadline, okay. Hogy a tagadás nem működik. Az biztosan nem célra vezető, hogyha megpróbáljuk a kézenfekvőt eltagadni. Az őszinteség kifizetődő, de megint csak, tehát azért szelektíven bánjunk az őszinteséggel. Tehát régi kedves példám, igyekszem politikamentesen, de amikor néhány évvel ezelőtt talán Szíriából hazaérkeztek kimenekített túszok. És volt egy sajtótájékoztató, ami előtt a rendőri vezető mikrofonja már élesítve volt, és hallatszott, amikor odasúgta a túsznak, hogy keveset mondj, abban nem tudnak belekötni.
6: Szép.
7: Ez is egy aranyszabály. Tehát minél több információt mondunk, és ez elkerülhetetlen, mindig mindenki rengeteget akar mondani, mindent el akar mondani, mert egyrészt a transzparencia érdekében meg ne nyomja a lelkét, hogy ő elhallgatott valamit, meg minél többet mondok, biztosan majd annál jobban érezni fogják, hogy én mindent elmondtam. Nem feltétlenül kell mindent mindenkinek az orrára kötni, mert csak plusz kérdéseket és félreértéseket szülünk.
6: Ez a kríziskommunikációnak számos nagyon fontos pillére, amit behoztál, és nagyon örülök, hogy ezek elhangzottak. Amikor nem a konkrét krízist kezeljük már, hanem azt mondjuk, hogy na, mi nagyon megégettük magunkat egy dízelbotrányban, vagy egy nem is kell konkrét példa, hogy ez az élelmiszeripari cég, akit nem neveztél meg, de vissza akarunk jönni az emberek fejébe valami pozitívabb szintre. Az milyen eszköztárral, vagy mit gondol akkor végig? Tehát amikor se nem kifejezetten azt kell kommunikálni, hanem hogy innen föl.
7: Kellő bizonyítékok kellenek a rendelkezésünkre álljanak ahhoz, hogy tanultunk a helyzetből, mit módosítottunk folyamatokon, szabályokon, rendszereken azért, hogy többet ne fordulhasson elő, és aztán ezt kell megfelelő üzenetrendszerbe fogalmazni és eljuttatni az érintett legfontosabb célcsoportokhoz. Erre ugye a klasszikus példa, amit biztos a műsorban is már én is hallottam legalább kétszer, a Tylenol eset, amikor a gyártó
6: visszarepülünk 1982-be.
7: Igen, de,
6: hát, de jó.
7: De
6: igen.
7: A Johnson & Johnson elő tudott állni azzal, hogy teljesen megváltoztatták a terméket. Tehát az a helyzet, ugye egy mérgezésről beszélünk, az nem fordulhat elő, mert a kapszulából tablettára váltottak, amiben értelemszerűen nem lehet ugyanazzal a módszerrel mérgező anyagot juttatni, de ott egyáltalán ugye azért klasszikus iskola példa, mert az első alkalommal pénzt és energiát nem kímélve visszahívta a terméket a gyártó mindenhonnan a piacról, azért, mert néhány elszigetelt eset történt, nyilván minden haláleset tragédia, és komolyan kell venni. Ők komolyan is vették, és aztán ezzel megmutatták, hogy egy hiteles, megbízható cég, amelyik nem a profitját helyezi az ember életek elé.
6: Azt hittem arra kanyarítjuk, vagy arra kanyarított, hogy nem elég annak látszani, annak is kell lenni.
7: Igen.
6: Hiszen nem csak a Tylenolnak ejtjük, nem Tylenolnak, én Tylenol szoktam. Ugye nem csak az ő esetében van ez, hanem egy krízis helyzet után, ugye azt mondtad, hogy tanultunk belőle, és most komolyan is gondoljuk, tehát ez picit az, hogy meg is kell mutatni.
7: Abszolút, igen.
6: Ezeket a dolgokat. Záró téma, mert aztán nem fér bele több az adásba, de azt gondolom, hogy az eszköztár tekintetében, amiről nem beszéltünk ugyan sokat, csak mindig megemlítettük, hogy széles eszköztárban, egy kitüntetett helye van a médiának, mindenféle médiának. Milyen kihívások, vagy milyen trendek vannak most egy ilyen hagyományos, fontos eszközzel szemben a PR tekintetében, mint a média?
7: Itt azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy fontos hagyományos eszköze a PR-nek a média és a sajtókapcsolatok, de távolról sem kizárólagos. Nagyon sokan még mindig azt gondolják, hogy hát a PR-esek azok majd elhelyeznek cikkeket az újságban, és az úgy jó lesz. De tény, hogy a média az nagyon fontos partnerünk, és nagyon fontos kommunikációs csatorna a célközönségek felé. Az elmúlt évtizedekben volt egyrészt egy hatalmas robbanás a médiacsatornák és a média felületek tekintetében, terén, piacán, szegmensében.
6: És valamennyi név a naptárban.
7: Igen. Tehát egy csomó felület, csatorna áll a rendelkezésünkre, hogy eljuttassuk az üzeneteinket a célközönségeinkhez. Egy csomó fizetett eszköz is a mindennapos szakmai gyakorlatunk része. Akármilyen fizetett média megjelenéstől a kereső hirdetésen át a közösségi médiás hirdetésekig, vagy az influencer posztokig, együttműködésekig. És nagyon érdekesen változott a bizalom és a hitelesség kérdése. Tehát még mindig azért, és hogyha a magyar médiát nézem, akkor az elmúlt bő évben láthattuk, hogy milyen hitelessége van a hagyományos médiumoknak, akik az újságírói etikára, szabályokra, hagyományokra építve tájékoztatják a közvéleményt, de közben egy hatalmas harc folyik a figyelmünkért, és amikor tehát a között kell választani, hogy elolvasok egy hosszú cikket, vagy megnézek egy másfél perces videót, vagy megnézek egy cicás gifet, akkor egyre inkább azért a fogyasztók fejében ezek úgy nagyjából egy szintre kerülnek. Tehát ebben a zajban kell eljutnunk a fogyasztókig, megragadni a figyelmüket, és átvinni az üzeneteinket, amire Én személy szerint újságíró családba származom, három generációra visszamenőleg, tehát én úgy gondolom, hogy a hagyományos média és a sajtó is megőrzendő érték, és fontos partnerünk és fontos csatorna, amivel foglalkozni kell, és aminek a további élését támogatnunk kell minden eszközzel.
6: Hát remélem, hogy sikerült legalább a saját hallgatóink figyelmét megragadni ebben a nagyon nagy zajban. Szántó Balázs PR szakértő, a Magyar Public Relations Szövetség elnökségi tagja, a Nogocsi Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
7: Köszönöm.
6: Ez volt a PR-es kríziskommunikációs adásunk, úgyis volt, aki már hiányolta, hogy a krízisek és pofonokban viszonylag kevés krízisről beszélünk, hát ma kijutott belőlük, remélem, hogy ők is elégedettséggel hallgatták. Ennyi fért a mostani műsorba, búcsúzik a krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, indul a balatoni szúnyoggyérítés. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fölkozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
5: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyol felhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok, köszöntjük a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturrally Pár Julcsival.
2: És Mezei Dániellel.
1: A legutóbbi beszélgetés alkalmával itt a Kulturrallyban szóba került a zene. Julcsi nagyon elemében érezte magát, és a karácsonyi hangulat is szóba került, és arról beszéltünk, hogy vajon mi okozza a zenével való találkozást az ünnepi időszakban, akár már az adventi időszakban, a várakozás perceiben, és nekem nagyon érdekes gondolatai voltak, és úgy döntöttünk, hogy erre megyünk tovább, és ilyen vendéget is hívtunk.
2: Így van, mert hogy ha mondhatunk ilyet, a karácsony az egyik legzeneibb ünnepünk, mint ahogy ezt nemrég bizony Geyer Bálint swing jazz énekessel is aláhúztuk ezt a gondolatmenetet, de most egy picit a tudományos oldalra fogjuk megközelíteni, hogy miért is, meg hogyan érdemes zenét hallgatunk karácsonykor. Méghozzá mai napi vendégünk, esti vendégünk, Tóth Endre zenetörténész. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
3: Köszönöm a meghívást, sziasztok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: És ugye kollega is vagy, azért azt mondjuk el, mert egy másik rádióban műsort vezetsz, tehát nem idegen tőled a mikrofonok világa, hogy ilyen közhelyeket pofogtassak.
3: Mondhatjuk így, igen. Bár az enyém nem beszélgetés műsor, hanem csak a zenékről szoktam elmélkedni a mikrofonnak, úgyhogy az is ismerős, amikor csak az egy szál mikrofon van előttem.
1: Ez a Bartok, ugye, amiről beszél?
3: Igen,
2: ott azért a klasszikus zene kerül fókuszba, de azért, amikor karácsonyról beszélünk, akkor szerintem egy picit olyan hirtelen mindenevővé válik az ember. Te is így vagy ezzel?
3: Persze, all I want for Christmas is you, of course.
1: Vagy úgy érted, hogy Diós Begli, Mákos Beérek, hát
2: olyan szempontból is, igen, mert ugye mindig a diótörőre asszociálunk karácsonykor. És ezt én így szeretem feltenni, picit így trollkodva ezt a kérdést, hogy van-e élet a diótörőn túl, bár nekem a szívem csücske a diótörő, de hogy azért rengeteg mű született a zenetörténet során, rezonálva, asszociálva a karácsonyi tartalmakra. Neked fáj az, hogy az emberek tudatában leginkább csak az a néhány kis dallam maradt meg?
3: Diótörő előtt és diótörő után is volt és van, és valószínűleg lesz is élet, ebben abszolút igazad van. Hát egy tényleg egy hatalmas merítésről van szó, de azért most nem csak a karácsonyról beszélhetünk, hogyha mondjuk nekem fáj a szívem, mert azért eleve mondhatjuk azt sajnos ma már, hogy a klasszikus zene is azért egy szubkultúra, és egy erősen szűk réteg az, aki tényleg érdeklődik ez iránt, a műfaj iránt. És eljár koncertekre, és ez a koncert, ez mondjuk a Zeneakadémián, vagy a MIPÁ-ban van, és nem azt mondja, hogy egy arénabeli, nem mondok neveket, XY-nak a koncertjére ment el, ahol volt némi nem elektronikai aláfestés, vagy szimfonikus zenekar kísért popszámokat, vagy mondjuk rengeteg gyertya világított meg egy vonós négyest, szóval akik egyébként Coldplay-t játszottak, ugye azért az nem a klasszikus zene kategória szerintem.
1: De... Jó, azért megyünk a sűrűjébe, ugye?
3: Igen. Szóval ezt azért az év bármelyik pillanatára rávetíthetnénk, és ezért volt az nekem is, hogy évekkel ezelőtt gondoltam egyet, és készítettem egy Spotify playlistet kifejezetten klasszikus zenei karácsonyi darabokból, zenékből, dalokból. Nagyon nagy a merítés nyilván, és tényleg jó lenne, hogyha nem csak a diótörő, és mondjuk azon belül is maximum a virágkeringő, hát meg mondjuk igen. A cukorszilva tündér tánca jutna az emberek eszébe.
1: Nem akarok kultúrpolitikus lenni, főképpen nem szeretném megmondani, hogy ki mit szeressen, vagy ki milyen irányba induljon el, de azért ugye az emberi léleknek a jelenlétet az viszonylag nehéz elvitatni. És én úgy gondolom, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy az évben legyenek olyan pillanatok, amikor egy picit megnyugszik, picit megnézi, megvizsgálja, hogy mi is történik. Mm. És hogy nekem a karácsony az egy ilyen ünnep, amikor, és most nem a vallási tartalom miatt, hanem ugye sötét van, a legsötétebb éjszakákat éljük, tehát hogy az embernek van egy szembenézése módja, és hogy azért ilyen szempontból szerintem, de mondom, ez az én ízlésem, nem minden zene alkalmas arra, hogy ezt a lelki folyamatot segítsen.
3: Nem, és szerintem ilyenkor előjön azért a nosztalgia is, hogy valahol mégiscsak az ismerősbe kapaszkodunk, abba, ami, tehát az nyugtat meg minket, amit már ismerünk, ami otthonos érzetet ad, és igen, tehát, hogy a nyugalom része azért az a zenéken belül is fontos. Jó, persze volt itt Animal Cannibals, nem katasztrófa, csak karácsony annak idején, szóval meg lehet, hogy van, nem tudom, nem néztem utána, hogy death metal műfajban van-e karácsonyi zene, nem el tudom képzelni.
1: Nem tudom.
3: Igen, igen, főleg, ami mondjuk
1: Gary valami
3: templomfelgyújtásra buzdít, tudod.
1: Gary Moore-tól hallottam egyébként karácsonyi dalokat énekelni blues csillózban, még régen, amikor még
3: igen,
1: még
3: de az élt. Abszolút belefér, igen, igen. De a klasszikus zenében azért, hogyha egy végig akarok szántani a zenetörténeten nagyon gyorsan, akkor mondjuk vissza lehet menni természetesen egészen a középkorig, meg a reneszánszig, ahol ugye alapvetően a vokális műfajok uralkodtak, tehát már nyilván a latin egyházi szövegű, először kezdve a gregorián énekektől, a többszólamú motettákig, és aztán oratóriumokig, ugye ez egy nagyon fontos része volt, hogy itt tényleg Krisztus születéséről van szó, ennek örülünk, ennek újongunk, és minden, ami ebbe a bibliai történetbe belefér, a Krisztus születésének történetébe, az abszolút ugye kapott valamilyen bibliai szöveget, és ezt megzenésítették. Azért ott az esetek többségében most azt mondhatom, hogy nagyon gyakran volt az, hogy a Hódie Christus Natus est, ugye ma Krisztus születik, vagy született, szöveg helyett működött valami teljesen más is ugyanarra a dallamra, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ilyenek vannak, voltak, meg ugye ott azért voltak ilyen érdekes műfajok, hogy paródia, mise, vagy az, amikor egy cantus firmus, hogy egy ilyen csúnya szót mondjak, ami, hogy elmagyarázzam, hogy mit akarna ez nagyjából jelenteni, amikor voltak ismert dallamok például, és annak a dallamnak az alap hangjait használta fel a zeneszerző arra, hogy arra írta alapvetően a
2: tehát
3: kompozíciót.
2: Tehát olyan dallamokról beszélünk itt, amiket az év bármelyik másik
3: igen, és ami népszerű,
2: vagy napján
3: ami az akkori populáris műfajok voltak, tehát hogy ez simán belefért ilyen szinten ugye az egyház és a világi zene, vagy mondjuk azt, hogy a klasszikus és a könnyű zene találkozott is kéz a kézben járt.
2: Ez egy kicsit olyasmi, mint hogyha most a Last Christmas-t énekelnék mondjuk az éjféli misén.
3: Igen, de úgy, hogy mondjuk le van lassítva teljesen, tehát hogy nem tehát, ismered fel, és felé más dolgok vannak írva.
2: Csak
3: mint zenei téma, igen, amire egy variáció. Sorozat épülhet, mondjuk így, az simán beleférhetne. Lehet, hogy most ötletet adtunk zeneszerzőknek.
2: Nem, ez nagyon, amúgy ez egy nagyon izgalmas kísérlet lenne szerintem.
1: Hát sokan ismernék, igen. Az biztos. Igen.
3: Vagy az említett Mariah Carey nótát, ugye szépen, hogy az alap hangokat beraknánk a basszusba, amit a basszus hosszan kitart, felette mindenféle cirándákat hallhatunk. Igen, az énekkarba, szóval abszolút azért vokális zene volt ugye első körben, és aztán persze 18. században már különösen, 17.-18. században bejöttek azért olyan mondjuk simán instrumentális művek, amik az alapvetően karácsonyra születtek. Például egy nagyon nevezetes daraba az Arcangelo Corellinek a karácsonyi koncertó grosszója, hová ő maga beírta a kottába, hogy igen, ez karácsony éjre született. És ennek leginkább egy tétele van, ami karácsonyhoz köthető, ami egy pasztorál, ugye egy pasztorális zene, a pásztorok imádása, aminek abszolút volt egy, és van a mai napig, de akkor a barokkban, meg a klasszika korában kifejezetten megvoltak az ilyen tipikus hozzávalói adalékanyagok, ugye a receptje, hogy egy 6/8-ados ringatózó ritmus legyen, mert ugye Mária is ringatja a kisdedet, tehát valami olyasmi kell, ami megnyugtat, ami elaltat egy kisbabát. Nagyon gyakran ugye ez abszolút egy dur hang nem volt, sőt leggyakrabban F-dur, az akkori ilyen hangnemi étosztan szerint egy kifejezetten ideillő hangnemnek számított. És a dallamokban is azért volt egy ilyen dallamív, ami abszolút ezt a képet sugallta, hogy most igen, a pásztorok
2: Dani, neked
3: imádják
2: a kezdő
3: a
2: felütésed, az egy diós mákos beigli volt, amit most nekünk itt Endre mesél a különféle zenei összetevőkről, nekem abszolút egy ilyen speciális receptúra jutott eszembe, hogy azért nagyon-nagyon tudatosan kezelték a régi korok zeneszerzői, alkotói azokat a fajta elemeket, amitől igazán ünnepi hangulatba kerül az ember. Ő maga is, valószínűleg mint alkotó, meg
3: abszolút
2: a felhasználó is.
3: Igen, igen, igen. És mondjuk itt persze nyilván vannak ezek a nagyobb, grandiózusabb, fenségesebb, pompázatosabb zenék is, hogyha mondjuk még mindig a barokkban maradunk, akkor ugye a Handel messiását és a maga Halleluja kórusával, vagy a For Unto Us a Child is Born kórustételével, abszolút ugye ide sorolhatjuk, és ezek ilyen nagyon újongó, részfúvós zenék, szóval ugye ez a másik.
2: Itt nagyon gazdagon hangszerel dolgok. Igen,
3: igen, igen, igen.
2: Erre úgy vágyik az ember.
1: Igen, meg egy picit azon gondolkodom, ahogy hallgatlak Tóthán zenetörténész a vendégünk itt a Kultúra Aliban, a Rádió Cafén, hogy azért a polgári létnek, most már majdnem azt mondtam, hogy a régi polgári létnek, a karácsonyi időszakban voltak olyan darabjai, amik majd, hogy nem kötelező jelleggel. Tehát nagyon sok olyan ismerősöm van, akik

0: otthon üljek, és ne kelljen sehová se rohanni. De talán mondhatom azt, hogy aki egész évben koncertekre jár, vagy azért, mert munkája és feladata, vagy akár meghívást teljesít, akkor nyilván már nem feltétlenül kimozdulni akarok 24-én este, de mindenki mást buzdítok erre, hogy egyébként tegye ezt, mert tényleg nagyon felemelő és üdítő és lélek emelő dolog ez, és igen, tehát, hogy mert nagyon gyakran templomokban is ugye az orgona műveken túl ilyen vokális reneszánsz, barokk zenék, oratórium részletek, kantáták kerülnek elő. Egyébként Johann Sebastian Bach ilyen szempontból érdekes, mert ugye advent első vasárnapjára írott kantátája még van, de utána nem sok, mert hogy Lipcsében például az advent az egy csendes időszak volt. És a második, harmadik, negyedik vasárnapokra nem készült kantáta a luteránus istentiszteleteken. Úgyhogy ez ilyen szempontból fájdalom, hogy nem tudunk kifejezetten advent második vasárnapjára, vagy harmadik vasárnapjára írott Bach kantátát hallgatni, de hát ott van nekünk egy karácsonyi oratórium, ami viszont igen, meg tényleg csodálatos zene. És nagyon sok reneszánsz kórusmű van, amelyek azért alapvetően ezeket a latin szövegeket dolgozzák fel, és szerintem csodaszép zenék vannak tényleg Gabrielitől kezdve Palestrinán át, de lehetne ide sorolni tényleg más nemzeteknek is a reneszánsz vagy barokk mestereit.
1: És hogy érzed, igen, hogy ezekhez a régi korok muzsikáihoz mennyire tudnak a ma emberei kapcsolódni? Tehát mondjuk egy latin szövegű karácsonyi tételhez megtalálja-e az utat?
0: Azok, akik eleve járnak ilyen koncertekre, én azt gondolom, hogy ott talán ez működik, de lehet, hogy még mindig többen vannak azok, ahogyan látjuk mondjuk az operaháznak is a teltházait és jegyeladásait, ugye most nem is tudom, hogy 60 előadást csinálnak a Diótörőből,
1: tehát hogy... Ez meg így és az számszerűsítés.
2: Hát, hogy az opera is csinál, az operett színház is csinál, a Magyar Táncszínészeti Egyetem is színpadra állította
0: és a saját... És a jegyárak sem alacsonyak, tegyük
2: nem,
0: hozzá.
2: Nem, és teltházas.
0: És teltházas mindegyik. Tehát lehetetlen jegyet szerezni, hogyha én most szeretnék még a, nem tudom én, december 28-ra valószínűleg már nem kapnék, és az már karácsony után van, ugye?
1: Igen.
0: Sajnos, de hogy jó, hogy azért én már ennek is örülök, hogy a Diótörőt tényleg ennyien szeretik, és imádják, és elmennek rá. Ott megint ugye más elemek vannak, amitől karácsonyi lehet a zene. Megelőzve a következő kérdéseteket, vagy kiegészítve még itt egy kicsit.
2: Mi csak felvetünk.
0: Igen, mert ugye például tényleg mi az, ami instrumentális zenében, főleg a mai embernek már érdekes, az valahol tényleg a romantikánál indul el. Ugye Csajkovszki például a Diótörőben használja a cselesztát. Pont igen, ez a cukorszilva tündér tánca az, ahol ugye ez egy tipikus dolog, és állítok, maga Csajkovszki csempészte át annak idején ezt a hangszert Oroszországban. De ez egy nagyon izgalmas sztori volt.
2: Akkor se volt könnyű a közlekedés.
0: Nem.
1: Főleg egy cselesztával.
0: Egy cselesztával, és nem volt egy gyakori hangszer, nem volt egy ismert hangszer, úgyhogy ez egy olyan színt adott neki, ami aztán valahogy elterjedt más karácsonyi zenékben is, de talán még inkább ilyen összetevő a száncsengő és a harangok, vagy igen, a harangjáték, mert ugye azzal rögtön a templomokra asszociálunk, vagy hát a szánkózásra mondjuk, ha száncsengőről van szó, és ez nagyon sok 19. és 20. századi, vagy akár mai popzenébe is bekerült, és hogyha halljuk ezt, akkor már egyértelmű, hogy
1: akkor
0: valami
1: benyomódik rajtunk
0: karácsonyi
1: a
0: zene fog jönni.
2: Igen. Egyébként egy zenetörténésztől illik olyat kérdezni, hogy neked van-e kedvenc darabot, tételed a karácsonyi időszakból, amit te nagyon szívesen hallgatsz?
0: Vannak, amikor így rá cuppanok dolgokra. Egyébként én a Bach karácsonyi oratóriumot kifejezetten szeretem. Ez a playlistem is tulajdonképpen rögtön annak az első tételével indít. A Jauchzet Frohlocket, ami tényleg egy nagyon csodálatos ünnepi zene.
2: A műsor második felében belehallgatunk majd, jó, ezt ígérem, hogy közepetájéken, igen.
0: Szuper, köszönöm. De volt, amikor teljesen olyasmire cuppantam rá, ami nem annyira mainstream. Emlékszem, tavaly nagyon sokat hallgattam az angol Gustav Holst zeneszerzőnek, aki a Bolygókról írt ugye egy ilyen Sweet sorozatot zenekarra, de neki van egy dala, In the Bleak Midwinter címmel, és ez egy ilyen nagyon kedves, kifejezetten Brintervel előadásában szerettem hallgatni, akit egy csodálatos velszi baszbariton énekes. És

0: és azt így volt, hogy beraktam egymás után többször magamnak, de még ilyen középiskolás egyetemista koromban a Corelli karácsonyi koncertó grosszó volt az, amit így rongyosra hallgattam ebben az időszakban. Meg szeretek felfedezni olyanokat is, amik kicsit frissebbek, kicsit maiabbak. Például nekem egy nagyon csodás élményem volt, ugye ez is egy latin szöveg, az O Magnum Mysterium, ami kifejezetten ehhez az időszakhoz illik, és egy amerikai zeneszerző, Morton Lauritzen írt belőle egy nagyszerű kórusművet, és ezt most meg nem mondom, hogy ez már talán 20, talán 2000-es években íródott, vagy a 90-es évek közepe végén, nem néztem utána, elnézést kérek, de hogy ez egy mai élő szerzőnek a kórusműve például.
1: Ilyen és e fajta csemegékkel fogjuk egy kis muzsika után folytatni itt a Kulturaliban a Rádió Cafén. Vendégünk Tóth Endre, muzikológus, és ez itt a Kulturali.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrali. Tóth Ende zenetörténész a vendégünk, Pár Julcsival itt a Kulturraliban. Újra köszöntjük Önöket, és azon gondolkodtam, hogy hallgattam, hogy végigmentél a kora középkortól egészen a barokon keresztül, majd hogy nem a napjainkig, hogy egyébként a népi kultúra és a népzene és a karácsonyi időszak az hogyan talál egymást. Itt Julcs is biztos meg fog tudni szólalni bőven.
2: Sőt, de hogy lehet, hogy inkább neki lehet ezt a kérdést.
1: Mert azért az emberek jelentős része, akik még mondjuk a karácsonyfa alatt énekelnek, vagy adventi várakozásban énekelnek, azok azért főképpen népi, népzeni alapokon nyugvó karácsonyi dalokat használnak.
3: Én lehet, hogy inkább a népit, azt még így megtoldanám inkább egy ilyen hagyomány alapúval, mert mondjuk egy Csendesé, vagy egy Mennyből az Angyal, azért az egy sokkal inkább egy európai hagyományos dalkultúrából jön. A pásztorjátékok, ugye itt te is említetted a pásztorál tételeket, tehát ezek olyan globális európai szimbólumok, meg részei tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkörnek, amik, hát aztán persze nyilván itt a Kárpát-medencében egy kárpát-medencei ízt kapnak.
1: És ugye azért érdekes, amit mondasz, mert ezek a hagyományos, meg hagyományőrző, meg gyerekkorban énekelt és megélt dalok, ezek azért az ember nagyon komoly emóciókat váltanak ki, és ez egy nagyon-nagyon szép készülődés.
2: És ezzel a zeneszerzők is éltek ezzel az eszközzel, hogy alapvetően olyan népzenéket dolgoztak fel. Hogyha az angol hagyományra gondolunk, ezek a carolok, ugye Christmas carols, például Benjamin Britten-nek is van egy nagyszerű feldolgozása, alapvetően női karra és hárfára ért ez a Ceremony of Carols például. Annak vannak nagyon
3: csodálatos... Ez most egészen
2: csodálatos
3: így végigjárt, mert egyébként igen, a hárfának meg a női karnak annak egy nagyon izgalmas együtthatása van.
2: És ezt például nagyon szeretem azt a zenét, ugye Nyíregyházáról jöttem, ahol a Kántémusz vegyeskar, meg a Promuzika leánykar ilyen zenéket azért gyakran énekelt, ugye a Promuzikának ez a Christmas, na, Ceremony of Carols, ez egy kifejezetten nagy, gyakori száma volt, amit gyakran előadtak ebben az időszakban, meg nem is csak ebben az időszakban, de ide abszolút, vagy mondjuk eszembe jutott most a Bartóknak van a zongoraciklus, a Kolindák, a román Kolindák.
3: Ez
2: a Kolinda az, ami egy abszolút egy ilyen romániai karácsonyi
3: népzenei énekeknek a sorozata, és hát én például nagyon sokat hallgatom így a karácsonyi készülődésnél. Nekem például pont a Kolindák vannak ott, ugye ezek nagyon szép zongora átiratban egy egészen finom kis atmoszférát teremtenek, és bár itt az előbb ugye felkaptam a fejemet a nagy túl, vagy akár ilyen gigára hangszerelt tételeknél, és nagyon van igénye erre a fajta zenére is az embernek, amikor tényleg felharsannak az égi karok, a rezesek, minden is. De ugyanakkor nagyon szükség van a csöndre, nem? Meg erre a visszahúzódásra.
2: Hát abszolút. Nekem kifejezetten nagyon fontos, de hogy én magam is ezt szeretem ilyenkor, mert egész nap, egész évben rohanunk ugye mindenhová. Ez a pörgős élet azért, ez már tényleg egy követhetetlen ilyen szempontból is szükség van arra, hogy tényleg lecsendesedjünk, lenyugodjunk, meg legyen az én időnk, mikor máskor nem, ha karácsonykor, ugye. És tényleg, tehát hogy csodálatos zenék születtek ilyen tekintetben, és ugye ezek a pasztorális muzsikák abszolút, de ezek a carolok, vagy tényleg népzene alapú feldolgozások is, főleg ha az angol szász muzsikákat nézzük, akkor abszolút ez jellemző, ugye ezek tényleg inkább ilyen lágy dallamú muzsikák, amikből mindenféle feldolgozások születtek. De hogyha az ember mondjuk megnézi, például nekem egy időben ez is nagy kedvencem volt, utána néztem ilyen közép-amerikai, például mexikói zenék, mexikói korabarok. Nagyon izgalmas. Például egy Padilla nevű zeneszerző volt, aki egyébként még Spanyolországban született, és ő aztán Pueblába, Mexikóba költözött, és ott működött, ott írt például ilyen misét, amiben kifejezetten érezhetőek voltak ezek a táncos motívumok, amelyek azért egy európai, tudom én, ha már a spanyolok, akkor Viktóriát mondjuk említhetjük még, vagy egy Palestrina stílusban abszolút nincs benne ez a fajta, tényleg ez még késő reneszánsz, de utána volt egy tanítványa, az Espedes, akinek a Gvaracsa című darabja, az egy ilyen hihetetlenül táncos ütőhangszerekkel teli, és tényleg így az 1600-as évek végéről, 1700-as évek elejéről beszélünk. Szóval
3: ez igen izgalmasá teszi ezt a karácsonyi palettát, nem?
1: Nagyon. Egyébként nekem van egy gyűjtésem, amit még Baldorf iskolában az osztálytanító állított össze, és ott nagyon sok régi különböző nemzeteknek a régi hangzásai köszönnek. Viszont nem vagyok zenetörténész, de gyanítom, hogy ezek elég ősi hangzások. Egyébként mindjárt nem akarok országokat sorolni, hogy sok olyan dallal találkozom, azt érzem, hogy és neked ebben a tudásod biztos nagyobb, hogy nagyon-nagyon régre visszanyúló zenei alapokból dolgoznak azok, akik ezt megalkották, nem tudom, egy közösségben, vagy egy faluban, vagy bárhol, hogy ilyenek is vannak sokféle?
2: Persze, tehát a népzene legrégebbi rétegei alapvetően főleg az ünnepkörökhöz kapcsolódó dallamokban maradtak meg, szerintem leginkább, nem kizárólag, de azért, persze, mivel a hagyományőrzés az főleg ezekhez az ünnepekhez kötődik a legjobban. Én azt
3: egyrészt
2: gondolom,
3: a jeles napi, tehát igen, a kalendári ünnepekhez, meg az emberéletfordulókhoz. Aztán persze vannak alkalomhoz nem kötött dalok is, amik ugye az a hétköznapok kihívásairól szólnak, de valóban az egy ilyen nagyon-nagyon erős megtartó. Eleve szerintem a hagyománynak mindig van egy ilyen nagyon erős kohéziója, közösségi szinten is, meg egyéni szinten is, hogy hogyan tudunk hozzá kapcsolódni. És ebben a zene egy nagyon fontos kötőszövet, hogy tényleg miket húzunk elő, nem csak így passzívan, hogy hallgatás szintjén, mire díszítjük a fát, mi az a lejátszási lista, amire sülnek a mézes kalácsok, hanem például az is, hogy mik azok a dalok, amiket mi még tudunk egyáltalán, és mik azok, amiket a tudásunkból még előismerünk húzni, és mondjuk odaállva a karácsonyfa mellé még elismerünk énekelni.
1: Egyáltalán mernek-e énekelni az
2: emberek? Nem sok ilyen van, sajnos hát azért igen, azt gondolom, hogy ez már egyre kevesebb, és tényleg arra néhány dallamra szűkíthető, amiket említettél te is, tehát hogy tényleg ez a csendesé mennyből az angyal,
1: kis karácsony,
2: igen, úgy gyönyörű szép, titokzatos éj, és azt hiszem a pásztoropál, vagy dicsőség, az már egy kicsit ugye az egyházi, az már lehet, hogy kevésbé kerül elő bizonyos háztartásokban.
1: Azt mondtad a műsor elején, Tóth Ende zenetörténész a vendégünk, hogy van egy 5 órás Spotify gyűjtése.
2: Igen, körülbelül egy ilyen vegyes.
1: És ebben mik szerepelnek? Egy párat tudnál említeni?
2: Igyekeztem elég széles merítésből venni. Amiket eddig megemlítettem, azok nagyjából benne vannak, szerintem mind.
3: Tehát ez egy klasszikus zenei fókuszú válogatás.
2: Abszolút, igen. Benne egyházi jellegűek, világibb jellegűek, tehát vannak instrumentális zenék, szóló zongora darabtól kezdve a vonós muzsikákon át a nagy szimfonikus zenekarig is. Nagyon sok kórustétel, ilyesmi, nem tudom, például Csajkovszki kapcsán, ugye a Diótörőt szoktuk emlegetni, de mondjuk van neki egy évszakok című zongora ciklusa, ami persze nem évszakok, hanem hónapok, mert 12 tételből áll, és annak a december tétele az is egy abszolút egy karácsonyi keringő, ezt például beletettem, vagy mondjuk Ottorino Respighi, aki a századfordulónak volt a nagy olasz zeneszerzője, tehát kb. Ilyen Debussy kortárs. Neki van a Három Botticelli kép című zenekari műve, amelyben van a Három Királyok imádása tétel, amely ugyanazt a dallamot használja, ami például a Kodály Zoltánnak az adventi énekében is benne van, a Veni Veni Emmanuel, kaptív, nem fogom elénekelni
3: jövel,
2: most.
3: Jövel, Emmanuel.
1: Jövel, Emmanuel. Igen. Hát
3: aki így kórusos körökben kórusos, mozgott.
2: Igen. De nem tudom, tehát Mozarttól is egy Exultate Jubilate, vagy egy ilyen nagyon újongó motetta benne van, de még találtam egy olyan zenekari darabot Arnold Schönbergtől is például, amit betettem.
3: Pedig azért Schönberg nem egy ilyen
2: nem Christmas playlist.
1: Ettől csak ti jöttetek is.
2: Vagy ami nekem nagy kedvencem, például Richard Wagner a Siegfried Idyll, amikor megkomponálta, az pont az ő feleségének, ugye Kozima Lisztnek a születésnapjára készült, ami karácsonykor volt, és ő azzal ébresztette őt, hogy egy kis 13 fős zenekart összehívott a nagy nappaliba, és akkor elkezdték a zenét, a nagyon szép lágy dallamok, és aztán erre ébredhetett fel Kozima, úgyhogy ez egyszerre egy ilyen születésnap és karácsonyi ajándék is volt, úgyhogy itt például ezt is beletettem, vagy az árnyoldalát is, hogy megnézzük, Claude Debussynek van egy nagyon szívbe markoló dala, amit az első világháború idején írt, az Otthontalan gyermekek karácsonya címmel. Hát annak ott azért a szövege is elég durva, mert elég sok rossz dolgot kíván azoknak a gyerekeknek, akik a felnőtteknek, akik ugye a háborút okozták, szóval ott nem a legszebb karácsonyi ajándékok, de hogy azért egy ilyen oldala is van, és én gondoltam, hogy ezt is mutassuk meg, persze egy francia szövegű dal alapvetően, vagy a már említett mexikói muzsikákat, meg néhány ilyen angol száz Christmas Carol alapú muzsika is benne van. Szóval nagyon-nagyon vegyes, vagy François Poulengnek vannak ilyen motettái, vagy Berlioznak van egy Krisztus gyermekkora című oratóriuma, ebből egy-egy tételt. Általában ilyen egy-egy tételeket szedtem ki, hogyha nagyobb
3: művekről van szó. Tehát igazából a teljes zenetörténeti skálán végigfuttatod a hallgatókat.
2: Nem kronológiai rendben, igen. Azért ezt hozzátenném. A végét például mégiscsak a messiás halleluja kórus zárja. Hanem igyekeztem egy kicsit ilyen, hogy a hangulatok azért váltakozzanak ilyen szempontból összeszedni.
1: Ebben a válaszban választ kaptál a kérdésedre, amit az elején feltettél, hogy csak a diótörő létezik-e, vagy van és sokkal sok színűbb a karácsonyi környéki zenei irodalom, és hát most itt csak ebből az 5 perces felsorásból az jött ki, hogy sokkal, de sokkal gazdagabb.
3: Igen, igen, én remélem, hogy a
2: és mi csak ez is szerette ez az 5 órányi zenei anyag, igen.
3: Remélem, hogy egy kis inspirációt így tudtunk adni hallgatóinknak a karácsonyi készülődés alá.
1: Lehet, hogy belehallgatunk, megkérhetünk, hogy indítsd el, és akkor most a beszéd helyett itt vagyunk karácsony előestéjén, lehet, hogy itt a műsor végén mivel kezdődik egyébként? Említetted, hogy Bachal kezdődik?
2: Bachal, igen, az az első, ez a újongó zenéje a karácsonyi oratóriumnak a legelső tétele egyébként.
1: És a második?
2: A második, azt pont említettem a Csajkovszkijnak, ez a zongora darabja, az évszakok ciklusból, ezután például egy Giovanni Gabrielli kórusmű, a cappella kórusmű következik, de Angelus ad Pastor.
3: Most egy nagyon izgalmas dolog az, hogy ugye a keresztény meg a pogány ünnepek is, vagy a kereszténység előtti ünnepek így nagyon összecsúsznak, és ahogy te is említetted, a karácsony keresztény perspektíváján túl azért ott van a téli napéj fordulóra, hogy erre a fajta sötétség, fényárnyék, fényszületés tematikára mit ajánlanál nekünk?
2: Én most az érdekessége miatt is lehet, hogy ezt a mexikói darabot, a mexikói kora barokkot, amiben azért ez a bulizzunk egy jót hangulat is benne van, abszolút. Azt szerintem kifejezetten izgalmas lenne
3: akkor
2: a rádió
3: meg.
2: Hallgatók számára.
1: Hallgassuk meg, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és így beavattál egy kicsit bennünket a zenettörténet rejtelmeivel. Jócsit kevésbé kellett, engem meg talán a hallgatók közül néhányakat, lehet, hogy senkit, de lehet, hogy sokakat jobban.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem
3: veletek. Mi is nagyon örültünk neked. Tóth Endre volt a mai vendégünk, zenetörténész. Ez volt itt a Rádió Cafén a Kulturali Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és hát erre az évre el is fogunk búcsúzni önöktől, mert hogy ez a karácsony előtti utolsó műsorunk. Mindenkinek áldott karácsonyt, kellemes készülődést, meghitt pillanatokat kívánunk, és akkor most pedig szóljon egy kis mexikói barokk muzsika.
1: Meg boldog új évet.
3: Talán azt tegyük boldog hozzá. Új évet.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak itt a Kulturaliban, és mit hallgatunk pontosan?
2: Juan García de Céspedes Guaracha című művét.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem műsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egyszi.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul légy.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jogerőssé vált a választás eredménye, hétfőn kezdődnek az érettségik, újabb meteorra érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új ország. Gyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
7: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
6: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz, szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
8: Kórház? Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
9: Jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb beszélgetésekből szemezgetünk.
10: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.

0: Ez a felvétel a Sebő Együttes 1974-es lemezén hallható. Ez volt az első nagy lemez. És azért ezt a felvételt tettem be, mert aki most itt van velünk a vonalban, Porteleki Poros László zenész, ő fiatal korában ismerte meg Sebő Ferencet, később ugye együtt zenéltek, és sok tekintetében mentoraként tekintett rá. Laci tagja annak a generációnak, aki többek között a Sebő által indított mozgalom meghatározó alakjaivá váltak később. A Téka a 80-as évek egyik legnagyobb hatású népzenei formációja lett, aztán utána 98 őszétől a Muzsikás Együttes tagja, és a Poros néven alapított családi zenekar, az pedig 2011-es lemeze óta hallható nem csak koncerteken. Porteleki László van itt velünk a vonalban, szervusz!
1: Szervusz, Bandi! Jó napot, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Azért ezt raktam be, itt vagyunk, hallunk téged, igen? Azért azt raktam be, mert azt mondtad, hogy amikor meghallottad ezt, a hangszer nélküli éneklést, ezt az egész zenét, igen? Akkor attól lehidaltál.
1: Hát igen, ez akkor még bátran mondhatom ilyen kifejezéseket, most már azért nem tudnám megtenni, de gyakorlatilag bele görnyedtem, jól szép, vagy szépen mondva lehidaltam, mert egyszer ezt a lemere vettem, ugyanis akkor már hallgattam eredeti felvételeket többek között a Kassák Klubba lehetett hozzájutni, uh-huh. És meg hát előadásokon is már voltam, tehát Sebő együttes előadásokon verses, énekelt verses, de ugyanakkor a táncházba is, bár a táncházból először meglógtunk, mert mi csak a Vörös Sándor estre mentünk, és elkezdték húzigálni a székeket, akkor leléptünk. Ez a nagyon az elején volt, 73 körül. Na és ott aztán rájöttem, hogy lehet hallani, vagy hallgatni, és fölvenni szalagos magnóra. Nem tudom, a mostani fiataloknak ismerik egyáltalán mi volt, ez a gramofon után volt egy lépéssel. És annyi, hogy tehát eredeti felvételeket hallottam, és nekem mindig is az későbbi életemben is, tehát a zenélés, éneklés kapcsán is nagyon nehéz volt, hogy mondjam, tűrni azt, hogy totálisan leutánoznak valamit. Tehát a Kovács Marika néni valahol a Mezőségen, vagy akár a Dunántúlon gyönyörűen elénekelt valamit, attól én falra másztam, hogyha valaki ugyanaz egy az egybe levette. És úgy énekelt, mint a Marika. Tehát, hogy nem az alapok, szóval nem szabadon dolgozott ezzel a dologgal. Na, nem akarom nagyon húzni az időt. Az a lényeg, hogy a Feri és a Béla is, mind a kettőn, a Béla hegedű játékán is minden meg lehetett ismerni, hogy ő a Halmos Béla. Ugyanakkor székit játszott. És egyebek. És a Feri, aki szerintem a legjobb énekes volt, Isten nyugosztalja, ő lehetett tudni, most a Sebő Ferenc énekel. És tudott, tehát az eredeti ornamentikát, zenei díszítéseket, vagy énekes díszítéseket ugyanúgy benne hagyta, de nem ugyanazt énekel. Tehát nagyon-nagyon, egy nagyon komoly, csúnya szóval mondva adatközlője volt, Csorba János bácsi, nagyon híres széki, erdélyi széki énekes monográfiát is írt róla, nagyon jó barátságban is voltak. És emlékszem, egyszer pont fenn volt, amikor a János bácsi is ott volt, mert én is szerettem volna vele találkozni egy kicsit, és ott volt a Ferinél, és beszélgettek, pont erről beszélgettek, hogy és dicsérte a János bácsiát, aki az abszolút zsűri elnök, meg minden idősebb énekes táncos zenész nekünk, hogy milyen szépen tekeri Ferike, de úgy, mint ahogy maga tudja, nem úgy, ahogy én. Tehát, hogy ez ilyen, és ebbe pedig nekem ez összegződött, a meg kell a búzának írni, hát ez egy magyar szlováci gyönyörű dal, nagyon sokan éneklik, de ez a felfogás, ez szerintem vitt mindent, legalábbis nekem. Uh-huh. Tehát egy olyan eszenciája volt, hogy ez mindenkinek hallgatható. Tehát nem ijedt meg tőle senki, hogy
0: igen.
1: Hogy de...
0: pont ezt fogalmazta meg a Katona Csaba történész is, amit most itt saját tapasztalatból elmondtál. Milyen élményeit fűződnek Sebő Ferenchez? Meséltél egy vonatutazásról, az publikus, vagy azt nem akarod a rádióban elmondani?
1: Hát valamennyire igen. Hát akkor csak előtte két mondat, hogy én szerintem hát polihisztor volt, sőt egy reneszánsz embernek lehet mondani, mert állandóan tevékenykedett, gondolkodott, feltalált, letalált, kitalált, fantasztikus dolgokat hozott össze, és mindenféle handabandázás nagy hang nélkül nagyon komoly, most csak egy pár dolgot, hát ez alapvető a táncházba, a táncházat, ahogy elkezdték, vagy ezt az egész versmegzenésítést és a népzenét elkezdték, az hogy kapcsolódott össze, kellettek mind a ketten, de Ferinek voltak nagyon-nagyon előremutató ötletei többek között, és ilyen volt, mikor már évek óta, mondjuk 3-4 éve ment már a Sebőklub a Kassákba, akkor a Nagy Táncházak, a Fővárosi Művelődési Házba, alakultak zenekarok, hát a muzsikáshoz nagyon rögtön a Feriék után nem sokkal, és aztán a többiek, és 76-ban az akkori Népművelési Intézet, és az akkori kulturális kormányzat kicsit, hogy mondjam, elnéző segítségével már szerveztek egy zenésztábort Abaújszánton, ugye Borsodban. Uh-huh. És hát az, mi jártunk már ugye mindenféle klubban, meg hát a buszmegállóban is megálltunk zenélni, ha találkoztunk. Annyira elemi erővel hatott ránk ez az egész, hát ő látásból ismert, meg hát nem csak látásból, mert nagyon-nagyon sokat segítettek az első pillanattól kezdve, tehát mit tudom én, a Béla ment ki a büfébe, a Kassák klubba kávéra, és azt mondja, kicsit emelt följebb a hegedű. Kész. Tehát mert ugye figyeltem, hogy mit játszok, és lógott az ölembe állva, vagy hát álltam és lógott. Szóval ilyen, már rögtön az elején nagyon-nagyon sokat segítettek, és mondták, hogyha primás akarsz lenni, akkor állj ki. Aztán nem lehet hétvét görnyedve hegedülni, mondom, kösz. Még egy kávét vagy egy konyakot, drága Béla. És hát ő, tehát volt már egy személyes kapcsolat, és hát szólt, meghirdették ezt gyakorlatilag ezt a tábort, és mentünk lefelé. Hát és annyira boldogok voltunk, hogy mentünk lefelé, hogy hát persze zengett az egész, nem tudom, két kocsinyi, vagonyi népzenész táncos ment. Ez egy nagyon komoly dolog volt, de nem húzom vele az időt. Tímár Sándor tanította a táncokat, voltak hivatásosok is, az akkor még azt hiszem, hogy egyetemre járó, vagy táncművészeti főiskolára járó Zsurászki Zoltán, Németh Ildikó, Farkas Zoltán, Batyú Puma, többiek, tehát hogy voltak profik, akik lehet, hogy még nem végeztek, de az első néptáncos évfolyam a főiskoláról, meg mindenféle rendű rangú táncos, zenész, énekes. És hát nagy volt a hangulat, nem ellenőrizni, hát ők egy kicsit csendesebb kupé részbe üldögéltek, de hát akkor én már énekeltem is, meg ugye hát hegedültem, már meg volt a későbbi zenekaromnak, a TK-nak az egyik másik alapító tagja, a Lányi Gyuri, vele ott zenéltünk, és hát ezt nem ellenőrizni, mondom, hogy végignéztek, beszélgettek, mosolyogtak, stb. Hát akkor én már eléggé vidám voltam, sőt túlzottan vidám, és akkor a Feri így, ezt később mesélte el nekem, Feri így mondta a Bélának, hogy hol áll meg a vonat Miskolcon? Szóval lehet, hogy azt a göndörhajú srácot le kéne szállítani. És hát nem szállítottak le, úgyhogy lejutottam a táborba, és az ő alap kiképzésükkel meg is alakult a téka zenekarom, és ott onnantól kezdve zenéltem vele, nagyon személyes, jó barátságban voltam, nem csak én, sokan, rengetegen, mert mindenki felé nyitott volt, és hát volt szerencsém sokszor zenélni is vele, sőt volt egy másfél év, amikor a 80-as évek elején a Bélával elváltak az útjaik, és mivel hát jóban voltunk, engem kért meg, egy másfél évig hegedültem a Sebő együttesben is. És hát nem rendszeresen, de sokat játszott, én is egy ilyen váltó ember voltam. Tehát a kőbékát még talán most is el tudom játszani, mert fantasztikusan tanított, meg rögzített dolgokat, és hát egyfolytában, amikor találkoztunk, már meg se, nem, azt, hogy nem mertem megkérdezni, de meg se kérdezte, tudtam, hogy valami nagy dolog van készülőben az agyában, lelkében, többek között az ötlet gazdája, vagy hát az ő ötlete volt a hagyományok háza, tehát ilyenekről mesélt, hogy tudta, hogy dunántúli vagyok, meg ugye Szekszárdon született, Fehérváron nevelkedett, én is Tolna megyébe Ozorán, és hát ilyen értelemben még erre is emlékezett a sok ezer információ között, hogy Szegről végről földik vagyunk, és Lajta László zenetudósnak és zeneszerzőnek volt egy nagyon komoly 20-as évekbeli bogyiszlói gyűjtése, ami ott van Szekszárd előtt, és találkozom valamikor, már régen, hát mondjuk évtizedekkel ezelőtt, és azzal foglalkozott, mert ő ez érdekelte, hogy a Lajta hagyatékból az ilyen kis kottapapír darabokon, meg ilyen sima A4-es lapokra bevonalazott kottákon, vagy 800 vagy 1000-1200 dala maradt töredék, ami gyűjtés, vagy az ő valamelyik művének az egyik változata, és ezt rendszerezte. De hogy mikor, azt nem tudom, mert közben...
0: Hát ezért, mert polihisztor volt, ugye, és amit mondtál, hogy mindennel foglalkozott, de hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor...
1: Nem tudom.
0: Igen?
1: Bocsánat, mert hát ugye építész volt, és a későbbi zenekarommal, amit elkezdtünk a 80-as évek elején egy ilyen népművészeti tábort, hát azt is onnan jött az ötlet, vagy hát én onnan vettem át, kimondva, tehát ez nem titok, hogy a 70-es évek elején a kapolcsi vízimalmokat, ahol azt hiszem 28-30 körüli vízimalom, működő vízimalom volt még ott az Eger patakon. Lehet, hogy a szám az nem pontos, úgyhogy elnézést, de jó irányba torzítottam. De hát, hogy működtek még malmok, és a Feri oda szervezett egy ilyen építész tábort, vagy benne volt ebben.
0: Tehát ezzel is foglalkozott. Hát, Laci, bocsánat, közben fut ki az időn, csak egy mondatban a végén, hogy egy mondatban mekkora hatása volt rád a te generációdra?
1: Hát alapvető, meghatározó hatása volt. Olyan most olyan, mint a nagybátyámat vesztettem volna.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit személyesen beszéltél Sebő Ferencről nekünk, és kicsit beavattad a hallgatókat is. Köszönjük szépen az infókat.
2: Én is köszönöm. Napot kívánunk.
0: Szia.
1: Igen, szervusztok, köszönöm.
0: Sziasztok. Porteleki Poros László zenésszel beszélgettünk, Sebő Ferenc volt a témánk.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző Best of válogatásunk.
1: Millás reggeli.
3: Ahol széles a spaletta.
4: Pusztulnak a lucfenyők. Azt lehet mondani.
2: Képzeljétek el, hogy akkor ezt nézzük meg egy kicsit ennek a jelenségnek az okát, meg hogy hol is tartunk most. Lisztes Szabó Zsuzsával, az Atomki Atommag Kutató Intézet tudományos főmunkatársával beszélünk erről. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hát először is óriási meglepetés, Atommag Kutató Intézet és lucfenyők. Hát ez hogy állt össze ez a dolog?
5: Igen, hát a környezet, a növényzet, a környezeti problémák és a lucfenyő a fókuszunkban van. Tehát onnan kezdeném, hogy az Atomkinak egyedülálló műszerparkja és szakembergárdája van, ami lehetővé teszi, hogy interdisziplináris területeken többféle tudományterületet integrálva tudjunk kutatásokat folytatni. Tehát itt nem csak a fizika használja ezt az infrastruktúrát, hanem más tudományterületek is. És az Atomkinak van egy környezetkutató központja, ahol a múltbeli és jelenkori környezeti kérdésekkel és azok változásával foglalkozunk. Konkrétan a kutatócsoport különböző üledékekben vizsgálja a növény és többek között a lucfenyő maradványait is, annak megállapítására, hogy a faj elterjedési területe is, maga a növényzet hogyan változott a lehűlések és a felmelegedések idején. Tehát ez információt ad a környezeti változásokra vonatkozóan, uh-huh. és alapot annak becsléséhez, hogy mi fogja jellemezni a környezetet a jövőben. És így tulajdonképpen a múltbeli környezeti és klímaváltozásokra irányuló kutatásainkból már tudjuk, hogy a régmúltban is változott a lucfenyő elterjedése, a klímaváltozásának megfelelően.
2: Uh-huh. Ez akkor egyfajta indikátorfaj, ez a lucfenyő? És amit sokan ugye karácsonyfaként ismernek, mert egy időben az volt, bár most már más fajok a divatosabbak.
4: Már igen, kiment a divatból, igen. De kétségtelen, hogy vagyis hát az emlékeink szerint ugye egy ilyen hidegebb éghajlathoz szokott növényről van szó.
5: Igen, pontosan, hát nagyon sokan ültettek a kertjükben gyökeres karácsonyfát, és érzékenyen érinti az embereket. Ez az, hogy mi a pusztulás oka, hát a fák és erdők éghajlatváltozással kapcsolatos pusztulásáról már évtizedek óta jelennek meg tudományos közlemények. Igazából a hazai lucpusztulásról is születtek már híradások, erdőmérnökök és ökológusok tollából.
2: És egymásnak ellentmondó híradások, mert van, aki betegségnek, van, aki a klímaváltozásnak, valaki a vízhiánynak tudja be ezt a pusztulást.
5: Igen, tehát a legtöbb kerttulajdonos, ha kivágta a kiszáradt lucfenyőjét, akkor szúvogárjáratokat láthatott bennük. Aha. Ez azért van, mert optimális helyzetben bőségesen termelnek gyantát ezek a lucfenyők, ezt mindenki ismeri, ezt az anyagot.
4: Persze.
5: Ezt a ragacs. És ez védi a fákat a rovarkártevők, tehát a szúbogarak, gombák, bakteriális fertőzésekkel szemben, de szárazságban az történik, hogy a gyantatermelés csökken. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a fák szomjaznak, tehát élettanilag

0: Meg nincs elegendő víz nekik az életműködésükhöz, hanem még a védekező képességük is visszaesik, és hát erről erdőmérnök és növényorvos szakemberek tudnának bővebben nyilatkozni. Mi nyilván nem ezt a folyamatot vizsgáltuk, hanem a pusztulás mértékét becsültük.
1: Ez hogyan lehet becsülni ezt a pusztulást? Hogyan jutnak el a lucfenyők többségéhez a kutatók?
0: Ez egy kicsit véletlen volt, hát ahogy említettem, hogy a fókuszunkban van a növényzet és a lucfenyő, és 2023-ban azt tapasztaltuk, hogy a régióban drasztikus mértékben pusztultak el a fák a kertekben, parkokban, temetőkben, utcai fasorokban, tehát ez ijesztő hirtelenséggel történt, és fel akartuk mérni, hogy valóban így van-e ez, vagy csak így tűnik, tehát az országos pusztulási mértéket akartuk becsülni. Mivel ezeket a fákat balesetvédelmi okokból hamar feldolgozzák, és hát ijesztő látvány, meg szomorú látvány is, ezért azt találtuk ki, hogy kérdőíveket küldtünk ki, tehát e-mailen megkerestük minden település önkormányzatát, és eljuttattuk hozzájuk a kérdőívünket, és megkértük, hogy tegyék közzé a média felületeken, és a kérdőívben arra kérdeztünk rá, hogy a kitöltőnek hány darab lucfenyő állt a kertjében, a háza előtti utcakaszon 2023-ban, és ebből mennyi pusztult ki, és hát nyilván településnek a irányító számát rögzítettük ezzel, szerintem a hallgatók közül sokan találkoztak ezzel a kérdőívvel. 2024. januárjában volt elérhető ez a kérdőív, és ahogy a számlálót követtük, végig 60%-os pusztulást mutatott. Egy hónapig volt aktív, ahogy említettem, és ez persze nem azt jelenti, hogy az ország kerti lucfenyőinek a 60%-a elpusztult, hanem a regisztrált, tehát a kérdőívvel regisztrált 60%-a. Ebben egyébként van egy ilyen plusz üzenet is, amely további társadalomtudomány elemzés alapja lehetne, nevezetesen, hogy minél extrémebb a környezeti hatás, amit az emberek tapasztalnak, úgy tűnik, hogy annál nagyobb a hajlandóságuk, hogy tegyenek valamit ellene, azaz például itt jelen esetben, hogy kitöltsenek egy kérdőívet, ha mást nem is tudnak tenni. Tehát, és akkor a továbbiakban ábrázoltuk ezt a pusztulási mértéket térképen, és mellé raktuk az előző évi csapadékhiány és hőmérsékleti értékeket, ezt a Hungaromet adataira támaszkodtunk, és hát nagyon hasonló volt. Ez azt jelenti, hogy az aszályos és hősokkal sújtott területeken volt a legintenzívebb a pusztulás az eredményeink szerint. Ezt nyilván a tudományos közlemény statisztikailag is alátámasztottuk, nem csak így szemre állapítottuk meg. És hát ezt valójában ugyanazt kaptuk, mint a nemzetközi szakirodalomban ázsiai lucfenyőről volt olyan tanulmány, amely szintén kimutatta, hogy az előző évi szárasság, tehát itt jelen esetben a 2022 évi aszály és a 2023-as hősok, ami a túlélést befolyásolta.
1: És azt látom a térképeket böngészve, hogy ahol nagyobb volt az aszály, ott nagyobb volt a pusztulás is. Ugye Békés megyét szokták mondani, hogy a mezőgazdasági kultúrát ott nagyon megviselte a 2023-as aszály is, meg azóta is ott esik a legkevesebb csapadék, és hát lám a lucfenyő pusztulás is ezzel összefüggésben, talán ott láttam a térképen a legmagasabbnak.
0: Igen, sőt, tovább megyek, hogy a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársainak van közleménye arra vonatkozóan, hogy 2001-ig előre tekintve modellezték, hogy hol lesznek azok a régiók, amelyek leginkább felmelegszenek majd. Ők is a Hungaromet időjárási adatokra támaszkodtak főleg, és azokban a régiókban volt a legintenzívebb a mi eredményeink szerint a lucpusztulás. Ez azt jelenti, hogy a regisztrált fák több mint 70%-a, akár 80%-a elpusztult, ahol a kutatóközpont munkatársainak modelljei a legnagyobb éves átlaghőmérsékletet jósolták 2100-ra. Tehát tulajdonképpen egymás eredményeit megerősítettük, tehát ez azt mutatta, hogy a mi adataink reprezentatívak, tehát nem azt kaptuk vissza, hogy ahol sok fenyőt ültettek, ott több pusztult, hanem egy valós területi érzékenységet kaptunk vissza, és hát sajnos mi is validáltuk az ők előrejelzéseket. Ez konkrétan a Dunaújváros baja ívben, illetve az említett dél-magyarországi csücsökben ezeket nagyon súlyos.
1: Ez azt jelenti, hogy ez egy gyorsuló folyamat is, gondolom, nem? Tehát ez jelent azért valamit, ez a nagymértékű lucfenyő pusztulás.
2: És milyen hosszú távú következményei lehetnek?
1: Hát ugye egy... nem tudom, ez egy felmérés volt a hosszú távú következményeket,
2: jó,
1: nem
2: hogyha,
1: biztos,
2: hogy hogyha ez így marad, tehát tételezzük fel, hogy mondjuk eltűnik, vagy nagyon megritkul ez a fenyőféle.
0: Ez egy jelentős gazdasági szereplő is, ugye ez a növény. Azt lehet mondani, hogy itt Magyarországon, bár mi nem vizsgáltuk az erdészeti telepítéseket, de ugye a szakirodalmat ismerjük, és tudjuk azt, hogy az erdészetileg már túl vagyunk a lucpusztuláson az országban, tehát itt az erdő és a faiparra kapcsolódó ipari tevékenységek áttervezésre szorultak. Tehát ez már itt megtörtént. Amit ebből még le tudunk vonni, ez a mezőgazdaságra vonatkozóan. A Hungaromet munkatársa is folyamatosan ugye tájékoztatják a lakosságot arról, mint elnézést a macska.
1: Semmi baj, az élő varázsműsorában
2: belefér. Nekem van négy, úgyhogy én élvezem.
0: Hogy csökken sajnos a csapadék mennyisége, és az egyszerre fog lehullni, és a viharkárok a téli enyhítőben, hogy nem pusztulnak el a kártevők, tehát ezt mind érzékeljük. És hát a termesztett fajok átgondolásra szorulnak, de erről is már az agrárszakemberek gondolkodnak.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük,
1: nagyon tanulságos beszélgetés volt.
2: Nem tudom, vidám felmérést, igen, megbeszélhettük ennek a tapasztalatait, eredményeit. Köszi szépen!
1: És visszaengedjük akkor a cicához Lisztes Szabó Zsuzsát, az Atomkiatommal Kutató Intézet tudományos főmunkatársát. Szép napot, jó munkát kívánunk!
0: Viszont hallásra!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásában.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a 2-es számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. 2-es számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház? Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
7: Kórház!
6: Ez még mindig a Millás reggeli Best of különkiadása.
8: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
3: Millás reggeli.
1: Kicsit műtárt kereskedelemről fogunk beszélgetni, annak is egy speciális jelenségéről, Fertőszögi Péterrel, a BÁV Art művészeti igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt
2: Szervusz,
9: kívánunk!
2: Szervusz, jó reggelt! Az apropóját mondjuk el, ugye, mert ugye a BÁV Art 87. művészeti aukciója közeledik, és hát ugye azonosítható egy olyan csoport, korosztály, aki nemrég jelent meg a műtárgypiacon, ugye ezek a fiatalok. Hogy viszonyulnak ők ehhez?
1: Meg hogy kerülnek a műtárgypiacra? Az egy kicsit ilyen az átlag szemlélő számának az a megérett, anyagilag már stabil, körülmények között élő, polgári és tehetős vállalkozói réteg, aki első
2: az ügyvédjét aukcióra gyűjtő titokzatos alak, ugye, aki ott megteszi a tétjeit.
9: Mielőtt válaszolok, ha jól hallottam, itt születésnapon Isten éltessen
1: sokáig. Nagyon kedves, köszönöm szépen.
9: És hát hogy néz ki ez a dolog? A műgyűjtés az mindig is kortól független volt. Nyilván kell hozzá egy anyagi erő, és ezért szokott általában az erő fordulni, hogy inkább már a középgeneráció, vagy az idősebbek azok, akik belefognak, de azért erre szép példákat látunk a fiatalabbak körében. És nyilván ez egy olyan társadalmi réteg, akinek olyan a munkája, jól keres, megengedheti magának, és megvan hozzá az az igény, vagy megvan hozzá az a befektetési készség, hogy a saját portfólióját a maga szintjén, most ez mindegy, hogy mekkorának nevezzük, de a maga szintjén minél inkább diverzifikáltá tegyed. De hangsúlyozom, kell hozzá az érdeklődés.
2: Igen,
9: is.
2: Tehát, hogy mekkora a portfólió, és miből áll, ugye, mert mi már beszélgettünk többször, és ilyen kis műgyűjtő alapozó beszélgetéseink is voltak, ahol ugye többször felbukkantak például fotók, grafikák, amivel kiválóan el lehet kezdeni.
9: Így van, tehát itt a fiatalabb generációnál alapvetően nem az a jellemző, hogy a sok milliós nagy muzeális képeket veszik meg, hanem amikor belépnek, akkor vagy a grafikák világába lépnek be, ez lehet sokszorosított grafika, vagy egyedi grafika, belépnek a modern, kisebb, a kortárs művészet világába, illetve ha a műtárgyakról beszélünk, akkor ott egy egészen széles tárház van, modern kerámiától kezdve az üveg dolgokig, bezárólag az ezüstneműk, stb., de itt hangsúlyozom, hogy látványosan látszik náluk, hogy inkább a saját korukat vagy a közelmúltat gyűjtik, tehát van egy sokkal-sokkal fiatalosabb szemlélet, kevésbé érvényesül ez a történeti szemlélet, hogy ők mondjuk a 19. század különböző izmusait vagy historikus stílusait gyűjtenék.
1: És van egy fejlődés ebben? Tehát, hogy elkezdjük ezekkel a fotográfikákkal, és akkor pár évtized múlva, amikor hozzáérünk, akkor jönnek a nagy klasszikusok?
9: Abszolút van egy fejlődés. Én azt látom, hogy sokkal tudatosabb gyűjtői rétegről van szó. Hozzáolvas, nézi a nemzetközi piacot. Ugye az internet ma már egészen komoly elérhetőségeket biztosít. Sokkal inkább látszik, hogy a fiatalok keresik a nemzetközi. Tehát, hogy egy példát mondjak, előbb megvesz egy sokszorosított grafikát Salvador Dalitól, mint mondjuk egy magyar művész egyedi grafikáját, egy magyar nagymesterit, mert ő úgy gondolkodik, hogy ez a mű külföldön is egy jelentős mű. Míg azért a magyar művészetnek a legnagyobb alakjai is azért elsősorban lokálisan jelentősek. Tehát egy más típus keresi a nemzetköziséget, mert sokkal erőteljesebben keresi a kilépési lehetőséget is. Míg az idősebb generációnál úgy szoktuk mondani, hogy ez a szerelemgyűjtés. Tehát nem akarom elengedni. Hányszor mondják az idősebbek azt, hogy én sose adtam el semmit. Egy fiatal ennél sokkal pragmatikusabban gondolkodik. Gyűjt, él a tárgyakkal, de ha jön egy jó lehetőség, gondolkodás nélkül eladja.
2: Az is megütött. Pont erre akartam rákérdezni, hogy amikor említettél, ugye, hogy a motiváció, illetve hogy esztétikum szempontjából mit gyűjtenek, ami jobban megszólítja őket, ami közelebb áll, tehát inkább a modernet. Itt azt feltételeztem volna, hogy akkor azért nem csak befektetési céllal veszik ezt, tehát azért...
9: Nem, abszolút, hát hiszen a saját lakás kultúrájához. Ma azért látjuk az új építésű lakásokat, látjuk ezeket a letisztult modern interiőröket, ugye szoktuk ilyen misztikusan is mondani. De alapvetően nem szeretik a fiatalok a zsúfoltságot, elég, hogyha gyerekekre gondolunk, most én is a saját gyerekeimre, hanem szeretik a a praktikus letisztult környezetet, és ebbe keresik azokat a praktikus letisztult tárgyakat, amelyek vagy azért, mert jól, vagy jól néznek ki, vagy valamilyen formában színesítik az enteriőröket, ezért nagyon fontos a fiatalok számára, hogy színek legyenek. Egy mondta, festményen is igen. Ragyogjon az egész. Nem feltétlenül kell mély mondani valójának lenni, egy geometrikus absztrakt alkotás tökéletesen megfelel a világukba. Mutassa azt a rendet és azt a rendszert, amelyben ők élnek.
2: Hogy honnan szedik? Bocsássak, csak még egy gondolatot, csak hogy az antik bútorpiac pont ennek a letisztultságnak és ennek a modernizmusnak esett áldozatul?
9: Nem csak a letisztultságnak, hanem az életmód megváltozásának. Aha. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ma nincs ilyen, hogy hálószoba bútor, meg igen. Hálószoba szekrény, beépített szekrény van. Ma nem tudsz eladni egy tabernákulumot, vagy nem tudsz eladni egy tálaló szekrényt, mert beépített konyha van. Tehát egyszerűen a modern élet számos olyan darabot kivett a lakberendezésből, és ezáltal a tárgytípusokat is, amelyek nem férnek be, mert nincs ilyen bútor. Nincsen vitrín egy fiatalnak a lakásába, ergo nem lesznek különböző porcelán manufaktúrák nipjei sem, mert nincs hova tennie.
1: Az is egy érdekes kérdés, honnan inspirálódik ez a korosztály? Honnan szerzi ezt a szaktudást meg? Mert ugye vannak áthallások a tőzsdei kereskedéssel kapcsolatban, hogy azokat a társaságunk a részvényeit vásárolják, amik szembe jön az utcán. Látja, sok Tesla van az utcán, látja, hogy Apple telefont használ, stb. Ezeket veszik meg. És hogy a médiából is inspirálódnak, ilyen közösségeik vannak, és akkor felhívják a figyelmet egy-egy lehetőségre, és akkor csordaszerűen mennek. Ez jellemző a műtárgykereskedelembe és a fiatalokra?
9: Jellemző szerintem például itt nagyon fontos, hogyha mondjuk olyan céghez kerül, ahol a cég áldoz erre, ahol mondjuk olyan tulajdonos vagy olyan partnerek vannak, akik azért műtárgyakkal rendezik be a környezetet, ez már egy inspiráló tényező egy fiatalnak. Nyilván az internet egy megkerülhetetlen dolog, és látja azt, hallja a híreket, hogy mennyiért megy el, a műtárgykereskedelem az egy trendi dolog, ebből is inspirálódik, és hogyha valaki ebben mélyebben gondolkodik, akkor bizony veszi a fáradtságot, hogy beiratkozik tanfolyamokra, hát nálunk ugye a Báv Becsüs Akadémiája többek között erről szól, és itt nem alapvetően arról van szó, hogy mi becsüsöket képzünk, akik ebbe a szakmába akarnak elhelyezkedni, hanem főképpen műgyűjtőket, vagy művészet iránt érdeklődőket 90%-ban, tehát döntő többségben, akik azért jönnek, hogy egy picit tájékozottabban tudjanak lépkedni ebben a világban.
1: Hogy kerül az, hogy befektetés? Engem ez is nagyon, mert azért a fiatalokról nem úgy gondolkozik az átlagember, hogy ők befektetőként lépnek be a műtárgypiacra.
9: Én szerintem sokkal tudatosabbak, mint az idősebb generáció. Nekem számos olyan tanítványom van a Becsüs Akadémián, aki már azzal foglalkozik, hogy nézi az árverési trendeket, nézi a különböző művészek elkelését, összehasonlítja, hogy időről időre hogy emelkedik, és ez egy szórakozás számára, ugyanolyan, mint egy cég átvilágítása. Tehát gyakorlatilag átviszi a műkereskedelembe mondjuk a saját gondolkodását és a saját munkáját, és ezt kicsibe felhasználja arra, hogy gyűjt is, kereskedik is, a környezetét is szebbé teszi, de úgy próbál meggyűjteni, hogy minél nagyobb biztonsággal legyenek meg a pozitív kilépőpontok az életébe és a gyűjteményébe.
1: Hol vásárolnak? Járnak ők még a régi aukcióra? Szeretik megnézni, megfogni? Mert itt meg az online jelenlét sejlik fel, hogy úgyis mindent online intéznek, akkor miért pont a műtárgykereskedelmet ne így tenni?
9: Ennek ellenére azt látom, hogy tényleg arról van szó, hogy ma az aukciók világa is egyre jobban áthelyeződik az online térbe. De azért az elején mindenki eljön, 1-2-3-4 aukciót végignéz. Az alatt azért meg lehet tanulni a főbb dolgokat, és utána otthonról már a fotelból is lehet ugyanúgy árverezni. Nézik a világ aukcióit, ahova nyilván nehezebb eljutni, külföldi árveréseket, tehát alapvetően azért a fiatalok online tájékozódnak. Tehát nyugodtan merem azt mondani, hogy itt nincs az, hogy sétálok szombat délután a párommal, és akkor a kirakatban meglátok valamit, és igen. Azért bemegyek. Szoktam mondani, hogy ami nincs fönt az online térben, az a fiatalok számára nincs. Tehát elsődleges igen. Az, hogy oda föl kell tenni, és utána elkezd ő is elindulni, hogy megnézze azt a tárgyat, megfogja, beszélgessen mondjuk a kollégáimmal, beszélgessen nagyobb tudású emberekkel, és így gyűjti össze. Rengeteget olvasnak, rengeteg olyan hírt néznek. Ezek nem szakkönyvek elsősorban, hanem az interneten található hírek. Sok esetben azt látom, hogy tájékozottabbak, mint mi.
2: Az motiváció lehet-e a fiataloknál, ha csak nem egy kortársalkotótól vesz személyesen egy festményt, mint mondjuk, hogy ezek ilyen pre-owned dolgok, tehát ez már valakié volt, és egy kicsit illeszkedik abba a gondolkodásukba, ami ez a körforgásos, környezettudatos gondolkodás.
9: Igen, ez is benne van, és abszolút látjuk azt, hogy adott esetben, hogyha felnéz arra, aki volt, esetleg ismeri, vagy tud róla, hogy ez egy fontos személyiség volt, vagy ilyenek ugye a adott esetben most jó vagy rossz értelembe vett influencerek, akik ha valamit elkezdenek gyűjteni, akkor látszik, hogy akkor én is szeretném.
1: Vannak már műtárgy influencerek?
9: Hogyne, meg hát nem csak műtárgy, ez például mi elsősorban az ékszer vagy a márkás karóra ágba. És nem arról van szó, hogy valaki mondjuk elkezd gyűjteni, de kortársművészt, vagy klasszikus kortársművészt festészeti anyagát is fel lehet kapni. De ez például inkább ilyenben látszik, hogyha egy komoly színésznő a világban hord valamelyik világmárkának egy ékszerét, akkor azt elkezdik vásárolni az emberek. Ékszerészek nevét emelik fel csak azzal, hogy mit tudom én, a Madonna megveszi egy ékszerét, és kétszer viseli, és onnantól kezdve ível fel a karrier. Ugyanez a márkás órák kategóriája. Ezt most látjuk főleg a fiatal férfiaknál, akik multinacionális közegben dolgoznak, stb., hogy ez a státuszszimbólum jelzője, és itt is megvan, hogy mondjuk valakit érdekel az autóversenyzés, akkor ha megengedheti magának, akkor például egy Rolex Daytonát, a daytonai autóversenyhez kapcsolódó órát gyűjt, tehát ebben is vannak, vagy a repülés, akkor ilyen repülőórát. Szóval ezek a kapcsolódási pontok azért adottak.
1: Mennyire fontos a sztori? Mert azt mondják korunk marketingesei, hogy egyre inkább a fogyasztói réteg, amely felnövekvőben van, a sztorit keresi minden mögött.
9: Abszolút. Tehát abszolút. Én azt gondolom, hogy ha valaminek története van, ha valami kapcsolódik valamilyen, akár érzelmekre ható, akár drámai, akár valamilyen más egyéb dologhoz, az a műkereskedelemben mindig egy nagyon komoly árfelhajtó erő. Sok esetben azt látjuk ebben a marketing vezérelt világunkban, hogy nem feltétlenül a kvalitás a legfontosabb szempont, hanem ahogy mondtad, a hozzá kapcsolódó történet és sztori, mert akkor úgy érzi az illető vásárló, hogy kapcsolódni tud ahhoz az eseményhez, és neki ez lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy mondjuk az alkotás a művészet történetében milyen helyet foglal el.
2: Mennyiben gyűjtők a fiatalok, és mennyiben alkalmi vásárlók? Most az alkalmira gondolhatunk 2-3 elemre is, hogyha már az interiőrnél vagy a lakása berendezésénél tartottunk. Mennyiben gondolkodik abban, hogy valamiféle portfóliót építsen, valami összefüggés legyen azok között, mondjuk, hogyha óráról beszélünk, amiket vásárol, ez jellemző-e?
9: Először ugye elkezdődik egy alkalmi érdeklődéssel. Igen. És én azt gondolom, hogy gyűjtővé válik az ember. Gyűjtővé azáltal válik, hogy először szerintem mindenki felhalmozóként kezdi.
2: Igen.
9: Megpróbálja az életét, a környezetét, most mindegy, hogy egy dolgot, csak órát gyűjt, vagy bármit, de valamilyen formába felhalmozó. És én úgy szoktam mondani, hogy akkor válik az ember gyűjtővé, amikor megnézi azt a tárcsoportot, és kiveszi belőle a fölösleget, és meghagyja az esszenciálisat. Innentől kezdődik el az a fajta gyűjtői gondolkodás, hogy gyűjtőnek lehet nevezni, addig felhalmozó, illetve, ahogy mondtad, befektető is, hiszen ezek a tárgyak jó esetben azért veszi meg valaki ezeket a tárgyakat, hogy utána drágábban tudja valamikor értékesíteni.
2: És akkor a következő lépés, amikor megvan a portfólió esszencia, vagy a gyűjtemény esszenciája, hogy már csak azokat az elemeket keresi, amivel azt tudja gazdagítani.
9: Én azt tartom az igazi gyűjtőnek, aki nem azért vásárol meg valamit, mert egy jó üzlet, mert üzletet lát, az egy üzletember, az egy kereskedő, nevezzük néven.
2: Igen.
9: Az igazi gyűjtő az akkor vásárol meg valamit, hogyha szervesen illeszkedik a gyűjteményébe, és annak a gyűjteménynek van egy koherens összetartó ereje. Ezek a gyűjtők. Ma többféle változata van, a felhalmozótól a gyűjtőig, csak hogy mit nevezünk ennek, ma szeretik ugye bárkit, akinek valamiből sok van, gyűjtőnek nevezni, én azért ezzel szigorúbb vagyok, nekem itt van,
2: igen,
9: egy nagyon komoly esztétikai és gondolati határ, amibe bele kell férni valakinek, hogy én gyűjtőnek tudjam nevezni.
1: Mennyire gyorsan változnak a trendek a fiatalok körében? Ezt azért kérdezem, mert ha megint csak ugye az életük egyéb területeit vesszük gorcső alá, akkor mondjuk egy könnyű zenei előadót villámgyorsan felemel valami, mondjuk a közösségi média, mert nagyon sokan szeretik, aztán villámgyorsan elfelejtik, jön a következő. Ugye említette ez az ékszeres példát, hogy villámgyorsan felemelkedik, mert Madonnán láttak egy olyan karkötőt, ez ugyanolyan gyorsan el is tűnik, és jön a következő hullám, mert ezt műtárgykereskedőként lekövetni nem lehet egyszerű.
9: Így van, egy nagyon nagy trendváltozásban vagyunk, a 21. század egészen más, mint a 20. A 20. szépen lassan épült egymásra minden, sokszor évtizedekig hasonló trendek mentén mentünk, most pedig azt tudom mondani, hogy évek vagy néhány év alatt komoly trendváltozás. Tehát mondjuk egy festészeti iskola felfut, azt akkor vásárolják, legyen mondjuk ez a 60-as évekből, majd azt látjuk, hogy 3-4 éven belül beesnek az árak. Ez valószínűleg egyszer majd újra fókuszba fog kerülni, de ezeket kell kivárni. Tehát amikor valaki a műkereskedésbe belefog, vagy a gyűjtésbe belefog, és mennél inkább közel van a saját korához, tehát nem a történeti dolgokat, amelyeknek azért stabil áruk van, gyűjti, itt lehet nagy pénzt keresni, de itt az időfaktor az egy nagyon fontos. Tehát amit ma megveszek, azt nem tudom holnap után duplájáért eladni, lehet, hogy 15 évet kell várnom. De ha jön egy gap benne, akkor lehet, hogy 20-at, hogy jól tudjak kiszállni belőle. Ezért mindenkinek azt szoktam ajánlani, amikor megkérdi, hogy mit vegyen, vagy mit gyűjtsön, hogy az alapvető szempont az legyen, hogy olyat, amivel szívesen él együtt. Mert ha éppen nem tud kiszállni, akkor legalább esztétikai
1: érzékelésre a randa szobrot ott 10 évig benne
2: van. Ugye említetted, hogy a fiatalok alapvetően ilyen kicsit ilyen globális nemzetközi gondolkodásúak, fókuszúak, a hazai aukciós és műtárgypiac lehetővé teszi, tehát tud kínálatot adni nekik?
9: Bizonyos értelemben igen. Nyilvánvalóan azért mi egy lokális piacon dolgozunk, ezt le kell szögezni, tehát ez nem hasonlítható össze mondjuk az angol vagy az amerikai piaccal. Ennek ellenére számos tárcsoportban megtalálhatók a nemzetközi kvalitású darabok, és itt azért még akár egy, mondjuk egy zsolnai kerámiát is, vagy egy jó árdekó darabot ismerek ide sorolni. Inkább azt mondanám, hogy ezen a palettán belül, ahol azért ugyanúgy vannak nemzetközi tárgyak, csak nem olyan nagy számba, mint ezt külföldön tapasztaljuk, a fiataloknál jobban érzem azt, hogy keresik azokat az alkotásokat. Most egy belépő darabot mondok, egy Viktor Vasarely szitanyomatot fog venni, mert egy Viktor Vasarely szitanyomatot Párizsba is el fog tudni adni. Attól ez magyar művészet, és attól ez a magyar piac, de valószínűleg hamarabb veszi meg, mint egy olyan művésznek a munkáját, aki külföldön kevésbé vált ismerté.
1: Mennyire hagyják magukat vezetni a fiatalok? Mert nagyon individuum mindegyik, ezt is ugye más területekről értjük, akkor amikor bemennek hozzád, és mondjuk van pénzük, és van elszántságuk, és azt mondják, hogy Péter, segíts már a kezdő lépésekben, akkor elfogadják a véleményt, vagy majd én azt tudom alapon dolgozni.
9: Inkább úgy mondom, mint a korosztályt, meg mint aki a gyerekei révén ismeri a korosztályt, meghallgatják a véleményt, de sokkal keményebb a saját érzésük. Tehát én azt gondolom, hogy a fiataloknak megvan a maguk elképzelése a világról, ezt hagyják csiszolni, és ehhez kérnek véleményt, de egyáltalán nem biztos, hogy én meg tudom változtatni a véleményemmel az ő véleményeket.
2: Van, hogy igen, tehát van, hogy nem.
9: Van, hogy igen.
1: És van olyan is, hogy első blikre nem, eltelik egy kis idő, és mit ad Isten, visszamondja azt, amit én 2 hónappal ezelőtt mondtam neki.
9: Így van, vagy visszajön, és azt mondja, hogy igen, igazad volt, ebbe vagy jól láttad, de ezeken a folyamatokon nekik keresztül kell menni, és ez természetes, mert mi is voltunk fiatalok, és pontosan ugyanígy viselkedtünk, azt gondolom, az adott időben, hiszen a fiatal mindig jobban fekete-fehérnek látja az életet, mint a idősebb generáció, aki tudja, hogy azért a fekete és a fehér között van néhány árnyalat.
1: Mennyire érzelmileg közelítenek ehhez a dologhoz? Mert most volt egy jelenség, szerintem fogtok vele találkozni a műtárgykereskedelemben, ugye a választási plakátokat csokorban gyűjtötték a fiatalok, dedikálva vagy
2: nem
1: dedikálatlanul,
2: mindet,
1: és
2: mindet.
1: Meg is jelent a közösségi médiában a némi felállal. Igen.
9: Én megmondom őszintén, hogy ugye ez nem tartozik a mi kategóriánkba.
1: Hát még, de 10 év múlva lehet, ez, hogy
9: igen. Igen, nem. Biztos, hogy van az ilyen aktuál politikai történetnek is jelentősége. Szerintem ezt most kell gyorsan kihasználni annak, aki ebből pénzt akar csinálni, mert ez egyrészt az idővel okafogyottá válhat, másrészt, bocsánat, de még adott esetben más előjelet is, igen, kaphat. Tehát ugye az aktuál politika a művészetben mindig egy nehéz szituáció, mert az ott akkor abban a pillanatban mond valamit. a politika a művészetben, gondoljunk csak a rendszerkritikus műalkotásokra, mondjuk a szocializmusba, amelyek a mai napig egy műalkotásként árulkodnak egy egész rendszer gondolkodásáról, már egészen más kategória, igen, de ezt majd az idő fogja eldönteni. Tehát ez most itt egy hype, ami lehet, hogy három hónapig benne van, mert most érzelmeket vesznek, de ezt nem szabad összekeverni avval a műkereskedelemmel, amiben mi gondolkodunk. Ez inkább egy ilyen influenceres divat dolog, mindent éppen meg lehet lovagolni. Remélem ez nem a mi csoportunkat fogja képezni.
2: Még egy utolsó kérdés, ugye a beszélgetésünk apropója, hogy közeledik a Bávárt 87. művészeti aukciója. Van-e olyan tétel, amiről azt gondolod, hogy azt nagy valószínűség szerint egy fiatal gyűjtő, legyen kezdő vagy gyakorlott fogja elvinni?
9: Igen, nyilván most is vannak olyan tételek, és törekszünk is erre. Most itt inkább azokat a magas kvalitású grafikai alkotásokat merném meg említeni az árverési anyagunkból, illetve azokat a nagyon izgalmas, nem letisztult, hanem inkább bonyolult számlapú órákat, ami sok minden funkció van. Ezekre várjuk mi azért alapvetően ezt a fiatal réteget. Itt el kell azért mondani, hogy nyilván mennél nagyobb az árkategória, tehát hiába mondok én egy szép letisztult Art Deco ékszert, ami tökéletesen beleilleszkedne egy fiatalnak a világába, azért ezt a másik oldalon ki is kell fizetni.
2: Igen.
9: És itt még nem tapasztalom azt, hogy mondjuk az 1-2 millió forintnál többet adna valaki érte, akár festészetben, akár ékszerben gondolkodva. Azok a magas kvalitású és ezáltal magas áru műtárgyak, amelyek egy művészeti aukción, így nálunk is a 87. művészeti aukción azért a gerincét adják az aukciós anyagnak, az inkább a középgeneráció és az idősebb generáció által kerülnek gyűjteményekbe még mindig.
2: Világos. Péter, nagyon köszönjük a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, hogy a fiatalok ilyen irányú aktivitásáról beszélgethettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk.
1: És sok sikert a 87.
2: Nem beszélve erről.
9: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Feltöszöki Péter volt a vendégünk, a BÁV Art művészeti igazgatója.
3: Rádió Café. Van barátod. Yeah.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
6: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
5: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz, szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A hélius tökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
4: Hol is tartottunk? Ja, ingatlan piac, ja, és kormányváltás. Balla Ákossal, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével nézzük át ennek kapcsán a piaci folyamatokat. Szervusz,
2: jó reggelt! Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok és boldog születésnapot!
4: Jaj, de tündér vagy, köszönöm szépen. Így kell kiprovokálni, hogy országszerte megemlékezzenek a fennállásomról.
2: Na, de ünnepelhet-e az ingatlan piac? Mi a helyzet? Ugye hát nyilván a kormányváltás ténye is, itt is hozhat egy bizonytalanságot, hiszen számtalan olyan intézkedés van, ami az ingatlanvásárlókat segíti. Felmerülhet bennük a kérdés, hogy ezek megmaradnak-e. Mit tapasztaltok, mi most a helyzet?
5: Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lett volna 3 héttel ezelőtt megcsinálni ezt a riportot, és utána bejátszani most, hogy akkor mit gondolt az ember ugye a mostani ingatlanpiacról. Ugye ez már sajnos nem valósulhat meg. Ugye azt akkor is tudtuk, hogy van egy bizonytalanság, hiszen egyébként ugye a bizonytalanság már velünk volt egyébként márciusban is, tehát most ugye, mi a félretés lenne, nem április 13-án köszöntött be a bizonytalanság. Azt gondolom, hogy politikai szinten is már érezhető volt márciusban az erőviszonyoknak az eltolódása. Tehát ez ugye fölvetette az emberekben azt a kérdést, hogy ami eddig volt, amit megismertünk az ingatlanpiacon, a csók plusz, a babaváró, az OSP, ugye ezek azért ugye nagyon kedvező lehetőségek voltak, és fűtötték, húzták az ingatlanpiacot. Ugye ez ugye veszélybe kerül, hogyha egy új kormány jön, és ugye ameddig nem tudjuk, hogy az új kormánynak ez így jó, így megy tovább, eltöröl ebből valamit, vagy új intézkedéseket hoz, mert addig ugye bizony ez a bizonytalanság velünk marad. Ugye ez azért is fontos, mert az elmúlt években azt nagyon szépen lehetett látni, hogy amikor például ugye itt a kamatok elmozdultak, az alapkamatok felszöktek, hogy mit tud a piac hitel nélkül. Ilyen pestiesen szólva, hát nem sokat alapvetően, tehát a hitel az egy nagyon fontos szempont volt korábban is, tehát ez egy olyan bizonytalanság, nem? Tehát nem feltétlenül a miniszterelnök egyéb körülményei programja befolyásolja az ingatlanpiacot, hanem nagyon egyszerű tényezők, hogy van hitel, vagy nincs hitel. Természetesen ugye hosszabb távon, középtávon, már nem is hosszabb távon, középtávon ugye a munkaerőpiaci helyzet, az emberek személyes kilátásai, megtakarításai, személyes nyugalma, hogy van munkája, vagy nincs munkája.
2: Hát igen, a következő lépés, hogyha felveszem a hitelt, tudom-e fizetni?
5: Igen, hiszen ugye itt nem csak arról van szó, hogy megkapom-e a hitelt, hanem az, hogy tudom-e majd ugye ezt visszafizetni valójában, tehát ez sok tényezőből áll össze. Ha ezeket a bizonytalanságokat megnézem, akkor azt gondolom, hogy bizonyos bizonytalanságok mondjuk egy hónapon belül biztos, hogy már megoldódnak, vagy nem lesznek bizonytalanságok, hiszen derülnek ki ugye a miniszterek személyei, be fogják hitatni ugye az új képviselőket, és bizonyára azért elég konkrét üzeneteket fogunk kapni arról, hogy milyen támogatási formák maradnak vagy szűnnek meg, de ez sem egy két nap alatt fog bekövetkezni, tehát én arra számítok, hogy bizony még a május is ezzel a bizonytalansággal fog eltelni, és utána szépen lassan fog tisztulni a kép. Ugye ez ebből a szempontból a támogatások és kifejezetten a hitelek kapcsán jelenti azt, hogy nagyon-nagyon várjuk azt az üzenetet, hogy valaki kiálljon és azt mondja, hogy ez pedig így lesz, mondjuk az OSP hitel 3%-ával lesz vagy nem lesz, vagy változó feltételek mellett lesz. Ha tippelnék kell, én arra tippelnék, hogy változó feltételek mellett lesz. Tehát például az új lakás piacon ennek a hatása jó volt és érezhetően jó volt, a használt lakáspiacon azért erősen torzító hatása volt ennek, tehát az, hogy 1,5 millió forintra áraszták sokan a panellakásokat, az nem volt jó hatás. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy van itt mit rendbe rakni, tehát egy jó intézkedést jó lenne nem kidobni, hanem egy picit újra gondolni, átgondolni, értékkategóriákat képezni, vagy energetikai besoroláshoz kötni, hogy mondjuk egy minősíthetetlenül rossz energetikai besorolású régi vacak ingatlan ne ugyanabban az 1 millió 5-ös négyzetméter árban küzdjön, mint mondjuk egy új építésű ingatlan. Tehát van azt gondolom, hogy jó kimenete annak, hogyha megtartják ezt az intézkedést és upgrade-elik vagy egy kicsit ugye a valós piaci visszajelzések alapján újra gondolják.
2: Ugye egy sokkal
5: legjobb kimenete.
2: Igen, egy sokkal távolabbra mutató dolog, ugye itt a kormánynak a feltett szándéka az euró bevezetése, sokat beszélgettünk makroközgazdászokkal arról, hogy az odavezető út is már nagyon termékeny lehet, és többek között a kamatok csökkenésével járhat, tehát a piaci kamatok is előbb-utóbb olyan szintre eshetnének, amelyek élénkíthetik a keresletet. Ilyennel számoltok-e a jövőben, tehát nem a közeliben nyilván, hanem valamikor?
4: Hát mert vannak elemzések, hogy konkrét számokról is, hogy a piaci kamatozású hitelek is 4,5%-ra esnének vissza. Ott meg akkor már nem lenne állami beavatkozásra szükség, mert azért az a szint, ami
2: meg nem terhelné a büdzsét, de az ingatlan piac mégis működne.
5: Igen, ugye ez majd akkor lesz, ha ott leszünk, tehát ebből a szempontból, hogy amikor nagyon sokszor előfordult az, hogy valaki kiejtette a száján az euró bevezetését, és utána pár szemfüles eladó holnap azt mondta a kispesti panel lakásánál, hogy ettől az ő ingatlan a többet ér. Hát ettől nem lesz semmi jobb ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, amikor nagyon sokan felhívtak azzal, hogy most ugye a választás után javult az euró árfolyam, akkor ez most mit jelent? Hát megint csak nem sokat jelent, ez, hogyha valaki kereskedik és árut rendel külföldről, vagy mit tudom én, használt autót hoz Németországból, akkor neki ez vasárnapról hétfőre már jelentett némi lehetőséget, de az ingatlanpiacon ez nem így működik, tehát én azt gondolom, hogy az ingatlanpiacon vannak, akik próbálják ezt korán beárazni, ugye ők végül nem adják el az ingatlanukat, tehát ők ebből a szempontból akár hopon is maradhatnak, vagy akár kimondhatjuk, hogy kárt is szenvedhetnek, hiszen hogyha fél évig árulom a lakásomat egy téves áron, és nem kell el, akkor ugye azért csak veszítettem ezzel. Ebből a szempontból ez nem jó. Az, aki ugye hosszabb távra tervez, az remélheti ezt attól, hogy mondjuk amikor majd bevezetik az eurót és lesz 4,5%-os hitel, akkor ez milyen jó lesz, csak hát akkor ez azt jelenti, hogy addig meg kell tartani ezt az ingatlan. Ez megint csak nem a tipikus gondolkodásmód. Az emberek ugye ingatlan vásárlásban fél egy éven belül gondolkoznak, fél év egy éven belül nem valószínű, hogy lesz eurónk. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ma reálisan kellene gondolkozni a mai reális piaci feltételek mellett. Azért is, mert az előbb ugye említettem azt, hogy van egy óriási bizonytalanság a piacon, ami azért hát jobb esetben egy 2-3 hónap alatt oszlik el ez a bizonytalansági köd itt körülöttünk. Ebből a szempontból, aki ma rosszul árazza az ingatlanát, ne adj Isten, beáraz egy nagyon távoli jövőbe levő euróbefezetést is, az fogja tapasztalni, hogy szeptemberben elküldte a gyerekeket iskolába, és még mindig ugyanabban a lakásban lakik.
2: Mit tud most, vagy mit láttok most? Mi az, ami megy ingatlan típus, mi az, ami nem megy? Tehát, hogy kifejezetten, ugye korábban említettünk, gyanítom, az most sem nagyon keresettek a rossz energetikai állapotú ingatlanok. Tehát mi az, ami megy, mi, ami kevésbé, mit láttok?
4: Változnak-e a klasszikusok, frekventált, jó közlekedésű, jó állapotú, új lakás, nem dohányzó, első tulajdonostól megkímélt állapotban, 1 milliós négyzetméter ár alatt.
2: Jó, hát ez a keresleti oldal lehet.
5: Szoktunk cikkeket megjelentetni, egyébként minden héten van egy sajtócikkünk, egy elemzésünk, és most ezt a nagyon figyelemvadász címet adtuk neki, hogy ketté szakadt az ingatlan piac, ez nagyon drámaian hangzik, de valójában most egy kicsit ugye tompítva a helyzetet, mindig ketté van szakadva az ingatlan piac, tehát egyébként ugye mindig van egy figyelem fókuszában levő jól mozgó ingatlan állomány, és mindig van egy lemaradó ingatlan állomány. Ez semmi nem mutatja jobban, mint hogy ugye 4 millió ingatlan van Magyarországon, és ebből egy évben 100-120, jobb esetben 150 ezeret adnak el, és ennek ugye azért többszörösét hirdetik, tehát mindig van egy piacon elfekvő állomány. Ami viszont ugye ebből a szempontból megfigyelhető, hogy szinte bármilyen hatásra mindig ugyanazok az ingatlanok lesznek keresettek, tehát alapvetően a jó lokáció, a kisebb ingatlan érték, a jó fekvés, ezek ugye mindig azért körvonalazzák azt, hogy mi az, ami jól működik, de az utóbbi időben egyébként ugye újabb hatások is bejöttek, amik ugye viszont megint csak velünk maradtak, tehát alapvetően azért ugye volt egy idő, amikor jobban keresték a felújítandó lakásokat, amikor volt elérhető munkaerő a piacon, ugye évek óta nincs elérhető munkaerő, jó minőségben dolgozó, jó áron dolgozó munkaerő a piacon, évek óta van egy olyan fenyegetettség, hogy ilyen vagy olyan építőanyagok nem lesznek elérhetőek, mert a háború miatt, az energiahelyzet miatt, szállítási nehézségek miatt,
4: árfolyam ingadozások miatt. Már most is van, már mondták.
5: Ez mindig van, igen. ez mindig van. Emi miatt azt kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus jó lokációjú, mindig is keresett ingatlanok közül ma azok az ingatlanok működnek jól, vagy azok az ingatlanok kereskedettek, úgymond, ilyen csúnya szóval élve, amelyek legalább beköltözhető vagy jó állapotúak, tehát a kereslet eltolódott minőségben jelentősen felfelé, és ez ugye nem meglepetés, egy magasabb árszinten mozgó ingatlanokat is jelent. Akár ez egyébként lehet egy olyan torzító hatás is, hogy gondolhatja valaki azt, hogy drágultak az ingatlanok, nem drágultak, csak ma azok az ingatlanok cserélnek gazdát, amik beköltözhető, jó állapotúak, és egyébként, hogyha valaki befektetésnek vásárol ingatlan, ugye az is ma már nem fog vacakolni egy felújítással és ezzel az összes nyűgével, hanem az is megveszi inkább az újszerű ingatlant, az újszerű vagy felújított állapotú ingatlant, és ugye ez ad lehetőséget, teret annak, hogyha valaki mérsékelt árban új építésű ingatlant tud kínálni, az megint csak egy abszolút jó és gyors választás a vevők számára, hiszen nem lesz vele gond, nem neki kell a melóssal, a mesteremberrel foglalkoznia, tehát ebből a szempontból nagyon szépen kirajzolódik, hogy milyen ingatlanokra van kereslet, és ez ugyanabban a pillanatban jelenti azt is, hogy bizonyos ingatlanokra nincs és nem is lesz kereslet, tehát ott az eladónak nagyon-nagyon komoly árcsökkentésbe kell belemennie már ma.
4: Mennyire vannak kifeszítve a vevők, ez is egy állandó kliséje a magyar sajtó ingatlan piaci híreinek, hogy lassan elérte a keresleti oldal is azt az árszintet, ami nagyon nem tud feljebb menni, és erről is azt mondják, hogy talán gátat szabhat az árnövekedésnek, akár új, akár a használt lakások piacán.
5: Igen, ugye ha a klisét úgy érted, hogy megírhattuk volna ugyanazt a cikket, csak behelyettesítünk egy más-más négyzetméter árat 3 évente, akkor valójában ez egy nagyon egyszerű újságírói feladat lenne. Hát azt gondolom, hogy vannak újságírók, akik ebből szépen megéldegélnek, de azért, hogyha egy komolyabb gazdasági műsorban beszélgetünk, akkor ennél jobban a dolgoknak a mélyére kell nézni. Valóban átlépünk bizonyos határokat, és akkor ugye most már az 1 milliós határt átléptük. Egyebek is, ez ugye valóban sok nagyon-nagyon nehéz megterhelő lehetőség, vagy nagyon nehéz megterhelő helyzet ugye a lakásvásárlóknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy hitel nélkül nem is tudnának ma nagyon sokan lakást vásárolni. Tehát amellett, hogy emelkednek az ingatlanárak, egyébként, hogyha ezt hozzámérjük a megtakarításokhoz, keresetekhez, akkor egyébként nincs elszakadás, tehát nem arról beszélünk, hogy korábban mondjuk 20 éves megtakarítás, vagy 20 évnyi hozam alapján lehetett ingatlant vásárolni, ma meg 100 évnyi, tehát nincsenek ilyen jellegű elszakadások, tehát azért a bér is, a megtakarítás is szépen emelkedett, ezt követték le az ingatlanárak. Viszont azt látjuk, hogy a megtakarítások nincsenek ott az embereknél, ezért ugye volt vonzó a 10-20% önerővel történő ingatlanvásárlási lehetőség az OSP hitelnél, tehát ezek a hívószavak nem arra utalnak, hogy az embereknek komoly megtakarításuk lenne. Hozzáteszem, én magam nem javaslom azt, hogy a nullát közelítsük az önerővel, mert hogyha olyan emberek tudnak vásárolni, akik nem tudtak az elmúlt 5-10 évben önerőt gyűjteni, az ugye bár pillanatnyilag nekik egy nagyon kecsegtető lehetőség, de egy óriási veszély is, hiszen ő hogy fogja tudni visszafizetni ezt a hitelt, amikor ugye 5-10 év alatt önerőt nem tudott ugye megtakarítani, tehát nagyon sokszor az embereket a saját rossz döntésüktől

0: bármelyik generáció kutatót például, mert hogy azt meg szerintem sokszor halljuk azért már, hogy a, megint a következő generációk, ők azért sokkal határozottabbak, sokkal könnyebben mondják azt, hogy hát akkor köszönöm szépen, megyek tovább. Lásd akár még ország szintjén is, bár reméljük, ez most pont nem így lesz. És hogyha ez igaz, és te tisztában vagy azzal, hogy a következő generációra szükséged van, már pedig szerintem szükséged van, különben nem tudsz megújulni. Ha meg nem tudsz megújulni, akkor nem is tudsz fennmaradni, mert hát akarva akaratlanul az idősebb korosztály egyszer csak még idősebb lesz. Ha ezt a logikát így követed, akkor szerintem a stratégiád egy másik dimenzióból is meg kell, hogy fontolódjon, ilyen szépen fogalmazom, szóval nagyon át kell gondolni azt, hogy tényleg mi lesz ott fontos.
1: Igen, hát visszatérve a politikára, azért mégiscsak mondott ilyesmit a fiatalság, csak nem azt mondta, hogy köszönöm szépen, elég volt, én megyek tovább, hanem az, hogy ti mehettek tovább.
2: Olyat tehát is azért... mondott, igen, szerintem most már először ő ment, aztán igen. Meg küldött, igen. Ez a része, ez látszik. Azért beszélgettünk erről, és most nem akarok külön felsorolni mindent, mert az ESG Summiton lesz erre egy külön szekció, ami több szempontból foglalkozik ezzel a problémakörrel, és ott különböző keynote előadásokat is lehet hallani olyan emberektől, mint például Beke Zsuzsa Richtertől, de sorolhatnám még az előadókat, ahol végig ezek a problémakörök vannak kitárgyalva konkrét tapasztalatok alapján céges működés szempontjából.
0: Igen, és sőt egyébként, ha már mondtad a neveket, akkor annyit előjáróban el is mondhatunk szerintem, hogy most fogjuk őket szépen lassan publikálni, úgyhogy érdemes is követni, de hogy az egész social szekciót azt úgy terveztük meg, hogy éppen erről a külső-belső mentális jólétről szóljon, és az íve az neki valami olyasmi, hogy az első blokkunk az elkezdődik azzal, hogy ahogy fel is vezettétek, hogy ne legyen bullshit maga a well-being szervezeten belül, ergo akár hogyan tudjuk mérni. Vagy ha ránézel az órádra, ha mondjuk éppen Garminod van, nekem pont az van, reklámhelye, bocs, akkor nekem ő folyamatosan méri a stresszt, mint egy sportóra. Igen. Tehát igazából a stressznek a nagy része az a napom egyharmadában keletkezik, amikor azzal foglalkozom, amiből a pénzt keresem. Szóval így feltehetnénk a kérdést magunknak, miért nem mérjük a stresszt szervezeti szinten. Szóval ilyesmiről szól ez az első, míg a második arról, hogy pont ezek a kulturális összeütközések, vagy netán pont lehetőségek, mint például a generációk ütközése, az hogyan tud jelen lenni jól a szervezetünkben, míg a harmadik pedig azt igyekszik borcsó alá venni, hogy mit jelent egy közösségi fajta szemlélet, hogyan lesz egy szervezet befogadó. Itt megemlíteném akkor Méri Tamás barátunkat, aki majd az Access for You képviseletében lesz ott jelen, akik ugye pont azzal foglalkoznak, hogy teljesen mindegy, éppen milyen képességekkel, mint fizikai képességekkel rendelkezel, de hogy úgy befogadni azokat akár kerekesszékben, vagy akár más paraméterekkel rendelkező kedves munkatársakat is.
2: Tehát akkor ez jól ki lesz tárgyalva. Van egy ilyen utó zöngéje ennek az egésznek, ami pedig már nem az ESG Summitnak a része, ez az alaptábor tűzprogram. Ez micsoda?
0: Ez szintén egy közös szervezése az ESG Summitnak meg a Mégisnek, mert hogy azt vettük észre, hogy tök jó konferenciálni, kávézol, ismerkedsz, találkozol, mindig kitalálod, hogy fú, de jó lenne ezt meg azt csinálni, érzed is, hogy beleillene a stratégiádba az a újonnan kitalált kampány, vagy akár termék, vagy mit tudom én, de hogy megáll, mert visszazökkensz a mókuskerekedbe, és akkor 3 hónap múlva eszedből, hogy jaj, miért nem vittem tovább, jaj, de jó lenne most. Az alaptábor tűz, az pont ezt akarja, azt a problémát akarja megoldani, és éppen ezekre a témákra, ezek köré, a témák köré szervezünk egy szinte majdnem teljes napos rendezvényt, aminek az a célja, hogy ezek a közös akciók, ezek ne a kávészünetben elhangzott ötletek legyenek, hanem akciót tervekké formáljuk őket, és segítsük a...
2: Tehát ez egy ilyen munka, egy ilyen workshop?
0: Workshopnak is hívhatjuk, workshop alapú, nagyon együtt gondolkodós, együtt cselekvős, tényleg úgy távozol, hogy benne van a naptáradban, hogy amit közösen kitaláltatok, mondjuk azért, hogy hogyan tudod a jólétet még inkább stratégiai szinten emelni, vagy hogyan tudsz jobban kommunikálni róla, és így tovább, de hogy ezekből a naptáradban akciótervek születnek.

0: Szóval igen, workshop, csak azért nem akarom workshopnak hívni, mert még annál is több hozunk inspirációt, hozunk esettanulmányokat, és az egész egy ilyen, tényleg egy ilyen közös gondolkodásra van felépítve.
1: Nagyon jó hangzik, oké, rendben van. Köszönjük. Akkor találkozunk ott, ott lehet ott is, de a 20-án biztos, május 20-án az ESG
0: Summit.
1: Találkozunk mind a ketten, rendben van. Rendben van. Köszönöm szépen ezeket az információkat.
2: Jó munkát, szép napot,
0: köszi, szervusz. Köszönjük,
2: Rimóci Oszkárral, a Mégis Kollektív alapító és aktív csapattagjával, a fenntartó vállalkozás fejlesztővel beszélgettünk a május 20-án. Hát most ESG csúcs találkozó 2026, vagy ESG Summit.
1: Igen, úgy lehet megkeresni, esgsummit.hu. Keressetek rá.
3: Rádió Café.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház? Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?
7: Nem, ez nem élő műsor, folytatódik a Millás reggeli best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
8: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
9: Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
9: Hát Botond, mivel kezdjük?
11: Érdekes dolgok vannak. Én továbbra is nehezen tudom megérteni, hogy hogy lehet az, hogy fölismerték, úgy tűnik az angolok, britek többsége, hogy ez a Brexit ez egy hülyeség volt, mintha már jönnének visszafelé, de a legnépszerűbb politikus kiemelkedően az a figura, aki mondjuk oroszlán részt vállalt a Brexitben, annak a népszerűsítésében, az angol kilépésben. Ez a kettő olyan nehezen jön össze így 2026-ban, úgyhogy kérlek, homályosíts fel minket, hogy ez hogy történt, meg amúgy is egészen elképesztő változások vannak a brit politikában.
10: A kérdés nagyon jó, és lehet, hogy ehhez érdemes legalább itt az első válaszban egy lépést hátra tennünk, egy picit absztraktabb vidékekre, mert ez ugye nem csak brit probléma, hogy vannak politikusok, akik visszatérnek, ugye itt van Robert Fico, aki tényleg ugye egy újságírógyilkosság után tudott visszatérni, Andrej Babis visszatért a Panama Papers után, Janez Jansa mindjárt visszatér Ugyanába, hogyha nem nézünk oda. Tehát itt nagyon-nagyon sok ilyen visszatérést látunk, és az is biztos, hogy mondjuk Alice Weidel sem a tipikus profilja a szélsőjobboldali politikusoknak, ugye a vele kapcsolatban élő radikális jobboldali pártvezér Németországból. Tehát itt rengeteg olyan történet zajlik, ahol egyszerűen a keretezés, az, ahogyan a tényeket újra és újra tudják keretezni a politikusok, az egyre inkább minket beszippantó közösségi médiatérben, ez egészen elképesztő hatalmat ad nekik. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy a migrációval a Brexitet is ki tudta harcolni, Farage, és most ott tartunk, hogy még mindig ugyanez a migráció téma működik. Ez az, ami minden felmérés, és más felmérés szerint érdekli a brit választókat, és még mindig erre keresik a választ, hogy hát ha nem a Brexit, akkor mi lesz a következő. És ugye ez a Farage-i kommunikációnak a nagyon ügyes zsenialitása, hogy újra tudja húzni ezt a témát, anélkül, hogy az előzőben megütné a bokáját, hogy lámben ez volt a megoldás, akkor lehet, hogy rosszat mondtam. Nem erről van szó, hanem látjátok, még tovább kell menni, mint hogy csak a Brexit. Tehát ezek tényleg nagyon érzékeny pontok, mert hiába jön szembe a valóság, hiába látják a választók a dolgokat, vagy láthatnák ezt más keretezésben, pont a politika felelőssége, és ebben egyre ügyesebb és egyre több eszközt, és nagyon hatékony eszközt kapott a 21. században, hogy számunkra a valóságot újra és újra tudja keretezni.
9: Igen, elfogadjuk a magyarázatot, és akkor most azt nézzük meg, hogy vajon milyen geopolitikai helyzetben van Anglia, illetve hogy mekkora súlya van. A legfontosabb és legérdekesebb az a király látogatása most az Egyesült Államokban. Ugye itt rögtön egy olyan szituáció van, hogy arról megy a vita, óriási vita, hogy most lemondják ezt az egészet, próbáljanak meg a merénylet kísérlet miatt kihátrálni belőle, vagy pedig nem, illetve hát, hogy ki akarta ezt az egészet valójában, kinek jó ez az egész?
10: A britek nagyon küzdenek azzal, hogy az unióból való kilépésük után a kereskedelmüket globálisan újra húzalozzák, és ennek azért mindig az alappillére az a Brexit után, 16 után az az Egyesült Államokkal való speciális kapcsolat visszaerősítése volt. Tehát ezenek nagyon sokat dolgoztak, és ha visszanézünk egy picit az elmúlt évekre, akkor alapvetően Trumpban ez a királydiplomácia, illetve királynő diplomácia működött. Tehát ez az, amit ugye tudjuk, hogy ő szereti, ez egész más történet, mint amikor ugye csak úgy meghívják valami multilaterális csúcsra, láthatólag ugye a mostani elnökség alatt ilyenre például az európai kontinensen nem is jött el. Tehát tényleg Ferenc pápa temetésén volt, illetve a Notre Dame-nek az újranyitásán, tehát ezek a találkozók, amikor ilyen hatoszárét lehet köré keríteni, ezek, amik működnek. A briteknek pedig erre szüksége van, tehát itt azért most a kritikus nyersanyag egyezményben éppen az unióval haladt előre az USA, tehát azért a mondjuk úgy, hogy az amerikai lendület azt érzékeli, hogy a kontinenssel muszáj haladnia, a briteknél viszont mindig pedálózni kell, hogy megtörténjen a következő lépés, és azért ennek nagyon komoly, egyébként másodlagos biztonságpolitikai hatása és üzenete van. Tehát mind a kínaiak, mind az oroszok azért sokkal határozottabban szokták fenyegetni a briteket, de részben azért is, mert tényleg sok európai sereghez képest egy ütőképes hadsereg, még mindig minden kihívás ellenére a brit hadsereg, másrészt pedig ott ugye azért pont a kábelek, már a tenger alatt futó internetkábelektől kezdve a legkülönbözőbb kisebb-nagyobb kémfelderítő hajókig mindenféle problémájuk is van az oroszokkal a briteknek, tehát hogy nem mindegy, hogy az amerikaiak hogy állnak mögéjük.
9: És akkor ehhez most úgy tűnik, hogy kell ez a, hát hogy is mondjam, az egyik híres brit politikai podcaster mondta, hogy kell ez a kuncsorgás.
10: Hát nézzétek, ha ezt kuncsorgásnak írik meg, akkor kuncsorgás. Ez a új geopolitikai valóság, hogy nem teszünk rá fügefa levelet, tehát hogy az erősebb állam valóban erősebbnek is látszik, és nincs eljátva az egy állam egy szavazat elve, mint az ENSZ-közgyűlésen, de ugye nem is tudnánk felsorolni hosszú fehér lapokon keresztül, hogy mit lehetett elintézni az ENSZ-közgyűlésben. szemben mondjuk a biztonsági tanácsal, ahol ugye a nagyhatalmak vétóval üdögélnek, bár ott is ugye pont emiatt kevés dolog lett valóban elintézve. Úgyhogy igen, tehát ez az olvasat, és mindehez azért ugye pont a Mandelson ügy, tehát hogy azt az embert sikerült kiküldeni Washingtonban nagykövetnek a saját titkosszolgálataik jelzése ellenére, akik az átvilágításnál jelezték, hogy nem olyan jó ötlet őt kiküldeni, mert érintett az Epstein ügyben, és mégiscsak kiküldték Washingtonba. Ugye lehet, hogy azért most, ha ironikus forgatókönyvet írnánk, akkor azt mondanánk, hogy talán pont ezért küldték őt, hiszen ezzel azokat a köröket ismerte, akiket most ismerni kellett. De a másik oldalról ez egy nagyon komoly kockázat lett, és ahogy aztán az Epstein ügy nem tudott lekerülni a napirendről az Egyesült Államokban, úgy ebben nem csak nagyon csúnyán Mandelson megbukott és a teljes tanácsadó cége, amit korábban építgetett, hanem ugye ez elért a brit miniszterelnökig, akinél már komolyan felmerült az a felelősség, hogy hogyan engedhette meg Mandelsonnak a kiküldését, és egyáltalán miért nem veszi komolyan a saját átvilágítási jelentéseit, tehát hogy nem kéne ilyen embereket kiküldeni. Ugye ez a magyar diplomácia történetben se lenne egyedülálló, amikor kiszilárdott annak idején, aki megbukott az átvilágításon, csak kiküldték Moszkvába, de hát ugye a vízumközpontot remekül tudta üzemeltetni. Igaz, a mai napig sem tudjuk, hogyan.
11: Na, kanyarodjunk akkor vissza egy kicsit Faráshoz, mint a legnépszerűbb politikushoz, illetve a pártpolitikához. Egy klasszik, majdnem úgy két pártrendszer működött nagyon sokáig, és mintha néhány hónap, oké, persze év alatt fölrobbant volna. Most Farás a legnépszerűbb politikus, egy hallgató is megerősít, amit mondtál, csak ő úgy fogalmaz, hogy Angliában most nem a Brexit a téma, hanem a migráció, a városi bűnözés és a gyenge növekedés, emiatt vezet Farás. Meglátjuk, mi lesz, de nehéz elképzelni őt miniszterelnökként. Most ugye nem parlamenti választások lesznek, hanem helyi választások jövő héten, de hogy néz ki most az erősorrend, a térkép, ki nyerhet nagyot, hogyan alakulhat át, hogyan alakulhatnak át az erőviszonyok most, illetve ez kitarthat-e a következő parlamenti választásokig?
10: Ugye alapvetően azt látjuk, hogy egy nagyon meglepő sorrendi változás következik be. Ugye az egy dolog, hogy Farázsék vezetnek, egyébként hát a januári csúcs óta néhány százalékot estek, de még ezzel is torony magasan viszik a jelölteket majd, és megerőzik ugye mind a két nagy establishment pártot, tehát a Torikat és a Munkáspártot is. Ők ugye nagyon kullogva valahol bőven 20% alatt állnak, és ezzel azért látszik ugyanaz az anti-establishment hangulat, tehát mondhatjuk azt is, hogy Magyarországon is olvasható így a Tisza győzelme, de ezt látjuk ugye a világban nagyon sok helyen, hogy a szavazók keresik azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabb, radikálisabb megújulást behozni, és ezt egészen eddig a Farázsékban látták. Ami az új jelen is, amiről szerintem majd érdekes lesz beszélni, mert ezzel valószínűleg egy hullámmal sok ország előtt járnak az angol száz rendszerek, hogy egyszer csak a kétpárti rendszerből ugye elindult Anglia a több pártiság irányába, és ez nagyon izgalmas, hogy kitart a következő parlamentig a határozott több pártiság, mert hogy a zöldek elképesztően nagy visszatérést produkáltak, tehát 15% körül állnak, amit nagyon-nagyon régóta nem láttunk. Tehát ez, hogy a zöldek meg tudtak jelenni, ez azt jelenti, hogy a kiábrándult munkáspárti szavazók, azok egyrészt ugye a Tory kihagyásával rögtön Faráshoz ugranak. Ugye ez is egy érdekes jelenség, ezt Németországban is látjuk, hogy az AfD szavazók egy jelentős része a szocialista SPD vonalról érkezik. Tehát ugye a vörös ingesekből így lesznek egyből barna ingesek. És ehhez képest ugye a liberál demokraták, tehát a libdemek is abszolút megjelentek újra, felkerültek a brit politika térképére, nyilván ők alapvetően a városi fiatalokat, de azokat a progresszív fiatalokat tudják elvinni, akik korábban viszont ugyanúgy még a munkáspártra szavaztak. Tehát a munkáspártot minden irányba leszik, a Toriknál pedig egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a mindig egy radikálisabb üzenetet sugározni képes Farázssal, és hát tegyük hozzá, hogy a karaktererőségekben sem tudták eddig sikeresen felvenni a versenyt a Farázs személyiségével, hiába jönnek-mennek ugye az újabb és újabb vezetők a Toriknál.
11: És ez mire lehet elég most a mostani választásokon?
10: Hát most azt látni, hogy torony magasan fogja vinni az önkormányzati képviselőket, és rengeteg önkormányzatot, akár tényleg sima többségű Farázs dominálta politikai erődöt kialakít majd a választás, és ez biztos, hogy beindítja majd az útkeresést egy picit jobban a Labournél, tehát megint felmerül az, hogy a Starmer végig tudja csinálni a ciklusát, vagy lesz-e annyira súlyos ez a vereség, hogy megkérdőjelezzék az ő vezetését. Ugye itt azért nem csak a Mendelssohn botrány, nagyon sok egyéb policy botrány is volt, tehát azok a szintű gondok, amikor a nyugdíjasoktól a fűtéstámogatást megvonja rossz pillanatban, tehát nagyon sok tényleg mondjuk úgy, hogy bal lépést át, amit meg lehetett volna máshogy is oldani, de egyszerűen nem tudták végig kommunikálni. Kínával kapcsolatos kémkedési problémák, utolsó perces letekerése, tehát inkább egy csengetett Milord drámára hasonlít a brit politika sajnos már hosszú évek óta.
11: Ugye a polgármester az nem most van
9: például Londoni, ugye? Szegény 007-es ügynök, komolyan mondom, tehát egy szebb napokat is látott. Tényleg, amikor még egy birodalom volt a mögötte, és hát, vagy hát egy ilyen kvázi birodalom.
10: Hát, vigyázó szemünket, vessük erre, tehát, hogy sok száz év munkáját is le lehet nagyon hamar bontani. Igazából ez a tanulság, és ez az, amit Európának, mint unió, és mint tagállamoknak is nézni kell, hogy ezeket a bal lépéseket elkerüljék.
9: Nagyon jó. Azt írja a kedves hallgató, hogy ők jönnének Európába.
10: Már a Brexit után a britek akarnak Európába jönni?
9: Vissza, igen. Hát, hogy akiről beszélsz most, ők azok, akiket így most akkor befogadjuk őket, vagy hogy legyen?
10: Hát, ugye, hova lesz majd a kérdés, tehát mi lesz addigra pont Európából? Egyébként ugye következő az Izland lesz, aki most augusztusban népszavaz majd az EU bővítésről, hogy bedobják-e a ország nevét az európai kalapba. De a lényegre visszatérve, tehát a briteknél tényleg van egy nagyon komoly őszinte az utca szintjéről érkező társadalmi felháborodás a bűnözéssel, migráció jelenlétével kapcsolatban, és bármilyen meglepő, de egyébként ezeken az úgynevezett small boats, tehát amik a csatornán keresztül érkező migráció a mai napig probléma. Uh-huh. Tehát ez egyszerűen még mindig eléri a partokat, és itt ugyan tudnak számokat kicsit lejjebb meg feljebb tenni a szigorító lépések, de azért ezek között is, de egyszerűen fizikailag ott vannak az emberek, valamit kell csinálni, a visszatolomfolás az mindig a legmacerásabb jogi rész, hiszen a befogadó államon is meg kell beszélni, tehát nem lehet az, hogy leszállsz Tripoliba, és egyszer csak kiteszel több száz embert a kifutón, tehát ezek azért sokkal bonyolultabb dolgok, és ez az, ami nem csak a briteknek, de másoknak is nehézség. Tehát ez valóban emészti.
9: Javítanám, a skótok jönnének, tehát rájuk gondolt a kedves hallgató, hogy ők azok, akik szeretnének jönni Európába.
10: Szerintem jó páran Londonban is örülnének, tehát lehetne itt dolgozni a többségen, nem is biztos, hogy nem lenne meg, de ez egyszerűen nem is látszik most olyan témának. Ugye egyszerre lesz még egyébként most az önkormányzati képviselők mellett a skót és a walesi parlamenti választás. És az is történelmi lesz, hogy mind a kettőben úgy tűnik, hogy a Farage-nak a pártja helyben is be fog jutni második legerősebb pártként ezekbe a lokális parlamentekbe, miközben a Labour itt is óriásiakat fog veszíteni. Tehát ez látszik most ezekben a parlamenti választásokban is. Ami viszont izgalmas az az, hogy ahol tavaly, mert ugye tavaly is már eznek a erőhullámon egy volt, ugye itt nem négy évente van önkormányzati választás, hanem ugye minden önkormányzat a saját négy éves ciklusában, vagy akár lehet, hogy két évente.
11: És ugye London sincs, ugye te polgármester, a közvetlen polgármester választások sem most vannak.
10: Nem. Tehát ezek most ugye City Councilor, és nagyon sok szép neve van még ugye különböző történelmi területek okán, hogy hol hogyan hívják ezeket a testületeket. De a lényeg, hogy amik itt tavaly ugye átvett a Reform UK párt, a Farage-ék, ott azért egyáltalán nem tudtak olyan nagyot alkotni. Tehát nem az van, hogy ezek az önkormányzatok egyszer csak elkezdenek szárnyalni, hanem amint az mindig kiderül, hogy a kormányzás bonyolult dolog, nem lehet egyik napról a másikra eredményeket felmutatni, és ott is ugye azzal kampányolni, hogy nem emelnek adót, ez persze nagyon jó, csak hát adóemelés nélkül viszont ezekkel a csontváz költségvetésekkel ők se tudnak programot építeni.
11: De nem azért, mert őket is a központi hatalom kivérezteti.
10: Hát nem a chemtrail, ugye? Vagy én nem tudom, tehát... Hogy...
9: Igen.
10: Tehát ez... Nem, hát ez a politika valósága. Ez a politika valósága, ugye, ha beszed pénzt újra tudod osztani, azt lehet egyébként úgy újra osztani, hogy hát egy nem lopod el menet közben átkettő hatékonyan teszel intézkedéseket, akkor ennek előbb-utóbb lesz eredménye. De hát ugye a Labourrel szemben is felvetik, hogy még mindig a társadalombiztosítási ellátás során brit egészségügyben nem tökéletes a helyzet, hát azért ugye ez nem lesz tökéletes egyik napról a másikra, tehát ez nem így megy, és ez, hát azt hiszem, ennek vannak áthalásai is most már. Tehát a választói türelem a közösségi média korszakában, ha tudott, akkor még tovább csökkent.
9: Én azt tudom erre mondani, véghallgatva a szavaidat, hogy Ali G-t a parlamentbe, tehát szerintem az nem volt véletlen, annak idején sem az a szarkazmus, amit megcsináltak abban a filmben. Igen, óriási probléma, már évek óta.
10: Igen, tehát, hogy ez nem brit probléma, ez nálunk is lesz, meg mindenütt van, tehát ezt látjuk a Trumpéknál is, és egészen onnantól Romániáig, ahol most ugye már éppen kormányválság van. Tehát, hogy ez biztos, hogy újra kell húzalódni társadalmi szerződés szintjén, és erről minden tizedik adásban meg is emlékezünk, és így a kitartó hallgatók már tudják szerintem ezt a mantrámat.
9: Hát nem baj, húzalozunk. Szerintem elindultunk egy irányba, úgyhogy...
10: Így van.
9: Nem
10: így van. Tehát ezen kell gondolkozni, és ebben mindannyiunknak részt kell venni, hogy tényleg, hogy gondoljuk el a közös ügyeink, ugye a politika, a közös ügyeinkben való közös döntéseknek a kivitelezését, mert láthatóan itt tényleg felelősséget is ugyanannak kéne vállalni, mint aki döntést hoz, mint aki aztán a döntésnek a következményeivel szembesül, és ezek a ciklusok, ezek a személyek, ezek az intézmények helyenként elválnak, és ebből baj van.
9: Oké, Botond, köszönjük szépen a fejtágítást ismételten, további szép napot, jó munkát neked!
10: Nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
9: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt adóvilág rovatunkban. Most Angliában jártunk, hiszen egy fontos helyi választás közeledik május 7-én, és ennek kapcsán néztük meg az adózási rendszert, a Brexitet és az egész geopolitikát.
8: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
7: Reméljük tetszett a Best of a Millás reggeli összeállítása az elmúlt hét legjobb pillanataiból. A jövő héten újra megpróbáljuk, találkozunk hétköznaponként 6:30-tól itt a Rádió Café 98.0.

0: majd hétfőn a doktorurakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Jogerőssé vált a választás eredménye, hétfőn kezdődnek az érettségig, újabb meteorra érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
11: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
10: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz, szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Sziasztok! Ez itt a Kávézó a világ végén, mint ahogy azt a felvezetőből már hallhattátok. Élőben vagyunk itt a stúdióban, 16 óra 4 perc van, 2026. 4. hó 27-e a dátum. És a vendégem, aki már itt ül velem szemben, és nagyon régóta szeretném, hogy itt üljön velem szemben, de most sikerült elcsípnem őt a Mi a Vaki Erdő konferencián, nem más, mint Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője, Európai Uniós Klímapaktum nagykövete, és még egy csomó minden, ezt megbeszéltük, hogy abszolút titulus halmozó emberő, nem azért, mert szereti a titulusokat, hanem azért, mert rengeteg mindennel foglalkozik, és rengeteg szerteágazó az érdeklődése, de akkor először is beszéljünk arról, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban, mind a kettőnknek a szív ügyéről azt gondolom, meg remélem, hogy nagyon sokatoknak a szív ügyéről, ezek pedig a fák és erdőink helyzete, ami hát nem annyira csodálatos most per pillanat. Azt lehet mondani, hogy nagyjából egy pár évvel ezelőtt, amikor is ezt a tűzifa rendeletet meghozták, meg vészhelyzeti dolgok alakultak ki, annak az erdők itták meg a levét, és azóta is én, mint Pilisben élő ember, szembesülök azzal, hogy folyamatosan évről évre szerintem egyre több fát vágnak ki, egyre gyakrabban lehet hallani most már gyakorlatilag folyamatosan a láncfűrészetnek az ógását, teljesen mindegy, hogy milyen évszakban vagyunk, és folyamatosan hordják el mindenhol az országban az erdőket, és a védett erdőket is nagy számban, tehát ez egy nagyon fontos szempont, és hát én ezt mint természetvédő, a természetért agódó polgár, és a Pilisben élő személy nagyon aggódva érzem, sok mindenki mással együtt, de az egy dolog, hogy én ezt így látom. Mi a helyzet nyilván a szakemberekkel, ők hogy látják ezt, mert ugye sokszor azt lehet hallani, jó, hát jön, ne tessék aggódni, a szakemberek tudják, hogy mit csinálnak, úgyhogy én azt gondoltam, hogy akkor majd Balázs, mint szakember, majd segít ebben nekünk, úgyhogy szia Balázs, nagyon-nagyon sok kérdésem lesz hozzád.
12: Szia Márk, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek hallgatók, mert hogy ebben a körbe tegeződni szoktunk.
6: Így van, ez egy tegeződős rádió, úgyhogy mielőtt belevágnánk, egy kis zenét fogunk majd sugározni a publikumnak, meg földobnám nektek is, kedves hallgatók, a labdát, hogy nyugodtan szóljatok hozzá a témához, biztos vagyok benne, hogy nektek is van véleményetek ezzel kapcsolatban, kérdésetek, és nagyon örülnék neki, hogyha 0636980980-án kapcsolatba lépnétek velünk, és részt vennétek az adás szerkesztésében, mert hogy ez végig is azt gondolom, hogy ha van közös ügyünk, hát akkor ez a közös ügyünk, úgyhogy egy kis justice és stop után, tehát stop cutting down the forests, következik a beszélgetés Bozai Balázzsal.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na, de hát nem fogjuk fránya módon levágni remélhetőleg a közeljövőben az összes fát az erdőinkben, mert hogy ez a témánk egy nagyon-nagyon fontos téma, egy szívemhez nagyon közel álló téma, és valami, ami borzasztóan zavar, és a vendégem Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője és az Európai Unió Klímapaktum nagykövete, akivel erről fogunk beszélgetni, ne csak az legyen, hogy jó, hát akkor itt valaki, aki aggódik az erdője, de nem ért hozzá az dumáróla, hanem beszélgessünk a szakértővel erről a dologról, de mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár szót mondj már arról, hogy mi az, hogy Európai Uniós Klímapaktum nagykövet vagy.
2: Az Európai Uniónak is fontosak az erdők is. Szerintem elég sokan hallottatok róla, hogy van egy olyan EU Green Deal. Uh-huh. Ez gyakorlatilag egy megállapodás lenne tulajdonképpen, hogy az Európai Unió hogyan álljon át egy zöldebb, fenntartatóbb működésre. Ugye azt nagyjából szerintem ki lehet mondani, a jövő az vagy zöld lesz, vagy nem lesz. A pontok mi a kis erdőbeszélgetésen is feldobtam cégeknek is, hogy ez mennyire igaz a cégekre. Én azt gondolom, hogy sok mindenkire igaz, és az EU-nak az a célja, hogy tényleg gazdaság, társadalom, környezet mindenki álljon át. És ugye ezt szeretné a társadalom azért, szeretné közelebb hozni az emberekhez, ezért csinált egy úgynevezett klímapaktum megoldást erre, amiben lényegében olyan embereket kérnek fel, vagy lehet pályázni rá, és akkor neki klímapaktum nagykövetnek, akik a saját területükön valamilyen módon kapcsolódnak a Green Deal céljához, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt kicsit kommunikáljuk, megértessük az emberekkel, ha kérdésük van, megválaszoljuk, és kicsit így ezzel kapcsolatosan az embereket az ilyen tényleg nagyon távoli brüsszeli keretekhez, élethez való dolgokba hozunk közelebb.
1: Tehát közelebb hozzátok ezt az egész témát. Igen, sajnálatos módon azért az egy megfigyelhető jelenség, hogy a Covid óta a természetvédelem témája egy kicsit visszábszorult, akkor úgy nagyon szépen elindult valami, és aztán eltört ezzel, hogy akkor itt mindenki elkezdte félteni a megélhetését, nem tudom, valami nagyon-nagyon megváltozott azon a ponton, és nagyon nehezen jön vissza. Lehet ezt látni a politikai kommunikációban is, hogy minden mondjuk az amerikai elnökválasztás kampányában is szinte egyáltalán nem esett szó róla. Most a magyarországi választási kampányban is szerintem nem esik annyi szó erről a témáról, mint amennyire ez fontos ez a téma, arról nem is beszélve, hogy bizonyos politikai körök meg egyszerűen csak zöld hisztinek apostrofálják az egészet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa jelenség, szerinted miért van az, hogy az emberek eltávolodtak ettől a tényleg annyira fontos témát, hogy gyakorlatilag a jövőnk múlik rajta, de mégis valamiért nem akarunk ezzel szembenézni.
2: Szerintem az ősi ösztöneink. Tehát alapvetően az ember, próbáljuk ezt tagadni, mert az a faj vagyunk, aki azt gondolja, hogy a szellem annyira eluralkodott most már minden felett, hogy igazából a természeti gyökereinket részben elfelejtetjük. Az ez nem így van. Tehát ha belegondolok, 2019 volt az az év, amikor ez a csúcson volt. Tehát akkor volt egy viszonylag nyugodt békeidőszak. Most persze az ukránok erről más gondolnak 14 után, de még azért lássuk be, azért 19-ig egy olyan időszak volt, hogy észrevettünk olyan dolgokat is, amiket most eltakarnak az a nagy zaj, az a nagy robbanások. Tehát gyakorlatilag betört 2020-ban a Covid, betört utána 22-ben az orosz-ukrán háború, azóta egymást érik gyakorlatilag a különböző energiaválságok, 22-ben még az oroszok játszottak kicsit az energiaellátásunkkal, akkor még volt menekülő út a közel-keleti fosszilisek felé, aztán ugye most már ugye az iráni háborúval jelenleg az a fosszilis vonal is elvágódott, miközben elvágtuk az orosz vonalat, tehát ugye gyakorlatilag egy olyan helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag a faj fenntartásért kell az egyet fenntartásért kell küzdenünk, és a faj fenntartás kicsit háttérbe szorult. Uh-huh. Tehát innen jön a biológiai alap. Tehát 19-ben jött létre a 10 millió fa alapítvány is, akkor jött létre velünk párhuzamosan Greta Thunbergék, akkor indult egy csomó más faültető szervezet is, tehát végig boldog békeidőben észrevettük a valóban súlyos problémákat.
1: Nagyon nagy divat lett a faültetés, aminél jobb trend szerintem nem is lehetne, de azért mégis ugye, mint minden trend esetében van ennek egy kicsit negatív kicsengése, hogy tényleg talán vannak szervezetek, és még véletlenül sem a 10 millió fára gondolok, hanem mondjuk bizonyos esetben mondjuk cégek, akik ebbe beleállnak, hogy valójában az van mögött, hogy hű de jól mutat, ez elültetünk egy pár fát, és onnantól kezdve a mi lelkiismeretünk az tiszta, meg a vevőink felé lehet mutatni, mi mennyire jó fejek vagyunk, és aztán nem feltétlenül foglalkoznak úgy a fákkal. Mi a fontos, hogyha valaki ilyen faültetésbe akar belevágni? Mik azok a szempontok, amiket be kell tartani, az, hogy az tényleg érjen is valamit?
2: Először gyorsan visszatérnék oda, hogy mennyire mentel néha megítélése. Alapvetően azért lehet ez, mert a faültetéssel azokat a politikusokat kötik össze, akik öltönybe 7-8-an egy darab ásóval
1: bőrcipőben
2: játszanak ilyen faültetősidit. Tehát sajnos ugye nyilván, mint minden jó dolgot, azonnal felismerték, hogy ezt ki lehet használni, de ez azért van, mert az embereknek ez fontos. Tehát én ebben azt a dolgot látom, hogy fontos az embereknek, ezért a politika is ráugrott. Valójában azért, hogyha megnézzük, akár a városi települési faültetések, akár az erdősítések iszonyú fontosak. Tehát, hogyha megnézzük az EU Green Deal-jét, például abban is egy kiemelt szerepe van a faültetésnek. Ennek az a lényege, hogy jelenleg nagyon fontos, hogy kibocsátásunkat, a széndioxid kibocsátásunkat, illetve minden, ami a klímaváltozást okozza, azt visszafogjuk. Jelenleg nincs tisztább energia, mindaz, amit nem használunk el. Ez nagyon fontos. Ha már elhasználjuk, az legyen megújuló. Ez is nagyon fontos. De el fogunk jutni egy pontra, illetve most is itt tartunk, hogy a levegőbe kibocsátott széndioxid, illetve a széndioxid egyenértékű gázok, ami miatt melegszik a Föld, azt valahogy el kéne tüntetni. Ez 100 év múlva tűnik el. Nem biztos, hogy megérjük. És akkor jönnek azok, hogy hogyan tudjuk kivenni a légkörből. Na, innentől jön az erdősítés, és innentől jön még mellette a talajregeneráció, mert ez a kettő az, ami szárazföldön, most a tengerek is nagyon komoly nyelők tudnak lenni, ezeket hívjuk nyelőnek, ami elnyeli ezt a széndioxidot. Fa, ahogy növekedik, még akinek van emléke rá, akkor volt egy olyan, hogy fotoszintézis, ezt tanultuk általános iskolában, annak a folyamatnak a során a fa ezt a széndioxidot kivonja a légkörből, azt a szenet beépíti a szervezetébe, és abból lesz a fa. Abból lesz a fának a gyökere, abból lesz az avar, abból lesz az erdőben fölhalmozódó humusz, abból lesz az a humusz alatt fölélénkülő talajélet, ami szintén sok-sok széndioxidot köt meg, és ezért nagyon fontos az erdősítés és a faültetés, illetve a városokban azért nagyon fontos, mert hogy ez gyakorlatilag, ha kicsit képzeljük el azt, hogy nincs a városunkban fa, tehát körülbelül lehet, hogy képzelni, egy kőbányában fogunk élni. Nem hiszem, hogy bárki úgy szeretne élni. Az, hogy ezt jól csináljuk, először tudni kell, hogy ezeknek a fáknak, ezeknek az erdőknek mi a fontos, és az, hogy nekünk azt kell először megérteni, ez megad, hogy nekünk miért fontos. És ha ez a folyamat megvan, akkor a végén nem tudjuk jól csinálni, és az annantól fog az úgynevezett greenwashing, ez eltűnik.
1: Igen, hát erre visszatérve, igen, a város, vagy bármi fák nélkül, tehát, hogy tényleg annyira sok fontos szerepet töltenek be a fák számomra, ezért nagyon furcsa, amikor valakinek van ilyen növényvaksága, különösen a fákkal szemben, és ne úgy tekint rá, mint egy ilyen tárgyra, ami ott van, és akkor vagy útban van, vagy nincsen, vagy ugye szemetel a fa, ez egyébként az egyik legjobban gyűlölt kifejezésem, amikor csak él és teszi a dolgát. Tehát, hogy a fák nélkül, igen, tehát ugye egyszerűen nincs jövőnk, jelenünk sincs jövőnk, meg aztán végképp nincsen a városban, meg hát számtalan ilyen ábrát lehet már most már látni, hogy mondjuk amikor jön a kánikula, akkor mit tesz, milyen különbséget tesz, ha egy fát, hogyha van valahol fa, és árnyékot ad, mint hogyha tisztán ott van a beton, tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos. De kérdés az, volt olyan polgármester ugye itt Budapesten is, aki azt mondta, hogy Budapesten már nem lehet több fát ültetni. Teszem fel a kérdést, lehet még azért Budapesten fát ülteni, találni még helyet neki?
2: Hát mindenhol nehéz. Tehát azért azt lássuk be, az erdő meg a fa, az nem, erdő és a város az nem kompatibilis egymással. Tehát egy erdőben elég nehéz lenne nagy parkolókat, bevásárlóközpontokat elképzelni.
1: Van, aki megoldja, van, aki el tudja képzelni.
2: Hát, hogyha nem korlátoznák, akkor megpróbálnák, de akkor nem nagyon maradna erdő. Tehát igazából azért nekünk itt utak vannak, közművek vannak, házak vannak, játszóterek vannak, parkolunk, kerékpárutakat építünk, ami egyébként most már nagyon sokszor a zöldsávba szorulnak ki, hogyha hagynánk. Ebből mennek a csörték, hogy akkor az utakon most akkor kinek van elsőbsége. De most nem megyek ebben nagyon mélyen bele, a lényeg az, hogy azért a közterületeken tényleg nagyon nehéz növelni már a számot. Viszont tudni kell, hogy most az egész pontos számokat szerintem a főkertesek kollégák tudnák, de körülbelül olyan 1 millió közterületi fa van Budapesten, és olyan, ha minden igaz, akkor olyan 2-3 millió közötti van a magánterületeken. Tehát, és sajnos a magánterületeken csökken a zöldfelteknek és a fáknak az aránya jobban. A közterületekkel is gond van, tényleg nehéz olyan területet találni, ahol nincsen alatta a gáz, víz, villany, elektromos kábel, vagy valami internetes adattovábbító eszköz, nincsen parkolóhely, taralam sorolhatnám, tehát itt tényleg korlátos. Viszont viszont a városoknak a magánterületei az hatalmas nagy potenciált jelent, tehát ott szerintem ott lehetne legtöbbet ültetni, illetve hát nagyon sok városnak a külső övezeteiben, a külterületein, ha megnézi valaki az úgynevezett nagyon ronda nevű területrendezési terveket, akkor azokon ki vannak jelölve zölddel, sötétzölddel erdő zónák. Ennek is van oka. Ott például nagyon sok olyan terület van, ahol erdősíteni lehetne. Tehát én azért azt látom, itt is van mozgástér, de erdőket alapvetően erdőterületeken érdemes létrehozni, nem a fákban. A városok fáknak azok az ökológiai szolgáltatásai fontosak, amiket viszont leginkább a belső részeken kellene ültetni.
1: Hát és gondolom a legeslegfontosabb meg az lenne, hogy a meglévő fákat ne vágjuk ki, ha lehet. Tehát, hogy ugye itt jön be az a probléma, hogy egy fát, mert hogy sokszor azzal menteketőzik valaki, hogy jó, hát kivágom, majd ültetek helyette valami más, de hát mondjuk amíg egy fa eléri azt a méretet, amit mondjuk egy 50-60-100 éves fa hoz, hát az 50-60-100 év, tehát hogy az rendkívül fontos lenne, hogy meglévő fákat ne vágjunk ki, csak ha nagyon-nagyon muszáj, és nyilván majd mindjárt rá fogunk térni az erdei változatra, de a városban is megpróbálni, meg a magánterületeken is, tehát én mindig ezt próbálom elmondani mindenkinek, hogy igazából a fa az nem a... Tehát hiába, hogy a te kertedben van, igazából azzal nem kéne, hogy te rendelkezzél, tehát, mert hogy az mindenki más számára is teszi azt az ökológiai szolgálatot, megköti a széndioxidot, a port, termeli az oxigén, stb. Árnyékot csinál, búvóhelyet biztosít az élőlények számára, tehát hogy ez nem csak a te döntésed kéne, hogy legyen, és hát vannak is, ha jól tudom, egyébként olyan kerületek, ahol azért nem lehet csak egyszerűen kivágni egy fát, még hogyha a kertedben is van, ugye? Tehát hogy ez még nem általános, de vannak ilyenek.
2: Igen, hát ez nehéz felvállalni politikusként ezt az álláspontot. Én egyébként, hogyha a döntési, ebben a szempontból döntéshozó pozícióban lennék, akkor valószínűleg elválasztanám annak a szabályzó intézménynek a szerepét és annak a szabályzó intézménynek a felhatalmazásának a forrását, ahol a szavazó polgár van. Mert egyszerűen sajnos a rövid látásunk, röviden látunk előre az időben is. Tehát a negyedik dimenzióban elég gyengék vagyunk. Nem nagyon látjuk, hogy mi fog történni 15-20-30 év múlva. Nekem könnyebb, én erdész családból származom. Nagyjából így kölyökként is az erdők között, meg a,

0: Ott, tehát hogyha nem lombolat, akkor még azt sem érzékeljük, mert halovány lesz a hulló lomb. Akkor ő azt az egy problémát emeli ki, de azt nem érzi, hogy mondjuk egy ilyen 50-60-70 éves hársfa, mondjuk amit te mondtál, az mondjuk minimum 7 darab 5 kW-os klímának a teljesítményével hűti a levegőt. Egy darab fa. Most ilyenből van 1 millió a fővárosban jelenleg. És ehhez nem kell neki földgáz, kőolaj, áram, zöld áram se kell neki semmi, csak a napsütés, de igazából ő ebből megoldja, még vizet is úgy vesz fel hozzá, hogy nem gondolsz, hogy nem tudom, hogy honnan, mert ugye olyan vízhiányok vannak, hogy valahol megtalálja a vizet mégiscsak a talajban. Úgy látszik, van egy csőtörés, vagy nem tudom, valami, ami eltelolódik.
1: Hát ugye erre vannak kutatások, hogy konkrétan meg hallja, tehát ugye a növények, ugye ez is, hogy amit még csak most kezdünk el kapizsgálni, hogy milyen intelligenciája van a növényeknek, hogy konkrétan, ha valahol van egy csobogó víz forrás, azt a növény érzékeli, hallja és arra növeszti a gyökereit. Tehát hogy ez egészen elképesztő dolgok vannak a növényvilágban, amit még nem is feltétlenül értünk.
0: Igen, Enyedi Ildikónak a Csendes barát című filmet, azt mindenkinek ajánlom, aki még nem nézte meg. Hosszú, de meglepően rövid. Tehát igazából az ember tényleg olyan, mint egy jó akciófilm, behúzza az embert. Az pont erről szól igazából, erről is szól, hogy a fák hogy kommunikálnak. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy más hozzáállást kezd az ember oldaláról. Kicsit több alázattal, kicsit több odafigyeléssel kezd az emberek egy jelentős része visszafordulni a természethez. Erre bőven ideje van, mert tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon komoly az a szellemiség, és nagyon komoly az a civilizáció, amit felépítettünk. Kvázi leuraltuk, tényleg egy uralkodó faj vagyunk a Földön, legalábbis most úgy néz ki, aztán majd meglátjuk.
1: Igen, meddig tudjuk ezt fenntartani.
0: Kiírjuk-e magunkat nagy okosságunkba, de ettől függetlenül tényleg vannak olyan tulajdonságai növényeknek. Ugye növényeket azt mondtuk, hogy nincs, tehát ő neki mindig azt mondtuk, hogy helyzetváltoztató mozgásuk van. Helyváltoztató mozgásra nem igaz. Egyébként vannak olyan fajok, amire még ez se igaz, hanem így szépen lassan, nagyon óvatosan, de ugye a mangrovékbe elmozognak a fák is, mint kiderült. És hát tényleg úgy néz ki, hogy tudnak kommunikálni. Azt mondtuk, hogy a növények nem tudnak kommunikálni. Ugye a kommunikáció, most itt persze ez egy verbális kommunikáció, kevesebbet látnak belőlünk, ugye mutogatok, meg mit tudom én, hülye fejeket vágok, az is egyfajta kommunikáció. Hát ők máshogy kommunikálnak, nem a mi ritmusunkban, lassabban. Ami inkább érdekes, hogy ezt az a generáció, aki képes váltani, aki egyébként ilyen 7-8 másodperces, nem tudom, mindenféle social insta, akármilyen gyors reagálású kommunikációban szocializálódik, az, hogy fogja ezt a nagyon-nagyon lelassult növényi kommunikációt.
1: Lehet, hogy pont azért lesz jobb igényre, mert hogy olyan szinten fogunk felgyorsulni. Én azt gondolom, hogy ez a reakció, ellenreakció, hogy tolódunk el ez a természettől, egyre jobban elszakadunk, de ugyanakkor meg az látszik, hogy egyre inkább rájövünk arra, hogy ez óriási nagy hiányt okoz bennünk, és egyre több ember mondja azt, hogy nem, hát vissza akarok valahogy menni a természethez. Tehát én abba bízom, hogy lesz egy ilyen ellenreakció, sőt egyébként megfigyelhető, hiszen azért csak a nálunk ott a Pilisben van egy parkoló, ami mondjuk a Covid előtt csak egy-két autó volt ott mondjuk hétvégén, de most minden hétvégén csontra tele van a parkoló, tehát hogy van egy ilyen keresés és egy ilyen visszatérni akarás a természet felé, csak hát még igen, még nem feltétlenül tudjuk, meg néha pont ezzel okozunk kárt, mert mondjuk akkor meg lerondítjuk az erdőt, vagy ott hagyjuk a szemetünket, úgyhogy ezen az van mit dolgozni, de szerintem van egy ilyen váltás, és iszonyatosan fontos az a szó, amit mondtál, az alázat. Tehát szerintem ez rendkívül fontos, és ezt meg kell tanulnunk, mert legalábbis a nyugati társadalomban, mert egyébként egy nagyon-nagyon sok régi természeti kultúrában ott megvolt ugye a természet felé ez a tisztelet. Mi ugye abba szocializálódtunk pontosan, hogy nekünk uralni kell a természetet, mi vagyunk a teremtés koronái, mi nekünk az a célunk, hogy leuraljuk, és egyébként nyilván ez nehéz is levetkőzni, tehát ez egy hosszú folyamat, tehát ez se, nem szabad szerintem nagyon feltétlenül túl szigorúnak lenni saját magunkkal szemben, mert azért voltak éppen több száz éven keresztül volt valamiféle gondolkodásmódunk, amin most változtatnunk kell, az nyilván nem megy egyik pillanatról a másikra, de ahogy mondod, a jövő az vagy zöld, vagy nem lesz, tehát hogy itt nem, ez az, amit sokan nem értenek, hogy itt ez nem egy ilyen faürelgető hippiknek a kis hisztie ez, hanem tényleg egyszerűen arról van szó, hogy ha nem változtatunk, akkor abba beledöglünk, szóval ennyi. Na, de innen folytatjuk egy kis reklámzene, és akkor jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Május 2-án és 3-án Csengetett Milord a Belvárosi Színházban. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000 beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik és a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a ház urai. A fent és lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat után itt a színpadi változat, amelyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában. Szombaton és vasárnap Csengetett Milord az Orlai produkció előadásában a Belvárosi Színházban. Budapest Táncfesztivál május 10-ig a Nemzeti Táncszínházban. A Nemzeti Táncszínház idén tavasszal 26. alkalommal rendezi meg a Budapest Táncfesztivált, amely május 10-ig a kortárs tánc élet meghatározó nemzetközi és hazai alkotóit hozza el Budapestre. A fesztivál programjában világszínvonalú társulatok és új magyar bemutatók egyaránt szerepelnek. A nemzetközi vendégek között köszönhetjük többek között még a London City Ballet és a világhírű Kampány Hervé Kubi társulatát. A hazai programban látható lesz a Frenák társulat a Győri Balett mellett, többek között a Grandien Kortárs Balett Debrecen, két felvonásos estje, amely a lenyűgöző nemzetközi tánc karrier után hazatért Domoszlai Edit vezetésével áll színpadra, míg a határon túli magyar társulat a Nagyvárad Tánc Együttes Boldogság Keresők című, sűrű atmoszférájú, intenzív, testközpontú fizikai színházi előadása, Füst Milán drámája és a Requiem egy álomért című film inspirációjából született, a társulat prózai és tánc tagozatának közös alkotásaként. Május 10-ig Budapest Táncfesztivál a Nemzeti Táncszínházban. Május 3-án Collettivo Budalol, amikor senki nem néz, ősbemutató, Michel Sita kortárs komédiája az 5-ös 10-ben. Három színész egy sors döntő meghallgatás előtt találkozik a próbateremben. A várakozás játékká, a játék kihívássá, a kihívás versengéssé válik, szellemes párbeszédek, kegyetlen humor és szerepen kívüli őszinte vallomások mellett az, ami színháznak indul, egyre rémisztőbben hasonlít a valódi életre. Összemosódnak a szerepek, lehullanak a maszkok, és létkérdéssé válik a vágy, hogy láthatóak legyünk. Keserédes meglepetésekkel teli komédia a látszatról, mások ítéletéről és az önállításról, amivel talán elkerülhető a magány, mert létezünk-e, ha senki nem néz. Vasárnap este, amikor senki nem néz, olasz nyelvű komédia az önáltatásról, három felvonásban, magyar felirattal, az 5-ös 10-ben.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Folytatódik a kávézó a világ végén, és még mindig a fák helyzetéről beszélgetünk Bazai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével és az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével, és akkor itt már mi a zene alatt már itt belevágtunk a témába, és akkor tényleg mi is beszéljünk arról, ami valóban az apropója ennek a beszélgetésnek, ez pedig az erdőink helyzete, illetve az, hogy miért probléma az, hogyha az erdőket kivágjuk. Mondom, azt leszek így az ördög ügyvédje, ugye hát az a mondás, hogy hát jó, az erdőket azért telepítjük, meg azért tartjuk, hogy fát tudjunk belőlük termelni, fára szükségünk van, hiszen bútort építünk belőle, fűtünk vele, építkezésen használjuk, tehát az erdőnek ez a szerepe, és igazából úgyis azt vágjuk le, ami a növekménye az erdőnek. Ez te, mint erdészeti szakértő, ezzel egyetértesz?
1: Azt gyorsan szögezzük le, hogy senki, tehát egyik nagy magyarországi NGO sem mondja, egyik szakmai oldal sem mondja, hogy fára nincs szükség. Azt sem mondja soha senki, soha nem is mondta. Bocsánat, nem mondom azt, hogy soha, mert biztos van olyan, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne gyűjjünk az erdőköz, de azok azt is mondják, hogy költözünk ki a földről, nem tudom, hagyjuk a természetet élni ember nélkül, tehát ez nem, valószínűleg nem ez az irány. Mi sem gondoljuk ezt. Tehát nem az a gond, hogy fát termelünk az erdőben, nem az a gond, hogy fát veszünk ki az erdőből. Az a gond, ahogy ezt csináljuk. Igazából az erdőknél a legnagyobb baj az, hogy a mai, legalábbis Magyarországon, ami általános erdőgazdálkodási gyakorlat, az, hogy hát amit az átlag ember úgy hív, hogy tarvágás, meg erdőirtás, ezek egyébként egyik sem igaz, mert a tarvágást úgy hívjuk, hogy véghasználat, tehát teljesen mindegy, ez egy ilyen szépítése a valóságnak. Egy dolog történik, hogy van egy élő ökoszisztéma, egy fás szárú uralkodó társulás, amelyiket levágunk. Most az, hogy egybe vágjuk le, vagy pedig szakaszosan vágjuk le, a lényeg az, hogy el fogjuk tűteni azt a társulást, és majd újra telepítjük az erdőt. Az erdőtörvény is ezt mondja, hogy az a gazdálkodási mód, amikor levágjuk, és utána újra telepítési kötelezettség történik. Na most ezzel alapvető bajok vannak. Tehát ez már az a kategória, most, amikor ebben a klímaváltozásos időszakban vagyunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az erdőt újra lehet telepíteni, még el lehet, csak nem biztos, hogy az erdő meg fog nőni.
0: Igen, hát ez az.
1: Tehát mi a 10 millió fa alapítvánnyal most már sokadik éve telepítünk, most idén tavasszal is ültettünk egyébként erdőt, telepítettünk erdőt, mi egyébként új erdőt telepítünk, tehát nem kivágott erdő helyén vállaljuk felújítást, azt végezze, akinek kötelezettsége van rá, hanem mi új erdőt hozunk létre. Így ez egy nagyon fontos dolog szerintem, de az erdőgazdálkodásnál a folyamatos erdőborítottságnak a megtartása az az egyik kritikus pont lenne. Szerintem ezt meg lehet tenni, erre kitérhetünk, hogy miért. A másik, amitől sikító frász kap mindenki, aki egyébként az ország összegészének az érdekét nézi, az, hogy Magyarországon a területünknek körülbelül 20%, az erdőterületünknek körülbelül 20%-a védett csak valamilyen formában. Tehát ez olyan 388 ezer hektárt jelent, ez nagyjából 20%, mert egyébként 1,9 millió az erdő terület, valójában 2,075, de most ebből hagyjuk, mert ebben benne van az erdészeti, az hadászátoktól kezdve minden benne van. Tehát durván ez a 20%-ból körülbelül egy olyan Magyarország 20% az erdő, ennek a 20%-a a védett terület. És ebből a
0: 20%-nak a 20%-a.
1: Igen, 20%-nak 20%-a, ami 4% összességében. Tehát ugye ennek is a nagyon-nagyon kis része fokozottan védett rész. És még ott is a fakitermelés, hát és ott is a fatermesztés az elsődleges szempont. Na most ez értelmezhetetlen. Tehát el tudod képzelni, hogy ez miért jó? Kinek jó?
0: Nagyon nem. Ezért el tudom képzelni, kinek jó, annak jó, aki ebből valamennyi hasznot húz, mert nyilván húz belőle valaki hasznot, de majd erre is rátérünk,
1: hogy az is. Húz. Képzel, azt sem. Most mondták nekem a múlt héten, kivágtak egy 100 éves cserest. A 100 éves cseresben nem volt szerintem egy köbméter ipari fa, csak tűzifa, ez Vas megyében volt. 18 ezer forintos áron odajött egy osztrák darálógép, bazi nagy kamionokkal, és a 100 éves cseres ledarálta 18 ezer forintos áron, ami apró pénz, mert egyébként 26-27 ezer forint egyébként az átlag tűzifának az ára, hogyha az ember megveszi mondjuk a piacon magának, tehát megveszi magának a tűzépen, az olyan 25-26 ezer forint ingen. Tehát magyarázza el valaki, hogy nekem, hogy ez gazdaságilag hol jó. Tehát az egész országnak 4-5%-át, az egész ország gazdaságának 4-5%-át teszi ki a faipar és az erdészet együtt. Vagy faipar és az erdészet. Tehát a faipar is benne van ebben. Ez nem tűnne el, hogyha erdőgazdálkodás fenntartató módon végeznénk, hiszen ugyanúgy gazdálkodna valaki az erdővel, ugyanúgy lennének gépek, ugyanúgy lenne GDP hatása. Tehát szerintem, hogyha 1%-ot, 0,5%-ot eléri annak a hatás, hogy mi vágásos üzemmódban dolgozunk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat mondtam. Ehhez képest egy 100 éves cseres egy olyan biodiverzitást jelent, egy olyan élőhelyet jelent, egy olyan értéket jelent természeti szempontból, olyan élőhelyet, olyan értéket jelent vízpárologtatás szempontjából, talajvédelem szempontjából, sorolhatnám az egyéb ökológiai szolgáltatásokat, hogyha ezeket valaki végre forintosítaná, akkor gyakorlatilag közvagyonnal gazdálkodik. Nem tudom ennek pontosan mi a jogi kategóriája, nem jogász vagyok, de biztos, hogy valami hűtlen kezelés kategóriába megy át. Hogyha ha most ezt jogilag kicsit helyre raknánk a fának a valódi értékét, akkor ez valójában egy hűtlen kezelés.
0: Igen, és ugye egy erdő az nem x darab fának az összessége, hanem az annál sokkal több. Tehát ez sokkal több minden.
1: És hogyha megnézzük, ha valaki menjen ki a kék túra útvonalán, én kék túrázom is, menjen el a Mátrában, a Bükkbe, menjen el az ilyen ikonikus helyszíneiken, menjen el egy fokozottan védett terület mellett, és ugyanúgy tarvágásos, vagy bocsánat, ezeket a vágásos foltokat fogja találni. Megtaláljuk, tehát erdészeti, én ugye erdészsajátban származom, erdésztechnikus végzettségű vagyok, gyakorlatban is csináltam. Én azt gondolom, hogy értem az erdésztársadalomnak a logikáját, és nagyon fontos pozitív dolgok történnek, mert ugye ahol kivágták ezt az erdőt, ott újra telepítik, abból majd újra lesz erdő. Csak összerakom, hogy abból annak a 100 éves cseres tölgyesnek, vagy egy 120-150 éves kocsányos vagy kocsánytalan tölgyesnek az élővilágához képest egy újlat mire lesz igazi erdőkinézetű, az hatalmas értékvesztés, és ott van a legnagyobb kockázat, hogy ma, amikor gyakorlatilag olyan hőhullámok vannak, ugye a hőhullám azt jelenti, amikor egy rövid időszak alatt az átlagnál sokkal melegebb. A hőmérséklet éjszaka sem hűl le, van egy, azt hiszem 20-21 fok körül van az a hőségnapoknak az érték, hogy fölmegy az átlag hőmérséklet egy magasabb értékre. Ezek ma egyre melegebbek, egyre hosszabban tartanak egy-egy hőhullám, és egyre több van belőlük. És emellett egyre kevesebb a csapadék.
0: Hát most nézzük meg megint csak, mikor esett utoljára.
1: Igen, hát most én konkrétan Szombathely környéket tudom, 13 darab milliméter esett le február, március, áprilisban. Igen. 13.
0: És egy erdőtelepítésnél nyilván azt nem úgy kell elképzelni, hogy az erdészek kimennek és kiskancsókkal öntözgetik a csemetéket, tehát hogyha nem kapja meg a természetes csapadékot, akkor azok nem fognak tudni megnőni azok a fák. És akkor igen, vagy nem nő meg, vagy jönnek az invazív fajták, stb. Tehát, hogy ez...
1: gyakorlatilag nem tudják fölhozni. Tehát van egy elképzelés az erdő szakmának a múltjából fakadóan, amihez még akkor is ragaszkodik, amikor megváltozik körülötte a környezet. Igazából az erdészeket, magukat nem szabad bántani, mert ők tulajdonképpen megfelelnek csak egy gazdasági irányítási szempontnak. Tehát valaki kimondta az erdészeti társaságoknak, hogy nektek ennyi pénzt kell termelni, pont. Valaki kimondta, hogy nektek ennyi fát kell termelni, pont. És most nem arról beszélünk, hogy a tűzifát meg kell termelni annak a, nem tudom, 10-20%-nyi lakosságnak, aki még ezt használja, mert annak is lenne alternatív megoldása, felújítani a lakásaikat, átalakítani a fűtési rendszereiket, ha mindenképpen tűzifával dolgozik, akkor az hatékonyan tudjon fűteni, vagy ha fűt szerencsétlen a fával, és nincs elég pénz, akkor legalább kifűti a lakását, és akkor ne legyen energiaszegénység, ne fagyjon meg télen annak ellenére, hogy még mindig fűt, de ugye elmegy a levegő. Tehát nagyon-nagyon sok szociális kérdés van, amit meg kellene oldani, de ennek nem az
0: a
1: megoldás, hogy fát.
0: Meg ne a védett erdőinkből legyen ez megoldva.
1: És így van. Tehát értelmezhetetlen gazdaságilag, gyakorlatilag értelmezhetetlen ma már, ha valaki őszintén megnézi az erdészeti társaságoknak az árbevételét, leveszi belőle azokat a rendkívüli bevételeket, amik mondjuk valami turisztikai fejlesztési pénz vagy valami, akkor nettóban mínuszban gazdálkodnak. Ha megnézzük az erdőgazdálkodásoknál, erdőgazdaságnál azt, hogy megnéznénk, hogyha ezeknek az erdőknek az egyéb ökológiai értékeit forintosítanánk, akkor nagyon hamar kijönne, hogy nem a fára kellene koncentrálni, és ez a kulcs. Nem a fatermelésnek kéne lenni az elsődleges szempontnak. Még egyszer mondom, visszautalok arra, amit az elején mondtuk, hogy senki nem mondja, hogy nincs fatermelés, ne legyen fatermelés. Nagyon-nagyon szükségünk van a fára, és ezt szokták visszadobni, hogy de hát fa életünknek a része, kultúránknak a része, senki nem mondja, hogy ne legyen. Fát ki lehet úgyis teremelni, van erre Magyarországon jogi kategória is, úgy hívják, hogy örök erdőzlen mód. Amikor nem termeljük le ilyen módon a fát, igen, nehezebben menni, igen, drágább egy kicsit így művelni, igen, gazdaságban kevésbé gazdaságos, de sokkal-sokkal kevesebb kockázata van, hogy az erdő, az ha levágom és utána visszakarom, hogy jönni, visszajön egyáltalán, mert nem jön vissza. Ma már nem is biztos, hogy olcsóbb, mert valamikor kétszer, háromszor, négyszer újra kell telepíteni az erdőt, hogy egyáltalán az úgynevezett első kivitel, tehát levágom az erdőt és újra telepítem, hogy az egyáltalán életben maradjon és átvegye a szakhatóság. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy utána később ennek az erdőnek meg is kéne nőnie. Az, ami ma 80 év alatt nőtt meg 80 éves méretre, területre, az 80 év alatt szerintem már csak 50-60 éves méretű fává tud megnőni, mert vízhiányában nem fog tudni többet nőni. Tehát ezt kellene látni, ez a negyedik dimenzió, amiben gyengék vagyunk az idő, és a másik az, hogy nem kéne az erdészeti ágazatnak egy olyan gazdasági kényszernek megfelelnie, amit most a gazdaság összességében elvár. Tehát szerintem most itt az idő, hogy újra kellene gondolni ennek az egésznek a szabályzását. És a lehetőség is, bocsánat, csak ennyi. Szerintem most lehetőség is lenne, tehát hallja meg, akinek van füle hozzá, és van feladata vele.
0: Hát nekünk kell verni kell a dobot, hogy ez egy fontos, társadalmilag fontos tényező, mert szerintem ez is nagyon benne van, hogy úgy oké, hát így ha látjuk, hogy le van vágva valahol arra az erdő, az úgy bosszant minket, de hát aztán így az, hogy jó, de biztos tudják, hogy mit csinálnak, meg van egy csomó minden egyéb dolog, ami fontosabb. Hát vannak egyéb fontos dolgok is, de ez az egyik legfontosabb dolog, és igen, és ahogy te is mondod, hogy most kell odalépni, és én azt gondolom, hogy még az örök, tehát én még tovább mennék, hogy rendben van, örök erdős gazdálkodás, de ha van egy védett erdő, amire valamikor nagyon komoly szakemberek, tehát nem a faölegető hippik találták ki, hanem nagyon komoly erdészeti szakértők valamikor azt gondolták, hogy ez az erdő olyan értékes, hogy ez védettséget érdemel, és nemzeti parkká alakítjuk, annak lehetett valami oka, azt tartsuk tiszteletben. Tehát ezeket a területeket, ezeket semmilyen módon ne. Tehát értem, hogyha valamilyen, nem a betegség miatt be kell avatkozni, az egy más kérdés, de fakitermelés szerintem ezeken a területeken ne legyen. És hát Gáhidi Lacinak a szentélyerdő elgondolása is tök jó. Tehát, hogy kategorizálj, ne kezeljünk minden erdőt ugyanúgy. Tehát, hogy ez életbevágó lenne, mert nem, tehát ez nem tudjuk visszacsinálni. Tehát ebben ez a nur, hogy sok mindent meg lehet változtatni, a politikában valamit elrontunk, azt helyre lehet hozni, de ezt nem fogjuk tudni helyrehozni. Tehát ez most kell ezzel lépni, mert nagyon komoly bajba leszünk.
1: Igen, tehát beszéltük, hogy a 20% az erdő területe Magyarországnak, ennek a 20%-a védett, 4% beszélünk, igen, ami védett erdő. Tehát nem gondolnám, hogy ennek a 4%-nak a gazdasági értéke az pont ilyen, például Gáhidi Laciék ugye Vasmegyében is kijelöltek egy területet szentélyerdőnek, ami egyébként 10 hektár volt összesen, tehát olyan 98 ezer hektár van most megyében állami erdőgazdaságban, és ennél több van még, vagy van még egy körülbelül 40%-nyi ennyi a magánerdőgazdaságoknál is. Tehát 10 hektár elhanyagolható gyakorlatilag. És kimentünk megnézni, és jött szembe egy ifa, rögtem, hogy na figyelj, ez onnan hozzá, nem gondoltam komolyan, hát onnan hozta a fát, tehát elkezdtek fokozatos felújítóvágással felújítani egy olyan állományt, aminek az értéke sokkal-sokkal nagyobb, mint a fa, benne levő fa értéke. Tehát egyszerűen értelmezhetetlenül kicsi ez a terület. Ha ezt a még pénzügyileg is értelmezhetetlenül kicsit. Tehát igazából, hogyha megengednék az erdőgazdákat, sőt, hogy elvárnak tőlük, és várjuk el mi tőlük, hiszen mi vagyunk, akik szavazunk, mi döntjük el, hogy mi, igen, az, ami
0: nekünk
1: fontos.
0: Dolgoznak valójában.
1: Valójában igen, tehát ugye ezt nagyon fontos lenne tudatosítani, hogy az állami gazdálkodás az a mi vagyonunkkal való gazdálkodás. Hogyha ők döntenek valamiről, arról pedig mi döntünk, hogy ki döntsön róluk. Tehát ez ugye megtörtént most is a szavazáson. Tehát ugye ezt a témát viszont jobban napirenden kell tartani. Sajnos, amíg ugye napi szintű kihívások érik az embereket, Magyarországon megélhetési gondok jelentősek, azért ezt lássuk be, nem lehet elmenni ettől. Ha nagyon hamarosan lehet, hogy már üzemanyagellátási gondok vannak, most már hatalmas problémák vannak, hogy nem fognak tudni repülőjáratokat tömegével állítanak le, nincs kerozin, tehát ilyen szintre mentünk. Akkor értem én azt, hogy ezen a ponton nem nagyon lehet látni, hogy 15-20-30 évvel mi fog minket érni. Mert amíg ég a ház, addig nem azzal fog foglalkozni, hogy jaj, úristen, a fecskendő, amivel oltják a tüzet, az vajon újra felhasznált műanyagból dolgozik-e. Nem érdekel. Olcsa a víz. Ez van most. Ezt én értem. De kell lenni a szerepek között egy olyan szerepnek, akinek van lehetősége és feladata, hogy ne ezzel foglalkozzon, és aki ezt szem előtt. Hogy erre szolgált valamikor még, amikor még nagyon-nagyon pici részben is részt vettem a jövő nemzedékek szószólója kialakítása, az erről szólt. Tehát ahogy elmondta mostani választásokon is, most az oktatási miniszter és talán az egészségügyi miniszternek lesz vétójoga. Én azt szeretném megélni, hogy egyrészt nem csak környezetvédelemmel foglalkozó miniszterünk lesz, ami talán élő természetminiszter, mert nem akarok politizálni, nem tudom pontosan a státusz, de azt szeretném megélni, hogy a fenntarthatósági szempontoknak is legyen ugyanolyan vétójoga.
0: Hát
1: ezt kellene elérni. Itt kellene tartani.
0: Igen, tehát az értékrendünket kellene már átállítani. Tehát amikor volt ez a bánya sztori, amiben benne voltam, ahol a bányát akarták újra nyitni, és tiltakoztunk, és akkor kaptam ilyen támadást, hogy mind neked talán aztán nem kell zúzott, de kell, de nézzük, kezeljük már a helyén, hogy akkor mondjuk az az erdőség, az a kár, amit okozunk, és az, amit ezért ki tudunk venni, az nincsen pariba, tehát legyen a piramis csúcsán a természeti érték, amiből már egyre kevesebb van, hát annyira kevés van, hogy ami van, arra nagyon-nagyon-nagyon kellene vigyázni, és ez alárendeljük a dolgokat, és ne fordítva legyen, tehát hogy ezt át kell hangolni, és hogy egy ilyen erdő az milyen ökológiai szolgáltatás, hogy ha már muszáj mindenféleképpen valamilyen módon megfogalmazni, igen, tehát a természetnek, nekünk, a gyerekeinknek, a levegőnek, a mindennek, és aztán ez alá rendezzük a dolgokat, és akkor biztos, hogy fogunk találni megoldást, tehát hogy ez van, de az semmiképpen sem megoldás, amit mondasz, hogy fillérekére adjuk azért, hogy valahol külföld ledarálják, és külföldön biomassa erőművekbe égessék el, tehát ennél abszurdabb dolgot én ezt egy jó darabig nem akartam elhinni, hogy hát ez nem, ez biztos csak valami félreértés lehet. Tehát, hogy ez tényleg, amikor meg azon...
1: Sajnos nem az.
0: Igen.
1: Sajnos nem az. Tehát úgy néz ki, ma 100 köbméter fából olyan 60 ezer eltűzeléssel végződik, és ezeknek jelentős része származik olyan védett területről, amikről beszéltünk, aminek egyébként tényleg nagyon-nagyon fontos. Szerintem, hogy az emberek kimennek és azt látják, hogy vannak ilyen foltok, mindenki felháborodik. Az a nagy szerencsénk van, és erre kellene szerintem építeni, hogy az erdő az a kultúránk része. Tehát nagyon-nagyon kötődünk hozzá. Én nagyon szoktam, nagyon szeretem, hogy az emberek egyébként nagyon-nagyon hamar felháborodnak az ilyen ügyeken, és ha megnézzük a közvéleménynek a kiállását az erdő, akár a tűzifa rendelettel hatalmas felháborodás volt. Akár a Bolyai Iván Andrásnak a posztját, amit egyébként itt közösen megírtunk, azt több mint egy millió embert ért el mindenféle fizetés, meg mindenféle kerállás nélkül. Az emberek hatalmas felháborodást tudnak kifejezni, hogyha azt látják, hogy egy olyan erdőt vágnak ki, mi szívüknek kedves. Tehát van egy kötődésünk hozzá, és ezt igen ki kell használni, nem fel kell használni értelmesen, hiszen az erdőhöz, erdő a fa, az az egyik utolsó kapcsunk a természethez. Igen. Ha valaki mond nekem egy olyan mesét, amiben nincsen fa, meghívom egy sörre, tehát nincsen, van két kicsi gyerekem, van két nagy gyerekem, elég komoly időtávban láttam a magyarországi meséket, én kerestem, hogy mondjanak már egy olyan mesét találjak, amiben se fa, se erdő, semmi nincs. Találtam egyszer valamilyen ilyen teletabiszerű figurák röpködtek kint az űrben, nem mondom, hát egy mese, amiben nincsen fa. Na, ezek az őrültek valami űrfát ültettek a bolygón, érted? Tehát néztem, igen, hogy Jézusom, tehát így, na, ez van.
0: És minden kultúrában hozzá. Egyébként ugye a fa, az életfa, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, igen, tehát hogy ez szerintem iszonyatosan fontos lenne, és én is azt látom, hogy nagyon nagy a felháborodás, nagyon sok szervezet foglalkozik ezzel, de valahogy egy kicsit szét van itt szóródva ez a dolog, hogyha ez a sok szervezet, ez a sok akarat valahogy összetudna terelődni egy pontba, annak szerintem nagyon nagy hatása tudna lenni, és ahogy azt mondtad is, igen, tehát ha valamikor, akkor most van itt ennek az ideje, hogy ez ne egy olyan téma legyen, amivel jó, majd foglalkozunk vele, és majd 2 év múlva, mert 2 év alatt olyan károkat szenvedhetnek el a magyar erdők, amiket 100 év alatt sem fogunk tudni helyrehozni.
1: Ráadásul tényleg az van, hogy szerintem magának az erdészeti ágazatnak is jó lenne, hogyha nem lenne egy ilyen gazdasági nyomasztás a fejük fölött, és nem az a gazdasági kényszer alatt kellene dolgozniuk, hogy nekik már pedig nyereségesen kell kihozni a gazdálkodást egy olyan környezetben is, amikor olyan krízisek érik őket folyamatosan, hogy a telepítéseik kihalnak, mert újra, tehát megint olyan asszály van, újra kell telepíteniük, nem létezik olyan, hogy több 10 hektárokat kint az erdőben locsoljunk. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy itt az ideje, hogy strukturális változás legyen, ez lehet, hogy technokrata dolognak tűnik, de valójában ez lenne a gyökere az egésznek, hogyha megváltoztatnánk az elvárásokat és a működési rendet.
0: Na hát írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogyan kellene ezen változtatni, kellene egyáltalán változtatni ezen. 0636980980 kis hírek, és aztán jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
2: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man says shoot me.
2: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infra Gandhi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu-n. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Szakmai egyeztetés lehet a szabad szülészorvos választásról. Vizsgadruk, közeleg az érettségi, sikeres mentés, eljutott az Északi-tengerbe Timia bánya. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A szabad szülészorvos választásról posztolt két leendő miniszter. Kapitány István, a Gazdasági Tárca várományosa azt írta, visszaadják a választás jogát a kismamáknak. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter később közölte, csak a szakmai szervezetekkel közösen fognak döntést hozni a kérdésben. Az orvosi és szülésznői társaságokat, a betegjogi és női érdekvédelmi csoportokat említette. A Magyar Orvosi Kamara is reagált, mint írták, az intézkedés tüneti kezelés lenne, feszültségeket okozna szakmán belül, sérteni az esélyegyenlőséget és a hálapénz kockázata is megjelenne. A testület szerint a valódi megoldás az átláthatóság és a minőségbiztosítás fejlesztése lenne. Hétfőn kezdődik az érettségi, sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
11: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik. Legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
10: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak a revizorok a virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy úszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz, hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Bozai Balázssal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével és az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével, és a témánk az erdő kitermelés és az ezzel kapcsolatos problémák, és kértem tőletek, hogyha tudtok és van kedvetek, akkor szóljatok hozzá 0636980980-án, és Szecska Mester írja, hogy 95% írtásoknál is látni, hogy az 5% ott maradt fák kiszáradnak, mi lehet az írtás százalékban, ami megtartaná, hogy ne száradjon ki az erdő. Hát erről Balázs ugye itt a zene alatt beszélt, de kicsit esetleg, ha erre tudsz válaszolni.
2: Amit úgy látunk néha az erdőben, hogy áll néhány ilyen magában álló fa egy kivágott erdőfoltban, azok az úgynevezett hagyásfák. Elvileg ennek az lenne a szerepe, hogy ő majd akkor ott genetikai értékőrzés, meg valamiféle élőhelyi megőrzés biztosítva, erre vonatkozóan egyébként jogszabályi kötelezettség is, de ez gyakorlatilag ma már nem működik. Tehát pont 22-ből van egy olyan élő példám, hogy ki kellett menni egy erdőterületre egy fakitermelő csapatnak, mert az állománynak az egyharmada elszáradt, és úgy nevezik, ilyenkor egészségügyi vágás van, hogyha valami betegség éri ezeket a fákat, akkor azt eltávolítjuk, hogy ne az egész erdő fertőződjön ki. Ez egy teljesen oké művelet. Kimentek, megcsinálták a tavaszig a dolgot. Az erdészeti felügyelőség ilyenkor ezt átveszi, és nem tudtak kimenni júniusig, hanem kimentek csak augusztusban. Emlékszünk rá, 22-ben volt az oszály, ami egyébként szerintem sajnos idén is megismétlődhet, adja Isten, hogy ne így legyen. De lényeg az, hogy 22-ben volt az évszázad oszálya, iszonyú meleg, iszonyú kevés csapadék, nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a légszárasság. Ez azt jelentette, hogy ez a 30%, amit kivettek az erdőből, ez annyira megváltoztatta az erdőnek a mikroklímáját, hogy amire kiért az erdészeti felügyelőség augusztus elején, akkor kétségbeesve hívta a fakitermelőket, hogy úristen, baj van, gyertek ki azonnal, és megmutatta, hogy látom, hogy kivettétek azt, amit megbeszéltünk, ami beteg elszáradt fa volt, viszont még egy harmad kiszáradt. Egyszerűen az történik, hogy az erdőben ugye mi van? Árnyék, magasabb páratartalom, alacsonyabb hőmérséklet. Ha kiveszem a fáknak egy részét, akkor besüt a nap. Akkor mi nem lesz? Árnyék. Sokkal több lesz a fény, gyakorlatilag le fog csökkenni a levegő páratartalma, nagyon sok vizet fog elveszíteni a talaj is, nagyon fel fog melegedni a talaj, egyszerűen nem ehhez vannak szocializálva.
1: Hát az a mikroklíma, amíg ott kialakul,
2: pontosan,
1: az fölborul.
2: Pontosan. Tehát megváltoznak az alapfeltételei az életnek. Ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha minket mondjuk, nem tudom, ilyen téli időszakból kipottyantanak a sivatag közepébe, és akkor azt mondaná, ja, mondjuk fürdőgatyában, mert mondjuk éppen itthon fürödtünk az újasztok, és kipottyantanak a páras fürdőszobából egy száraz sivatagban, na tessék, akkor éljetek túl. Tehát körülbelül így jár az erdő. Tehát igazából ez a gond a természetes felújító vágásokkal is. Tehát ott van egy ilyen 30-30-30%-os. Egyébként normális ebben működő folyamat. Ez úgy néz ki, hogy kiveszem az egyharmadot, több fény jut be, azok a fák, akik eddig nagyon sűrűn voltak tartva, hogy ők minél gyorsabban, minél többet nőjenek fölfelé, minél kevesebb fény jussóban, minél kevesebbet ágazzanak el, tehát még egyszer, hogy ipari fa legyen belőlük, tehát ágtiszta törzshossz nagy legyen, stb.
1: Az ipari fa az, ami nem annyira ágazik el, egy viszonylag egyenes fölfelé egy törzs, ami szépen föl lehet aztán hasogatni.
2: Így van, illetve pontosabban ugye szépen úgy vágják föl, akkor ebből lehet majd aztán szép bútorokat csinálni, szépen. Tehát tényleg ipari, magasabb értékű anyag. Ez gazdasági cél. Ha viszont ez az állomány kap egy kis fényt, akkor az történik a fákkal, hogy elméletileg normál esetben ez történt, inkább mondom régen, normál esetben kapott több fényt, kicsit felmelegedett a talaj, ebből az történt, hogy kapott több fényt, hogy elkezdett virágozni a fa, elkezdett magot hozni, mondjuk például egy tölgyerdő elkezdett makkot teremni. Ez a mak, amikor megjött 5-6-7 évente a magtermés, akkor ez a magtermés lehullott, és miután ki volt nyitva kicsit az állomány, emiatt, ahogy az előbb is mondtam, felmelegedett a talaj. Melegebb talajba csirázott a mag, elkezdett följönni az újat. Akkor jön az erdész, nem tudom, valahány év múlva, ez helyzet függő, 15-20-30 év múlva megint visszajön az erdész, és kiveszi a fölötte levő állománynak még egy harmadát. Akkor az történik, hogy az alatta levő már megerősödő ilyen katyaszárig érő újlat, tehát ilyen láphosszúságú erdészeti följövő magoncok, ezek fényt kapnak, és terük lesz, elkezdenek növekedni, mert ugye nekik az is kell. És amikor ezek megerősödnek és elérik ezt a másfél-két méteres, két méter körüli magasságot, vagy másfél-két méter körüli magasságot, akkor leveszik a fennmaradó egyharmadot. Ez egy tök jó gyakorlat volt addig a pontig, amíg nyáron esett az eső. Amíg nyáron nem ilyen mennyiség és nem ilyen erői hőhullámok voltak. Amíg az éves csapadék mennyiség tényleg 5-600-700 mm volt az erdőtájakon, ma ez már inkább 250-300-400 maximum. Tehát legalább 20%-át elvesztettük. ez nem a vegetációs időszakban hullik le, és abban az időszakban, amikor ő nekik túl kéne élni, olyan hőhullámok vannak, amit az erdő gyakorlatilag nem bír kezelni. Tehát ma annyira megváltoztak a klimatikus feltételek, hogy ezeket el kell engedni. Nem szabad fölbontani az erdőnek ezt a borítottságát, vagy nagyon-nagyon kivételes esetben. Nem tudjuk, ezt kevesen tudjuk, de gyakorlatilag az erdőknek az erdészeti ágazat nyilván tartja, hogy hol milyen klíma lesz. És az erdőklíma, ahol az erdő ugye erdőként tud működni, az gyakorlatilag az ország legrosszabb verzióban az országnak a 10%-án marad meg. Vannak verziók, ahol ez lehet, hogy csak 50-60%-ra csökken le, de el tudjuk képzelni, hogy Balatonfüred környékén erdősztyep klíma lesz a legjobb esetben, és lehet, hogy lesznek részek, ahol sztyep klíma lesz Balatonfüred környékén. És nem az Alföld középéről beszélünk, amiről gyakorlatilag le lehet mondani. Tehát ma már hivatalosan félsivatagi státuszú a Dunatisza közel a homokkártság. Ez körülbelül 2-3 éves sivatagi státuszú lesz. Tehát valamikor annyi csapadék hullik nálunk, mint Iránban, ha már itt az iráni konfliktusról beszélünk.
1: Nagyon kemény. Igen, tehát, hogy amiről itt a zene alatt is beszéltünk, hogy nem arról van szó, hogy az erdészek nem tudom, rossz indulatúak és ilyesmi, hanem arról van szó, hogy egy teljesen másfajta klímára lett ez kitalálva, felépítve, tehát egyszerűen arról van szó, hogy újra kellene hangolni ugye ezt az egész szakmát is, mint ahogy a vízügynél is beszéltünk, hogy ott is ugye arra lett kialakítva, hogy többletvíz, és hogy óvjuk meg az országot a többletvíztől, és az is megváltozott, mert most meg már arra kell áthangolni, hogy hogyan lehet itt tartani a vizet, így az erdők esetében is ez megvan, de hogy ennek még egyenlőre nem nagyon látszik jele, hanem arra hivatkozva, hogy hát nekünk ez a feladatunk, mi ezt tanultuk, azt csináljuk, csak közben megváltozott a világ.
2: Ez így van. Nagyon kevesen tudják, de az egyik első civil szervezet az Országos Erdészet Egyesület volt, még a kiegyezés korában. Az erdészetnek nagyon-nagyon sok érték, nagyon erős értékhordozó szerepe van. Nagyon-nagyon sok olyan hagyományt tudnak átörökíteni, meg tudásuk van, meg kötődésük az erdőhöz, meg olyan erdészeti hagyományokat megnézzük az egyetemen, Selmecbányáról hozzák magukkal. Tehát egy klasszikus, konzervatív, most nem a politikai értelemben, hanem a hagyomány tiszteleti oldalról tekintve ágazat az erdészet. Ez egy nagyon-nagyon fontos érték. De ezt valahogy úgy kellene megőrizni, hogy közben meg is tudjon újulni az erdészet. Tehát amiről beszélgetünk, hogy azok a feltételek, amik mentén ez a mostani erdőgazdálkodás kialakult, ezek megváltoztak. Egyébként megváltozott valamilyen szinten a társadalmi feltételrendszer is, nem is akármilyen szinten, hiszen azért az embereknek csak a rendszerváltás óta az városokban áramlása az nagyon-nagyon brutális mértékben nőtt meg. Tehát a városiasodás, amit úgy hívunk, hogy városiasodás, egyre több ember költözik városokba, városi jellegű településekre, az brutálisan megnőtt. Egyre kevesebben élnek a természetben, egyre kevesebben élnek a természet közelében. Ez is teljesen megváltozott. Teljesen megváltozott az a kiszolgáltatottság. Nagyon kevés ember él ma már ebben az ágazatban. Nagyon kevés ember dolgozik ebben az ágazatban, tehát az a fajta kitettség is megváltozott. Tehát nagyon sok minden változott. Valahogy meg kellene találni azt a megoldást, ahol az érték megőrzés mellett ez az ágazat meg tud újulni. Nem egyszerű történet.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy te, aki ebbe benne vagy, gondolom vannak barátaid az erdész szakmában, mennyire nyitottak az erdészek arra, hogy megváltoztassák egy kicsit, vagy nagyon azt, ahogy ők működnek?
2: Hát aki gyakorló erdész, az ugye nagyjából abban van benne, amit eddig is csinált, ő nekik azért elég nehéz azt végig gondolni, és ebből a koordinátorrendszerből kilépni, ez egy nehéz műfaj. Tehát hátralépni 2-3-at, úgyhogy közben napi szinten ebben vagy benne, tehát hogy tényleg egy gondoljuk, nehéz belegondolni, tehát nagyon nehéz megértetni is az emberekkel, hogy ez mennyire más világ. Itt egy erdő, még egy akácos is 35-40 év, és akkor az már a nagyon-nagyon-nagyon gyors kategória. Egy tölgyesnek a vágás érettsége van, egy ilyen ronda szó, hogy vágás érettség. Körülbelül, mint hogyha azt mondanánk, egy embernek van egy optimális életkor, addig optimális, utána már le kéne vágni, mert nincs el szükség. Tehát én a fákat kicsit hasonlóan kezelem az embereket, értelmezhetetlen. Az a lényeg, hogy az a pont, ahol a legnagyobb érték, legnagyobb arányban lehet ipari fát kihozni belőle, nagyjából ennyi. Utána ebből a megközelítésből egy erdő kevésbé válik értékessé egy erdésznek. De ez 80-120 év tölgyeseknél. Egyébként egy tölgynek az életkor az 350-400 év is lehet, tehát le van radikálisan csökkentve. Egy mezei juharnak az életkor a simán 100-120 év. Mezei juhar az egy szemétfa, az egy kísérőfa az erdőben, ami a szükséges rossz, hogy legyen árnyékolás, meg legyen szegélyzárás, de nem célfa, mert ebből nem lesz ipari fa. Tehát teljesen más megközelítése van annak, aki ebben gondolkozik. Ők ebben a 80-120 éves időtartamban nem nagyon látom azt, hogy ebből ki tudnának tekinteni. Nehéz műfaj ilyen szempontból az egyetem, nehéz műfajok a kutatóintézetek, talán még a például Rékáik, a dr. Asszalos Rékáik, az erdészeti kutatásokkal foglalkozó erdőökológusok, akik a leginkább látják ennek a különbségét, de ugye ők nem tudnak az ágazatra odaadni.
1: Tehát én azt gondolom, hogy... miért nem hallgat mondjuk az ágazat mondjuk a kutatókra? Tehát, hogy miért feltételezik azt, hogy a kutatók nem tudom, hülyeséget akarnak, vagy nem akarnak jót nekik. Tehát, hogy ez annyira
2: gondolj bele, hogy te 80-120 évre gondolkozol előre, nem tudod évente új irányba állítani a hajódat. Ez olyan, mint egy, ha most olajválságról beszélünk, van a bazi nagy tankerek. Ha ez elindul, érted, akkor ez megy, lekapcsoltad a motort, visszairányba hajtod a csavart, akkor is rohadt nagy sebességgel, rohadt tempóval, erővel, megy tovább előre, tehetetlenség erővel. Ők azt látják, hogy ebben a 70-80-as évtizedes minimum beúró időszakban egy 3-4 éves változási időszak, 1-2 éves időszak, egy 5-8-10 éves időszak az egy ilyen lepke szárcsapás. Tehát majdnem más mondtam. Tehát az ő dimenziójuk az teljesen más. Az ő idő távjuk, az ő idejüknek tehát az annak az időnek a folyása, amiben ők léteznek, ez egy teljesen más. Ebből nagyon nehéz kiszakadni.
1: De pont azért kéne minél hamarabb korrigálni a pályán, mert hogy ugye majd hova, ha most korrigálunk egy kicsit, ugye egy ilyen hajónál, vagy egy rakétánál egy kicsit korrigálsz, ugye az majd 10-20-100 év múlva ugye teljesen máshova viszi ki, tehát hogy mivel, hogy ilyen hosszan van, azt gondolnám, hogy annál inkább azt mondhatok, hogy gyerekek, akkor nekünk oda kell előrefele nézni, ha most ekkora gond van, akkor mekkora gond lesz 100 év múlva, ha egyáltalán megérünk.
2: Erre az a válasz fog jönni, ami egyébként valóban így van, hogy az erdészeti, a Soproni Egyetemnek van egy ERTI, valamikor az ERTI önálló kutatóintézet volt. Az ERTI irányításával nagyon sok olyan kutatás zajlik. Egyébként a legjobb klímakutató szakemberek az ERTI-nél vannak, és a legkonkrétabb, legexaktabb méréseket, akár már azzal kapcsolatban is, hogy ezek az erdők milyen karbonmennyiséget kötnek, meg ők végezték el. Tehát most is zajlanak olyan kísérletek az erdészeti ágazatnál, ahol olyan fajokat hoznak be, tölgyfajokon belül szürke tölgyet, vagy éppen déli irányból hoznak be makkot, és akkor azt gondolják, hogy a bulgáriai kocsányos tölgymak az majd itthon is jobban fogja magát érezni, mert körülbelül Magyarország klímája az úgy fog megváltozni, mint a Magyarországot letolnánk Bulgáriába. Tehát körülbelül olyan lesz a mi klímánk így az erdészeti ágazatnak a meglátása szerint. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsenek olyan jellegű kutatások, ami ezzel szembesülne. Nem lehet azt mondani, hogy nem végeznek fajta kísérleteket, mert végeznek. Szinte minden erdőgazdaságnál, állami erdészeti ZRT-nél végeznek olyan kutatásokat már, ami ehhez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást jelenti. Itt ezt külön kell választani, mert ez már az erdőgazdálkodási gyakorlatban azoknak a tudásoknak a behozása, hogyha ugyanez a rendszer működne tovább, akkor ebben ezekkel a fajokkal hogyan gazdálkodnak.
1: Igen, ez egy gazdasági célú változás, és igen, nem az, amiről beszéltünk, hogy az egész, egy paradigmaváltás, az egész értékkel kapcsolatban, hogy az erdőt ne fák sorának tekintsük, amit majd le lehet aratni, ugye ez, ami nálam nagyon kiverte a biztosítékot, amikor az egyik, ráadásul Magyar Péter beszélgetett még a választások előtt azzal az erdésszel, aki azt mondta, hogy hát a 150-160 éves erdőt otthagyni a madaratnak, meg a mókusoknak az vétek, tehát hogy ez a gondolat, hogy ennek csak az a célja is, hogy ez a búzát is learatjuk, de ez a búza az nem ugyanaz, mint az erdő, tehát hogy itt kellene valami nagyon-nagyon komoly áthangolást csinálni ezzel az egész, hogy az erdő sokkal-sokkal nagyobb érték, és sokkal több mindent tesz értünk, mint amit eddig gondoltunk.
2: Én még egyszer mondom, nagyon fontos azt kifejezni,

0: Én azt gondolom, hogy csak akkor fog megváltozni, hogyha a bottom-up és a top-down, tehát föntről lefelé, lentről fölfelé és föntről lefelé, hogy most a sorrendet kövessem, hatás, nyomás fogja érni ezt az ágazatot, és az ágazatnak más elvárásoknak kell megfelelnie. Nem nekünk kell, én is most kvázi civil vagyok, nem nekünk kell gazdálkodni helyettük. Nem nekünk kell, az új 10 éves üzemtervek vannak, például 10 éves tervek vannak az erdőknek a kezelésére, amiket jóvá hagy a szakfelügyelőség, erdészeti felügyelőség, ami egyébként a kormányhivatalokon belül működik, egyébként szerintem önállónak kéne lennie, de ez most megint egy másik kérdés. Ők ebbe a keretrendszerbe kell, hogy elvégezzék jól a dolgokat. Ezt a keretrendszert kell számukra megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy az emberek kötődnek az erdőhöz. Az emberek egyre rosszabbul viselik, és egyre kevésbé tűrik el, hogy ezeket az erdőket, főleg a védett erdőket, ami értelmezhetetlen, erről rengeteget beszélt a WWF, Gálidi Laciék, rengeteget beszél róla a Greenpeace, és rengeteget beszélnek róla különböző erdővédők, rengeteget beszélünk róla mi a 10 millió fal alapítvány, bár mi ültetünk új erdőket, mi nem protestszervezet vagyunk, de ez mert nem lehet elmenni. Rengeteget beszél róla a társadalom, hogy ez nekünk így nem jó. És az, hogy szerintem...
1: az egész természetpusztítás. Tehát azt látjuk, hogy erdőket vágnak tarra, az pontosan szinonimája annak, hogy nem tekintjük a természetet semmi másnak, mint learatandó erőforrásnak. Igen. Mint a búza, ezt levágjuk, ezt kiszedjük, ezt kibányásszuk, tehát hogy egy nagyon-nagyon fontos szimbolikus jelentése van
0: szerintem. Ezért is mondják az emberek, hogy erdőirtásnak tekintik, mert az ő szemükben, és egyébként egy ember életében az, hogy kivágtak egy 100-120 éves, mondjuk egy 100 éves cseres tölgyest kivágtak. Aki annak a közelében él, az valójában az ő szempontjában nézve erdőirtás. Hát az ő szempontjában lesz ott egy csemete, de ő már azt nem fogja megélni.
1: Pontosan.
0: Mi ültettünk erdőt, és nem a gyerekemnek, az unokáimnak ültettünk erdőt. Gondolj be 120 év múlva, hát érted? Örülök neki, hogy az unokám meg fog élni, hogy abból tényleg egy idős erdő lesz. Kis szerencsével a lányom is meg fog élni, de már lássuk be, azért még egy 8 éves lánynak is viszonylag kevés esélye van 120 éves erdőt megélni. Tehát látni kell, hogy ez az alulról való nyomás, ez kell. A másik, ami nem megkerülhető, hogy kell egy föntről lefelé való nyomás is. Föntről lefelé nyomás pedig egyik részről megindult az Európai Unió elvárásai szerint, mert ők is egyre fontosabbnak látják az erdőkkel való fenntartható gazdálkodást. Általában van a fenntartható gazdálkodással kapcsolatosan egy elvárás, de ezt tegyük zárójelben, mert Magyarországon kell a magyar ágazat irányítást olyan nyomásnak érnie, legfelső politikai szintekről, ami azért kell, mert az alsó szinteken az emberek, a választó polgárok ezt akarják, emberek, értsetek meg. Csak ugye most ennek a mostani nagy csata zajban, ami most volt itt a választások alatt, nem lehetett kihallani ennek a hangját. De higgyük el, hogy ez a nagy csata zaj most leül, és kicsit így mederbe terelődnek a dolgok, mind a két oldal megnyugszik, mind a két oldal elkezdi csinálni a saját dolgát, mindenki végzi a feladatát ágazati szinten, akkor észre fogjuk újra venni, hogy van fölöttünk egy sokkal nagyobb probléma, ami jön felénk egy hatalmas nagy cunamiként. Ez a biodiverzitás pusztulása. Itt a klímaváltozás, ami egyébként az első hullám, és jön mögött az egy földrengés, és jön mögött a cunami. Ezt észre fogjuk venni újra. Tehát erre a politikának reagálnia kell, és meg kell változtatni azokat az irreális elvárásokat, ami a mai környezetben, mai klimatikus környezetben, mai társadalmi környezetben az erdészeket érik. És ami a legfontosabb, a legszebb az egészben, hogy én ebben az időszakban már erdész szeretnék lenni. Tehát én középiskolában tudom, miért nem lettem erdész, előttem a lap, és abban az időszakban, hogyha megváltozik föntről ez az elvárás, és lentről a támogatás, és az elvárás megvan a lakosság részéről, egy élmény lesz erdésznek lenni. Legjobb ebben az erdészeti ágazat fog a legjobban járni vele.
1: Na hát igen. Tehát ez szerintem egy új újra hangolásra volna szükség, és nyilván az erdészeknek is sokkal jobb lenne úgy tevékenykedni, hogy a társadalom egy jelentős részében nem úgy tekintenek rájuk, mint azok, akik csak az erdőt tönkre teszik, hanem mint azok, akik az erdőt védelmezik és segítik. Tehát szerintem nekik is egy sokkal jobb érzés lenne a társadalomban mozogni. Még arról esetleg egy hát most közben nézem, hogy van-e rá időnk, nem, azt szerintem majd így a zene után fogunk majd arra rátérni, hogy mit azon túl, hogy az erdőben nyilván kimegyünk, látjuk ökoszisztéma, mondjuk mi az, amit az erdő tud nekünk adni, mert ugye a klíma változás szempontjából, vagy a klímavédelem szempontjából sem mellékes, hogy milyen szintű az erdő fedettségünk, de ez egy nagyobb téma, és akkor félek, hogy nem férnénk bele itt a feles blokk előtt. Nektek mondanám továbbra is, hogy 0636980980, tehát nyugodtan hozzászólhattok, tudjátok, van mindenféle WhatsAppunk, Viberünk, ilyen helyeken, SMS-ben is tudtok írni, nagyon szívesen beolvasom, hogyha tud kapcsolódni a témához, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk, és ez még mindig a kávézó a világ végén, és természetesen

0: továbbra is a Rádiókafé.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Bozai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével, az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével beszélgettünk az erdőkről, az erdészetről, a fakitermelésről, azokról a kihívásokról, amikkel szembe kell néznünk, az erdők fontosságáról, és itt is hagytuk abba, hogy igen, hogy az erdő miért fontos, azon túl, hogy nyilván imádunk kint lenni az erdőben, és egy csodálatos szimbólum is a fa, de ennél még sokkal több minden is jelentett, hiszen tényleg konkrétan ebben a változó klímában egy eszköz arra, hogy egy kicsit mitigálni tudjuk ezt a rettenetes klímaváltozást, mit tudnak nekünk adni ebből a szempontból az erdők.
2: Ilyenkor mindig a Brian élete ugrik be, mit adtak nekünk a rómaiak. Hát nem adtak nekünk, mit adtak nekünk a rómaiak? Hát az utakat, a csatornarendszereket, a városokat, a védelmet. Na jó, az oktatást, a katonai védelmet. Jó, de még mit? Ezen kívül mit? Tehát körülbelül hasonló az erdővel is. Tehát belegondoltak, valójában erdők nélkül, ugye az erdőink azért többnyire domvidékeinken vannak, vagy hegyvidékeinken vannak, nem a sík területeken. Ez se teljesen igaz, de mondjuk nézzük meg ezt a részét. Ha nem lennének, és egyébként ahogy nem voltak a Kárpátalján, hatalmas mennyiségű víz zúdul le erdők nélkül. Ma nem csak a hőhullámok növekednek meg, hanem az, ami esik csapadék, az a kevés csapadék, ami esik, az se normálisan ilyen 4-5 napos vagy lassú esőkbe esik le, nem, ott ő lezúdul. Tehát rövid idő alatt hatalmas mennyiségű víz esik le. Tehát hiába nem esik jó mennyiség a vegetációs időben, még az is rosszul esik le, rossz ritmusba esik le. Ha nem lennének az erdők, akkor gyakorlatilag az erdő, az a víz, ezek az úgynevezett villámárvizek, ezek mindenhol megjelennének, és azonnal embereket, életeket ölnének meg. Tehát konkrétan életeket mentenek, hogy csak legegyszerűbb dologgal kezdjük. De a legfontosabb az a biodiverzitás. Tehát nagyon fontos a biodiverzitás, nagyon nehéz az embereknek ezt megmagyarázni, de csak aki nem értené, aki érti, annak úgy csak kell elmagyarázni. Ez olyan, mint a szemetelésnél, tudod, hogy az intelligens ember nem szemetel, a többieknek meg tilos.
1: Igen.
2: Tehát most, aki érti, annak most nem mondom, tehát nem őnekik szól ez a dolog, hiszen ők értik, hogy miért fontos a biodiverzitás, aki nem érti. A világgazdasági fórum, az a világ meghatározó a GDP-ben a legnagyobb súlyú gazdasági szervezetek vezetőit megkérdezi rendszeresen, hogy az ő cégükre gazdasági pénzügyi szempontból nem környezetvédelmi, nem társadalmi, nem az emberek iránti felelősség, nem. Az ő cégüknek mi okozhatja a legkomolyabb veszteséget? Ebben 2 és 10 éves időtartamra nézik meg a kockázatokat. Már a 2 éves időtartamban, a 24-ben megjelent a biodiverzitás és a klímaváltozás, a 10 éves viszonylatban, tehát 34-re, az első helyen áll a klímaváltozástól való félelem, a második helyen a biodiverzitás, még egyszer mondom, hogy összeomlik a biodiverzitás, a harmadik, az első 5 szempontból 4 olyan környezeti kár, amiről azt mondják, hogy mi károlunk. Ezt a világ legnagyobb gazdasági szervezeteinek a legkomolyabb, legfelső vezetői csak és kizárólag a gazdasági szempontból mondják. Tehát aki más nem ért meg, akkor legalább ezt értse meg, hogy ezért fontos a biodiverzitás. Az erdő biodiverzitása meg csodálatos. Ott a fákon a csúszka fentről lefelé csúszik a fatörzsön, ugye az a fatörzsön, a fakusz az lentről fölfelé csúszik, tehát a csúszka föntről lefelé látja meg a fakérekbe levő rovarakat, a fakusz meg lentről fölfelé látja meg, ugyanazon a fakérek négyzetméteren járnak el, ez csak egy példa. Ezért, tehát egy tölgyesben több száz olyan fa él, amelyikkel napi szinten találkozhatunk, benne az olyan létvont, olyan kulturális fajaink, létvontosabb fajaink, mint mondjuk a rétisas, vagy mondjuk akár az erdélyi vörösbegytől elkezdve, tehát rengeteg madár tud megélni benne egy idős, sok korú, magas, több korona szintű erdőben, ahol nem egy korú, egy magasságú, egyfajta méretű fák vannak, amiket ipari fa miatt termesztünk, amik gyakorlatilag ugye már nem is igazi erdő kategória, hanem inkább faültetvény kategória, még ha természetszerű erdőnek is hívjuk. Erre még esetleg kitérhetünk, hogy amit mi erdőnek hívunk, ez a 2 millió hektár, ebből mindösszesen Egyébként kb. 40% az, ami természetszerű erdő. És körülbelül a természetes.
1: Azért különbözik a kettő, hogy más, tehát más korú, más fajta, tehát egy sokkal vegyesebb összeállítottság a természetes erdő és az ültetett erdő az egy általában egy faj.
2: Tehát, hogyha visszatérünk arra, hogy mit adtak nekünk az erdők, akkor oké, persze faanyagot. Ez teljesen evidencia. Még egyszer mondom, elmondom sokatszor, hogy ne azzal vádoljanak semmilyen természetvédő arcot, hogy ő nem akar fát. Ezt senki soha nem mondta, csak az erdészek ezt szokták mondani, hogy de fára szükségünk van. Tudjuk, könyörgöm. Mi is szeretnénk fát. Csak úgy szeretnénk fát, hogy 50-80-120 év múlva a gyerekeink is tudjanak ebből az erdőből fát
1: kivenni.
2: Így nem fognak tudni, csak nekünk lett. Erre valók a faültetvények. És tudni kell, hogy a magyarországi erdőállománynak van egy úgynevezett, ez a kategorizálás, amiben vannak ezek a természetes és természetszerű erdők, ebből összesen van 478 hektár, ez kb. 25%-a, tehát minden 10 erdőből csak 4 darab erdő, amelyik ilyen. Van egy úgynevezett származékerdő, amik igazából már egy korábbi erdőhelyen jöttek létre, ez másik 25%. Ebben egyébként sokszor találunk mi ökológiailag értéket, természetileg értéket. Van egy 122 ezer hektár, ami 6%, ami átmeneti erdő, kultúrerdő, az 34%. Ez az eufemisztikus fogalom, hogy kultúrerdő, ez azt jelenti, hogy nem erdő, hanem egy faültetvény a mi szempontunkban. És akkor van a hivatalos faültetvény kategória, ami további 7%. Na most ezek azokat, amiket látunk, hogy ilyen sorokban, mint a búzatáblán nőnek a fák, még rasterben is rendben vannak, hogy az optimális térkihasználás lehet, tehát semmi köze nincs az erdőzetben, van pár tucat faj, aztán kész, és átfúj benne a szél. Ez nem erdő, ez tényleg a faültetvény. Erre is szükség lehet, tehát vannak olyan területeink, ahol lehet ilyet csinálni, nincs ezzel gond, csak az erdénket hagyjuk békén. A kultúrerdő, tehát összességében a 34 meg a 7%, az átmeneti erdőt is nyugodtan irakadjuk, tehát 50% az erdeinknek az erdészeti nyilvántartás szerint is ilyen fás izé. Már bocsánat a szakszerű lefogalmazásért, de nem az, ami ez. Ha valaki egy erdő, becsukja a szemét és egy erdőt lát maga előtt, akkor az vagy egy tölgyes fog látni maga előtt, vagy egy bükkös fog jobb esetben maga előtt látni, de mindenképp egy sokszínű, magas fákból álló, nagy fákból álló, vastag törzsű fák közt a kisebb fák, mindenhol döbrögit ugye elkapták, és akkor kikötözték, és ha megnézzük a rajzfilmet, ott se úgy nézett ki, hogy egy fasorba levő faültetvényben kapták el a döbrögit, hanem hatalmas fák között, ahol egyébként kimentek, hozzátenném, hogy kimentek a legszebb fákat kivenni, azt hívják szállalóvágásnak, ezt hívják örökerdő üzemmódnak, csak ebben működtünk folyamatosan korábban, ha már itt a Ludas Matyiról beszélünk. A lényeg az, hogy az erdeinknek körülbelül maximum a 25%, amit úgy nevezhetünk, hogy természetszerű erdő. Ez döbbenetes. Ha abban belegondolok, hogy a természetes erdő területe az egyenlő az Audi magyarországi területével. Tehát 470 hektár körül van.
1: Ez síralmas.
2: Tehát nem is az a bajunk. Tehát tök jó, hogy 20% az erdősültség. Magyarországon sokkal jobb, mint hogyha csak 5 lenne, vagy 10. Vagy
1: és ez, bocsánat, ezt a minimális természetes erdőt sem vagyunk hajlandók békén hagyni.
2: Igen. Tehát látjuk, ez 40%, ennek a fele a védett csak. Tehát ennyit kellene, hogy most első lépésként azt gondolom, hogy ez békén hagynánk, akkor mindenki nagyon boldog lenne. Tehát szerintem nagyon fontos átmenet lenne. És egyszerűen le kell venni az erdészetekről azt a terhet, hogy ebből az állományból őnekik gazdasági asztat kell kihozni. A Nemzeti Park igazgatóságoktól se várjuk el, hogy gazdaságosan működjenek. Egy uszodától nem várjuk el, hogy gazdaságosan működjen. Az uszodának az a szerepe, hogy az emberek el tudjanak menni megtanulni úszni, túléljenek a vízbe, a sportolóink pedig nagyon jól tudjanak úszni, és büszkék lehessünk rájuk. Ezért mi fenntartjuk őket. Az erdeinknek az kéne, hogy legyen a szerepe, hogy valamennyi, nem tudom milyen kétes értékű fát mindenképpen gazdaságilag eredményesen hozzanak ki. Könyörgöm, annak az ökológiai szolgáltatásai sokkal sokrétűbbek. Egy erdő ökoszisztémája nagyon összefüggő rendszer. Annak a fának a gyökérzetéhez kötődik egy csomó micélium gombafonalak. Azok a gombafonalakon keresztül ezek az erdők egyes kutatások szerint kommunikálnak egymással, tehát lehet, hogy sokkal-sokkal bonyolultabb az élet, mint amit mi gondoltunk. Egy idős erdőben kidől egy örök fa. Mi történik? Úgynevezett léket csinál. Az azt jelenti, hogy kidől egy fa, nyilván elvisz magával egy csomó mindent. Lesz egy ablak, kinyitjuk az ablakot, vagy felhúzzuk a nem is tudom, mit mondjuk. Tehát besüt a nap gyakorlatilag. Azon a folton, ahol besüt a nap, ott melegebb lesz, ahogy mondtam, hogy van ennek egy nagyon rossz hatása, hogyha sokat veszünk ki, mert ott akkor kiszárad a levegő. Igen, de besüt a nap egy darab fa helyénél, ott lesz először is a kidőlt fa, holtfa lesz. Van rengeteg olyan nagyon rovar, meg olyan azokat a rovarokat predáló, akár poltestőek, akár rákcsálók, akár rovarevő madarak, akik ezeket élnek. Csak és kizárólag abban a holtfában él meg. Ez nem fogja megtámadni az élőfát, könyörgöm. Tehát ott, ami kidől fa, azon levő ökoszisztéma, mini ökoszisztéma, ami kialakul, egy mini társulás, az egy speciális társulás. Azzal már gazdagabb az erdő. Igen. Besüt a nap, a környező fák fényt kapnak. Azok a fák, abban a fényben elkezdenek virágozni, elkezdenek termést hozni, elkezdenek szaporodni. Lehullik a mag, elkezdődik azt csirázni, mert meleg van, mert besüt a nap, még egyszer mondom, fölmelegszik a talaj. Ez piciben nagyon szép és nagyon jó. Elkezd nőni ez a picike fa. Aztán lesz, az azt jelenti, hogy lesz egy egyéves magonc, aztán lesz belőle 5 éves magonc, 10 éves magonc, közben ott van fölötte egy 88 éves vagy egy 125 éves fa. Tehát van egy 125 éves, meg egy 15 éves fa. Ezt hagyjuk, akkor az erdőben a 0 éves magtól az egyéves magoncon keresztül az 250 vagy akár 350-400 éves tölgyig mindenféle fa van. Mindenféle magasságban, mindenféle elágazásban, mindenféle térstruktúrába, mindenféle élőhelyeket jelentő, tehát ez a diverzitás. Na ezt képzeljük magunk előtt, ami egy erdő. Na ez nincs. Ez az erdeinknek az Audi-val egyező, Audi ipari parkjával egyező területű mennyisége, ami megmaradt. Szörnyű.
1: Igen, és tényleg szörnyű, és főleg az a gondolat, hogy egy csomó erdő tényleg nem arról van szó, hogy akkor azokat elviszük, és akkor nem tudom, az idős fejkendős nininek a kályhájában fogja őt melegen tartani, hanem hogy tényleg ezeket ledaráljuk, és ráadásul máshova, akár külföldre, nagyon-nagyon sok esetben külföldre, Ausztriába, Szlovákiába visszük el, ledarálva az erdőinket. Ered, nem tudom, van bármiféle számot, hogy milyen arányban kerülnek így ledarálásra fák, és viszik el őket, illetve az igaz-e, hogy ráadásul baromi alacsony hatásfokkal lehet ebből áramot csinálni, ugye áramot csinálnak belőle a biomassa erőműben, de hogy ezeket én tudom, hogy 20-30%-os hatásfokkal, tehát hogy még csak teljesen értelmetlen busztításról van szó.
2: Igen, igen. Tehát gyorsan legszögezném, hogy ami a legfontosabb, és ami a számomra, és egyébként szerintem a legtöbb erdőért aggódó ember számára, akár non-profit szervezet, akár szakmai szervezet, akár szakértő magában, a legkritikusabb szempont, hogy ne tekintsük gazdaságilag csak a fatermelés szempontjából az erdőket, mert ha így nézzük, akkor ő nekik olyan, és ne tegyünk rájuk ilyen készet, mert ott jönnek ezek a szempontok, hogy valaki fa eladása, a fa köt egy szerződést mondjuk az erdészeti társaság, akár magánerdőtársaság, akár állami erdészet, köt egy szerződést mondjuk egy biomassa erőművel, aki egyébként faaprítókat éget, hogy áramot termeljen. Ez elméletek egy tök jó dolog, mert az a fa majd újra nő. Majd elmondom, hogy mi a problémája. Egyébként gyorsan annyi a problémája, hogy ez a fa 80 év múlva lesz.
1: Igen.
2: Újra akkor a méretű, amit most kivágtak. Legjobb esetben lehet, hogy 120 év múlva.
1: Igen.
2: Ha mi most a következő 2050-ig tartó időszakot, ami most már azért lássuk be, nincs 25 év, tehát 24 évről beszélünk. Ha ezt a 20 évet nem éljük túl, akkor nem az lesz a legnagyobb problémánk, hogy az erdészet nem termel elég hasznot. Az lesz a legnagyobb problémánk, hogy a 9 milliárd emberből mennyi marad életben. 2 milliárd, 1 milliárd vagy 500 millió. És ez semmiféle dramatizálás nincsen, semmi. Ez csak és kizárólag egy racionalitás. Tehát meg kell nézni egy csomó szempontot, erről nagyon sokan beszélnek, tehát aki érdekel nézzen utána. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy ezt a terhet vegyük le, mert hogyha ezt levesszük, akkor az erdészet nem lenne partner abban, hogy ezekben a 25%-os hatásfokú biomassa erőművekben égesse el az erdőket. Mert, és külön kell választani az erőművet a fűtőművtől. Tehát az, amikor egy távfűtőművet működtetünk, egy távfő cég falprítékot használ, hogy megfűtse a lakásokat, és ezen aggódnak, hogy de nem lesz meleg a lakásokba. Könyörgöm, az összes magyarországi ilyen erőműbe felhasznált faanyagnak nincs 10%, amit kevesebb a számos, pontosan nem tudom, de 8% körül van az a mennyiség, amit távfűtőművekben, távfő cégeknél égetnek el. Ott egyébként 85%-os hatásfokkal meleg lesz belőle, tehát fűtjük a lakásokat. A nagy erőművek, ott azok viszont amire azt elégetik, ott romlik egy hatásfok, amiből abból a gőzt fejlesztenek, ott romlik a hatásfok, abból a gőzből áramot fejlesztenek, ott romlik a hatásfok, amire azt betöltik egy hálózatba, 10%-ot romlik a hatásfok, amire eljut a fogyasztóhoz, lesz belőle a végén egy 25%-os hatásfok. Könyörgöm, minden kilogramm fának a negyede megy arra, amire akarunk, háromnegyede megy a levegőbe, és orrasztom. Ezért vágunk ki olyan állományokat, ami miatt a villámárvíz nem viszi el a fél országot, ami miatt a biodiverzitás lehetővé teszi, hogy mellette a szántóterületeken életben maradhasson a gazdás, életben maradhassanak a szántóművelési ágon dolgozó emberek, ami miatt az állattartó telepeknek a környezetében, a legelőkön van csapadék, mert egyébként hozzátenném, hogy rengeteget párologtatnak az erdők. Ez a párologás hozzájárul a csapadékképződéshez. Ha nincs erdő, akkor nincs, ami csapadékot képezzen. Akkor csak növekedni fog az asszály. Kínában csináltak óriási területeket, Gobi sivatagnak hatalmas, több 10 millió hektáros nagyságrendben. Bocsánat, nem tudom a pontos számot. Tehát a Gobi sivatagnak,
1: de nagyon-nagyon-nagyon
2: nagy területen. Sok millió hektáros
1: nagyságrendben. A nagy zöld fal, igen.
2: A nagy zöld fal, igen. Tehát olyan mértékben jutottak el az erdősítéssel, hogy megváltoztatta a kínai csapadék eloszlást, és hatalmas mennyiségű csapadék képződik, nem ott, ahol eddig szont tapasztalták, hanem máshol, mert hatalmas plusz csapadék megváltoztatta az áramlási viszonyokat máshova. Mások az energiaáramlási szintek, nagyon sok köt von el, megváltoztatta nagy légkörnyezés, nagyon-nagyon brutális szinten tud változtatni.
1: Ugyan, visszafelé is ugye fölborulhat ez az egész folyamat, és ugye elmegy egy rossz irányba, pozitív irányba is tud egy láncreakciót létrehozni. Igen. És igen, hát hogyha a kínaiak sem, hát azért nem hiszem, hogy hülyék lennének, hogy nem tudom, óriási erőforrást fordítsanak arra, hogy fákat üldessenek, ha annak nem lenne valóban pontosan kiszámolva, hogy mi a haszna, és látszik is, hogy a ráfordított energia, az megtérülni látszik. Egyébként most hallottam, hogy a kanadaiak is valami 750 millió hektárnyi területen akarnak fásítani, ami ugye ott is vonul vissza ez a permafrost szakasz, ugye, ahol egy kicsit vonul vissza sajnos ugye a permafrost, és akkor ott felszabadulna a terület, ahol lehetne erdősíteni, és ugye kiszámolták, hogy most az a baj, nem emlékszem pontosan, hogy hány millió tonnán, több százmillió tonnányi szén-dioxidot tudnának ezzel megkötni. Tehát, hogy ez, hogy ennek tényleg gyakorlatilag Kanadának a kibocsátásának a jelentős százalékát meg tudná kötni ezzel. Tehát, hogy ez tényleg ez egy eszköz, egy technológia, amit már sok helyen így akarnak használni, mi meg mindig azért küzdünk, hogy ami megvan, azt ne vágjuk ki, könyörgöm.
2: Igen, egyébként ez egy két külön történet, nálunk is vannak kormányzati célok is voltak eddig is, hogy 700 ezer hektár új erdőt telepítsünk. Ez még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos és nagyon jó. Mi a 10 millió fánál azt vállaltuk, hogy 10 millió ember, ugye nem vagyunk ennyien sajnos, de fejünkben még azért, hogy 10 milliós ország vagyunk, tehát egy fő, egy fa elvel, mindenki ültessen egy fát, velünk saját maga támogasson csak minket, tehát valahogy járuljunk hozzá, ezzel öreg erdőben 11 ezer hektárral fogjuk megnövelni az erdőállományt, egyébként 1100 hektár az új telepítés nagyságrendje. Ezek nagyon-nagyon fontosak, mert ez az, amiről beszéltünk az elején is, hogy ezek képesek azt a széndioxidot kivenni a légkörből, ezek képesek, tehát ezzel csökkenteni a klímaváltásra az okát, ezek képesek hűteni a környezetüket, ezek képesek csapadékot képezni. De ez nem helyettesítheti, és nem lehet indoka, hogy milyen jól működik az erdőgazdaság, hogyha meglévő állományainkat nem óvjuk meg abban az állapotában, hogy most vannak, és nem annak megfelelően gazdálkodunk, amit a mostani klíma lehetővé tesz számukra.
1: Balázs, nagyon szépen köszönöm, mert szerintem egy csodálatos végszó, nyilván mégis sok mindent nem érintettünk, de hát ez tényleg egy hatalmas és mindennel összefüggő téma. Nagyon szívesen beszélgetek róla majd máskor is, mert szerintem volna mit. A lényeg az, hogy most van itt igen az idő arra, hogy cselekedjünk. Én mindenkit arra buzdítanék, hogy egyrésztről nyugodtan lehet csatlakozni a 10 millió fához is faültetésre, és tényleg akkor tesztek is valamit. De az is nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük a most alakuló magyar kormányzatnak, hogy ez egy nagyon fontos téma mindenkinek, és most van itt a lehetőségünk arra, hogy itt üssük a dobot meg a melkasunkat, és tényleg megértessük, hogy fontos ez nekünk, és hogy erre oda kell figyelni, mert ebben az esetben is most vagy soha szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője volt a vendégem, és az Európai Unió Klímapaktum nagykövete. Az adás az rögzítésre került videóformában is, tehát ilyen formában is föl fogjuk tenni majd a YouTube-ra, fölkerül a Spotify-ra is, tehát vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és maradjatok is itt. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Razzia lesz a jövő héten, a buszokat és teherautókat figyelik. Új országos környezetvédelmi hatóság jöhet, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb 2 hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 000 sofőrt bírságoltak meg. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, erről számolt be közösségi oldalán a leendő tárcavezető. Gajdas László közlése szerint az új szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. A hatóság feladata az lesz, hogy biztosítsa a környezetvédelmi szabályok betartását és felügyelje a beruházások biztonságos működését. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
5: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
4: Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes napos tavaszi idő 20-25 fokkal, a jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz, hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: 30 helyszínen több mint 60 program várja az érdeklődőket május 4-e és 10-e között Veszprémben, a fesztivál szezont nyitó Gizella napokon. A fesztivál szervező Veszprémi Programiroda Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztiválon egyebek mellett koncertek, kiállítások, bábszínházi előadás és gasztronómiai programok várják a veszprémieket és a városba érkezőket. Szirtes Edina Mókus és az Akusztik Quartet az Óváros téren ad ünnepi műsort, a Szent Mise helyszíne a Szent Háromság tér lesz, amelyen a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek közre. A történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, a gólyalábasok, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak. Május 8-án és 9-én városszerte zajlanak majd koncertek, fellép mások mellett a Punani Masszív, a Méringer, a Csak Neked Kislány, az Anna and the Barbies, a Kék Nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik Bodoráron és a Bohemian Betyársz. A veszprémi kötődésű előadók közül Caffi, a The Bluesberry Band és az LGT Emlékzenekar lép színpadra. Az egyhetes programsorozatot a Gizella Női Kar koncertje zárja majd május 10-én vasárnap. A Szilágyi utca galériában Fenyvesi Otto Feedback című kollás kiállítását láthatják az érdeklődők a veszprémi érsekség szakmai programokkal, ünnepi koncerttel, vezetett sétákkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel, borkóstolóval, valamint kreatív és interaktív játékokkal várja a látogatókat. A Kabóca Bábszínház május 9-én szombaton a Kőleves című előadással várja a családokat a Hangvilla előtti téren, május 9-én és 10-én pedig kézműves vásárt tartanak a belvárosban.
0: Esemény.
1: Új közösségi térrel és alkotó műhellyel bővült a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtára. A közlemény szerint az új tér a könyvtár megváltozó szerepére reflektál, és lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók ne csak fogyasztói, hanem aktív szereplői legyenek a tudás megosztásának és alakításának. Mint írták, a metszés pontban a tudás, az alkotás és a közösségi tanulás találkozik. Az új közösségi tér az Európai Unió Horizon Europe programja által támogatott Make a Tech projekt keretében jött létre, az európai együttműködés célja, hogy újra gondolja a könyvtárak szerepét. A projekt a fenntarthatóságra, a körforgásos gazdálkodásra, a kreativitásra és a közösségi tanulásra épít. A Fészek Pilot intézményként vesz részt a programban, és egyike annak a 9 európai könyvtárnak, ahol az új modell a gyakorlatban is formálódik. A Make a Tech program keretében a központi könyvtárban kialakított metszéspont mellett a Fészek körúti könyvtárában és a Kálvária téri könyvtárban is számos programmal, előadásokkal, workshopokkal várják az érdeklődőket.
0: Kiállítás.
1: Tömegek ritmusa címmel nyílt meg Kósa Molnár Mária életmű kiállítása a BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. A szeptember 6-áig megtekinthető tárlat a két világháború közötti magyar művészet egyik elfeledett, különleges hangú alkotójának munkásságát mutatja be. A múzeum közleménye szerint Kósa Molnár Mária munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel a közösségről, spiritualitásról és az emberi kapcsolatok természetéről. A Kiscelli Múzeum kiállítása a töredékekből rekonstruálható életművet mutatja be, és arra tesz kísérletet, hogy visszahelyezze a művészt a 20. századi magyar művészet történetébe. A művész hitvallása szerint alkotásainak alapgondolata a tömegek éreztetése, alkotásaiban a részletek helyett a formák ritmusára, az összhatás erejére és a kompozíciók érzelmi töltetére koncentrált. Szobraiban gyakran drapériákba zárt alakok jelennek meg, a naturalista ábrázolás helyett erőteljes szimbolikus formavilággal. Művészetét egyszerre határozza meg az expresszionizmus érzelmi intenzitása és a szimbolizmus mélyebb jelentés rétegeket kereső elmélete. A kiállítás különlegessége, hogy a korábban szétszóródott hagyaték újonnan előkerült darabjai most először láthatóak együtt.
0: esemény.
1: Idén immár második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget fórumot. A május 18-i esemény helyszíne a Városliget, a Magyar Zeneháza lesz. A munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát a Városliget ZRT, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zeneháza rendezi meg. A május 18-i eseményen több mint 20 programon 40 előadó, többek között Pál Feri atya és Batiz András is részt vesz. A Mentál Liget fórum elsősorban vállalati döntéshozóknak és szakembereknek szól, cégvezetőknek, HR és pénzügyi szakembereknek, marketing és kommunikációs vezetőknek. A fellépők között olyan elismert szakemberek szerepelnek, mint Pál Feri atya, aki a mentális egyensúly és az önismeret kérdéseit évtizedek óta közérthető módon hozza közel a közönséghez, valamint Batiz András, aki a hiteles kommunikáció és a vezetői jelenlét fontosságát járja körül. A generációs különbségekről Trunk Tamás, Horváth Dorka és Varga Eszter beszélnek. A zene és a mentális állapot kapcsolatáról zajló panelben Harcsa Veronika és a szakértők arról beszélnek, miként válik a zene egyszerre kapaszkodóvá, feszültséglevezetővé vagy éppen elkerülési eszközzé.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tavasz beköszöntével nem csak a természet, hanem természet járókedvünk is újraélethet, a hétvégékre vagy akár csak egy-egy szabad napra programötletként is felötölhet csodás arborétumaink felfedezése. A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Magyarországon ma több mint 30 ilyen kertet találunk, melyeket mind érdemes meglátogatni. A Szombathelyen található Sági kastély hangulatos kertje vonzó kiránduló hely lehet a késő tavasszal virágzó, rododendronai és a színes programokat kínáló látogató központja miatt egyaránt. Az alapító dr. Sági István elismert méhészként elsősorban mézelő növényeket telepített kastélya köré az 1800-as évek végén, de nagy szaktudással és odaadással foglalkozott különböző fajok nemesítésével is. A 7 hektáros területen már akkor 244 fenyő és 310 lombos fajt tartottak számon. Ezen örökség alapján az arborétumban ma is a fenyők gyűjtését tartják kiemelt feladatnak. Tavasszal a rododendron több száz faja és fajtája virágzik, ilyenkor még inkább érdemes ide ellátogatni, ám az örökzöld és lombhullató liliomfák, valamint Magyarország legnagyobb fás pünkösdi rózsa gyűjteménye is káprázatosan szép.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Kung Fu Fighting című dal születése és sikere is villámgyors volt. Larry Weiss, I Want to Give You My Everything című szerzeményének eléneklésére kérték fel Carl Douglas-t 1974-ben. Ám a stúdióban kiderült, hogy a kislemez B oldalára is kellene gyorsan valami. Carl Douglasnek volt egy szövege, amelyet az akkoriban divatos kung fu filmek ihlettek. Az indiai származású producer Biddu komponált is rá egy melódiát, majd állítólag alig 10 perc alatt fel is vették. A dal azonnal óriási sláger lett Angliában, majd az Egyesült Államokban is a listák elejéig jutott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Már sikerei csúcsán is a legendás amerikai énekesnőhöz, Janis Joplinhoz hasonlították Amy Winehouse-t, aki a nagy előtthöz és számos más könnyűzenei előadóhoz, így a Nirvánát alapító Kurt Cobainhez és a Rolling Stones kezdeti lépéseinél jelenlévő Brian Joneshoz hasonlóan 27 évesen távozott az élők sorából. Amy Winehouse rövid földi élete egyáltalán nem volt könnyű. Későbbi zenei sikereit meghatározta nehéz gyerekkora, rosszul alakult magánélete, illetve alkohol és drog problémái. Ezzel együtt munkáját, tehetségét 6 Grammy-díjjal ismerték el. Jellegzetes kontraaltja és a dalaiban több stílust ötvöző egyedi zenei világa azóta is utánozhatatlan. Csak halála után vált széles körben ismerté, hogy a bevételeiből több jótékonysági kezdeményezést is támogatott pénzzel, fellépésekkel, így gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek segített, de részt vett a merrák elleni, illetve a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető kampányokban is. Londonban több szobrot is állítottak tiszteletére, viasz figurája pedig Madame Tussaud panoptikumában látható.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Belau együttes az elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. A fonogramdíjas Belau zenéje az elektronika, trip-hop és chillwave műfajokkal írható körül. A zenekar alapvető koncepciója, hogy különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Dalaik pedig alapvetően olyan témákra fókuszálnak, mint az önismeret, az utazás, a nyugalom, az útkeresés, az inspiráció és az emberi természet. Az egyik legfőbb motívum, amely végigkíséri munkásságukat, a tenger. Talán nem véletlenül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból kotródj szállóigét, de a brazil vuk 2015-ben született, a szomba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vajcsimbórát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitik lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Juca Chávez, brazil komikus, énekes, a 70-es években a katonai diktatúra idején kényszerült először portugál, majd olasz emigrációba. A politikai változások után hazatért, és 2023. március 25-én bekövetkezett haláláig önálló tévéshowjában a fennálló rendszerek legnagyobb kritikusaként tevékenykedett.

0: There is no sin.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Egy hét múlva lesz a parlament alakuló ülése. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Napról napra melegebb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a tiszta kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, melynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb 2 hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 000 sofőrt bírságoltak meg. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 000 diák vizsgázik. Az írásbelik a magyar nyelv és irodalommal, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyal kezdődnek. Ezt követi a matematika, történelem és az idegen nyelvek. Magyarból középszinten több mint 76 000, emelt szinten pedig csak nem 2500-an vizsgáznak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án, a középszintűek június 15-én kezdődnek. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz, hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
5: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
1: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimo.

0: Konga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Lassan vége az influenza szezonnak, egyre nagyobb gondot okoz hazánkban a szárazság, a hétvégén nem várható eső, sok napsütésre és 25 fokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már alig vannak influenzások az országban, múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vár megyében pedig a legkevesebb. A Szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett eső, így az ország nagy részén teljesen kiszáradt a talaj felső rétege. A Magosz főtitkára szerint ez főként a most vetett kukorica és a napraforgó kelésénél okozhat gondot. Az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense szerint a szárazság miatt az Alföldön már egy ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétértőeket és több növényfajt, ezért szerinte vízzel kellene elárasztani több területet is. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
5: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan, terhességből született gyermeknek meg fog tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utazon.
4: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Bagdi Bella, pszichológus, mindfulness tanár, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, akit köszöntök, szia!
2: Szia Marian, én is köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Nagyon sok mindenről fogunk beszélni, úgyhogy jól kell használnunk az időt, de azt azért szerintem elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy a mi kapcsolatunk az körülbelül 14 évre nyúlik vissza. Mi akkor találkoztunk először egy interjú helyzetben, és képzeld el, ha most nagyon elő kell vennem valamit, hogy mire emlékszem, akkor azt mondanám, hogy nagyon meghatott engem, tehát mondom újra, 14 évvel ezelőttről beszélgetünk, amikor még kevésbé voltak önmotiváló, tehát nem tartott itt sem a stresszkezelés, sem az, hogy mit tudsz magadnak adni, ez az iparág és ennek a különböző nem tudom, leágazásai, és nagyon emlékszem, hogy arról meséltél, hogy volt egy időszakod, amikor nagyon nehezen volt, te rosszul érezted magad, és egész egyszerűen elkezdted, hogy az egyik eszközöd neked a zene, az ének, és elkezdtél a fejedben, a rossz gondolataidban, a szavak helyett pozitív jelentéstartalmú szavakat mondani, és addig mantráztad, mondogattad, amíg ki nem cserélődött az a rossz gondolat, rossz szó. Egyébként ezt én nagyon sokszor kipróbáltam, és valóban egy működő dolog, és hogy aztán utána ezt megtöltötted zenével, ritmussal, és így kezdődött az annak idején, hogy tulajdonképpen ilyen pozitív, felhangoló, önmotiváló zenéket, dalokat írtál, amivel amúgy magadnak is és másoknak is sokat segítettél. Ez volt, ami most beugrott.
2: Hú, milyen szépen összefoglaltad nekem, meg rólad az jut eszembe, hogy szerintem te voltál az első a médiában, aki egyáltalán kíváncsi volt rám, meg arra, amit csinálok, hiszen valóban annyira új volt gyakorlatilag ez a fajta kezdemény, hogy magyar nyelven ilyen pozitív megerősítéseket, vagy különböző ilyen pszichológiai áramlatokból érkező, most mondok egy példát, hogy mondjuk a háláról, a megbocsájtásról dalokat írni, vagy egy ilyen zenés koncertet, műsort összerakni, és hát igen, egy nagyon szép önismereti, és fogalmazhatnék úgy, hogy ez egy ilyen öngyógyító út volt a számomra, ami gyakorlatilag így oda vezetett, ahol ma vagyok.
1: Igen. És akkor ehhez még jött egy kis pszichológia, néhány év pszichológia szak, de ha jól értettem itt a zene alatt, amit mondtál, hogy még úton is vagy, tehát hogy már a doktoritba vagy.
2: Szerintem úton vagyunk mindannyian. Igen, igen. Egyébként életünk végéig az út tart, és ki tudja, talán még azután is. De hogy igen, azt gondolom, hogy így, ahogyan, tehát változik a személyiségünk, a gondolkodásmódunk, a világ körülöttünk változik, és szerintem nagyon fontos egy rugalmasság elsajátítani, valahogyan ilyen rugalmasan alkalmazkodni azokhoz a külső-belső körülményekhez, hatásokhoz, hiszen bár a zene indított el engem ezen az úton, de például a zenének köszönhetem, hogy gyerekeknek is írtam ilyen dalokat, mert az is olyan furi volt, hogy nem találtam olyan gyerekdalokat, amik a gyerekeknek a pozitív fejlődését, személyiség építését támogatta volna, úgyhogy elkezdtem gyerekeknek is írni dalokat, és ennek köszönhetem, a daloknak köszönhetem azt, hogy ma már a Boldogságóra program, amit én elindítottam, óvodai, iskolai Boldogságóra programot, ami egy tudományalapú program, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pozitív pszichológia kutatócsoportjával együttműködve hatásvizsgálatot is végeztünk a programról, nemzetközi elismerésünk van azóta, de mégis, ami segített ezt elindítani, azok a pedagógusok kezdték el boldogságúra foglalkozásokat kipróbálni, akik a gyerekdalokat használták óvodai iskolai környezetben. Szóval a zene az igazából ebben is egy ilyen segítő, támogató eszköz volt a számomra.
1: De igen, a zene az valahogy mindig kiegyenesít minden utat, amiben lehet görbe. De akkor egy picit a boldogságóráról. Hát egyébként igen, ez tényleg most már jó néhány éve be...
2: Most már 13-14 éve igen, kezdtem.
1: Igen, és hát azt hiszem, hogy ugye amikor, nem is tudom, valamikor az év elején kijött a világ boldogság indexe, és hogy ebben mi hogy állunk, akkor az ugye kiderült, hogy eléggé kullogunk valahol a sor vége felé, mert hogy alapvetően nehezen motiváljuk magunkat, vagy nem tudom, nehezen érzünk együtt magunkkal, és neked ugye az önegyüttérzés is egy nagyon fontos dolog, ami azt gondolom kell ahhoz, hogy ha már együtt tudok érezni magam, akkor utána már meg tudom találni annak a módját, hogy fel is emeljem magam, és boldog legyek. Na de előbb te mondd el, hogy hogyan is néz ki ez a boldogságóra, aztán utána rátérünk erre az önegyüttérzésre.
2: Hát csak úgy megragadta a figyelmemet, hogy behoztad a boldogságindexet, ezt a globális boldogságindexet. Ez az egy nagyon összetett dolog, hogy...
1: Igen. Sok mindentől függ.
2: Igen, és azt hiszem, bár megbeszéltük, hogy nem fogunk politizálni ebben a beszélgetésben, de talán annyit elmondhatunk, hogy a választások előtti állapota a magyar embereknek, szóval egyszerűen tényleg gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy társadalmi szinten egy a magyar emberek pulzusa megemelkedett. Szóval, hogy nagyon rossz állapot, de egyébként is egy nagyon sebezhető állapotban vagyunk, gyerekek, fiatalok, felnőttek, szóval nem akarok senkit sem elkeseríteni, de egyre romló tendenciát mutatnak ezek az adatok, csak hogy mondjak egy ilyen, tényleg egy ilyen látványos adatot, hogy például még a 70-es években a depresszió átlag életkora a 30-35 év volt, most már azért a 14-15 év. Tehát, hogy...
1: Ezt én mindig megkérdezem, hogy vajon mi lehet ennek az oka, mert igen, valóban lehet egy országban az aktuális klíma, és én azt hiszem, hogy a választások előtt ez valóban létező dolog volt, már csak a feszültség miatt is, de hogy azért mégiscsak ez egy globális jelenség.
2: Hát én azt gondolom, hogy a világ lángokban áll körülöttünk, szóval, hogy így... belpolitika, külpolitika, klímaválság, például a fiataloknál az egyik számomra nagyon szomorú jelenség, hogy nincs jövőképük például, hogy nem látják nagyon a jövőt, mint ahogy mondjuk például a mi szüleink, vagy mi, amikor ugye gyerekek voltunk, vagy amikor érettségiztünk, sokkal kiszámíthatóbbnak tűnt, hogy úgy mondjam, egy életút, amit fölépít. Nekünk is nehéz volt, szóval nem erről, én azt gondolom, hogy minden generációnak megvan a maga kihívása, amivel meg kell küzdeni, és talán te is emlékszel rá, vagy nem tudom, nálatok ez hogy volt, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor mi mindig azt mondjuk, ja, mi nem leszünk olyanok, mint a mi szüleink, meg a nagyszüleink, hogy azok a mai fiatalok, meg hogy mi sokkal lazábbak leszünk, hogy mi el fogjuk fogadni a mi gyerekeinknek az azzal járó hullámait, amikben benne vannak, de azért én még látom, azért, ugye, hogy így valahogy olyan fejlődésen megyünk keresztül generációról generációra, hogy azért minket is meg tud lepni. Hát, hogy meg tud érinteni az a világnak a fejlődése, aminek ma a részesei például a fiatalok, mondjuk ezek a digitális világra gondolok legfőképpen, de ez nagyon messzire vezet minket ez a beszélgetés, de mégiscsak az okok között ezt megtaláljuk, hogy gyakorlatilag a gyerekek és a fiatalok érzelmi analfabéták. És hogy a jól létünknek az érzelmi...
1: Ez kemény.
2: Ez kemény, igen, ha megkérdezel egy gyereket, egy fiatalt, hogy hogy vagy, két szóval tudja ezt kifejezni, hogy jól vagy szarul. Márpedig kutatásokból tudjuk, hogy azok, akik minél sokszínűbben tudják megragadni, megnevezni, hogy hogy érzik magukat, mert nyilván egészen más, hogy kell megküzdeni a szorongással, mint a depresszióval, vagy a félelemmel, vagy a szomorúsággal, vagy a csalódottsággal. Az evolúciós szempontból ezek a nehéz érzelmeknek van valamilyen funkciójuk, mindig üzennek valamit, és hogyha nem vagyunk kapcsolatban a belső élményvilágunkkal, ha félünk tőle, ha elnyomjuk, ha elkerüljük, ha mindenféle olyan elnyomó eszközöket használunk, mint a különböző, nem tudom én, szerek, stb. Most nem akarom sorolni, de hogy gyakorlatilag ezzel nem oldjuk meg, hiszen az érzel, attól, mert mit tudom én, ráiszok, gyógyszert szedek be, nem tudom én, munkaalkoholizmusba folytom ezeket a nehéz állapotokat, attól ezek még ott maradnak a testünkben, és hogy az a helyzet, hogyha nem lesz egy kapcsolatom a belső élményvilágommal, és hogy nem működöm együtt ezekkel a belső jelzésekkel, mert mondok egy példát, hogy a fizikailag ugye az nagyon látványos, az embernek fáj a térde, akkor elmegy orvoshoz, kivizsgáltatja, ugye, tehát, hogy jó esetben, mert hát itt is széles a skála, de hogy azért ugye a fizikai szinten a testünkkel így elég jól tudunk így, jól tudjuk szabályozni ezeket a fájdalmakat, de mivel a lélek szintjén nem annyira látványos ez a fájdalom, de fáj, csak hogy megtanultuk ezt elnyomni, elviselni, vagy kiprojektálni másokra, stb., hogy az a helyzet, hogy egy idő után valahol kanalizálni fogja a szervezetünk ezeket a fájdalmakat, például mondjuk egy tünet formájában.
1: Így,
2: és akkor itt már jutottunk a pszichoszomatikához, hogy mi van először, a tyúk vagy a tojás.
1: És a boldogság óra, az tud abban segíteni, hogy a gyerekek találkozzanak az érzéseikkel, hogy tanulják azt, hogy hogyan lehet kifejezni azokat? Leginkább mondjuk a jó érzéseket, hogy lehet behívni?
2: Most lehet, hogy egy nagyon meglepő dolgot mondok, ami sajnos nem meglepő, de kutatásokból tudjuk, hogy átlagosan a szülők 5-7 percet beszélgetnek a gyerekeikkel otthon. Persze logisztikai dolgokról, igen, hogy mi a program, hova kell menni, stb., de az, hogy hogy van a gyerek, hogy legyen egy tér arra, hogy hát ugye nem csak a saját belső világunkra nem hagyunk időt, meg ráhangolódási teret, hogy vagyok én magammal, de picit így vagyunk a családunkkal is. A gyerekek egyébként érzelemórának hívják sokszor a boldogságórát, én rengeteg levelet kapok. Gyerekek, de ilyen harmadikosok, negyedikesek írnak nekem, hogy sok olyan dolgot tudnak megbeszélni boldogságórán, amit máshol nem tudnak. Vagy hogy megkönnyebbülnek, mert meditálnak boldogságórán. Persze az érzelem, az érzelmekkel való kapcsolat, az érzelmi nevelés az egyik alapja a boldogságórának. Ez az egyik része, a másik része meg olyan stratégiáknak a felfedezése, megismerése korosztály specifikusan, amelyek segítik őket egyfelől a megküzdésben, az élet, tehát, hogy normalizálni a szenvedést, szerintem ez nagyon fontos, kisgyermekkortól, hogy az, hogy dühös vagy, az normális, az, hogy szomorú vagy, normális. Tudod, hogy gyerekkorban, meg a szülők nyilván, nekik is nehéz lehet látni, amikor a gyerekük szenved, de ezek a parancsok, hogy ne sír, ne légy szomorú, gyakorlatilag arra kondicionáljuk a gyereket, amire bennünket is kondicionáltak, hogy ne érezd, amit érzel, hogy nyomd el a fájdalmat, csak ettől nagyon-nagyon sok problémánk adódik a későbbiekben, nem csak az iskolás éveinkben, hanem bizony felnőtt korunkban. És a másik része pedig, ugye, ha mentális egészségről beszélünk, legtöbben arra gondolnak, hogy a mentális egészség a problémákra fókuszál, hogy nem tudom én, a depresszió, a szorongás tüneteit ki kell kezelni, meg kell gyógyítani, de ezt már Freud is megfogalmazta, hogy attól, hogy valakit mínuszról fölhozunk a zéróra, attól ő még nem lesz boldog ember. Tehát, hogy így most gondold el, hogy mondjuk meggyógyítod a szorongásodat, a depressziódat, attól még nem fogsz az emberi virágzás mondjuk csúcszónájába bekerülni. Tehát, hogy ahhoz is erőfeszítéseket kell tennünk, hogy tudatosan pozitív állapotokat hozzunk létre, ez az egyik, de hogy megtanuljuk ezt fenntartani is. És hogy nyilván emberek vagyunk, és hogy sokszor ahhoz szoktam hasonlítani, meg így a mindfulness világában gyakran élünk ezzel a metaforával, hogy olyanok vagyunk, mint a tenger, és a hullámok, a tapasztalatok, hogy valamikor vannak nagy hullámok, valamikor kisebbek a hullámok, és valamikor csendesebb a tenger. És hogy legtöbben nem szeretjük a nagy hullámokat, hogy azt legszívesebben így kivágnánk, vagy megszüntetnénk az életünkbe. De hogy az élet nem ilyen. Tehát, hogy embernek lenni picit azt is jelenti, hogy ahogy is mondjam már így, az értelmes életbe való belépő ára az a szenvedés. Hogy ha valaki olyan életet szeretne élni, ami számít, aminek van értelme, az elkerülhetetlenül küzdelemmel, stresszel, szenvedéssel fog járni. Csak úgy mondjuk egy egyszerű példát, hogy mondjuk valaki anya szeretne lenni, vagy apa, vagy szülő. És hát persze, nagyon nagy boldogság egy gyermek születése. Igen. De abban is biztos vagyok, hogy abban a pillanatban nagyon sok szorongással, küzdelemmel, stresszel és szenvedéssel is jár.
3: Így van, így van. Hát már csak ha azt nézzük, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megtudod, hogy szülő leszel, belép egy olyan aggodalom, amit előtte nem ismertél. És ez kitart feltehetően örökké, hiszen a szeretethez hozzátartozik ez is, hogy a másikért aggód.
2: Igen, de hogy mindennel így van, a mi munkánkban is, hogyha fontos neked az, hogy olyan műsorokat készíts, ami számít, ami értéket ad, az bizony, tehát elkerülhetetlenül egy csomó küzdelemmel és kihívással fogsz találkozni, lesznek jobb napok, rosszabb napok, nekem is előadóként szorongással jár, mert számít, hogy félreértjük ezeket az üzeneteket.
3: Igen,
2: ez
3: meg a
2: probléma.
3: A szó jelentését, igen.
2: Igen, szóval a szorongás, az nem azt jelzi, hogy te rossz vagy, vagy el fogod rontani, hanem a szorongás annak az üzenete, hogy ez a pillanat számít neked. Mert ha nem számítana, nem szoronganál, hiszen szorongunk azon, hogy nem tudom én, a szomszéd gyereke bukásra áll matekból, nem, de ha a sajátom bukásra áll, az igenis, azon ideges leszek, rosszul fogom érezni magam miatt, és mindent meg akarok tenni azért, hogy segítsem a gyerekemet, hát kb. Ezt ugyanígy tudjuk magunk felé is fordítani, hogy hát nem számít nekem, hogy egy másik előadó szorong, vagy nem szorong előadás előtt, de az, hogy én szorongok, mert hogy fontos nekem, ha kiállok emberek elé, hogy át tudom-e adni azt, amit szeretnék, az igen, szóval, hogy a szorong, ez csak egy példa arra, hogy

0: Én, hogy ebben most lehetek? Szóval mi, mi ez az ön együttérzés?
1: Hát kezdjük azzal, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy mit jelent ez a szó.
0: Hát és én is most ezt kérdezem.
1: Hogy így egy kicsit így egyet hátra lépnék, hogy akkor téged is kérdezlek meg, akik itt most hallgatnak bennünket, hogy amikor látsz valakit az utcán szenvedni, mondjuk nem tudom, akkor mi az első reakció, amikor meglátsz valakit? Mondjuk akár egy kicsi gyermeket, aki sír, vagy nem tudom.
0: Hát, hogy tudok ennek is segíteni, igen, ezt abszolút értem.
1: És akkor mi az első reakció, amit tennél vele, vagy ahogyan viszonyulnál ehhez a személyhez?
0: Figyelj, tudod, nekem van egy konkrét példám. Én egyszer nemrégen egy fiatal, szerintem egy ilyen tini, 15-6 éves lányt láttam rettenetesen sírni az utcán. Azért indulok ki ebből, mert ez tényleg egy ilyen szívettépő sírás volt. Én oda mentem, és megkérdeztem, hogy mit tudok tenni érte.
1: Wow.
0: Mert azt éreztem, hogy ezt valahogy, ezt a szenvedést enyhíteni kell. Mm. Tehát, hogyha azt kérdezed, akkor mondanám a sajnálatot, de nem a sajnálat nem jó szerintem. Tehát az nem feltétlenül fejezi ki, hanem az, hogy van-e késztetés bennem, hogy ezt a szenvedést enyhítsem. Nekem ilyen esetekben van.
1: Na, és akkor
0: de ezt nem állítom, hogy mindig. Szóval azt azért...
1: Igen, de ezzel meg is válaszoltuk azt, és ez egy nagyon erős példa, hogy gyakorlatilag az önegyüttérzés ugyanezt jelenti, ahogyan másokhoz viszonyulunk, amikor valamilyen nehézségen megy át valaki, hogy tudjuk-e ezt magunk felé fordítani, amikor mi küzdünk, mi szenvedünk valamitől. Mert az a helyzet, hogy nincs még egy olyan ember, akivel olyan rosszul bánnánk, mint saját magunkkal. Igen. Szóval, hogyha metaforikusan ez a fiatal lány, mondjuk a te belső én részed lenne, aki szenved, hogy vajon tudnánk-e magunkhoz így odarohanni, így megkérdezni, hogy egyáltalán észrevenni, és az önegyüttérzésnek ugye három ilyen komponensből épül föl, így kutatók így ezt találták, hogy az egyik az a tudatos jelenlét, vagyis hogy észre tudom-e venni azt, hogy szenvedek. És hogy bár ez az emberek azt gondolnák, hogy hát ez ilyen egyértelmű, nem, de sajnos nem egyértelmű, mert sokszor észre sem vesszük, hogy fú, ez most nehéz, ez most fáj nekem, mert elzsibbasszuk magunkat. Tehát, hogy mivel azt tanultuk meg, hogy ne érezzük azt, amit érzünk, ezért sokszor ez kimarad, és hogyha nem látom azt, hogy ez most nekem nagyon stresszes, vagy ez most engem túlterhel, akkor nem is tudok reagálni magamra. Szóval neked észre, ez első lépés, hogy meg kellett látnod, hogy ott valaki szenved. Ez az alapja az önegyüttérzésnek, hogy meg tudom-e látni magamban azt, hogy van egy részem, aki szenved.
0: Igen, de hát ezt tényleg azonnal regulázzuk magunkat, megnézzük, letapogatjuk a környezetet, most nem lehet. Tehát van, hogy egyébként állítólag az sem rossz, ha csak azt tudjuk, hogy időben eltoljuk, az bizonyos értelemben az is egy felfigyelés önmagunkra, és normál működés, de elő kell venni valóban azt a dolgot.
1: Még az a két aspektusát elmondanám az önegyüttérzésnek, hogy ami szintén nagyon fontos, a második ez a közös emberség. Hogy amikor szenvedünk, stresszt élünk át, hajlamosak vagyunk elszigetelődni, és hinni az elménknek, mint hogyha egyedül lennék, mint hogy én lennék az egyetlen olyan szerencsétlen, aki azzal küzd, amivel. És hogy arra emlékeztetni magunkat, hogy még sok millióan ebben a pillanatban, ezen a világon sokan szenvednek attól, amitől én is. Tehát, hogy például lehet, hogy valakinek alvászavara van, hogy arra emlékeztetni magamat, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki alvászavarral küzd, hanem még ki tudja hányan ugyanebben az időben, amikor én nem tudok elaludni, ugyanúgy kínlódnak.
0: Na ezzel én mindenkivel közlem, akinek ilyen van, nem vagytok egyedül. Igen. Én ebbe bárkivel vállalok sors közösséget.
1: És akkor a harmadik aspektus az önegyüttérzésnek, az pedig a kedvesség. Uh-huh. Itt, ami ugye versus az önkritikus hanggal, hogy hajlamosak vagyunk nagyon keményen beszélni magunkkal, nagyon keményen bírálni, kritizálni magunkat. Tévesen azt tanultuk, mintha az önkritika az motiválna bennünket, de ma már tudjuk tudományos vizsgálatokból, hogy a kemény krónikus önkritika az bizony olyan, mintha börtönbe zárna bennünket, mert gyakorlatilag megbénítja az agyunkban azokat a központokat, amelyek a cselekvésért felelősek. És míg a kedvesség

0: És itt nagyon fontos, hogy itt is sok félreértés van, hogy hát, hogyha kedves leszek magammal, akkor mondjuk egy evészavarban, mondjuk, vagy valaki mondjuk éppen fogyni szeretne, és elkezd, mondjuk rájön egy falásroham, és hogyha így kedvesen viszonyulna magához, akkor mint hogyha ezzel följogosítaná magát arra, hogy nyugodtan, bátran folytassa ezt a viselkedés mintát, de hogy kutatásokból tényleg azt látjuk, hogy ha mondjuk falásrohamban szenvedőknél, hogy ugye elkezdi szabályozni az étkezését. De hát ugye emberek vagyunk, és nem robotok, és mondjuk nem tudom, egy-két hétig bírod tartani, és jön egy családi esemény, és hirtelen így kiszakadsz a saját megállapodásaidból, és hogyha utána nagyon keményen bírálja az ember magát, sokkal hajlamosabb lesz, hiszen miért fordulunk evéshez, nyugtatásgyanánt? Hát azért, mert hogy rosszul érezzük magunkat az önkritikától, rosszul fogjuk érezni magunkat, és hova fogok fordulni, hogy megnyugtassam magam? Ugyanahhoz a stratégiához, megküzdési stratégiához, ami gyakorlati, mint például ebben az esetben az evés, és így jön létre egy ördögi kör. Tehát, hogy az önkritikával csak fönt fogom tartani ezeket a káros szokásokat, most lehet evés, dohányzás, bármi más, mert hogyha azért nyúlok ezekhez a cselekvésekhez, mert hogy megnyugtassam magam. Tehát muszáj megtanulni, nem a muszájt azt töröljük, hanem hogy a saját érdekünkben fontos elsajátítani egy kedvesebb, tehát az önegyüttérző hang az egy támogató hang. Ami most gondoljunk úgy rá, mint egy mentorra. Tehát, hogy egyfelől megnyugtat ez a kedves hang, másfelől meg segít rávilágítani, hogy az egészséged érdekében, a jól léted érdekében, vagy azon célok érdekében, amiért fontos neked, hogy nem tudom, le tudjál fogyni, vagy hogy rendesen tudjál étkezni, hogy emlékeztet ez az önegyüttérző hang a hosszú távú céljaidra.
1: Semmi, csak reagálni akartam, hogy meg nyilván, ahogy te is mondtad, hogy ha minek után struktúrált, azok után segíti a következő cselekvést, ami abban az irányba visz, hogy megvalósítsd azt, amit te szeretnél. De hogy folytatni fogjuk, csak most feles információkat muszáj lesz adni. Bagdi Bella pszichológus, mindfulness tanár, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke a mai vendégem. Úgyhogy jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlés. Hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová. A szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: Május 2-án és 3-án Csengetett Milord a Belvárosi Színházban. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000 beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik és a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a ház urai. A fent és lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat után itt a színpadi változat, amelyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában. Szombaton és vasárnap Csengetett Milord az Orlai produkció előadásában a Belvárosi Színházban. Budapest Táncfesztivál május 10-ig a Nemzeti Táncszínházban. A Nemzeti Táncszínház idén tavasszal 26. alkalommal rendezi meg a Budapest Táncfesztivált, amely május 10-ig a kortárs tánc élet meghatározó nemzetközi és hazai alkotóit hozza el Budapestre. A fesztivál programjában világszínvonalú társulatok és új magyar bemutatók egyaránt szerepelnek. A nemzetközi vendégek között köszönhetjük többek között még a London City Ballet és a világhírű Kampány Hervé Kubi társulatát. A hazai programban látható lesz a Frenák társulat a Győri Balett mellett, többek között a Grandien Kortárs Balett Debrecen, két felvonásos estje, amely a lenyűgöző nemzetközi tánc karrier után hazatért Domoszlai Edit vezetésével áll színpadra, míg a határon túli magyar társulat a Nagyvárad Tánc Együttes Boldogság Keresők című, sűrű atmoszférájú, intenzív, testközpontú fizikai színházi előadása Füst Milán drámája és a Requiem egy álomért című film inspirációjából született, a társulat prózai és tánc tagozatának közös alkotásaként. Május 10-ig Budapest Táncfesztivál a Nemzeti Táncszínházban. Május 3-án Collettivo Budalol, amikor senki nem néz, ősbemutató, Michel Sita kortárs komédiája az 5-ös 10-ben. Három színész egy sors döntő meghallgatás előtt találkozik a próbateremben. A várakozás játékká, a játék kihívássá, a kihívás versengéssé válik, szellemes párbeszédek, kegyetlen humor és szerepen kívüli őszinte vallomások mellett az, ami színháznak indul, egyre rémisztőbben hasonlít a valódi életre. Összemosódnak a szerepek, lehullanak a maszkok, és létkérdéssé válik a vágy, hogy láthatóak legyünk. Keserédes meglepetésekkel teli komédia a látszatról, mások ítéletéről és az önámításról, amivel talán elkerülhető a magány, mert létezünk-e, ha senki nem néz. Vasárnap este, amikor senki nem néz, olasz nyelvű komédia az önáltatásról, három felvonásban, magyar felirattal, az 5-ös 10-ben.
2: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Bagdi Bella pszichológus, mindfulness tanára, Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke a mai vendégem, és hát mondtam, hogy nagyon jól kell beosztanunk az időnket, jól kell vele bánni. Beszélgettünk már a boldogság óráról, illetve az önegyütt érzésről, és abban, ahhoz szerintem kapcsolódik a tudatos jelenlét, tehát, hogy magunk felé is tudatosak vagyunk, de összességében az a nagyon fontos, hogy a mindennapokban valahogy a stresszt csökkentsük, és ezt te is kimondtad, hogy a stressz, a szorongás, az tulajdonképpen együtt jár a produktummal, hogyha ha produktív életet akarunk élni, akkor szinte minden dolgunk mögött ott lehet az, hogy nehéz érzéseink vannak annak a megvalósulásával kapcsolatban, kimenetelével kapcsolatban, szóval hogy ezt valamelyest normalizáltad is. Gondolnám én azt, illetve kérdezném, hogy ennek a mértéke, a miensége kérdése, illetve az, hogy tudunk hozzányúlni.
2: Annyit pontosítanék, hogy nem csak a produktumhoz kapcsolódik a stressz, hogy definiáljuk, hogy egyáltalán mit jelent a stressz, tehát hogy tudományos nézőpontból, tehát mindaz, ami a testünkben és az elménkben történik, annak érdekében, hogy segítsen megküzdeni a pillanat valóságával. Szóval, hogyha erre lesz egy rálátásunk és egy belátásunk, hogy minden fiziológiai változás, minden, ami az elménkben, akkor éppen a jelenlétben abban segít, hogy fókuszáltak maradjunk, hogy elég energiánk legyen a cselekvéshez, vagy épp a nem cselekvéshez, tehát attól függően, hogy mire van szükség. Tehát valójában a stressz az a szövetségesünk, és egy ilyen segítő, hát most hívjuk barátnak, aki evolúciós szempontból azért fejlődött ki, hogy segítsen bennünket megküzdeni az élet elkerülhetetlen kihívásaival, viszontagságaival, de másfelől abban is segít. És most lehet, hogy így többen meglepődnek, de hogy az érzelmi jóllétünk fokozását is támogathatja, vagy az, amitről te beszéltél a produktivitás kapcsán, hogy a teljesítményünk csúcszónájába tudjunk kerülni, vagyis lefordítva, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Most ugye most pont mi beszélgettük akár a social médiáról, hogy én egy nagyon szorongó típusú kislány voltam, aki nagyon félt kiállni, tehát szelektív mutizmusom volt kislányként, csak az anyukám előtt tudtam beszélni. Én iskolában, ugye nekem az a lefagyás reakcióm volt, amikor fölállítottak felelni, soha nem jutott eszembe semmi érettséginél, magyar szóbelinél, hiába húztam ki a tételt, egy hang nem jött ki a torkomon, az volt a szerencsém, hogy a vizsgabizottságban volt egy tanár, aki ismerte a képességeimet, és valahogy így kitalálta azt, hogy menjek ki a teremből, mikor minden diák leszóbelizett, engem utolsóként visszahívtak, nem volt bent senki kortárs a teremben, és akkor húztam tételt, és le tudtam felelni, és a 10-est kaptam ugye Romániában, akkor ez volt a legnagyobb jegy. Szóval, hogy így, ezt csak azt akarom mondani, hogy amikor így már felnőttként így éreztem, hogy a zenében például úgy szeretném nem is megmutatni magam, de hogy valahogy így megdolgozni a saját traumáimat, és mikor ki kellett volna állni emberek elé, futottam, menekültem ezelől. Szóval nekem 2-3 évenbe került az, mire elég bátorságot gyűjtöttem ahhoz, hogy az első koncertemet bevállaljam. Szóval, hogy ha valaki együtt érez azokkal, akik nagyon szoronganak megmutatni magukat, akár social media felületen, akár emberek elé kiállni, én ismerem ennek a küzdelmét, fájdalmát, szenvedését, mert a mai napig is van olyan, hogy hogy azért szorongással tölt el, hiszen ott van mindannyiunkban talán egy olyan én rész, aki fél attól, hogy mi van, ha kiderül rólam, hogy nem vagyok elég jó, ha bántani fognak, hiszen menjünk föl a social media
1: szerintem
2: felületre.
1: Ez nagyon erős.
2: Az nagyon erős. Igen, igen, hogy olyan, tényleg az embert nem is ismerik, és olyan kritikákat, meg olyan megjegyzéseket kap, hogy a szívem tényleg nagyon összeszorul más embereket látva is, hogy hogyan jutottunk el ide. De meg kell érteni azt, hogy, tehát, hogy ez stresszel jár, és ugye ilyenkor félreérthetjük azt, hogy amikor érezzük ezt a stresszt, hogy félünk megmutatni magunkat, ha már maradunk ennél a példánál, hogy sokan úgy értelmezhetik, hogy akkor ez a stressz reakció így vissza, hogy arra ösztönzi őket, hogy visszahúzódjanak. De valójában ez a stressz meg a szorongás, ami a testünkben történik, az igazából abban akar segíteni, hogy meg tudjunk küzdeni, hogy elég energiát, fókuszt adjon a számunkra, hogy tegyünk magunkért, hogy láthatóvá váljunk, hogyha van olyan érték, amit szeretnénk közvetíteni a világ felé. Mert lehet, hogy félünk, de hogyha egy olyan értéket képviselünk, ami a magyar társadalmat, vagy akár beszéltünk globális szintről is, a társadalmunkat egy pozitív irányba tudná terelni. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenkire szükség van. Szóval nem lehet hallgatni azoknak, akikben ott van az a potenciál, hogy hozzá tudna adni egy nagyobb jóhoz, nem hallgathatunk, még akkor is, ha ennek az az ára, hogy néha nem vagyunk tökéletesek, mert emberek vagyunk, hogy hibázni fogunk, hogy lehet én is most ebben a beszélgetésben nem biztos, hogy mindig olyan nagyon szépen fogalmaztam, vagy mindent, általában ez szokott velem történni, hogy interjú után jut eszembe, fú, még ezt, meg azt, meg amazt is el kellett volna mondanom, de mégis ezzel a sebezhetőséggel együtt azt gondolom, hogy bárki, aki hallgatja ezt a beszélgetést, hogyha ott van benned egy vágy arra, hogy pozitív irányba változtasd, hogy hozzáadj ahhoz, hogy pozitív irányba változzon a magyar társadalom, akkor mindannyiunknak felelőssége, hogy ebben részt vegyünk.
1: Igen, ezt én tökéletesen értem, és azt keresem pont, hogy én nagyon feljegyeztem magamnak, hogy nálad, amit én a legfontosabbnak tartok, hogy úgy beszélsz, közérthetően, lelki kapaszkodott, nyújtó hangon szólsz az emberekhez, és reményt is adsz ezáltal szerintem arra, hogy azokat a stressz forrásokat az ember tudja csökkenteni, vagy megszüntetni, amik amúgy őt igazából zavarják. És most ez, amit a stresszről elmondtál, ez is ezt támasztja alá, és szerintem ebben segít. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy van valakinek ilyen képessége, vagy így tud az emberekhez fordulni. Mert hogy összességében azt hiszem, hogy a bátorítás az, amire szükség van.
2: Hát, hogyha a páromat kérdeznéd meg, vagy a legjobb barátnőmet, akkor ők meg tudnák osztani az én küzdelmeimet, hogy én ezt mennyire nem így látom sokszor, és ezt csak azért hozom ide be, hogy mennyire nem vagyunk egyedül ezekkel a gondolatainkkal, hiszen én is ugyanúgy küzdök, mert én is egy érző emberi lény vagyok, amit most elmondtál rólam, hogy ezt én nem érzem mindig így, hogy lehet, hogy sokkal több szerepet vállalhatnék. Nekem például ilyen kamerafóbiám van, hogy mindig kérdezik, hogy podcastben, videóban hol láthatnak, de nekem iszonyú szenvedés egyébként, így, mert hogy valahogy ott van az a félelem, hogy az rögzül, és amit látok, hogy hogy vágnak ki bizonyos felvételeket emberek interjújából, igen, szóval, hogy így, és akkor ott van az a megsemmisítő gond. Na persze itt jön be az megint az, hogy oké, de hogyan viszonyulok a gondolatokhoz, mert a gondolat soha nem a valóságot tükrözi, ez egy mentális esemény, és hogy pszichológusként hozzám nagyon közel áll az elfogadás és elköteleződés terápiás módszerei, aminek többek között az az egyik ilyen fő stratégiája, hogy nem a gondolatokat akarja megváltoztatni, meg az érzelmeket, hanem a viszonyunkat hozzá, plusz azt mondja, hogy attól még, hogy itt vannak velem ezek a nehéz gondolatok, még ezzel együtt is cselekedhetek az értékeim szerint. És ez a nagyon fontos, hogy bár itt vannak ezek a gondolatok velem is, amik azt susogják ott a háttérben, hogy nem tudom, én nem vagy elég jó, vagy nem tudom, én föl fogsz megsülni, de ezzel együtt cselekszem, mert hogy hiszek valamiben, és azt gondolom, hogy annyi mindent kaptam én is az élettől, ami engem támogatott, meg épített, hogy az én számomra elérkezett az idő arra, már nyilván ez már hosszú évek óta, hogy én ebből visszaadjak az emberiségnek, vagy a társadalomnak, hiszen valahogy nem, hogy a világ így épül föl, és a fejlődés az így történik, hogy mindazt a jót, amit kapunk, vagy azt valahogy más formában, vagy más valahová visszaadjuk, és hogy én ezt a fogalomát közel hozom, én emberépítő szeretnék lenni, és szerintem a magyar társadalmat ezt tudná gyógyítani, hogyha egy ilyen perspektívából kapcsolódnánk egymáshoz, a munkáinkhoz, hogy legyünk emberépítők, és a mi saját közösségünket, így a magyar társadalom összközösségére, ha gondolok, hogy nagyon sok energiát vesz el a küzdelem, a harc, meg az ellenségeskedés, és hogy ezt a sok energiát, ugye, ha föl lehetne használni arra, hogy inkább építsünk.
3: Igen, ez szívemből szóltál, és a másik, ami még eszembe jutott, hogy van ez a mondás, tudod, hogy arra az út, amerre a félelem, ez nem, tehát ez önmagában félelmetes, de hogy ezt már nagyon sok olyan embertől hallottam, aki aztán megteremtett valamit, amivel magát is, és mást is épített, úgyhogy valószínűleg ezen érdemes elgondolkodni, hogy az valószínű nem lesz soha, hogy nem érzünk félelmet, az lehet, hogy a félelem ellenére is cselekszünk.
2: Pontosan, igen.
3: Hát ez jó, akkor legyen
2: ez egy fontos üzenet.
3: Akkor legyen ez a záró mondatunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is,
3: és nagyon
2: örülök,
3: sok sikert.
2: Hogy találkozhattunk, meg beszélhettünk.
3: Én is örülök, hogy láttalak. Bagdi Bella, pszichológus, mindfulness tanára, Jobb veled a Világ Alapítvány elnöke volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Salendre vagyok, az Újságmúzeum főszerkesztője. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is!
1: Pont jókor! Fehér Mária műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő, holnap lesz anyák napja. Napos, derült idő vár ránk. Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Holnap lesz anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
6: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő, felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, öldali játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba között.
5: Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Tartják a határidőt, május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A fejlesztés az autópálya bővítését és korszerűsítését célzó beruházás része, amely a térség közlekedését hivatott javítani. Az új csomópont várhatóan jelentősen enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát, különösen a csúcsidőszakokban. A szakemberek szerint az átalakítás hozzájárulhat a gyorsabb és biztonságosabb közlekedéshez is. Marad a tiszta, derült idő a nap további részében, és holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés vár ránk május első vasárnapján, csapadék sehol nem fog kialakulni. A déli délkeleti szelet néhol kísérhetik élénkebb, erősebb lökések. A legmelegebb órákban holnap 20-25 fok várható, hajnalban 1 és 9 fok között alakulnak a minimumok. A fagyzugos területeken ennél hidegebb idő is előfordulhat.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégem Juhász Árpád, geológus. Szeretettel köszöntelek, Árpád, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Hát én megörülök, hogy meghívtál.
1: Árpád, a pályafutásod alatt nagyon sokat tettél azért, hogy mi olvasók, nézők, hallgatók minél többet megtudjunk a Földről, a Föld kőzeteiről, azokról a folyamatokról, amik alakítják a Földet, a természeti jelenségekről, magáról a természettudományról. És hát nem is olyan régen a kezembe került az egyik legújabb könyved, amit tavaly adtál ki, aminek a címe Jégvilágtól a trópusokig, gyerekek a nagyvilágból. És hát az első kérdésem az rögtön az, hogy hogyan kerültek fókuszba a gyerekek nálad?
2: Hát nyilván, amikor filmeket csináltam, vagy fotóztam, nem a gyerekek voltak általában a célkeresztben. Nyilván a tájak, vulkánok, gletszerek, hegyek, stb., de hát óhatatlanul azért emberek is néha látszottak a felvételeimen. Köztük ugye gyerekek, meg fiatalok is. És aztán egy pár éve kezdtem gondolkodni azon, hogy vajon mennyi fotóm lehet olyan gyerekekről, akik egy nagyon érdekes természeti környezetben élnek, mondjuk Grönlandon, a jégvilágban, vagy Vietnámban, Kambodzsában, Laoszban, mondjuk a trópusokon, és így tovább. És akkor kezdtem összeválogatni ezeket a fotókat. De hát ahhoz, hogy könyv legyen belőle, ehhez valami támogatást is kellett szerezni. Összeállítottam olyan 500 fotót ilyen gyerekekről, fiatalokról, bekopogtattam bele a Kékbolygó Alapítványhoz, és ott levetítettem, és volt egy kis bíráló bizottság, megnézték, mondták, hogy ez nagyon tetszik nekik, és elkezdtem dolgozni rajta, hát azért így is tulajdonképpen két-három év még egy ilyen könyv elkészül. És hát tényleg, ahogy a címben is mondtad, jégvilágtól a trópusokig, ebbe a válogatásban sok minden belekerült, végig szántottam az észak-amerikai kontinensen, Közép-Amerikán, Dél-Amerikán, kihagytam tudatosan Európát belőle, mert arról most annyi könyvet írtam az utóbbi időben, hogy ez már lerágott csont lett volna, de viszont végig mentem Ázsián, gyakorlatilag az északi pontoktól kezdve le egészen a déli csücsökig, Új-Zéland környékéig, és hát nem maradhat volna ki, persze Afrika, amelyik egy kicsit a szívem csücske is.
1: Én is most akkor egy ilyen vándorútra hívnálak. Nézzünk végig szemezgetve néhány országot, és akkor közelítsük meg onnan, hogy a gyerekekre milyen jövő vár ezekben az országokban. Úgyhogy szerintem kezdjük, ha már Grönlandot említetted, kezdjük akkor mindjárt Grönlanddal, hiszen nagyon sokan szemet vetettek rá az utóbbi időben, ugye Oroszország, Kína, Kanada már régebben kacsingatott, most ugye nem olyan régen már tudjuk, hogy az Egyesült Államok is, szóval stratégiailag nagyon fontos szerepe lehet a jövőben Grönlandnak.
2: Hát amikor a könyvet írtam, akkor még szó se volt Trumpnak a bejelentéséről. Akkor Dániához tartozott és tartozik még e pillanatban is Grönland. És a dánok számára az egy presztízs kérdés, hogy az ott élő úgynevezett eszkimó, valóságban ők magukat inuitoknak nevezik, tehát ezek a gyerekek, akik ott élnek, ezek ugyanolyan cuccokba járjanak, mint a dán gyerekek, ugyanolyan edzőcipőjük, olyan jackyjük legyen normális, jól világított iskola, olyan lakások legyenek, amelyekben a gyerekek is megfelelően hőszigetelt térben tudják leélni az életüket, sportolni tudjanak, és így tovább. Tehát dánok számára presztízs kérdés volt. Végeredményben ezeknek a nagyon kis létszámú települések van iskolája, hát olyan megtörténik persze, hogy egy osztályba különböző korú gyerekek járnak, tehát mit tudom, van ott 6 éves egyszerre, meg 10 éves, de ugyanakkor van például egyeteme is Grönlandnak. Tehát azt is megtették, hogy bármikor ugye szabadon járhattak Dániába, sokan közülük oda kezdtek járni egyetemre, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sokan közülük nem is akartak visszamenni. Mert azért nem szabad elfeledkezni, hogy Grönlandon 8 hónapon át sötét Igen. az ég. Hát azért ez nyomasztó dolog.
1: Igen.
2: Akik oda születtek, ezt megszokták, de hogy megnyílt a világ, és van televízió, és láttak, hogy másod az egész évben akár ragyog a nap, mondjuk, mint egy trópus országban, hát ugye bizony sokan cserbe hagyták ezt a nagy jeges szigetet, és letelepedtek valahol Európában. Úgyhogy szemben általában a világon tapasztalt iszonyatos népesség növekedéssel, Grönlandnak a lakossága nemhogy növekedett, hanem csökkent az utóbbi időben.
1: Most, hogy erről a zord időjárásról beszéltél, eszembe jutott a zord viselkedés, és Ugye sokan ezt a mai évszázadot a harag korszakának nevezik. A közéletben, a politikai életben, a visszajelzésekben, a kommentekben sokkal több az indulat, sokkal több a harag. Ugyanakkor az inuitokról én azt hallottam, hogy ők egy nagyon jámbor, nagyon békés, nagyon higgadt népség, és erre nevelik a gyerekeket is. Volt neked ilyen tapasztalásod az ott élőkkel?
2: Hát szóba eredtem ugye a filmezés során Nyugat-Grönlandon is, Kelet-Grönlandon is gyerekekkel, nagyon barátságosak, helyesek voltak, felnőttek úgy szintén. Ugye elmagyarázták azt, hogy ők hogy élnek. Megtudtam egy csomó olyan dolgot, amit a könyvekben egyébként nem nagyon lehetett olvasni, hogy ők tulajdonképpen mind az észak-kanadai szigetvilágból származnak, és úgy vándoroltak Grönlandra, több hullámban, több ezer éven keresztül. És akkor, ahogy a klíma mindig változott, mert az mindig is változott, időnként annyira nehézé vált az élet, hogy tovább vándoroltak, vagy esetenként teljesen megsemmisült egy-egy eszkimó település, vagy inuit település. Az inuit egyébként embert jelent. És hát én voltam egy olyan helyen, Ilulissat nevű településen, ahol 2000 ember élt, és 12 000 kutya, ahol egyébként fókacsontokból egy egész domb keletkezett az évezredek során. És egy kis patak keresztül folyt a dombon, ugye fölvájta magának, mint egy alagút ezt a fókacsont dombot, és ott lehetett látni, hogy mennyi fókát ehettek meg ezek az eszkimók néhány ezer éven keresztül. Nem igen volt más kaja, mint amit a tengerből ugye szereztek, nem csak halat, hanem fókákat és bálnákat is, és mai napig is a grönlandi mondjuk halpiacon ott lehet kapni bálnahúst is, lehet fókahúst vásárolni. De hát a gyerekek ugyanúgy 5-6 éves kortól már segítenek a papájuknak kihúzni például az elejtett fókának a tetemét a jégről a házuk elé. Mert ugye...
1: Ott ez a házi munka része.
2: Igen. És hát ugye nagyon érdekes a kutyák sorsa, mert ugye ezeket elsősorban idegen forgalmi célból tenyésztik, mert ilyen szánhúzó versenyek vannak, és így tovább. És ugye ezeket kikötik ilyen cölöpökhöz a hegyoldalba, olyan távolságra, hogy egymással ne tudjanak összemarakodni, mert ezek elég békétlen állatok egyébként, ezek az ott élő ilyen huskik. És akkor este jön a gazda, és egy-egy halat úgy oda dob nekik, mindegyiknek jut egy-egy falat. Arra tehát vigyázni kell, hogy ne érjenek össze ezek a kötelek, amikkel ki vannak kötve a pánybához, mert akkor ugye örök marakodás lenne. De este ezek megbékülnek, és elkezdenek egy kórust, mert ezek nem ugatnak, hanem ezek énekelnek. És képzeld el, hogy ott voltunk egy dombtetőn, ott sátraztunk, és akkor minden éjszaka két nagy domináns hangot lehetett kivenni. Persze világos volt éjszaka is, nyáron voltunk ott. A kutyáknak a kórusa, az fantasztikus, különböző hangmagasságokban produkálta ezt a fantasztikus szólót, vagy kórusművet, amit ők előadtak. Másik oldalon pedig egy fjordba ott érkezett egy gigászi gletszer, amelyikből minden percben, szinte minden percben leszakadt egy több tonnás jégszilánk, és ezek ugye nem tudtak úszni a fjordban, mert a fjord nem volt olyan mély, hogy ezek úszni tudjanak, és egymást taszigálták, iszonyatos mennydörgésszerű robajok kíséretében. És a kutyákról még annyit, hogy hát egyébként mindig a jeges medvéket emlegetik, hogy azok milyen veszélyesek Grönlandon, de nem így van. A kóborkutyák, az elszabadult kóborkutyák, azok sokkal veszélyesebbek, mert azok nem csak a magányos vándort támadják meg, hanem egy kisebb csoportot is meg tudnak támadni. És ennek én is áldozatául estem bizonyos értelemben, mert egyik, ugye furcsa ezt kimondani, egyik este, mert ugyan a világos volt este is. Visszaértünk a sátramhoz, és ripityára szét volt rágva a sátram, és azért, mert megszagolták, hogy bent a sátorban levő hátizsákomban ott vannak a konzervdobozok. És szétrágták a sertésmáj krém konzervemet, nem csak egyet, ami egyetlen volt, és hát ennek az áldozataként ugye bekövetkezett az, hogy amikor Grönlandról hazafele jöttem egy augusztus végi hétvégén, akkor Kandelőszőáknál a repülőtér közelében a szabadban vertem fel ezt a roncsátramat, de akkor jött be az első nagy havazás Grönlandon, augusztus legvégén, és szabadon beesett ezeken a szétépett nagy nyílásokon a sátramban a hó. Úgyhogy reggel úgy mentem be a repülőtérre, hogy több kiló hó volt még a sátor maradva, és azt cuccoltam bele a hátizsákomban, és úgy utaztam át aztán Kopenhágába.
1: De látod, egy újabb kalandod volt így is. Említetted, hogy Grönland ugye már több klímaváltozáson átment. Az is érdekes, hogy Grönland az azt jelenti, hogy zöld föld. Tehát ez is utal arra, hogy valamikor zöld lehetett, hiszen arról kaphatta a nevét.
2: Ez pontosan lehetett tudni, hogy ez mikor volt, amikor Norvégiából a vikingek elindultak nyugat fele, és ugye elérték ugye Izlandot is, majd ugye onnan tovább is léptek, egészen Grönlandig, és a Grönlandnak a déli szegély az annyira zöld volt, hogy ott lehetett állatot tenyészteni, sőt valamilyen bizonyos növényeket még termeszteni is lehetett. És aztán jött az emberiség történetének a kis hideg jégkorszaka, 13. században, és akkor ezek használhatatlanná váltak, és el is haltak tulajdonképpen ezek a települések. De utaltál arra, hogy most ugye a klímaváltozással ugye egyre nagyobb területek váltak jégmentessé, és ez elősegíti azt, hogy ott különböző ásványanyagokat lehessen majd bányászni. De hát egyébként volt bányászat Grönlandon, olyannyira, hogy amikor egyetemista voltam, ez nagyon régen volt, ez több mint 60 évvel ezelőtt, akkor például egy nagy vasrészbánya működött Dél-Grönlandon, Iviktutnak hívták, és akkor egyetemista korunkban még egy dalt is írtunk, amelyikben a kisrúdó, a rénszarvas a szánjára iviktuti vasércet pakolt föl. Szabad énekelnem?
1: Hogyne, megköszönöm.
2: Hát, így volt, hogy bőven került a szánra iviktuti nyers vasérc, az eszkimók kiabáltak, mesélj majd, ha hazaérsz. Hát ez ugye eszembe jutott az idők mély kútjából ez a dallamtöredék, amit ugye egyetemista korunkban követtünk még el.
1: Nekem pedig erről az jutott eszembe, hogy ugye úgy szólt a dal, hogy az eszkimók énekelnek. Milyen nyelven beszélnek az eszkimók, az inuitok?
2: Sajátos nyelvük van, de ez olyan tájnyelv, hogy a nyugati oldalon élő eszkimók nem értik tökéletesen a keleti oldalon levő eszkimóknak a nyelvét. Tehát különböző nyelvjárások alakultak ki, nyilván ezeknek a vándorlásoknak a következtében. Egy szót nem érteni meg, és egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez a természeti környezet, meg az életforma, amit ott tudtak végezni, ez nagyon determinálta a szókincsüket. Tehát például a számokra vonatkozóan ők csak kettőt, tehát két olyan szám van, aminek neve van, ez az egy és a kettő, a többire csak azt mondták mindegyikre, hogy sok. Sokkolja az embert, nem egy ilyen furcsa nyelvtani szegénység a számokban.
1: Még egy utolsó kérdés Grönlandról, mielőtt tovább mennénk. A turizmusa milyen?
2: Jelentős, de hát ugye köztük nagyon sok őrült van, akinek az a célja, hogy átharántolja a Grönlandot. Két olyan barátom is van, aki kétszer is neki durálta magát, és a keleti honra levő kuluszok felől elindultak, és ugye ezen a hatalmas nagy jégpáncélon, amelyik több kilométer vastagságú, egészen a nyugati partig akartak átérni, az első alkalommal nem sikerült, mi ott vártuk őket, hogy hát odaérnek, de nem értek oda, de a második alkalommal 2001-ben sikerült nekik. De aztán vannak olyanok, akik például a nyugati partvidéken, amelyik most mocsarássá vált a jégolvadása miatt, egy ilyen délről északfele haladást csináltak, amelyik egy még megerőltetőbb és szörnyűbb dolog, tulajdonképpen ilyen mocsárjárás, mint mondjuk a te jégen vagy jégfelszínen mész. De ezek rendkívül veszélyes vállalkozások mind, főleg a jégpáncélon való átkelésnél, ott valami baj van, oda nem tudnak helikoptert küldeni. Bejön egy vihar 200 km per órával, piteráknak hívják egyébként ezek az északi sark felől érkező rettenetes hidegszelek, abba csak meghalni lehet. A barátaimnak az első kísérlete idején 13 finn hegymászó halt meg egy ilyen piteráknak a következtében, hiába ásták be magukat a hóba, amennyire lehet, nem tudták túlélni ezt a rettenetes nagysebességű jéghidegszelet, mínusz 30 fokos szelek.
1: Nagyon utak nincsenek is Grönlandon, igaz? Tehát inkább abszolút repülővel, vagy kisgépekkel, vagy csónakkal közlekednek.
2: Így van, ahogy mondod. Hát ugye a jégtáblák között általában csak nyáron lehet csónakkal közlekedni. Ebben van különbség Nyugat-Grönland és Kelet-Grönland között. Például mi is jártunk úgy, hogy motorcsónakkal mentünk keleten, Kuluszuk közelében, és aztán annyira összezártak a jégtáblák, hogy a csónak képtelen volt tovább menni. És ez egy elég rázós dolog volt, hogy ki kellett lépni ezekre a mozgó, sodródó jégtáblákra, és arról ugráltunk egyikről a másikra, és mindig megbillentek, amikor az ember elrugaszkodott. Tehát elég félelmetes ez. A nyugati oldalon ott csak vannak úszó jéghegyek, de a nyári időszakban ott szabadon lehet motorcsónakokkal, vagy halászcsónakokkal menni, és valahogy mondtad, utak gyakorlatilag nincsenek. Tehát vagy repülőgéppel, vagy helikopterekkel, vagy pedig akár kishajókkal, vagy halászhajókkal, motorcsónakokkal lehet általában közlekedni.
1: Én tudom, hogy te nagyon szereted a sarkvidéket, de most utazunk egy kicsit kellemesebb, melegebb tájakra, mondjuk a karibi részre, és akkor nézzük meg, hogy Kubában milyen jövőt kínál a gyerekeknek a természeti környezet, a gazdasági környezet, az a millió, amiben ők élnek, ugye? Azt lehet tudni, vagy lehet hallani Kubáról, hogy nagyon jó az egészségügye és az oktatása. Ebbe bele tudtál tekinteni az útjaid során?
2: Igen, hát ugye többször jártam Kubában, és hát nem csak mondjuk valamiféle előkelő utazásnak a során, hanem ahol barlangászokkal együtt laktunk, és akkor hadd meséljek el egy kis sztorit. Tehát sátraztunk egy Fomento nevű helyen, és ugye kubai barlangászokkal voltunk együtt. És akkor meglátogatott minket egy közeli faluból, Fomentóból, egy iskolának az úttörő csapata, és dramatizált jeleneteket adtak nekünk elő a forradalom történetéből. És hát ugye egyikünk se tudott jó spanyolul. Úgy történt, hogy ott a kubai barlangászok között volt egy orosz tanár, a gyerekeknek a spanyol szövegét ő fordította oroszra, én meg oroszról a magyar társaimnak fordítottam magyarra. Hát elképzelhetett, hogy deformálódott a szöveg ahhoz képest, amit a gyerekek előadtak, és hát annyira komikus volt ugye ez, hogy ők mennyire milyen át vannak itatva ettől a egykori kommunista légkörtől, hogy ezt a gyerekek tényleg átérezve adták elő, és hát ugye mi a röhögést nem tudtuk egy időmől visszatartani, és hát én magam részéről egyszerűen beestem a sátramba. Nem tudtam visszatartani a röhögést. De ezek a gyerekek rettenetesen meg voltak bántódva, és hát ugye elvonultak teljesen megtörten és elkeseredve a mi látogatásunktól. De hogy a felnőttek között is mennyien vannak, akik őszintén hittek ebben a Fidel Castro-i forradalomban, arra jellemző volt, hogy egyik alkalommal egy ilyen sátortáborunkban kihoztak különböző litográfiákat Havannából. És az egyik ilyen litográfián Che Guevarának

0: Annál ugye a külföldiek számára egy kiépített luxus része Kubának.
1: Varadero.
0: Mindig mindenkit elvisznek, persze, Varadero. Mm-hmm. De hát leviszik ugye a déli szép kupos hegyek közé is a turistákat. De hát ugye azért általában nagy a szegénység. De tényleg van valami a genetikájukban, amelyik ezen, hogy mondjam, tehát felülírja talán ezt a szegénységet, mert nagyon ritkán láttam elkeseredett arcot, vagy olyan megnyilatkozást. Talán egyszer volt úgy, hogy valamilyen vendéglőbe ott mamboztunk, meg szambáztunk, meg mindenfélét csináltunk. Egyébként írtam dalt Kubáról, és azt most már nem fogom
1: elénekelni. De én várom, hogy énekelj.
0: Na szóval a lényeg az, hogy akkor láttam egy kicsit elkeseredett arcot a pincérnőn, mert amikor fölkértem táncon, és utána nem adtam jattot, nem akartam akkor megsérteni ezzel, akkor látszott, hogy ez rosszul esett neki.
1: Nagyon érdekes, hogy az ideológia ellenére gyakorlatilag a lakosság fele római katolikusnak vallja magát.
0: Igen, hát a hit, a katolikus hit és ez a furcsa optimizmus, ez nagyon jól társul az ottani lelki világokban. Szépek, helyesek a kubai lányok egyébként. Aztán kicsit el szoktak hízni, egy oldalú táplálkozás, és egy időben ugye nagyon sokan beszéltek magyarul, mert sok kubai lány dolgozott, főleg textilüzemekben itt Magyarországon.
1: Igen, igen, igen.
0: Emlékszem, hogy 1982-ben kim voltunk egy barlangász expedícióba a Kubába, és akkor de ott esténként, ahogy sétálgattunk, még mielőtt elindultunk volna a barlangokba, vagy a hegyek közé, többször megszólítottak minket magyarul kubai lányok. És akkor ott nagy barátság lett. Ott is szilvesztereztünk, nagyon jó bulik voltak ezek. De már kimondtam azt, hogy hegységekben, meg barlangokban, hát döbbenetes barlangok vannak. És akkor lehetett olyan több napos expedíciókat csinálni, hogy olyan barlangokon, ahol vízzel együtt sodródtunk, azokon úsztunk át, és akkor kértünk két ilyen barlangi járat között ilyen kis dolinákba, mélyedésekbe, ahol ilyen retteletes viszketést okozó növényzet él, amelyik még a hosszú nadrágon, meg a hosszú ingen, vászon ingen keresztül is iszonyatosan összemarja az embert. Az indiánok ezzel kínozták valamikor az ellenfeleiket. Halálra lehetett kínozni valakit, annyira viszket, olyan erős viszketést okozott ez a növény. És hát én is véresre vakaróztam egyébként, úgyhogy tele volt a lábszáram csúnya sebekkel, mikor az jöttünk erről a 82-es expedícióról, és hát akkor még talán annyit, hogy az úgynevezett Eszkámbály hegységbe is mentünk föl kutatás céljából, és hát ott egy ilyen régi fa épületben voltunk, amelyik már ilyen dohos volt, alulról az eszkák hiányosak voltak, és akkor kiderült, hogy nem kígyóktól kell elsősorban félni, mert Kubában nincsenek mérges kígyók, hanem olyan ezerlábúak vannak, vagy bocsánat, olyan százlábúak vannak, amelyeknek viszont a marás akár halálos is lehet. És mellettem is feküdt ott egy hálózsákba egy kubai, és egyszer csak tépte le magáról a hálózsákot. Tulajdonképpen én is menekültem aztán onnan, mert őt meg kezdte marni egy ilyen százlábú, egy ilyen nagyon erős mérgű százlábú. Kígyót meg ők fogtak ott, meg is ettük, Santa Mariának hívták, ilyen 2 méter hosszú volt, megfőzték, bőrét lenyúzták, ilyen fehér ízetlen húsa volt, olyan, mint a krokodili.
1: Köszönöm szépen, Árpád, most egy pici szünetre megyünk, aztán folytatjuk az utazást. Kedves hallgatók, titeket is várunk vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásában.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégem Juhász Árpád geológus, akivel a világ körül utazunk, és vizsgáljuk, hogy vajon milyen jövő várhat egy-egy országban a gyerekekre, és akkor menjünk tovább az amerikai kontinensen, egészen le délre, Chiléig. És tőled van ez az idézet, amit most mondok, ha van ország, amely közel áll egy geológus szívéhez, az Chile. Mi vitt téged Chilébe? Hogy kerültél oda?
2: Hát több alkalommal voltam, ugye engem a gletszerek különlegesen izgattak világéletemben, és hát Chilében rengeteg van, ugye elsősorban lent délen Patagóniában, ugye Magellán szoros környékén, ott egyáltalán nincsenek utak, tehát ugye elindulsz Chilén lefelé délnek, mondjuk Santiagóval, a fővárosból, akkor egy idő múlva elfogynak az utak, és akkor át kell menned Argentinába, és Argentinában is, mondjuk Patagóniában, át kell jönni erdei utakon keresztül Chilébe, hogy elérje mondjuk a Magellán-szoros környékére, mondjuk Punta Arenasba. Tehát annyira tagolt a csendes-óceáni partvidék ott Chilében, hogy ilyen mély fjordok vannak, azokon nem lehet utakat átvezetni. És ezekben a fjordokban mindenhonnan hatalmas jégfolyók, nagy gletszerfolyamok érkeznek, amelyek hát nagyon látványosan eleresztenek ilyen nagy, több tonnás uszadék tömböket az olvadék tavaknak a felszínén, és hát ezek iszonyatos szép látványban, ahol már annyira eltömődött a gletszer által szállított kőtörmelék miatt egy ilyen gletszernek a kiárata a csendes óceánra, hogy ott egy gát keletkezett, és akkor csak egy ilyen keskeny csatornán lehetett a belvízi olvadékvíz tóról kijutni a csendes óceánba.
1: Ugye Santiagót említetted már, a fővárost. Egyszer jártam ott, megdöbbentő volt, hogy micsoda fejlődésem ment, tehát ahhoz képest, ahogy én mondjuk korábban a könyvekből ismertem. Tehát szinte olyan érzésem volt, mintha a Massachusetts-i Bostonba léptem volna be. Ugye itt kifejezetten az üzleti negyedről beszélek, amit nem olyan régen húztak föl. Persze a városnak vannak egyéb részei is.
2: Ugye Chilére nagyon jellemző az, hogy voltak drámai időszakai, tehát egyrészt ugye Pinochet elnök, aki lebombázta a korábbi elnökét, ugye az Allende elnöknek a székhelyét. Rengeteg chilei került akkor Magyarországra. Én is meghívott voltam több alkalommal a chilei magyar baráti társaságba, ahol ilyen Chiléből menekültek, ugye az Allende féle forradalomnak a levelése után. És jöttek át Magyarországnak ugye még a pártállami időszakában. És utána viszont hát ez a kapitalista fejlődés az produkálta, hogy Chile hihetetlen gyorsan felfejlődött. Persze hát ha megnézed az igazán pénzt hozó nagy vállalatok, azok mind amerikai kézben vannak. Tehát a világnak a legnagyobb részbányái, például Chuquicamata, ezek mind külföldi kézben vannak. Ugye Chuquicamata az egy döbbenetes látvány. Ha az ember egy ilyen kráterszerű nagy bánya mélyedésnek a peremén fönt áll, és lenéz, ilyen spirálisan vezetnek le a dömpereknek az útjai a legaljára a bányaművelésnek, akkor ezeket a hatalmas dömpereket, amiknek csak a kereke is 3 méter magasságú, vagy átmérőjű, akkor ott ilyen pontoknak látod őket, tehát iszletos. És a korábbi bányatelepüléseket, mikor már terjeszkedni kellett a bányának, akkor egyszerre lebontották. Rengeteg konfliktus volt egyébként. Ugyanúgy Chilében, mint mondjuk Brazíliában is, ugye a nagy, tulajdonképpen ilyen multinacionális nagy bányavállalatoknak a terjeszkedése miatt, mert ezek bizony nem voltak tekintettel az őslakosoknak a helyeire, és ez vonatkozik Chilére is. Hát Chile az gyakorlatilag indián otthonítva lett. Tehát az ország lakosságában elenyésző hányad az indián származásoknak az aránya, és a meszticek aránya is nagyon szerény. Tehát az a legfehérebb országok közé tartozik a dél-amerikai kontinensen, Chile. Viszont ott van például Peru, ahol az indián lakosság az domináns. Köztük ugye a kecsuák, akik olyan nagy létszámban élnek Peruban, hogy külön az internetnek megérte számukra kecsua nyelven kifejleszteni ugye különböző felhasználási lehetőségeket. Hát ott aztán ellentétben Chilével óriási a népszaporulat. És ez vonatkozik, hogyha most kitágítjuk egy kicsit az egészet a nagyvilágra, hogy én a legnagyobb problémának és a gyerekek jövője szempontjából a legmeghatározóbb tényezőnek, azt a népességnek a drámai növekedését látom, amelyik vonatkozik az egész földre, ugye most már 8 milliárd fölött járunk, de ugye vannak országok, ahol meg háromszorozott a lakosság 50 év alatt, tehát például mondjuk a dél-afrikai köztársaságban 20 millióról 60 millióra, Zimbabwe 20 millióról 60 millióra, Tanzánia 20 millióról 60 millióra, Kenya 20 millióról 60 millióra. De a legnagyobb növekedés egyébként az érdekes módon Indonéziában volt, amely 18 ezer szigetből áll, és ott az első látogatásom alkalmával, kb. 50 évvel ezelőtt összesen 75 millió ember élt, és most 295 millió ember. Tehát elképesztő a növekedésnek az aránya.
1: Az ütemben.
2: És hát ugye, ha nagy számokat keresünk, akkor ugye ott van Kína 1,4 milliárd emberrel, egy visszafogott növekedéssel, mert ugye ott a házasságkötésnél ugye az egy gyereket maximálták, ugye, mint célkitűzést ugye egy családalapításnál, és szigorúan szankcionálták, de aztán később ez a nemek eltolódásának egy nagyon kedvezőtlen arányához vezetett, úgyhogy lazítottak ezeken a szigorú szabályokon, de Indiában soha nem szabályozták, és most se szabályozzák a születésszámot. Tehát a vidéki, főleg a hegyi falvakban egy átlagos indiai családban ma is 6-7-8 gyerek szokott születni. És ami döbbenetes, hogy 1,5 milliárdot jelent az indiai lakosság, egy óriási szakadékkal a leggazdagabbak és a legszegényebbek között. És ennek az az eredménye, hogy bár kasztok hivatalosan nem léteznek, de mai napig is eladnak egy alacsonyabb kasztba tartozó, mondjuk szép kislányt egy magasabb kasztban levő fiúhoz, férjhez 9-10 éves korában, esetenként néha még külföldre is, és amik miközben ugye rohamosan fejlődik az ipar és az internetes világ is ugye India szerte, addig fönt a hegyek között ma is megtörténik, hogy 18 évben aluli lányok között nagyon sok az analfabéta, tehát nem tanulnak meg írni, olvasni, abban lehet reménykedni, hogyha odáig is eljutnak az okostelefonok, akkor előbb-utóbb ennek a segítségével gyorsabban fognak megtanulni, olvasni, mint ahogy egyébként kézzel valaha írni tanultak volna.
1: Még egy pillanat erejéig térjünk vissza Chilére, hiszen ott még nem beszéltünk arról, hogy a gyerekekre milyen jövő vár. Ugye arról beszéltünk, hogy a gazdaság nagyot robbant az utóbbi évtizedekben, ugyanakkor azt is mondják, hogy a szegények és a gazdagok közötti szakadék az megmaradt, sőt, még talán tovább nyílik ez az óló. Te hogyan látod a Chilében élő gyerekeknek a jövőjét?
2: Hát pontosan úgy, nem tudnék én se ennél jobban fogalmazni, mint ahogy te megfogalmaztad. Nőtt a szakadék köztük. Tehát ha az ember bemegy egy ilyen, mondjuk egy búcsú alkalmával Santiago-ba, ott lát olyan családokat olyan luxusautóval érkezni, gazdagság árad mindenhonnan, és hát lát koldus szegény gyerekeket a város szélén, olyan putrikban, hogy így mondjam, élni, amelyeket hát az ember nyilván csak elkeseredbe vesz lencse végre. De ez világszerte érvényes, hogy a nagy népességrobbanás a szakadékokat is növelte a legszegényebb és a leggazdagabb rétegek között.
1: Árpád, utazzunk tovább, azt javaslom, és menjünk mondjuk Afrikába. Hogyha Afrikából választhatsz egy országot, akkor melyikre esik a választásod?
2: Hát ugye nekem Kelet-Afrika a szívem csücske, mert ott voltam egy 3 hónapos kutató expedíción, és oda-vissza is tértem. Hát mondjuk Kenya azért nagyon érdekes, mert ott két látogatásom között is hatalmas változások tudtak végbe menni, amiket filmeken is dokumentáltunk. Általában ugye azt mondja valaki, hogy kenyai. De hát ez rengeteg népcsoportot jelent, mindegyik saját kultúrával, saját nyelvvel. Ha valaki látta a Távol Afrikában című filmet, azoknak az eszébe esőben a kikujuk, aki ugye csodálatos ugye kávétermesztők, bár mostanában kezd a tea ültetés, a tea termesztés ugye előtérbe kerülni. Akik ugye ezen a magas fensíkon tudnak az ottani klíma viszonyok között nagyon jó minőségű kávét termeszteni, vagy teát termeszteni. Persze ehhez a talaj is kell, hogy olyan minőségű, olyan jellegű talaj legyen. De ha te elindulsz fölfele, akkor mondjuk már Isiolo környékén ott etióp populációval találkozol, mert a britek a nagy háborúk után, amelyek a nagyhatalmak között ugye Afrika birtoklásáért folytak, például etiópokat telepítettek Isiolo környékére, hogyha az ember elindul fölfele, északfele, ugye a Teleki Sámmel gróf által felfedezett Turkanatónak az irányába. És akkor ott találkozol olyan népcsoportokkal, mint mondjuk a turkana. Egyébként Teleki Sámol ezt a tavat, amit addig fehér ember még nem látott, ezt eredetileg Rudolf Thun örökösről nevezte el Rudolf Thunnak, de aztán a helybeli népcsoport alapján korrigálták, és most ezt turkanatónak hívják. De nem csak turkanak élnek ott, hanem a környéken például a szamburuk, akiket aranymaszájoknak is hívnak. Ugye a maszájok egyébként azok a leggyakoribb nomád pásztor nép, ami Tanzániában és Kenyában is láthat a turista. Ő ugye jellegzetes vörös köpenyekben, hosszú lándzsával a kezükben szoktak közlekedni. Egy szál maszáj is képes bemenni gyakorlatilag oroszlánok közé, elképesztő. És az oroszlánok hátrálnak, hogy meglátnak egy-két vörös köpenyes vagy pokrózos lándzsás maszájt. De ezeknek a rokonai ott vannak északabbra, ezek a szamburuk, így is hívják őket, hogy aranymaszájok. Én is hoztam tőlük lándzsát, amit előttem kalapáltak ki Környéken beszerzett vastárgyakból. És ott vannak például az elmúló népcsoport, amelyik a könyvemnek a címlapján is szerepel, két gyerek, kamaszkori gyerek. Ez kb. 900 fős népességet jelent, akik eddig kizárólag csak a tóból, halászatból éltek, nem csak halakra, sügérekre vadásztak, lándzsával egyébként, hanem követ kötöttek a lábukra, hogy lent tudjanak gyalogolni a tónak a segélyvizében, de víz alatt. És krokodilokra, sőt vízilovakra vadásztak ezzel a lándzsával. És utána ugye a követ lekötötték a lábukról, és tudtak a felszínre jönni, döbbenetes. Az egyenletes halfogyasztás miatt deformálódnak a végtagjaik is, ilyen kis gürbe-görbe lábaik lesznek, meg minden. Na most ugye az utóbbi időben már annyira csökkent a népesség, hogy kezdett keveredni a szomszédos törzsekkel, elsősorban a szamburukkal, de talán a rendilékkel is. És most ugye az történik, hogy ugye a Rudolf tavat nem lehet vízi úton megközelíteni, tehát hatalmas szállító járműveken hajóalkatrészeket szállítottak oda ilyen vállalkozók, akik aztán ezeket összeszerelték halászhajókká. Ugye ez egy óriási tó, mikor asszály van, akkor is 280 kilométer hosszú, de amikor megduzzad a víz, akkor 300 kilométer is nagyobb a tónak hosszúsága, és hát ezek ugye ipari jellegű halászatot vezettek be, gyakorlatilag elvették a halászat lehetőségét az elmúlóktól, tehát egyre nagyobb bajban vannak egyébként, hogy a hagyományos életformájukat azt folytatni tudják-e, vagy sem.
1: Például, hogyha rákérdezek a szamburú gyerekekre, akkor nekik dolguk az, hogy az állatokat őrizzék, ugye félnomád pásztorokról van szó, vagy járnak iskolába?
2: Keresztény missziók vannak, többnyire a keresztény missziókban folyik az iskolai oktatás. Ja, hát nem minden gyerek jár rendszeresen.
1: Nem is kötelező?
2: Mint majdnem minden országban, most már Kenyában is természetesen kötelező az iskolai oktatás. Ez a világ többi részén is úgy van, de hát ezt nagyon sok országban fizikailag nem tudják biztosítani. Egyszerűen kell a gyerekmunka. Hát te végigmész a Mekong folyópartján, mondjuk Kambodzsába, Laoszba, Vietnámba. Hát minden gyerek ott van a szuvenírboltokban, árusítja a szőtteseket, vagy a mit tudom, a kígyópálinkát, amit éppen ott lehet. Csinálják az édességet, amit eladnak a Duna-deltában. Tehát képtelenek megoldani azt, hogy minden gyerek iskolába járjon.
1: Általában hány gyerek él egy családban?
2: Kenyában is ez nagyon különböző, tehát a kikujuktál jobb, magasabb életszínvonalat tudnak biztosítani, és egy iskolázottabb, kulturáltabb, városiasabb jellegű életformát tudnak élni. Ott nyilván már edukálódik a gyerekszám, de a rendiléknél, vagy a gabráknál, akik még éjszakabban laknak, mint a turkánató, sivatagi környezetben csak oázisok biztosítják a megélhetést nekik, ott ma is nagyon népes családok vannak. Találkoztam például rendile gyerekekkel a sivatagban. Mentünk egy terepjáróval fölfele, 15 évvel azután, hogy egy hosszabb expedícióban már ott részt vettem, és egy csomó gyerek körbevett minket. És a legnagyobb öröm számukra, hogy a mi általunk cipelt ilyen nagy vizes kannákból a kulacsukba bele tudtunk tölteni annyit, hogy ez tehát a víznek az értéke, hogy micsoda kincs az ivóvíz, az ott derült ki. Ott láttam olyan elefántot, amelyik a száraz évszakban az agyarával a száraz folyó mederbe kutat fúrt. az elefánt kutat fúrt magának az agyarával, hogy vizet tudjon valahogy felszippantani. Tehát ott derül ki, hát vannak az úgynevezett éneklő kutak, például ott fönt Észak-Kenyában. Azért kapták ezt a nevet, mert olyan mélyen volt a talajvíz, hogy 5-6 méter mélyre le kellett ásni, amíg találtak valami kevés kis szivárgó vizet, és akkor olyan kis bőrös vagy később műanyag edényekbe a legelső ember kimerte a vizet, és a fölötte levő embereknek adogatták föl ezt a vizes edényt, és hogy ez ritmusra menjen, hogy egy csepp víz se ömöljön félre, közben énekeltek. Ezért hívják őket éneklőkutaknak. Ezt fölvettem hangba is, nagyon jó pofa, hogy egy ilyen éneklőkút, hogy víz hangzik, mert ez egy kút fölerősíti ezt a hangot, nagyon jó pofa. És hát bizony meg kell mondani, hogy elki sámolnak a karaványából ezen a vidéken, amikor észak fele haladt, akkor bizony hát több tucat ember szomjan halt. Nem tudtak olyan mélyre ásni és olyan gyorsan vizet nyerni, hogy túlélték volna a szomjhalált.
1: Hogyha mindennapjainkról beszélünk, akkor ugye azt lehet tudni, hogy nagyon fiatal a társadalom már, hogy nagyon sok gyerek születik, de feltételezem, hogy nagyon sokan a jobb élet reményében elhagyják az országot, Kenyát.
2: Minden afrikai országból tapasztalat szerint ugye rengeteg a kivándorlás. Főleg éppen azok, akikben van annyi energia, akarat, új életformáknak a keresése. És lehet, hogy mi magyarok ezt ugye, mint migránsokat, ugye ilyen szempontból nem tudjuk pozitívan kezelni, de az ember belehelyezkedik egy ilyen gyereknek a sorsába, akkor megérti, hogy vagy egy anyának a szerepébe az ember beleéli magát, mondjuk Etiópiában vagy Szomáliában, ahol az anya már a végén nem tud a gyereknek egy pohár vizet se adni, és nem tudja megművelni még ezt a sivatagi kis földarabot sem, mert már nem terem meg semmi, akkor azt mondja, hogy ha élni akarunk, el kell innen tűnni, el kell innen vándorolni.
1: Árpád, bejárva a világot, ennyi országot megismerve, a múltban és ismerve a jelen helyzetet, te hol lennél legszívesebben gyerek ma?
2: Például Új-Zélandon, Izlandon, ezek nagyon jó helyek. Egyrészt azért, mert ott minden geológiai jelenség megvan, ami nekem kedves. Időnként működő vulkánok, gejzírek, iszapfortyogok, gleccserek és tovább. De emellett ugye mindkét ország gyéren lakott, tehát bőven van hely, bőven van tér. És lehet, hogy mondjuk kicsit sokat esik az eső, meg mondjuk az északi sarkör közelében, Izlandon, hát sokáig vannak télen sötét hetek. De barátságos nép, amelyik megszokta ezt az életformát. Hát egy olyan országban, ahol félmilliót se ér el a lakosság, hát olyan foci csapat van, olyan kézilabda csapat van, mindenféle csapat van. Hihetetlen, hogy ebből a létszámból hogy tudnak kitermelni olyan kiváló sportolókat, mint akiket mi esténként ellenfélként látunk.
1: Szóval akkor Új-Zélandot és Izlandot említetted, és hogyha globálisan nézed most a világot, akkor a legnagyobb kihívásnak mit látsz? Ugye említetted már a népességrobbanást. Mi az, ami még szerinted kihívás?
2: Ugye nyilván a klímaváltozás. De ez nem egyformán hat. Ugye más hatásai vannak egy sarki környezetben, más hatásai vannak mondjuk a trópusokon. Ugye az egyenlítő közeli országokban ott az aszály, az jelenti a legnagyobb problémát, a víz forrásoknak a csökkenése. De ez vonatkozik még mondjuk Indiára is. Hát ugye megtörtént az elmúlt években, hogy 5 milliós lakosságú várost vonaton odaszállított tartálykocsik segítségével lehetett ivóvízhez jutatni, és kilométeres sorok álltak a vasútállomáson, hogy egy-egy edényi vízhez jussanak, és abból ittak, főztek, fogatmostak, és így tovább. Tehát egyik oldalon a vízhiányt látom. A másik oldalon az, hogy bizonyos édesvízkészletek, amelyek a jégbe vannak zárva, ezeknek az olvadásával az ember szeme előtt tűnnek el millió tonnányi édesvízkészletek. Itt Grönlandon egy-egy fjordba annyi édesvizet fagyott formában tartalmazó jégszilánk érkezik, amiből egy-egy közepes magyar város teljes vízellátása lehetne biztosítani. És ez mind ott felolvad a sósvízben, és elveszik az ember számára, mint potenciális ivóvízkészlet. De hát ahány ország, ezt mindenütt konkrétan lehetne nézni. Én úgy szoktam gondolkodni, hogy egy mérlegnek két serpenyője van. Az egyikbe beletesszük a népességet, most ugye ez több mint 8 milliárd ott van az egyik serpenyőben, másikban ott vannak azok a dolgok, amelyek hát az ember számára nélkülözhetetlenek. Tehát gondoljunk itt a tiszta levegőre, beleértve itt a széndioxid emissziót is, amelyik meg ugye klímaváltozást okoz, beleértve a tiszta ivóvizet, beleértve az energiaforrásokat, a termőföldet és így tovább, akkor az ember azt konstatálja, hogy ez a mérleg, amiben az emberiség van benne, ez egyre süppel, mert egyre nagyobb a tömege. A másik oldalon meg ezek a természeti erőforrások egyelőre egyre redukálódnak. Tehát egy nagyon rossz irányba megy az emberiség, és igazából én nem látok pontos megoldást. Ezt minden országban ki kell találni, hogy az adott helyen hogy lehet túlélni ezeket a dolgokat.
1: Igen, azért itt nagyon szomorú jövőképet vázoltunk, és ezt tudjuk ígérni a következő generációnak, ugyanakkor én nagyon bízom bennük, és nagyon hiszek bennük, hogy meg fogják találni azt az észszerű megoldást, az erőforrásoknak a más módon történő hasznosítását, amitől rájuk is nagyon szép világ vár.
2: Hát tudod, tavaly még egy könyvet írtam, ami tavaly jelent meg, ez az a cím, hogy Amerikába jöttem. Ezt olyan magyar származású nemzetközi hírű, köztük Nobel-díjas tudósokról írtam, akikkel 90-es években interjúkat csináltam kint Amerikában. És hát akkor mindegyiktől kértem, hogy jövőképet fessenek föl, és hát általában óriási tévedtek. Tehát most, amikor a könyvet írtam, összehasonlítottam, hogy mi a helyzet azokon a szakterületeken, amikben ők ugye a világhírt megszerezték, és hát kiderül, hogy nagyon mellé fogtak általában a jövőképekben. Talán volt egy közgazdász, Lázár Árpád a Fletcher School-ból Bostonban, aki akkor megjósolta, hogy mondjuk az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. És talán mondjuk most úgy néz ki, hogy Olá Györgynek a metanol stratégiája, amelyik hát azért nagyon sokáig csak lappangó fejlődésben volt, ez most kezd tértódítani. Úgy tűnik ugye, hogy Trump elnöksége alatt ezek a fejlesztések ezen a téren ott nagyobb teret fognak nyerni. De általában azt lehet mondani, hogy annyi véletlen tényező játszik a technikai civilizáció fejlődésében szerepet, hogy nem lehet biztos jövőképeket fölvázolni. Mindig jön valami olyan váratlan, amelyik kicsit megváltoztatja, ez úgy megy a fejlődés, mint egy búgócsiga, hogy ilyen hurkokat ír le, és irányt változtatnak a trendek.
1: Köszönöm szépen, Árpád, hogy a beszélgető társam voltál. Én bízom a fiatalokban, az ő gondolkodásukban, a változni és változtatni akarásukban, úgyhogy övéké a jövő. Juhász Árpád geológusnak köszönöm szépen a mai beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, Edit, nagyon örültem, hogy beszélgethettünk.
1: Kedves hallgatók, aki nem tudta a mai műsort végighallgatni, vagy szeretné azt újra hallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Legközelebb pedig egy hét múlva találkozhattok velem, ugyanekkor, ugyanitt, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fényutcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Jövő héten lesz az országgyűlés alakuló ülése, kezdődnek az érettségi vizsgák, marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, a héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
6: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
5: Tűzgyújtási tilalom van érvényben 3 vármegyében. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben rendelték el a korlátozást. A Nébih közölte, a tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata ezeken a területeken. Emlékeztetnek, hogy a korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken is. Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hevesvár megyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Tisztán derült időre számíthatunk majd a nap további részében, csak úgy, mint holnap. Május 1. vasárnapján szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csak 1-2 fátyol felhő jelenhet meg az égen, csapadék sehol nem lesz. A déli délkeleti szelet csak átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok, éjszaka viszont még hűvös lesz, 1 és 9 fok között mérhetjük a minimumokat, a fagyzugos területeken ennél picit hidegebb is lehet majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma egy nehéz, de én azt gondolom, hogy szép témáról beszélgettünk, egy olyan témáról, amiről sokan nem beszélnek szívesen, mégis az életünk része, és hogyha már az, akkor jó lenne, hogyha így történne. Mit jelent méltósággal élni, és mit jelent méltósággal meghalni? Hogyan lehet segíteni azoknak, akiknek az orvostudomány már nem tud gyógyulást ígérni, csak kísérést az élet utolsó szakaszában, és hogyan lehet lelkileg nap mint nap ezt a munkát csinálni. Vendégem a stúdióban, akivel erről beszélgetünk, dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, pszichoterapeuta, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója, aki egyébként évtizedek óta dolgozik gyógyíthatatlan betegek mellett. Kriszta, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen, és tényleg nehéz téma, és érdeklődésre várom, hogy mit tudunk ketten ebből átadni.
1: Hát akkor ugorjunk is neki, és én nagyon kíváncsi vagyok a te utadra, a pályaválasztásodra, a motivációidra, hogy mikor döntötted el, hogy az orvosi hivatást választod, és milyen kép élt akkor még benned erről a hivatásról.
2: Igazság szerint orvos-gyógyszerész családba születtem, és azért anno az orvosi, a jogi kar, a pedagógus és a mérnöki pálya állt előttünk. Nálunk nem volt kérdés, hogy e felé a vonal felé orientálódunk. Állatorvos akartam lenni, de az állatszeretet megmaradt, és így a család kapcsán egyértelmű volt, hogy az orvosi pálya lesz az, ami nekem, ahol áll a zászló, és egyértelműen afelé indultam már 14 éves koromtól kezdve.
1: És viszont azáltal, hogy orvos családba születtél, ezért volt egy képed erről a szakmáról. Igen. Tehát nagy meglepetés akkor nem ért, vagy mégis?
2: Mivel, hogy fogorvos volt az édesanyám, igen, nagy meglepetés nem ért. Tudnélik, már gimnáziumtól nővérként kezdtem el dolgozni, akkor még lehetett nyáron, és utána az egyetem alatt végig félállást dolgoztam nővérként, tehát, hogy én belenőttem ebbe a légkörbe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen fontos volt a betegekkel való későbbi kapcsolatomban, hogy én onnan kezdtem, ami tényleg az ápolás, és ami a közvetlen kontaktus a beteggel, és szerintem ez nagyon fontos.
1: Nem
2: a
1: tudományos
2: oldal.
1: Én azt
2: gondolom. Most már egyre ritkább, régebben ez gyakoribb volt. Most már látom a fiataloknál, hogy egyre ritkább, megbecsüljük, elfogadjuk a többit is, és szeretettel várjuk, de akik így kezdenek, azokat a fiatalokat valahogy úgy külön figyeljük, hogy hogyan tudnak jobban, tudnak-e beilleszkedni ebbe a helyzetbe, akik így tényleg onnan kezdték, hogy a beteg közvetlen segítése, ápolása a legkeményebb helyzetekben is, igen.
1: Ez egy nagyon komoly elhivatottságot jelent, ugye?
2: Szerintem igen. Vagy akkor még az ember nem tudja, hogy elhivatottság, valamiért indul arra, és szerintem azzá válik menet közben, legalábbis nálam azzá vált.
1: Merre vitt az utad? Mert ugye nagyon sok mindent felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Hogyan döntötted el, hogy mi az, ami érdekel?
2: Hát én világéletemben pszichiáter akartam lenni, csak valahogy aztán elvitt az egyetem afelé, hogy a belgyógyászat mindennek az alapja. És szerintem az a dolog, hogy én pszichiáter akartam lenni, az valahogy megalapozta azt a beteghez való kapcsolódásomat, hogy a szomatikus orvoslás mellett nekem első pillanattól kezdve fontos volt a betegnek a lelki állapota is abban a helyzetben. Tehát valahogy ez nekem így indult. Tehát én nem akartam sebész lenni, nem akartam fogorvos lenni. Szerintem már akkor is ez volt bennem, hogy komplexebben szerettem volna látni a beteget, mint kiragadott.
1: Úgy képzelem el, mint egy puzzle-t, amit így összeraktál, és ettől váltál.
2: De összerakódott, tehát nem voltam én ilyen okos, meg ilyen előre tervezett, hanem ebben nőttem bele, nekem ez teljesen természetes volt, szerettem csinálni.
1: Egy nagyon komoly szakmai utat futottál, ugye be, míg eljutottál oda, ahol most tartasz, és ameddig eljutottál a hospice-ig is egyébként. Mikor találkoztál először a haldokló betegek világával?
2: Ebben is szerencsém volt, mert én 5 éves voltam, amikor a dédanyomám meghalt, és a család úgy kezelte ezt a halálesetet, hogy a lakásban, amikor nagyon szép ruhába fölöltöztették a dédanyomámat, engem 5 évesen odavittek, és én azt láttam, hogy ő szép. Tehát, hogy ez a mostani világban, ez egy nagy kontraszt.
1: Mert hogy tabusítjuk
2: a halált, igen, védjük a gyerekeket, jogosan, de azért valamilyen szinten ez a természetesség, amit én akkor kaptam, ez szerintem nekem nagyon sokat segített, hogy én ezt tovább tudtam vinni. A második lépcső pedig az volt, hogy kezdő orvosként a Szent Margit kórházba kezdtem belgyógyászként, és 1-2 éven belül egyszer csak ott volt a hospice, tehát hogy ő talált meg engem, ott indult, ott hospice kórtermek voltak. Tehát én 26-27 éves koromban már találkoztam aktív belgyógyászaton, hospice ellátással.
1: Igen, mert azt olvastam rólad, és lehet, hogy akkor ez ugyanaz a történet, hogy fiatal orvosként egy májva színű függönyös
2: szoba. Ez az a hospice, ez a májva színű. És azóta az az érdekes.
1: Ahova te beléptél.
2: Igen, és az az érdekes, hogy azt a függönyt most megtaláltam a hospice házba fölakasztva 30 év után. Tudom, hogy ez furcsa, de hogy gyakorlatilag ugyanazok a függönyök bent a hospice házban megvannak, amik...
1: Mert hogy ti ott vagytok Óbudán,
2: igen,
1: egyébként,
2: igen, igen,
1: viszonylag közel a Margit kórházhoz. Hogyan találkoztál először ugye kifejezetten a hospice világával, tehát mi volt az a pillanat, amikor rájöttél, hogy ez az a terület, amivel igazából foglalkozni szeretnél?
2: Most látom utólag, hogy mi volt ez a pillanat, akkor nem tudtam, akkor ez egy nagyon megrázó pillanat volt, amikor a májva színű függönyös kórterembe bementem, és egy 19 éves lány volt ott, aki elmesélte nekem, hogy egy héttel ezelőtt még a faluba almát szedett, és tudtam, hogy ő nem sokára meg fog halni. És akkor én kiléptem a szerepből, és fogtam magam, és munkaidőben elmentem a kórházból, mert nem tudtam igazából feldolgozni ezt a helyzetet.
1: Te is fiatal voltál,
2: igen,
1: ő
2: igen,
1: is.
2: Illetve úgy tudtam feldolgozni, hogy egy pillanatra kiléptem, és pár óromba visszamentem, de hogy szerintem ez volt az a pillanat, amikor így igazán elkezdett kötni, hogy ezekben a helyzetekben ott kell tudni maradni.
1: Ezek a történetek végigkísérik az ember életét? Mert biztos,
2: szerintem
1: hogy vannak
2: végig.
1: Ilyen olyanok, amik így beégnek.
2: Abszolút, szerintem végig. Én nem tudom, hogy indul egy ilyen történet, de hogy biztos vannak olyan lépcsők, amik viszik tovább előre az embert. Tehát gimnáziumban is egy szeretett karizmatikus tanáromnak a daganatos betegségben történő elvesztése, ahol valahogy bevont engem ebben a helyzetben, és beszélt róla velem. Tehát voltak ilyen pillanatok, amik így lépésről lépésre valahogy vittek tovább, hogy ez az út valahogy nekem elkerülhetetlen.
1: Pillanatra visszaugranék oda, hogy tabusítjuk a halált,
2: igen.
1: És hogy ez jellemző a magyar társadalomra.
2: Abszolút.
1: Mennyire jellemző ez európai szinten?
2: Hát én a magyar társadalomban élek, azt tudom leginkább mondani. Itt azt gondolom, hogy ijesztően tabusítjuk a halált. Tehát a legmélyebb kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban is azt tapasztalom, hogy nem mernek egymással erről beszélni. Ez egy kihívás azoknak az embereknek, azoknak a munkatársaimnak és azoknak a szakembereknek, akik ebben a hivatásban dolgoznak.
1: Én azt tapasztalom, hogy egyébként nagyon nehéz kimondani, vagy sokaknak egyáltalán lehetetlen kimondani azt, hogy sajnálom, vagy hogy részvétem, tehát hogy nem találják a szavakat. Távol tartják magukat ettől az érzéstől, mert nem tudják valahogy kezelni.
2: Nem, és nem is tanítják. Tehát tudom, hogy ezt sok helyen lehet olvasni, hogy régen a több generációs családokban teljesen egyértelmű volt, hogy a nagypapa ott volt, és nem vitték el kórházba meghalni, hanem vápolta a család. Sőt, én voltam kint 10 évvel ezelőtt Erdélybe, és kérdeztem, hogy tudnak-e arról, sokszor voltam, de ez egy példa volt, hogy mi lenne, hogyha lenne itt hospice a haldoklóknak, és akkor itt azt mondták Erdélybe, hogy hát szégyen lenne már, ha bevinném oda az anyámat, mert hogy az természetes, hogy itthon halljon meg. Most ezt nem arra mondom, hogy szégyen a hospice, ellenkezőleg, csak hogy ott tapasztaltam azt, hogy otthoni halál az egy az élet része, és azt a hozzátartozók úgy gondolják, hogy az az ő dolguk, ők vegyék körül ők. Tehát nem is kérdés.
1: És itt van talán a kapcsolat, mert a hospice az, ahol a család is ott lehet, ahol a család is bevonódhat.
2: Azt tartom a lényegének a hospice ellátásnak, hogy abban a helyzetben, amikor elakad a szó, vagy elakad a tudomány, vagy a gyógyítás reménye elveszik, és a terápiás célt valahogyan úgy kell megváltoztatni a beteg és a hozzátartozók számára, hogy ez ne egy feladás legyen, hanem egy értelmes cél az életnek a következő szakaszára. A hospice ellátásnak ezt a pillanatot kell emberileg és szakmailag nagyon pontosan megragadni és segíteni, mert ez a pillanat, ahol a betegek elvesznek. Amikor a gyógyítás megszűnik, az aktív terápia megszűnik, és elvesznek a szó szoros értelmében is, mert az egyik ellátóhálózat nem tudja átadni a másik ellátóhálózatnak legtöbbször a beteget, és elvesznek a betegek a lelki értelemben is, mert akkor kerülnek abba az űrbe, hogy mit lehet most csinálni, ha tovább nem tudják gyógyítani. Nem tudnak engem gyógyítani, és nem tudják gyógyítani az édesanyámat, a testvéremet, a gyermekemet. Itt van a legnagyobb űr, és ezt próbáljuk mi betölteni, ezt próbáljuk mi valahogy megoldani, hogy itt ne vesszenek el.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójával, és hát ott álltunk meg, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a hospice milyen űrt próbál betölteni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, akár mi vagyunk az érintettek, akár a családtagunk az. Mit jelent az orvos szerepe, és ebbe az irányba szeretném továbbvinni a beszélgetést, amikor nem a gyógyítás már a cél, mert ugye az orvos alapvetően a gyógyításra esküszik fel.
2: Igen, itt egy nagyon fontos pontot emelt ki ebben, mert az, hogy az orvos a gyógyításra esküszik fel, arra teszi fel az életét, addig érzi magát általában komfortosan, amíg ennek a célnak meg tud felelni. Az orvosok, én is aktív orvos, több évtizedes aktív orvosként nagyon-nagyon jól éreztem magam abban a szerepben, amikor kicsit ilyen omnipotens érzésem volt, hogy igen, én tünetek alapján diagnosztizálok, gyógyítok, hazaengedem.
1: Visszajelzést kapok,
2: kompetens vagyok, hálás a beteg, a hála nekem pozitív dolog, ami tovább visz a gyógyításban, de mi van akkor, hogyha a beteget nem tudom meggyógyítani? És igazság szerint ezek azok a pillanatok, amik az orvos kollégáimnak a legnehezebb feladatot adják, ha akár észreveszik, akár nem, mert az elmúlt évtizedekben az orvosokat sem tanították a nehéz helyzetek kommunikációjára. Tehát amikor eljut addig a pillanatig mondjuk egy onkológus kolléga, hogy a betege gyógyíthatatlan, akkor én azt veszem észre, hogy két dolog szokott általában történni, soha nem kritikaként kell értékelni, amit én most mondok, észrevétel. Az egyik dolog az, amikor kicsit eltávolodnak a helyzettől, és a tájékoztatás jogát felhasználva elmondják, hogy ebben és ebben a betegségben, ebben és ebben a stádiumban, kedves uram, vagy kedves betegem, az életkilátásai 8-10 hónap, vagy 3 vagy 6 hónap, és ez lehet egy elég kemény közlés. A másik lehetőség az, amikor elkerülik ezt a közlést, és megpróbálják a beteget afelé terelni, hogy most itt tartunk, a következő kontrollvizsgálaton 3 hónap múlva találkozunk, és majd meglátjuk, hogy mi fog történni.
1: Akkor reményt ad.
2: Mindenki tudja, hogy a beteg addig rosszabbul lesz, de abban az időszakban, igen, reményt ad. Egyébként reményt mindig kell adni, csak nem mindegy, hogy hogyan és minek az irányába. Tehát abban az időszakban a beteg, csak a betegen múlik, hogy hogyan értékeli ezt a reményt. Tehát, hogy ezt a két hozzáállást szoktam látni, amikor mondanak valamit nagyon nagy határozottsággal, vagy amikor nem mondanak konkrétumot, csak egy következő kontroll felé tolják el az időpontot. Mondom még egyszer, nem kritika.
1: Csak szerencsésebb csak lenne az első utat választani?
2: Szerencsésebb lenne azt az utat választani, hogy ha a beteg egy olyan utat választani, egy elképzelt helyen, egy elképzelt időben, amikor az orvosnak ideje van a betegre, az orvosnak ideje van a hozzátartozóra, hogy ebben a helyzetben, amikor továbbiakban nem tud gyógyító terápiát javasolni, akkor elmondaná, hogy a gyógyszert jelenleg a betegségének ebben a szakaszában adni a betegségére nem tudok. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan segíthetek tovább, mi a gondolata ezzel kapcsolatban, milyen kérdései vannak, és fogok önnek válaszolni. Tehát, hogy egy ilyen
1: társal felemelni.
2: Abszolút. Tehát, hogy nyitott kérdéseket, vagy olyan kérdéseket föltenni,

0: adni egy lehetőséget a betegnek arra, hogy ezt a finomabb jelzést a saját lelkével, a saját helyzetével elkezdje fokozatosan földolgozni.
1: Mert hogy és ezt fel kell dolgozni.
0: Fel kell dolgozni.
1: Erre tehát idő
0: ezt nem,
1: kell.
0: Igen. És erre idő kell.
1: Hogyha a hospice-ról beszélünk, akkor azért mondjuk el, hogy mit jelent pontosan a hospice, mit jelent pontosan a palliatív ellátás, mert sokan nincsenek tisztában ezzel, rengeteg tévhit van e körül.
0: Igen. Régen a hospice szó az úgy került a köztudatba, hogy van az aktív kezelés, és utána van a hospice, ami a haldoklás időszaka. Ez egy olyan szempontból nagyon rossz megközelítés volt, hogy nem volt a kettő között átmenet, tehát az aktív kezelésből a betegek bele zuhantak a hospice ellátásba. A palliatív terápia az egy olyan komplex ellátási forma, ami a betegnek a tüneteit, a szorongását, a spirituális igényeit, a támogató közegét, és mindent felmérve komplexen próbálja már a beteget a krízis helyzetektől kezdve, akár a diagnózis pillanatától kezdve segíteni. Tehát a palliatív terápia egy olyan plusz terápiának kell, vagy kellene, hogy legyen egy daganatos beteg útjában, ami már hamarabb bekapcsolódik a betegnél, nem pedig az utolsó időszakban. Képzeljük el úgy, hogy mondjuk az onkológus az teljes szaktudásával mindennel viszi a beteget az úton az adott cél felé, tehát van egy betegség, és van egy cél, hogy milyen terápiát tudok alkalmazni, annak a terápiának vannak mellékhatásai, lesznek kellemetlen tünetei, fizikai, lelki, testi, legyen egy műtét, stb. De én végigviszem ezen az úton a beteget, mert meggyőződésem, hogy ezzel segítek a legtöbbet. És ez az úgy zötyög, mert hogy sok probléma adódik. Palliatív terápia az, ami ezt az utat valahogyan kipárnázza. Tehát ami segít a betegnek ezen az úton úgy végigmenni, hogy a legkevesebb kellemetlen tünettel találkozzon, legyen a szorongás, fájdalom, hányingel, hányás, testképzav, bármi, tehát hogy ez egy csapat, aki bekapcsolódik, segítve az onkológust, és leginkább segítve a beteget és a hozzátartozókat ebben. Ez lenne az igazi.
1: Az ideális.
0: Az ideális. Igen. De ha már a palliatív terápia az egy palliatív team, mert a palliatív terápiát egy csapat végzi. Orvos, ápoló, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénikus, lelkész, segítő, gondozó, tehát egy olyan csapat, aki erre van szakosodva, hogyha ez a csapat be tud már kapcsolódni a beteg életébe, beteg útjába sokkal hamarabb, akkor az a beteg jobb életminőségben, a hozzátartozók nyugodtabb körülmények között a kommunikációjuk erősen megsegítve tud haladni. Azért el kell mondanom, hogy egyetlen egy olyan kérdés van, ami most ilyen nagyon, nagyon találó kérdés, szerintem, hogyha föltennénk a beteg kezelőorvosának, hogy gondold végig, hogy a betegednek egy évnél hosszabb az életkilátása, vagy kevesebb, és hogyha ő azt mondja, hogy hát biztos, hogy kevesebb, akkor már be kéne lépni a palliatív terápiának mindenképpen. Ezt nevezik a meglepődés kérdésének, hogy meglepődnél-e te, vagy meglepődne ön, kedves kolléga, ha a beteg egy éven belül meghalna. És ha a kolléga azt mondja, hogy nem lepődne meg, akkor már régen ott kellene lenni a palliatív terápiának.
1: Egy rövid szünetet tartunk, de arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavad, mert innen folytatjuk. Dr. Tóth Krisztával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójával beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

pasa nada.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász-onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos. És beszéltünk a tévhitekről. Miben különbözik egy kórházi osztálytól egy hospice?
2: Sokban. Igen, tehát...
1: De hogy hogyha valaki érintett, ő maga jártott, családtagja, barátja, bárki miatt, akkor ezt látta, de a legtöbben nem ismerik, hogy milyen világba lépnének be, ha be kellene lépni.
2: Igen, a legtöbb, nagyon sok betegünkkel úgy találkozunk, hogy a család, mondjuk a család megkeres minket, de azzal a kijelentéssel, mind a két oldalról, hogy részben mondjuk az édesanyám azt mondta, hogy csak hospice-ban-e, és én azt mondom, hogy jaj, hospice-ban ne, mert akkor az már azt jelenti, hogy lemondok az édesanyámról. Tehát ezzel a, még mindig ezzel a tévhittel, ami nem tévhit, hanem egy jogos gondolat, egy jogos aggodalom mind a család, meg mind a beteg részéről, hogy ha már hospice, akkor az a feladást jelenti, az már mindennek a vége. Csak én azt tudom mondani, hogy aki bekerül a hospice-ba, attól még soha nem vettünk el semmit, hanem csak hozzá tudtunk tenni az utolsó időszakhoz, mind tüneti ellátásban, mind lelki támogatásban, mind a hozzátartozók segítésében, mind a kettőjük közötti kommunikáció elősegítésében. Tehát ez egy olyan nyitott, sokkal nyitottabb rendszer, mint egy kórház, sokkal több idő van a betegre, a hozzátartozókra, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a beteg komplex ellátására, meg van erre szaktudásunk is. Tehát egy csapat, egy olyan csapat áll a beteg mellett, aki a komplex tüneteit tudja kezelni. Csak például, hogy állandóan látogatható a beteg. Ez egy kis apróság, hogy kimondjuk, hogy nem 5-től 7-ig van látogatás, és hétvégén meg 3-tól 5-ig, hanem nyitott reggeltől estig, és azokban az időszakokban, amikor a igazán nehéz helyzet van, vagy a beteg rettenetesen mondjuk szorong éjszaka, akkor ott maradhatnak, ott biztosítjuk a helyet a hozzátartozónak, és ez alatt megragadjuk az alkalmat a hozzátartozó támogatására is, mert a beteg az, ha nincs egyedül, akkor egyben és komplexen a hozzátartozóval együtt tagja az ellátott rendszerünknek, tehát soha nem gondolkozunk a betegről, a hozzátartozó nélkül.
1: Igen, ez egy nagyon különbség. Fontos. És ugye, hogyha egy ilyen helyzetben lévő beteget valaki otthon ápol, akkor az egy irdatlan nagy teher tud lenni olyan embereknek, akik nem szakápolók, akik nem tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. Ebben is segítséget kaphatnak egyébként a családtagok?
2: Igen, az otthonápolásban is. Ez egyébként a legoptimálisabb, hogyha a tudatos beteg otthonápolásból házi orvos, vagy hozzátartozó, vagy maga a beteg felkeresi a hospice-t, hogy otthoni ellátásban szeretne segítséget kérni, akkor megismerik az orvost, megismerik a nővért, megismerik a pszichológust, és ha ezt mindezt megismerték, és az otthon tudunk segíteni azokban a helyzetekben, amitől nekik egyébként nem biztonságos az otthon lét, de a mi segítségünkkel biztonságossá válik, akkor, hogyha eljut a beteg oda, hogy egy fekvőbeteg hospice intézménybe kerül be, akkor már egy bizalmi légkörrel kerül be abba a hospice intézménybe, hiszen ez egy összefüggő rendszer, tudja, hogy mit várhat el tőlünk, és nem ez a óriási szakadék, hogy egy aktív osztályról beesik egy hospice osztályra. Igen, tehát az otthonápolás az nagyon sok esetben nagyon jó lenne, ha mindig előszobája lenne a hospice ellátásnak, de most az egyik betegünkkel beszélgetve mondta ki hangosan így egy ilyen kvázi interjúba, hogy és én voltam az, aki azt mondtam a gyerekeimnek, hogy csak hospice-ban ne, és most én érzem magam itt a legnagyobb biztonságban. És ahogy a kórházban a testemet próbálták gyógyítani, ezt mondta, és a lelkemet, a tönkretették szó nem jó szó, a lelkem tönkrement, itt a lelkemet meggyógyították. Tehát, hogy ez óriási nagy különbség.
1: Szép, igen.
2: És hogy van egy folytatása is a hospice munkának, az, amikor a hozzátartozót nem hagyjuk egyedül, és gyászcsoportot, vagy egyéni gyászterápiát végzünk, és a legutóbbi gyászcsoportban épp a kolléganőm mondta, és nem biztos, hogy jól fogom tudni idézni, hogy igen, én végigkísértem a férjemet a kórházban, de a lelkünkkel senki nem kalkulált. Tehát, hogy ott volt végig, és ugye az aktív kórházi osztályon egy hozzátartozó bentléte az nem része a rendszernek. Míg egy hospice osztályon egy hozzátartozó az részévé válik a rendszernek.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és hát arról beszéltünk, hogy mennyire más és mennyi mindent tud adni a hospice, hogyha eldobjuk a tévhiteket és odafigyelünk arra, hogy ez otthonápolás, ez családsegítés, való ez a családtagoknak a támogatása és nem csak a betegi. Viszont egy picit ugranék, és én azt gondolom, hogy sokan nem ismerik a hospice megalakulásának a történetét Magyarországon. Erről mesélnél néhány szót, Kriszta?
2: Igen, természetesen. Hát kezdetek azok ugye nem Magyarországon kezdődtek, hanem az 50-es évek végén, a 60-es évek elején Londonban, ahol aztán Cicely Sanders megalapította a Szent Christopher kórházat, amikor felismerték, hogy a gyógyításon kívül a haldokló betegek méltósága és a haldokló betegeknek a megfelelő hangvételű gondozása és az odafordulás ebben a nehéz időszakban mennyire fontos, és legalább annyira fontos, mint a gyógyítás. És akkor utána egy évtizeddel később lépett be az Egyesült Államok, amikor a hospice már a 70-es évek végén már ott is teret nyert, és mi egy picit voltunk lemaradva, mert a 80-as évek végén már a csirái elkezdődtek, de Polc Alen, a Magyar Hospice Alapítvány egyik oszlopos alapító tagja, 91-ben társaival együtt megalapította Magyarországon az első magyar hospice alapítványt, ami jelenleg is működik, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy én egyáltalán most ott dolgozhatok, meg ott dolgozhattam az elmúlt évtizedekben, és utána a 90-es évek második felében már, ha jól emlékszem, 19, valahogy megragadt ez a szám bennem, 19 hospice otthonápolási vagy intézményi csoporttal megalakult a Magyar Hospice Palliatív Egyesület is, és akkor innentől kezdve indult Magyarországon a hospice ellátás.
1: Hogyan fogadta ezt a kezdeményezést az orvostársadalom? Vannak ilyen emlékeid?
2: Igen, amikor én, ez már később volt, 2007-ben egy aktív intézmény, aktív osztályos főorvosaként váltottam lovat, és átmentem a hospice ellátásba, és ott lettem egy hospice osztály főorvosa, akkor a legkedvesebb kollégáim is megkérdezték tőlem így direktbe, hogy mitől értezte jobban a halálhoz, mint én? Tehát, hogy az orvosokban is volt egy ilyen kérdés, hogy mitől? Tehát most aki velünk dolgozott eddig egy osztályon, és mondjuk elismertük egymás szaktudását, egymás emberi hozzáállását, meg mindent, miért lesz jobb attól a betegnek, hogy egy hospice osztályra kerül, és nem egy aktív osztályon a kezelőorvos kíséri végig? Tehát ez egy nagyon tipikus kérdés volt, hogy miért értezte jobban a halálhoz, mint én. Én erre csak azt tudtam mondani, hogy egyrészt készültünk, tanultunk, és csapatban dolgozunk, és a fókuszba tudjuk tenni a beteget minden olyan tünetével együtt, amire igazából őszintén meg kell, hogy mondjam, az aktív osztályon, még egyszer mondom, se idő, se tér nincsen. Tehát amikor elképzeltem, és mondtam, hogy nézd, amikor a 17 éves asztmás beteg mellett egy 48 éves tüdődaganatos beteg egy kórteremben meghal, akkor úgy gondolom, hogy többet tudok segíteni akár a fiatal betegnek is, meg akár az idős haldokló betegnek is, hogyha én ezt egy olyan környezetben, egy olyan stábbal, egy olyan helyen tudom végigkísérni, ahol méltóan tudom ezt az időszakot a kollégáimmal, a szakmabeli társaimmal együtt a beteg igényeire, egyéni igényeire odafigyelve végigvinni. Tehát nem én értek jobban a halálhoz, egyáltalán nem, hanem megteremtem azt a feltételt a tímmel együtt, hogy közösen tudjuk a beteget a középpontba helyezni, ami mondjuk meg őszintén egy aktív ügyeleti rendszerben működő osztályon azért szinte lehetett.
1: Vagy állandó rohanás közepette. Igen. Igen, hát nem soroltam föl, hogy mennyi mindennel foglalkozol, ugye belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos is vagy, és még nem is mondtam el mindent, ez csak azért, hogy a hallgatók, akik most kapcsolódtak be, ők is tudják. Egyébként, amikor erre a kérdésre válaszoltál, elfogadták a válaszodat? Milyen
2: a válaszomat, hát így kacsintottak egyet, igen, tehát volt, aki úgy, de aztán szerintem az évek alatt kezdték elfogadni, és azt is kezdték fölismerni, hogy igen, az a pillanat, amikor az aktív onkoterápia és a tüneti terápia már egyértelműen szétválik, tehát amikor már aktív onkoterápia nincs, és csak tüneti terápiát lehet adni a betegnek, akkor már sokan, vagy többen voltak, akik elfogadták azt, hogy ebben a helyzetben igenis jogosan lép elő a hospice palliatív ellátás. De ez egyébként egy kicsikét összetettebb dolog, mert ugye a betegnek a kapcsolati rendszere az orvosához, az onkológus orvoshoz, az akár az ottani kemoterápiát bekötő nővérhez is lehet egy olyan bizalmi viszony, amiből kiragadni ugye nagyon nehéz. Ezért gondolom még egyszer, hogy a palliatív terápiának, a palliatív szakembereknek hamarabb kell bekapcsolódni a beteg ellátásába, mert hogyha a beteg meggyógyul, akkor nincsen semmi baj. Azt csak jobbá tettük, hogyha palliatív szakemberek segítenek az ellátásában, de ha a beteg állapota fokozatosan hanyatlik, és eljut odáig, hogy nincs aktív onkológiai kezelés, akkor is már ismert, nem egy félelmetes ismeretlenbe jutnak tovább. Tehát ezért úgy gondolom, hogy ez még messze vagyunk attól, hogy ez így működjön mindenhol, de ez a fajta hozzáállás, amire törekszünk mostanában, és próbálkozunk, ez mindenképpen a beteg előnyére szolgál, és a hozzátartozók.
1: Mennyit változott a szemlélet, akár társadalmi szinten, akár akkor az orvostársadalom szintjén? Azt mondtad, hogy azért valamilyen szintű elfogadás azért az elmúlt években, évtizedekben elindult.
2: Igen, elindult, de az én meglátásom szerint nagyon-nagyon lassan halad. Tehát nekünk, akik benne vagyunk, szinte nekünk a személyes felelősségünk az, hogy ezt hogyan tudjuk továbbadni, hogyan tudjuk megszólítani a százi orvost, hogyan tudjuk megszólítani a aktív orvos, aktív osztályon levő fiatalt. Tehát, hogy igazából meg még mindig ilyen, kicsit ilyen önszerveződés kapcsán megy, hogy nekünk kell nagy aktivitást beletenni abba, hogy úgy magától úgy az orvostársadalom nem keresi ezt az ellátási formát. Azért el kell mondanom, hogy ez nem ennyire szomorú, de hogy lassabban halad ez a dolog.
1: Mint ahogy haladhatna,
2: igen.
1: Lehetne, igen. Jobb is, és kell érte tenni. Igen. Most egy kis zene következik, de folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójával, itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandhi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu-n. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő, hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, marad a napos idő. Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
9: Hinni kell, hogy az az extrém korra szülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
8: Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi majd. A roadpool akció keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, emellett a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják, olvasható a polisz.hu oldalon. Rövidebb útvonalon jár az 1-es villamos holnap és jövő vasárnap is. Karbantartást végeznek a szakemberek, ezért a járat nem közlekedik a Göncárpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között. A szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. Tisztán derült időre számíthatunk majd a nap további részében, csak úgy, mint holnap. Május első vasárnapján szinte zavartalan lesz majd a napsütés, csak egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen, csapadék sehol nem lesz. A déli délkeleti szelet csak átmenetileg kísérhetik élénkebb lökések, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok, éjszaka viszont még hűvös lesz, 1 és 9 fok között mérhetjük a minimumokat, a fagyzugos területeken ennél picit hidegebb is lehet majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász-onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója, és a szünet előtt beszélgettünk arról, hogy a társadalom szép lassan kezdi elfogadni azt, hogy mit is jelent a hospice, hogy mennyit segíthet mind a betegnek, mind a családtagoknak, és hogy az orvosok is már változtattak a korábbi hozzáállásukon, de még rengeteg feladat van, ha jól vettem ki Kriszta a szavaidból. Viszont beszélgessünk a családról. Ejtettünk már néhány szót erről, de nagyon fontos, hogy ezt a fajta szemszöget is megvizsgáljuk. Kiderül, hogy a beteg már nem gyógyítható, hogy ott van egy helyzet, amikor az egész családot támogatni kell.
2: Igen.
1: Tudjátok ezt?
2: Tudjuk, hogy támogatni kell, és mindig is megpróbáljuk támogatni.
1: Tudjátok-e tenni, vagy hogyan tudjátok megtenni?
2: És abszolút célunk a család támogatása. Hát azért az a pillanat, amikor a család megtudja, hogy a családtagja legyen, az bármilyen rendű és rangú családtagja, nyilván anyagyermek, apagyermek, gyermek-apa, házas pár, mind más és más helyzet, de az a pillanat, az a családtagoknak is egy óriási veszteség. Már azt tudom mondani, hogy lehet, hogy furcsa ez a megfogalmazás, de akkor nem csak a beteg, hanem a családtagok is már egy ilyen, van erre egy jó szó, lehet, hogy jobb, mint amit én mondok, megelőlegezett vagy előrvételezett gyászreakciót indítanak el, még ha észre sem veszik magukban, mert tudják, hogy mi lesz a vége, tehát ezt a veszteségélményt élik át, és ebben legalább annyira segítségre szorulnak, mint maga a beteg. Leginkább azt veszük észre, hogy az egyik fontos, hogy a beteg és a család közötti őszinte kommunikációra nagyon ritka pillanatban lelünk, találunk, vagy találkozunk ezzel. Általában ez a kommunikáció kicsikét ilyen egymást megkímélő értékek mentén félre megy, és nagyon sok segítséget tudunk nyújtani abban, hogyha ezeket a kommunikációs helyzeteket megkönnyítjük, mind a beteg számára, aki a családját félti, mint a hozzátartozó számára, aki a beteget félti. Tehát, hogy ez egy jó értelembe vett egymás melletti kommunikálás, és nem egymással történő kommunikálás, de hát ezt tapasztaljuk, hogy valamilyen félelem kapcsán nem tudnak a valós problémákról beszélni. Ha ebben tudunk segíteni, az szinte ilyen érzelmi katartikus élmény mind a betegnek, mind a hozzátartozónak, mind pedig azoknak az embereknek, akik tudnak ebbe segíteni. Tehát, hogyha egy tiszta kommunikációt sikerül elérnünk, és ami még nagyon fontos, hogy a tiszta kommunikáció meg a méltó ellátása a betegnek és a családtagoknak a méltósággal történő kísérés ennek ebben a nehéz helyzetben, az azért fontos számunkra, mert a halál az mindenképpen egy nyomasztó és tragikus és szörnyű helyzet, ami krízist vagy bármit von maga után, de hogyha ez későbbiekben egy olyan emléknyom marad a családban, hogy szörnyű volt, de a lehetőségekhez képest a legméltóbb és a legszebb volt, akkor megtettük azt, amire mi szerződtünk. Tehát nekünk valahol ez a célunk, hogy ez az emlék idővel úgy maradjon meg a családban, hogy ők is megtettek mindent, megkapta a beteg is a méltóságot a halála időszakában, és semmiképpen se az, ami nagyon sokszor visszajön, hogy méltatlan körülmények között, egyedül, nem tudtam ott lenni mellette.
1: Nem tudtam elbúcsúzni.
2: Nem tudtam tőle elbúcsúzni. Nem értem oda, nem jutottam be. Nem beszéltünk nyíltan. Nem tudtam, hogy meg fog történni. Tehát, hogy ezeket meg tudjuk oldani, hogy megteremteni a lehetőséget a nyíltabb kommunikációra, akkor valószínűleg, hogy későbbiekben ez az emlék, ez ott marad, és ez adódik át egyébként szerintem generációról generációra, hogy hogyan lehet elveszíteni, és hogyan lehet meghalni.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a betegek?
2: Van a tudatos bekerülés, amikor is, ez ritka, amikor is a beteg felméri, hogy hol tart a betegségében, és ő maga vagy a családtagja keresi az ellátási lehetőségeket, és akár a házi orvossal, akár a kezelő orvossal együtt úgy döntenek, hogy most már a hospice ellátást keresik föl. Ez a tudatos döntés, ez már azért jó, mert akkor ebben a döntésben ők nem előlegezik meg azt, hogy na hát, hogyha hospice, akkor már lemondtunk róla, na hát, hogyha hospice, akkor már az már csak a halállal egyelő, nem? Tehát, hogy akkor ők úgy döntenek, hogy ez lehet egy jó megoldás. A másik lehetőség, amikor a kétségbe esett beteg utolsó pillanatban, és hozzátartozó utolsó pillanatban jelentkezik, hogy na most már nincs más hátra, csak a hospice, belátom. Ez is megint egy negatívból induló dolog, mert meg kell őket győzni, hogy nincs más hátra, mint a hospice, belátom. Emögött állhat egy nagyon-nagyon jó lehetőség is arra, hogy nincs más hátra, mint a hospice, belátom, de hogy ezt az időszakot meglepően értékessé tudjuk tenni, tehát nekünk ezt be kell bizonyítanunk. Tehát így is kerülnek a betegek hozzánk. Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ez megint egy jó történet. A legrosszabb történet az, amikor mondjuk egy aktív osztályról fölhív a beteg, vagy a beteg hozzátartója, vagy az orvos, hogy megoperáltuk a beteget, nincsen már több lehetőség, igazából itt hetek vannak hátra, és akkor előjegyzi a hospice osztályra. Az maga az ötlet az nagyon dicséretes, hogy egyáltalán a hospice osztály eszébe jut valakinek, de a beteg számára ugye ez a legnehezebb, amikor belezuhan egy aktív ellátásból, egy hospice ellátásból. Most innen azért a mínuszokból indulunk, hogy a bizalmat kialakítsuk, meg az az igazság, hogy a legrosszabb az, hogy a betegeknek a jelentős része a hospice osztályra történő átkerülésük után, megvizsgáltuk, 5 napon belül meghal. Most 5 nap alatt nagyon kevés esélyünk van arra, hogy komplexen kezeljük a beteget, arra van esélyünk, hogy a tüneteit, a szenvedését, a szorongását csillapítsuk, és a hozzátartozó mellé álljunk, de azért erre kevés
1: öt az nap
2: idő.
1: Nagyon kevés.
2: Nagyon igen. Kevés. Ezt csak azért mondtam, mert néztük éppen, hogy 30%, egyikében megnéztük, hogy 30%-át egy intézményi hospice osztályon 5 napon belül elveszítettük a betegeinknek. Ez nagyon kevés, de ha több időnk van ezután, és nagyon sokszor több időnk van, mert ha összeáll a team, és beleadunk mindent, a tüneti terápiát, az alvás problémáit, a szorongásoldást, a hozzátartozó támogatását, akkor a beteg jobban lesz. Tehát nagyon sokszor azt veszük észre, hogy ez a palliatív team a legreménytelenebb helyzetekben is ezzel a komplex kezeléssel el tudja érni azt, hogy a beteg jobban legyen, megközelíthetővé válik, jobban pszichésen, a betegségéről elkezd tudni beszélni, az aggodalmáról elkezd tudni beszélni. Tehát, hogy van egy kis időnk arra, hogy összefésüljük a hozzátartozót a beteggel, ha összekel, mert van, akiket veszedem. Tehát, hogy ez is egy nagyon értékes időszak.
1: Egy rövid szünetet tartunk, de arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavad, mert innen folytatjuk. Dr. Tóth Krisztával, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatójával beszélgetünk tovább, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász-onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, és a beszélgetésünk elején említetted, és hogyha nem haragszol, akkor gyorsan puskázok is, hogy pszichoterapeuta is vagy. És ez nagyon fontos, azt említetted az elején, abban a közegben, ahol dolgozol, hiszen itt olyan emberekkel foglalkoztok, akik az életük végén, vagy az életüket egy emberi méltósággal szeretnék befejezni. És említetted, hogy ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz összefésülni a dolgokat. Ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz ezt az emberi méltóságot a lehető legjobban nyújtani, a legjobban kínálni. Rengeteg félelem van, gondolom, ilyenkor a betegben, a családtagokban. Mik azok a félelmek, amik leggyakrabban megjelennek?
2: Az, hogy pszichoterapeuta vagyok, az ebben az esetben annyit segít nekem, mert nem gyakorló pszichoterapeutaként dolgozom, hanem maga a pszichoterapeuta képzés az adott egy olyan alapot, hogy ezekben a helyzetekben milyen kommunikációs technikákat vagy milyen hozzáállást tudok elővenni, megerősített abban, hogy ezekben a nehéz helyzetekben hogyan tudom a betegeket jobban hallgatni, hogyan tudok jobban odafigyelni, tehát inkább ebben a szerepemben erősített meg. Jelentős számú az a beteg, aki kimondja, hogy halálfélelme van. És akkor ezzel általában nehéz mit kezdeni, mert ugye a vége az, hogy hát önnek halálfélelme van, jogos, hiszen meg fog halni. De nem, tehát ez a hozzáállás ebben a pillanatban sokkal inkább finomítható, mert hogyha rákérdezünk, hogy mitől fél, akkor és van kellő időnk, és kialakult már egy bizalmi kapcsolat, akkor a beteg elmondja azokat a félelmeket, amitől valóban fél. Tehát, hogy fél a kiszolgáltatottságtól, hogy fél a fájdalomtól, hogy fél a fulladástól, hogy fél attól, hogy milyen űrt hagy maga után a családjába.
1: Bizonytalanság.
2: Fél a bizonytalanságtól, fél a sötétségtől, fél az egyedülléttől. Tehát ki lehet azt valahogy a beszélgetések kapcsán nyomozni, hogy valóban mi okozza a legnagyobb félelmet a betegnek, és hogyha egy kicsit is, főleg, hogyha nagyon meg tudjuk erősíteni abban, hogy ezeket a tüneteket, amiket ő elmondott, ezt mi milyen módon fogjuk tudni csillapítani, vagy ad abszurdum megszüntetni, akkor a halálfélelemnek egy kis szeletkéjét már el tudjuk venni. És akkor így folyamatosan nekem az a feladatom, hogy ezeket a szeletkéket, amikor
1: tehát oldani a szorongást.
2: Igen, elvenni, hogy de ha fullad, akkor fogunk tudni, hogyha fél, akkor fogunk tudni segíteni. Hogyha a család, akkor fogunk tudni beszélni erről. Tehát igen, tehát hogy oldani a szorongást. Tehát igazából, ahogy félek a haláltól, ezt árnyalni kell tudni, hogy valójában mitől is nyilván mindenki a haláltól, de hát, hogy annak milyen része a legfélelmetesebb számára, az azért általában kideríthető, és hát ha abban meg tudjuk tudatni, hogy segíteni tudunk neki, akkor szerintem a szorongás oldása már fél siker, ha esetleg siker szót lehet ilyenkor használni.
1: A hospice szó kapcsán beszélgettünk arra, hogy mennyi minden jut eszünk be, vagy nem jut eszünk be róla, viszont nekem ami eszembe jut, az az önkéntesség. És erről nem esett még eddig szó. Mennyire fogadtok, hogyan fogadtok önkénteseket ebben a munkában, mert folyamatosan egy teamről beszélsz, egy csapatról beszélsz, amiben együtt kell gondolkodni, együtt kell tenni.
2: Igen, hát az önkéntesség, ami eddig kimaradt a beszélgetésünkből, az teljesen jogtalanul maradt ki, mert hogy az egyik legalább olyan fontos lába az önkéntes tevékenység, az önkénteseknek a részvétele ebben a csapatban, mint a szociális munkásé, vagy a lelki gondozóé, vagy nyilván nem a szaktudásuk miatt, de hogy egyáltalán, hogy vannak olyan emberek a társadalomban körülöttünk.
1: Szerencsére,
2: akik indítatást éreznek arra, hogy ebben a nehéz helyzetben segítsenek nekünk és a betegnek abban, és ezt tudnám a leginkább kiemelni, hogy egyénre szabottan még több figyelmet tudjunk fordítani rájuk. Tehát amikor egy betegnél azt szeretnénk elérni, és ez egy nagyon nehéz önkéntes munka, azt szeretnénk elérni, hogy a beteg ne legyen egyedül abban a nehéz helyzetben, amikor igazából már valahol a halálra vár, vagy pedig a haláltól fél, akkor az önkénteseinknek az a csendes, jelenlévősége, nem magyar szó, a betegágy mellett, hogyha épp nincs ott a hozzátartozó, a nővér éppen a másik betegnél pelenkát cserél, mert bocsánat, szerintem teljesen életszerű, és az önkéntes ott tud lenni.
1: És csak fogja a kezét, semmi, vagy olvas, vagy bármi.
2: Értő hallgatással, uh-huh. vagy egyszerűen csak olvas, vagy valami, az egy olyan lukat tömbe, vagy igen, tehát egy olyan hiányt tölt be, ami nagyon-nagyon fontos, mert a hospice-ban is lehet, hogy kevés az idő. De ha van önkéntes, akkor ezzel nagyon sokat tud nekünk segíteni, és a betegnek leginkább.
1: És gondolom, ahhoz, hogy egy önkéntes hozzátok bekerüljön, az egy dolog, hogy besétál valaki az utcáról, de valamilyen fajta képzést vagy eligazítást kapnia kell, hiszen azért ez egy nagyon komoly segítő munka, amit végez.
2: Az önkénteseknek először is van egy első interjújuk, amikor van valamilyen felmérés arról, hogy kinek mi a motivációja. Megnézzük azt, hogy nincs-e valami olyan életesemény az életében az előző időszakban, ami szakmailag és emberileg lehetetlenné teszi azt, hogy akkor még önkéntes legyen, tehát egy friss veszteség, egy friss gyász, és a többi, és a többi. Tehát először egy első interjún szakemberekkel történő első interjún vesznek részt, ez az első szűrő.
1: Nyilván azt is meg kell nézni, hogy ő mennyire alkalmas, mennyire stabil,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye nem csináltatunk 67 darab pszichológiai tesztet meg az önkéntesről, amikor oda jön, hogy mégis milyen kvalitásai vannak, de egy részletekben menő beszélgetés, hogy mi az ő motivációja, mi az ő lehetősége, valóban reálisan beilleszthető-e az életében, mondom, még egyszer nincs olyan betegség, vagy pedig veszteség az életében, ami miatt jelenleg nem alkalmas, ez történik először. Utána részt kell vennie egy önkéntes képzésen, ami alapján az önkénteseknek a kompetenciáit tisztázzuk, ami alapján felkészítjük őket olyan dolgokra, amikkel fognak találkozni, tehát néha ilyen teljesen drasztikus dolgokról beszélünk, tünetekről, amivel nem is gondolnak, hogy szag, hányás, fájdalom, sírás, kétségbeesés, hogy ezekkel ők mind találkoznak.
1: De találkozni fognak, ha
2: igen, ha önkéntesek lesznek, igen. Tehát, hogy ezeket is, meg hát egy picikét a kommunikáció alapjait is átadjuk nekik, hogy semmiképpen se értékeljenek, inkább az értő hallgatás legyen az, ami az eszközük, tehát kommunikációs gyakorlatokat is tartunk nekik, és folyamatos szupervíziót az önkénteseknek, mert sokszor kerülnek olyan helyzetben, amit

0: lehetne több. Nincs, lehetne több, és ez most a betegágy mellett önkéntesekről beszéltünk, de egyébként egy csomó más, nagyon sok más olyan feladat is van a hospice körül, ami önkéntes munkát igényel, akár egy kert, akár egy festés, akár egy, tehát rengeteg.
1: Tehát, hogy más. Azzal más dolgokkal is lehet segíteni.
0: Igen, aki nem a betegek mellett feltétlenül. Voltak olyan önkénteseink a másik intézményben, akik mondták, hogy hát ők még nem érzik magukat erősnek ahhoz, hogy a beteg ágy mellett, de például nagyon szívesen készítik elő a reggelit, vagy vasalnak, és érdekes, hogy ők voltak azok, akik aztán egyre közelebb kerültek a betegekhez, ha már elkészítették, akkor bevitték, ha már bevitték, akkor fölvágták, ha már fölvágták, akkor megetették, és akkor elkezdtek beszélgetni. De hát ez egy
1: folyamat.
0: Ez egy folyamat. Lehet, hogy ez egy folyamat, igen.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Tóth Krisztina belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatik szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója ma a vendégem itt a Woman Power-ben. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója a vendégem itt a Woman Powerben, és ott hagytuk abba, hogy vannak önkénteseitek, vannak segítők, akik úgy érzik, hogy ebbe a munkába ők hajlandóak beszállni, segíteni, akár egy festéssel, akár egy kertrendezéssel, de lehet, hogy épp a beteg mellett értően hallgatnak. Viszont arra lennék kíváncsi, hogy ti, akik ebben minden nap benne vagytok, hogyan tudjátok kezelni azt a pillanatot, amikor a munkából a magánéletbe, a magánéletből a munkába léptek át, hiszen ez egy borzasztóan megterhelő világ, amiben minden nap nagyon sok órán keresztül mozogtok.
2: Hol jobban, hol kevésbé tudjuk kezelni, minden kollégámon ezt látom. Nagyon-nagyon fontos az, hogy csapatban dolgozunk, és eddig az összes munkahelyemen, ami nem sok volt, 2 vagy 3 az elmúlt több évtizedben, összes munkahelyemen szerencsére voltunk olyan kapcsolatban, hogy jelzéseket tudtunk adni egymásnak, hogy elfáradtál, vigyázz magadra, stb. De igazából, ha általánosságban veszem, akkor egyrészt ezt a munkát szerintem közös megbeszélések, ventiláció és szupervízió nélkül nem lehet évtizedeken keresztül, vagy akár éveken keresztül sem csinálni, nem is ajánlott. És arra kell figyelni, hogy amíg az ember ezt csinálja, különböző élethelyzetekbe kerül otthon is. Lehetnek betegségek, lehetnek veszteségek, születhetnek gyerekek, születhetnek unokák, és hogy ezek mindig megváltoztatják én azt veszem észre magamon, meg szerintem a többieken, és mindig megváltoztatják az élethez, meg a halálhoz való viszonyunkat. Másképp kezdjük nézni, amikor féltünk valakit, másképp megyünk be egy osztályra, hogyha otthon hasonló körülmények között, akár nem a legközelebbi hozzátartozónk, de találkozunk hasonló körülményekkel. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy erre tudatosan oda kell figyelni, és időben kell támogatást és segítséget kérni, mert ez egy megterhelő szakma, és szerintem csak úgy lehet csinálni, hogyha a folyamatosan van mögöttünk valamilyen lehetőség szupervízióra és támogatásra, és még akkor is vannak olyan időszakok, amikor meg kell próbálni egy kicsikét háttérbe vonulni, nem azt mondom, hogy kimenekülni a helyzetből, de egy kicsikét háttérbe vonulni, egy kicsikét többet menni szabadságra, kikapcsolni néha a telefont, ez nagyon nehéz egyébként ebbe a szakmába.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy le lehet rakni ezeket a terheket?
2: Én erre teljesen rossz példa vagyok. Tehát, hogy én nekem egy önmagamnak a nagyon erős, magam felé nagyon erős tiltást kell beállítanom, hogy most legalább a hétvégén ne vegyek fel olyan telefont, ami... De
1: te vezető is vagy. Igen, tudom, hogy mennyire tudom, vagy benne a betegellátásban, és mennyire vagy vezető a mindennapokban.
2: Ez egy külön probléma, mert belesodródom a vezetői szerepbe, és van, amelyik helyen hiányzik a betegellátásban való aktívabb részvétel, de hogy igen, a kettő miatt nehéz szabadulni ezektől a dolgoktól, de mert most nem tudok jó megoldást, én nem vagyok rá szerintem jó példa, de biztos, hogy mindig, amikor szükség volt rá, akkor szakember segítséget kértem, akár mint vezetőként coach, akár mint túlterheltség, burnout tréning, akár szupervízió, tehát
1: hát, muszáj, ahogy te is lelki, mondtad, ahogy... van, amikor édesanyja, igen, az ember, van amikor nagymama, igen, van, amikor társ, van, amikor viszont vezető vagy orvos.
2: Igen.
1: Melyik milyen sorrendben, vagy van egyáltalán sorrend?
2: Hát nyilván, amikor az ember tudatosan végig gondolja az életét, akkor vannak olyan technikák, amiket már évek során megtanult, hogy ha mondjuk egy körívben lerajzolod az életedet, akkor mennyi az, amelyik a családé, mennyi az, ami a saját magadra töltesz, mennyi az, ami a munkádé, mennyi az, ami a hobbidé, mennyi az, ami csak úgy a pihenésé. És én azt látom, hogy ez a körív, ez így ide-oda tolódik, és általában mindig szorítja egy kicsit ki, ha nem is a családod, de a saját időt.
1: Igen. Én is csöndben, hogy erre én se vagyok jó.
2: Igen, és azt szorítja, na, és az teljesen kiszorul, akkor azért általában baj van. Tehát, hogy azért vannak ilyen technikák, hogy igen, néha elő kell venni azt a kört, amit lerajzoltál az optimálishoz. De ez minden kollégámmal, tehát ez minden kollégámmal valahol így vagy másképpen szerintem lejátszódik.
1: Egy ilyen területen milyen a férfiak és a nők aránya? Nyilván nem statisztikákra, inkább tendenciákra vagyok kíváncsi.
2: Női túlsúly van 95%-osan. Tehát mind az önkéntesek, mind a nővérek, ápolók, orvosok, egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országos szinten is, de az én két alapvető, Budapesten egy jelentős hospice ellátást biztosító munkahelyemen is elvétve akadt férfi kolléga.
1: Pedig hát sokszor azért a betegek ellátásánál a fizikai erőre is szükség lenne. Ha egy pillanatra még visszatérünk hozzád, és ahhoz, hogy néha tényleg ki kell kapcsolni ebből a világból, töltődni, hogy utána az ember újra teljes erővel, erőbedobással tudjon ebben részt venni, neked mi segít, és mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
2: Én nekem állataim vannak, tehát, hogy én a kutyák és a lovak között érzem magam jól, tehát ez már évtizedek óta így van.
1: Terápiás kutyákat is értsünk ez a...
2: Terápiás kutyákat is. Most már igazából egy vizsgázott terápiás kutyusom van, mert az egyik már kiöregedett, a másikra meg már nem volt energiám igazából terápiás kutyává tenni. De hogy igen, és ez egy olyan hobbi, ami egyébként meg... Nagyon jó, mert átfedi a családot is, tehát ugyanúgy a barátaim, a unokáim, ugyanebben a légkörben kutyáznak, lovaznak, stb. Tehát, hogy ez nekem
1: egy teljes egész.
2: Én szerintem ez nagyon, nagyon sokat segít abban, hogy én ezt csinálom, tudjam csinálni.
1: És hogyha már terápiás állat, akkor ez viszont visszahat a munkádra is, gondolom.
2: Igen,
1: azért
2: igen.
1: Ezeket a terápiás kutyákat sokszor a betegellátásban is be lehet vetni.
2: Abszolút be lehet venni. A terápiás kutyák, ugye többfajta terápia van kutya segítségével, itt a hospice-ban inkább az úgynevezett állatasszisztált terápiát használjuk, amikor az állat ugye jelenlétével bizonyos fajta képességeket, érzéseket, érzelmeket mozdít meg, szabadít fel, tehát asszisztál ahhoz, hogy a beteg kinyíljon, asszisztál ahhoz, hogy a szorongása oldódjon. Úgy is hívta az egyik betegem, hogy szőrös fájdalomcsillapító a kutyát, tehát ezek nagy élmények, amikor észreveszed, hogy már csak a kutya jelenléte meg a simogatása mit jelent egy előre haladott daganatos betegnek, akik az élet vége felé közeledik, mert hogy ilyenkor felértékelődnek a szépségek, egy viráglátványa, egy érintés, és abszolút háttérbe szorul az anyagi, az egzisztenciális probléma, a munkahelyi kapcsolatrendszer, tehát hogy ilyenkor ezek a természetes mozdulatok, és hogy ott van egy élőlény, akit büntetlenül lehet simogatni, szeretni, és nem kell vele feltétlenül beszélni, és nem kell vele megoldani a problémákat. Tehát ezek nagyon nagy élmények, amikor a kutya jelenléte.
1: Akkor jó a pillanatban lenni.
2: Igen.
1: Még egy negyed óránk van, innen folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatójával. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és olyan pillanatokról beszéltünk, amik bár néha nagyon nehezek, de mégiscsak jó bennük lenni, hiszen itt az utolsó pillanatokban tudtok nagyon sokat adni, akkor, amikor már gyakorlatilag nincs remény. Arról beszélgettünk, hogy mennyi mindent tudtok adni, viszont nem beszéltünk ennek a rendszernek a működéséről, és arról, hogy ha valaki akár egy kerítésfestéssel, vagy akár egy kertrendezéssel, vagy a beteg mellettüléssel nem tudja támogatni a ti munkátokat, akkor van más lehetősége bekapcsolódni ebbe?
2: Igen, nem beszéltünk arról, hogy a hospice ellátás az a betegek és a hozzátartozóik számára ingyenes. Tehát ez az alapítvány, de egyébként nyilván a kórházi osztályok, egészségügyi intézményekben levő hospice osztályok is ingyenesen nyújtják a hospice ellátást a betegeknek. Egy alapítványnál ez azért kiemelten fontos, mert a Nemzeti Egészségügyi Biztosítási Alapkezelő, azaz a NEAK, mivel állami feladatot látunk el, természetesen betegellátásban finanszírozást nyújt, de ez a finanszírozás a betegeink száma alapján az összes egész működési költségünknek körülbelül a 20%-a. És a többi 80%-ot ugye az alapítványnak kell előteremteni. Az utóbbi időben állami támogatásokban is részesültünk, viszont a legnagyobb probléma az, hogy a nővéreinknek a fizetése egy az egyben az alapítványnak kell állnia, és amíg a nagyobb intézményekben és a kórházakban bérkompenzációt kapnak erre, az alapítványok nem. Tehát ez egy nagy kihívás, ezért pályázunk, és adományokkal tudjuk fönntartani magunkat, és a civil alapítványoknak ez egy elengedhetetlen és a működésükhöz szükséges forrás, hogy a társadalom gondoljon rájuk, és valamilyen szinten adományozzon a működési fenntartásunkhoz. A lehető legjobb és legtisztább példa az 1%. Tehát az 1%-ból, amit mi kapunk, az körülbelül 2 havi fenntartásunkat fedezi.
1: A nővérek bérét, az eszközöket,
2: az
1: gondolom.
2: Az eszközöket, a rezsit, mi egy bérelt, önkormányzattól bérelt épületben vagyunk, nagyon kedvezményes bérleti díjjal, amiért egyébként tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert az elmúlt évtizedekben ez nem változott, de az összes többit magunknak kell kitermelni. És az adományok ezekben nagyon-nagyon fontosak.
1: Nehéz ezt az intézményt így fenntartani?
2: Jelenleg most, ebben a pillanatban biztonságban vagyunk, mert van megtakarításunk, de hogyha folyamatosan nem jutunk pályázatokhoz, adományokhoz, támogatásokhoz, akkor azért ez évekig nem tartható. Nagyon nehéz. Tehát folyamatosan adományszerző tevékenységet folytatunk, és benne vagyunk az Etikus Adománygyűjtők Szövetségébe. Tehát tényleg ez egy fontos területe, és nagyon számítunk a társadalmi összefogásra és a cégeknek is a támogatására.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy akár magánszemélyként, akár, és ahogy elmondod, igen, akár cégként is lehet segíteni. Egyébként éves szinten hány embert láttok el?
2: Éves szinten körülbelül 600-700 beteghez jutunk el, hogyha belevesszük, mert nem csak otthonápolásunk van, és fekvőbetegellátásunk, hanem fájdalomambulanciánk van, életvégi ellátás munkacsoportunk van, vagy életvégi ellátást tervezésben segítünk, pszichoonkológiai ambulanciánk van, tehát egy nagyon széles körű szakmai színvonalon dolgozik az alapítvány, amiről eddig nem is beszéltünk, tehát nagyon sok beteget látunk el, és ez egy nagyon értékes tevékenység, és minden adományt, amit kapunk, azt az alaptevékenységünkre fordítjuk, tehát a betegellátásra, a szemléletformálásra, az oktatásra, amik az alaptevékenységeink között vannak.
1: Nagyon nehéz lehet így a mindennapokban, és onnan is indultunk, hogy ez egy nagyon nehéz, de szép téma, amiről beszélgetni fogunk. Mennyire tud a mosoly, vagy éppen a humor része lenni egy olyan életnek, ahol folyamatosan szembe kell nézni a halállal?
2: Elválaszthatatlan. Én azt látom, hogy mind a betegek, mind a hozzátartozók, mind aki megfordul ebben a rendszerben, azt emeli ki, hogy egyszerűen nem gondoltam volna, hogy ebben az életszakaszban, ebben a nehéz helyzetben, ebben a munkában ennyi nevetés és ennyi humor szorulhat bele. Valahogy az embernek mivel hogy minden perc értékes, és amíg élünk, a túléléshez ehhez szüksége van. tehát nevetés és humor nélkül, és ez nagyon megvilágosodik itt, ebben a nehéz helyzetben, hogy igen, ott van, elkerülhetetlen, nem, anélkül valahogy nem is működik. Ez biztos van, hogy mélyebb pszichológiája van ennek a dolognak, de hozzánk tartozik. És a betegekhez, és a hozzátartozókhoz is, és a itt dolgozókhoz is.
1: Zárásként a hospice egyik legfontosabb üzenete, hogy az utolsó pillanat is az élet része. Ezt valljátok. Mit üzennél azoknak, akik félnek beszélni a halálról? Mert hogy innen indultunk, hogy sokan ezt kerülik, ettől tartanak.
2: Hát én azt üzenném betegek és a hozzátartozók is saját tapasztalataim alapján, hogy minél jobban félünk róla beszélni, annál félelmetesebben magasodik fölénk. Ha hisszük, ha nem, ezt csak akkor tudjuk megérezni, hogyha kipróbáljuk, hogy minél többet próbáljunk beszélni róla.
1: Ezért is fontos az a mosoly, amit előtte említettél, mert hogy ez tényleg egy nagyon nehéz dolog, egy nehéz pillanat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vállalás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma beavattál ebbe a világba bennünket. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
1: Dr. Tóth Krisztina belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója volt ma a vendégem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. Hazánk egyik legidősebb növénygyűjteményeként tartják számon az Őrségi Nemzeti Parkban található Sárvári Arborétumot. A parkosítás kezdete Habsburg Ferdinánd, modenai főherceg nevéhez fűződik, aki 1803-ban látott hozzá az uradalom átalakításához. Míg a gyümölcsfáknak egy kisebb területet szánt, a kert nagyobb részében a kor divatjának megfelelő angol parkot hozott létre. Az akkor elültetett platánfák közül néhány még ma is található, ezeknek törzse akár a 3 méteres vastagságot is elérheti. Közel 200 éves matuzsálemeknek számítanak a kertben a platánokon kívül több faj képviselői is. Fekete fenyők, tiszafák, japán akácok, cédrusok is kiállták az évszázadok próbáit. A park pompás látnivalói között érdemes meglátogatni a 100-130 éve ültetett liliomfákat és a közel 1 hektáron elterülő halastavat is. A Sárvári Arborétum kedvelt Nordic Walking terep, az elcsendesülést és az aktív kikapcsolódást keresőknek egyaránt ajánljuk.
0: Hello Hungary a Rádiókafén! Holnapra is van ötletünk! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
10: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek ne fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
9: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
11: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
12: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
13: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
14: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
15: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
15: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
15: Enjoy.
16: The Soul Session.
17: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátok, ismerősök, szól és funky zene rajongók, Bogyó Tomi köszönt titeket. Hétről hétre 2 óra szól és funky, közízlés formálása, ahogy azt már a Soul Sessiontől megszokhattátok, elsősorban, de nem kizárólag a 70-es és a korai 80-as évek amerikai szól és funky zenéivel, eredeti vinilekről. A mai alkalommal egy picit csúszunk a YouTube közvetítéssel, úgyhogy ha szoktátok nézni is az adást, nem csak hallgatni, akkor egy pár perc türelmet szeretnénk tőletek kérni, és hamarosan a meglévő technikai problémát csiszolva indulunk a YouTube-on is képpel, és természetesen a hanggal, és ott a kemény magot köszöntjük mindig a chat falon. Hogyha szeretnél egy picit szorosabban tartozni a Soul Session családhoz, akkor ezt a Soul Session baráti kör csoporttal megteheted, ehhez pedig úgy tudtok csatlakozni, hogy a különböző fórumainkon írtok nekünk, vagy az épp aktuális, az adott műsorhoz csatlakoztatott Facebook posztunk alá csak beírtok, hogy a Soul Session baráti körhöz csatlakoznátok. Mit is jelent ez? Egy hónapban egyszer mindig szervezünk egy közös találkozót. Ugye a Michael-t néztük a moziba, a következő a Mario Biondi koncert lesz, úgyhogy minden hónapban van egy olyan közös dolog, amivel összejön a soul és funky zenét szerető közösség, és együtt vagyunk egy picit, ami a mai világban már nagyon ritka, beszélgetünk face to face, nem csetelve, nem interneten keresztül. Van egy weboldalunk, a www.soulsession.hu, ahol minden hétnek a tracklistáját megtalálhatjátok, ugyanúgy, ahogy a YouTube oldalunkon vissza tudjátok nézni és hallgatni a műsorokat. Ugye a múlt héten kaptunk egy nagyon komoly tiltást a Michael műsor miatt, ami azt jelentette, hogy levették a képet és a hangot a YouTube-ról, de nagyon ügyesen mindenki feltalálta magát, hogy hol tudja hallgatni tovább a műsort. Köszöntjük az új hallgatókat, ne felejtsétek, hogy a mai alkalommal is az elmúlt heti játéknak köszönhetően kisorsolunk egy Thriller japán nyomású gyönyörű vinilt, egy maxi singlet, illetve megbeszéljük, hogy a baráti kör, aki közel 80 fő, aki ott volt a moziba, csináltunk egy Michael Jackson quizt, van-e teli találat, mert Tóth Ferencnek köszönhetően egy gyönyörű Michael festményünk van, de hogyha nincs teli találat, akkor nem viszi el senki, és ezt a csodás nyereményt majd egy következő játékunk alkalmával fogjuk felajánlani. Nagyon köszönöm, hogy ennyien játszottatok, nem is tudom, volt-e már ilyen játékunk, amire ilyen sokan üzentetek mind, hogy melyik a kedvenc Michael Jackson dalotok. Ugye a Facebookon játszottunk, több mint 140 válasz jött, ami figyelembe véve a műsor aktivitását nagyon jónak számít. Köszönjük szépen, hogy követtek minket, hogy megosztjátok a műsorra kapcsolatos dolgokat, ezzel aztán abszolút segítői vagytok a műsornak, csak úgy, mint a Donabli oldalunkon támogattok minket, mert az is nagyon-nagyon sokat segít. A mai alkalommal kislemezek, ritkaságok és már megszokott előadók, esetleg kevésbé ismert dalai, és aztán ugye a mai alkalommal egy fantasztikus angol banda, a Real Thing nevű zenekar, egy eddig még azt gondolom számotokra abszolút ismeretlen, nagy lemezen kívüli nótája, egy kis lemezt hoztam a Real Thing-tól 1981-ből, onnan mutatom az egyik oldalnak a csodáját, de elsőként, ha engeditek, akkor egy csodás kislemezzel, a Wilton Place Street Band nevű zenekarral indítom a mai műsort. Baby Love, Sweet Sweet Love. Ezzel a csodával indul a mai Soul Session, természetesen eredeti 7-incses kislemezről. A YouTube-unkat reméljük hamarosan tudjuk indítani, addig is hallgassátok a Soul Session-t!

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Hát sziasztok, és közben meggyógyult a YouTube-unk, úgyhogy mindenkit bátorítok, minden kedves hallgatót, ha egy picit aktívabban szeretné hallani és elsősorban nézni a műsort, akkor gyertek nyugodtan a YouTube csatornánkra, mert már működik a megszokott módon képpel együtt, és ha már képpel együtt, akkor közben itt ennek a középső kamerának mutatom is ezt a gyönyörű Rilting kislemezt, amit a mai alkalommal fogok nektek játszani, majd talán a második órában. Amit még mindenképpen szerettem volna mondani nektek a mai műsorral kapcsolatban, hogy lesz azért egy meglepetésem, úgyhogy ha tehetitek, akkor mindenképpen a végéig legyetek itt velünk, illetve egy nagyon-nagyon kerek számhoz érkeznénk nem sokára a YouTube követőket illetően, úgyhogy kérlek benneteket, hogyha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, akkor mindenképpen tegyétek meg, mert ma nagyon komolyat ünnepelhetnénk, 12 feliratkozó kell ahhoz, hogy nagyon-nagyon szép kerek szám jöjjön, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a mai műsorban. Ossie Smith nagy személyes kedvencem, egy úriember, aki blues és country műfajból jön, aztán a 70-es évek nyomására természetesen ő is belekóstol a soul műfajába, és hát annyira jól sikerül neki, hogy gyakorlatilag évről évre ontja a jobbnál jobb lemezeket. Johnny Bristol-lal közös dal, Johnny Bristol szerzemény átdolgozás mellett rendkívül fantasztikus, gyönyörű énekhang, hangszerelések, úgyhogy Everything Changed, ez lesz a mai dalom, a 77-es lemez B oldalának utolsó dala. Aztán pedig egy karmester, Charles Will, aki amellett, hogy elképesztő háttérzenész és nagyon-nagyon sok lemezen működik közre, még hogyha nem is tudtok róla, két saját lemezt is csinált a 70-es évek végén, Love Me Tonight, ez a mai dalunk, de elsőként, itt ahogy említettem nektek, és írjátok meg, mit gondoltok, Ossie Smith, és egy csodás dal, még egyszer, 1977-ből Everything's Changed. Lehet, hogy lesz ma egy meglepetés vendég, aki lehet, hogy rá tudom venni, hogy beleszóljon a mikrofonba. Majd elmondom, hogy miért jön, aztán meglátjuk, mire tudom rávenni. Ossie Smith! Ehhez mit szóltok?

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Így van, és nagyon nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót, éterit, YouTube nézőt, hallgatót, Facebook barátot és természetesen a Soul Session baráti körnek a tagjait, akivel a májusi hónapban az ebben a fantasztikus első hónapi találkozás után még egy újabb programot szervezünk közösen, ha van kedvetek, ti is tudtok csatlakozni. A Facebook posztunk, ami a mai műsorral kapcsolatos, éppen most írtam ki oda, hogy a tracklistát majd a weboldalunkon találjátok a műsor után, oda nyugodtan írjatok, hogyha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz. Mi pedig Valerie Horton Brown-nal megyünk tovább. Egy 1981-es, érdekes, hogy Amerikában soha meg nem jelent csodálatos szólemezzel, ez egy német kiadás, mert ott csak Németországban jelent meg. Cool Fire, ez lesz a dalnak a címe, és egy viszonylag ritka lemez, és nem csak hogy ritka, hanem a rajta lévő dalok még jók is. Ugye ez egy nagyon-nagyon jó párosítás lemezgyűjtő szempontból, van rengeteg ritka, de kevésbé jó dalokat tartalmazó lemez. Sokan, akik biznisz szempontból gyűjtögetnek lemezeket, szoktak ilyeneket vásárolni, ez az, ami abszolút nem érdekel engem. Nekem mindig egy a fontos cél, hogy azok a dalok, amiket én szeretek és nekem tetszik, szeretném nektek megmutatni Soul Session hallgatóknak, és örülök, hogy hétről hétre van igény arra, hogy együtt hallgassunk zenét, és a mai csodálatos idő mellé is szeretnék olyan dalokat festeni nektek a háttérbe, ami még egy picit az életérzést erősíti, azt a fajta életérzést, amit ez a gyönyörű napsütéses nap kell, hogy jelentse mindenkinek. Szóval Valerie Horton Brown, Cool Fire, és aztán egy Unity nevű zenekar, szerintem még nem volt a Soul Sessionben a Unity, és az I Can Love Again, ott a dátum 1980. Ha van kérdés, vagy bármi észrevétel a dalokkal kapcsolatban, bátran írjatok. Örülök, hogy velem hallgattok zenét. Valerie Horton Brown, Cool Fire.

0: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel. 2 óra közízlés, formálás, elsősorban a hangulatot keressétek, a slágert soha, ha Soul Session-t hallgattok. Wallery Horton Brown, 1981, csak Németországban megjelent csodája. Cool Fire a mai alkalommal.
1: Hey everybody, this is Clarence McDonald.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Így van, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, picit puskázom, így van. Szóval lényeg, hogy volt játékunk, amire nagyon sokan beaktivizálódtatok és játszottatok, melyik a kedvenc Michael Jackson dal, ez volt a kérdés, nagyon egyszerű és igen aktív volt a játék rá, mert hogy ugye múlt héten a Soul Session baráti kör megnézte a Michael című filmet, és hát sorsoltunk, mert hogy felajánlottam egy nagyon szép japán nyomású thriller maxit, amit Köpf Júlia nyert. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk neki, és mellette a baráti körnek külön kiposztoltunk egy Soul Session Michael Jackson quizt, ami a mai műsorig tartott, és ott képzeljétek, pedig azt gondoltam, hogy nagyon ügyesen, egész könnyűt tettem össze, de hogy nem volt teli találat, így a főnyereményünket ott, ha engeditek, visszatartom még, és nem kerül kiosztásra, mert hogy senki nem tudta a kvízt jól kitölteni, és hát olyan értékes ajándékunk van, hogy arra gondoltunk Gáborral, hogy akkor egy következő játékra megtartjuk, mert hogy Ferinek a gyönyörű festményéhez azért kell harcolni, csak úgy nem adjuk oda. Szóval megyünk tovább egy nagyon Soul Session-ös blokkal, ezt akkor szoktam mondani, amikor olyan jó koszos amerikai funky szózenék vannak ismeretlen előadóktól, vagy olyan előadók dalai, amit ha ismertek előadót, de a dalt kevésbé. Szóval Robert Gillum, Peebo Bryson és Solomon Burke egy-egy dala. A Solomon Burke dal csak kislemezen jelent meg a Peebo Brysonnak. Nem egy nagy klasszikusát hoztam, és hát ugye Robert Gillum lemeze meg azért szeretem, meg vagyok rá büszke, nagyon RCT Records, mert hogy az egyetlen tudott példány a Soul Session birtokában van a világon, és ugye ezen a lemezen van az a Michael Jackson Carousel feldolgozás is, ami hát legalább olyan jó, mint a Michael dal, ami ugye nem került rá a Thriller LP-re, de aztán a japánok rátették a 25-ös meg a 40-es jubileumi külön kiadásra. Úgyhogy három csodával megyünk tovább. Még egyszer gratulálok.

gratulálunk Fiuliának a nyereményhez. Itt lehet majd átvenni a műsor előtt, a következő műsor előtt, vagy amikor el tud érte jönni a nyertes. Más nem akartam mondani, úgyhogy ha megengeditek, akkor zenélek tovább. Hiába mondtam, hogy koszos, mert gyönyörű, szép, tiszta. Robert Gillen, Precious Angel, Air City Records.

0: Egy személyes nagy kedvenc, ha megengeditek, Peebo Bryson. Minden lemezének minden dala arany, mindegy mi a kiadás dátuma. Igazi amerikai szózene. És akkor egy csak kis lemezen megjelent csoda. Megyünk tovább, Solomon Burkell.
1: Hey, this is Bobby Broom, and you're listening to The Soul Session.

0: Mit szóltok, Solomon Burke? Csak és kizárólag 7-incses kislemezen megjelent Please Don't You Say Goodbye to Me című dala. Itt a Soul Sessionben Magyarország első számú soul műsora, 2 óra közízlés formálás, elsősorban ilyen dalokkal.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Nagyon kedves Robi barátom innen a technikai szobából épp most emlékeztetett egy mandula teljes latte. Hát az alatt tényleg csak a Billy Idol van, de ott meg a Heroin című dal. Nehogy megígyatok egy mandulateljes láttét, mert az vállalhatatlan. Inkább hallgassátok velem, Alice Hall Group nevű elképesztően ritka kislemez mindkét oldalát az AB oldal rovatban a mai alkalommal, mert hogy van egy Russell Payne nevű fantasztikus lemezgyűjtő srác Londonban, aki sok-sok évvel ezelőtt alapított egy kis kiadót, úgy mint mi Patrick Biggerstaff-fal, azt úgy hívják, hogy Super Disco Edits. A remek kapcsolatainak köszönhetően, csak úgy, mint az Easy for Soul Records, a 70-es évek Amerikájába vadászik olyan dalokra, olyan zenekarokra, akik abban az időben ilyen-olyan okból nem jutottak kiadóhoz, nem volt elég marketing, nem volt elég pénz, menedzsment mögöttük, hogy az ő általuk készített amúgy, zárójelben megjegyzem, fantasztikus zenéiket kiadják. Na a Super Disco Edits és nagy szerencsénkre még jó pár ilyen kis privát kiadó Angliába, megállapodik ezekkel az előadókkal, és így 2021-2023-4-5-6-ban kiadódnak olyan 70-es évekbeli dalok, amelyeknek köszönhetően, ezen kiadóknak köszönhetően meghallhatjuk, hogy mik nem kerültek kiadásra, és milyen sok ilyen csodálatos dal nem került kiadásra abba az időbe. Szóval a Super Disco Editsnek köszönhetően The Alice Hall Group mindkét oldala, Those Passing Words és What Will I Do, ezt a két dalt szeretném nektek megmutatni. Még egyszer Köf Juliának gratulálunk a nyereményéhez. A Soul Session baráti körnek üzenem, hogy sajnos nem volt teli találat a Michael Jackson quizben, és ne felejtsétek, hogy a második órában jövök egy olyan Realting dallal, amely dal egyik nagylemezen sincs, tehát ha szeretitek Delegation Realting, ezt a klasszikus 70-es évek angol szól és funky zenét, akkor füleljetek, mert csodát fogtok hallani, de előtte ez is csoda, Alice Hall Group. Ez a Soul Session Magyarország első számú szólműsora, de jó, hogy itt vagytok. Köszi szépen, hogy hallgatjátok a műsort ebben a csodás időben. Nem tudom, hogy tudok-e ennél jobb zenét aláfesteni a mai napsütésnek.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát ilyen zenéket nem hallanánk soha, ha nincsen hozzám hasonlóan olyan zenebuzi gyűjtő, nem tudom, hogy kell fogalmazni, nagyon cizelláltan, hogy senkit ne sértsünk meg, hogyha nem bányásznánk elő ilyen lemezeket, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én meg tök szerencsésnek érzem magam, hogy van egy platform, ahol az én általam kedvelt soul és funky zenéket meg tudom nektek mutatni. Nem akarok most sokat beszélni, mert hogy van egy kis lemez, amiből még egy kicsit tudok nektek mutatni, aztán a második órában jön a Real Thing csoda, meg lehet, hogy itt lesz valaki, akit szóra bírok, mert hogy kitettem pont a Facebookra, a Soul Session Facebook oldalra, nézzétek meg a heti poszthoz kommentbe, lefotóztam, mert hoztam két kazettát, valaki el fog jönni most ide, aki majd segít ledigizni két elképesztően ritka kazettát, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy mit találtam rajta. Szóval lesznek itt még történések a második órában is. Egy picit még mutatok ebből az Up From The Bottom című, vagy előadó The Way The World Will Be 1983-as lemezéből, aztán majd folytatjuk, de hallgassátok!

and will suffer through production. And be with me.

0: Magyarország első számú soul műsorra köszöntök mindenkit, Soul Session. Up from the Bottom 1983. A második órában egy Real Thing, csodálatos, nagyon ritka dal. És még két meglepetés is. Meg sok-sok info. Örülök, hogy velem tartotok a mai alkalommal is.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. Szamóca ellenőrzést tart a fogyasztóvédelem. Űrben készült szakért fizettek rekordösszeget. Villányi Eszter vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat, ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. A kórházi fertőzések ellen küzd majd a Semmelweis-rend. Ennek megalakítását a leendő egészségügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról ír, hogy olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak a hazai kórházakból, akik a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét. Feladatuk az lenne, hogy visszajelzést adnak az állapotokról a feletteseiknek, akár arról is, ha hiányzik egy osztályon a kézfertőtlenítő, a szappan, a WC papír vagy nem megfelelő a tisztaság. Hegedűs Zsolt azt ígérte, hogy az új kormány megalakulása után átfogó jelentés készül az egészségügyi intézmények helyzetéről. Országos és kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a piacok mellett az útmenti árusokra és ideiglenes pavilonokra is kiterjednek. Az ellenőrök az áru eredetét, minőségét és a higiéniai körülményeket is vizsgálják. Tavaly minden 12. tétellel volt probléma, és csaknem 3 millió forint bírságot szabtak ki. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. Rekordáron kelt el az űrben készült szaké, egy alig egy decis palackért átszámítva csak nem 220 millió forintot fizettek Japánban. Az italt a nemzetközi űrállomáson erjesztették a hold gravitációjához hasonló körülmények között. A nedűli terje meghaladja 2 milliárd forintot, így ez lett a világ legdrágább alkoholos itala. A Dunántúlon marad a derült idő, keleten lehet borultabb az ég, de csapadékra sehol sem kell készülni, a szél is gyenge marad. 0 és 6 fok közé hűl a levegő általában éjszakára, néhol azonban még előfordulhat gyenge fagy. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, komoly felhők lehetnek az égen, de eső nem várható, északkeleten azonban megélénkül a szél. Szombaton 19 és 24 fok között alakulnak a csúcsok, a következő napokban egyre melegebb lesz, jövő héten akár 27-28 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Soha lehet meg nem mondanátok, hogy Japán, pedig az 1988-as Taiyuan Hashimoto lemezt hallgatjuk. Living Inside My Love, abból is Phil Ward barátomnak egy réedítjét. Örületes dallal kezdődik a második óra.

Hát, hogyha van név, amit meg kell jegyezni, az Tyrone Hashimoto, és az 1988-as lemezéről hoztam nektek egy dalt. Játszottam már előre az LP-ről egy dalt, de ezt a dalt, hát eddig tartogattam, Living Inside My Love. Nagyon-nagyon szeretem Tyrone Hashimotót. Na, hát az első órában már így felvázoltam nektek, hogy a második órában mit fognak történni, és az egyik fő történés az természetesen az egy Real Thing dalnak, egy kislemeznek a bemutatása. Egy zenekar, akik 1976-ban már beírják magukat a zenetörténelem nagykönyvébe, a You To Me Are Everything című dallal, ami a Delegation Where Is The Love slágerrel egy időben, vagy majdnem egy időben, de a hazai klubok tekintetében szerintem így kéz a kézben jártak. Egy elképesztő nagy sláger volt, aztán Can You Feel The Force, és még jó pár Real Thing dal itthon is játszottak szórakozó helyeken, és négy lemezük is megnyerent. Ugye egy liverpooli bandáról van szó, és kapaszkodjatok meg, a Disney Plus-on van egy nagyon kedves hallgató ajánlotta nekem egy közel másfél órás dokumentumfilm a Real Thing zenekarról, ahol nagyon-nagyon érdekes dolgokat mesélnek és mutatják a zenekarnak nem csak a megalakulásától az életüket, hanem a hatásukat az angliai soulzenére, a hatásukat és a közös munkájukat a Beatles-szel, hogy Paul McCartney hogy hívta őket telefonon. Szóval annyira érdekes dolgokat mutat be, hogy milyen hirtelen és micsoda zenekarrá váltak Angliában, és mekkora hatással voltak az angliai soul és funky zenei világra, hogy valami elképesztő. És hát nagy-nagy örömömre ennek a zenekarnak aztán rábukkantam egy olyan lemezére, amin az A és B oldalon található dal is abszolút csak 7-incses verzión létezik, és nem jelent meg egyik LP-n se, független attól, hogy a megjelenés dátumát figyelembe véve az előtte és a következő évben is, tehát 80 és 82-ben is jelentettek meg nagy lemezt. Ennek a kislemeznek, ennek a két dalnak a producere az a James M. Tume és Reggie Lucas, akik a 70-es évek Amerikájának igazán meghatározó producer párosai voltak, az Ashford Simpson, és még sorolhatnám az ilyen szerző és producer pár. Szóval érezni fogjátok a hangzásvilágon az M. Tume & Lucas biztos, a Real Thing-et teljesen természetes. Szóval elsőként itt a Soul Sessionben, és lehet, hogy úgy mondom, hogy a hazai rádiózás tekintetében is egészen biztosan először egy csodás Real Thing dallal megyünk tovább, amit majd egy nagy gospel kedvencem követ, a Winans, de előtte Real Thing, a dátum 1981. You are my number one. Fogadjátok ezt a ritkaságot nagyon nagy szeretettel. Ja, hát itt a Soul Sessionben. Hol máshol? You are my number one. Real Thing.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Szóval Köfi Juliának gratulálunk nagy-nagy szeretettel, közben már itt van velünk a YouTube chat falunkon, meg még sok hallgató, úgyhogy szívből gratulálunk a csodás lemezhez, majd felvesszük a kapcsolatot természetesen privát, és reméljük, hogy a következő adás előtt el tud jönni, és akkor át tudjuk adni ezt a gyönyörű kiadványt. Mi megyünk tovább, és hogyha valamiért megéri a Facebook oldalunkat követni, akkor most tennék rá egy javaslatot. Az, hogy a mai poszt alá már kommentbe ilyen meglepetés jelleggel, egy picit spoilerrel betettem egy fényképet, ami a jövő heti műsornak a két meglepetése lesz. Két olyan kazetta, amiből az egyik nagyon-nagyon-nagyon ritka, a gyűjteményem egyik legbecsesebb darabja, független attól, hogy kazetta, majd mesélek róla egy nagy történetet. Úgyhogy ott már meg tudjátok nézni a képet, hogy mit fogok játszani nektek jövő héten. A YouTube-unkat azért érdemes követni, mert hogy a kemény mag, ha szeretnétek csetelni a többi hallgatóval, direktben kérdezni, itt megtehetitek, illetve ugye nézni is tudjátok a műsort, nem csak hallgatni. A www.soulsession.hu oldalunk pedig azért lehet érdekes mindenkinek, mert minden műsor után Nagy Gabi barátomnak, szerkesztő társamnak köszönhetően megtaláljátok a műsornak a tracklistáját, ha szerettek így böngészni, vagy felirogatni előadókat, vagy bármi egyéb. Mi megyünk tovább, és egy picit ugrok az időbe, na nem a Vinenshez képest, mert az 84 volt, és a következő két dalunk is a 80-as évek közepe, és sokszor emlegettem ugye Temesi Bercinek, hogy valahogy nálam itt a 84-85-nél, kivétel Michael Jackson meg egy-két előadó, eléggé elfogyott a hangszerelés, meg egy picit, sőt, nagyon megváltozott, ami már nem az én fülemnek való, de azért rengeteg kivétel találok, pláne az én nagy kedvenceim között, úgyhogy engedjetek meg elsőként egy Harold Melvin and the Blue Notes, aztán pedig egy Howard Smith dalt, mind a kettő a 80-as évek közepéről, de az egyik jobb, mint a másik. Örülök, hogy itt vagytok velem, meg hogy meg tudom nektek mutatni, hogy nekem mi tetszik. Mondjuk a következő kettő eléggé. Picit ilyen Temptations feeling az indulás. Harold Melvin már nincs, Teddy Pendergrass a zenekarban, de azért szerintem még elmegy így pestiesen. Talk it up, tell everybody.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: De hogyha még csak én lennék, de nem vagyok egyedül, mert hogy Kovács Nagyember László barátom, aki igazi mentor számomra, hogyha rádiózásról van szó, beugrott hozzám, mert hogy

0: egy van a világon, és a lemezgyűjtők közel 1 millió forint, nagyon ritkán beszélünk kazettákról, meg árakról. Az A oldalnak, a középsőbe tudod mutatni különben, az A oldalnak az első dala...
1: Az nem ide néz, az néz ide.
0: Ja igen, neked az a jó. Szóval nagyon-nagyon húzós az ára vinilen, de az érdekesség, hogy senki nem tudja a gyűjtőberkekben sem, hogy az úriembernek megjelent egy teljes albuma, de csak kazettán, amiből én még sosem láttam eladó kópiát, ez az egyetlen tudott. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen dalok vannak rajta, az A1-et keresem kb. 10 éve.
1: Várj, úgyhogy... előbb fogom hallani, mint te.
0: Így, hát a 30 másodpercet hallottam a dalból.
1: Ja.
0: Úgyhogy telibe, de az összes többit előbb fogod hallani, mint én. Úgyhogy az egészen biztos. Hoztam neked egy ilyet, ezt is majd légy szíves, mondom, hogy melyiket. Egy filippin hölgy, olyan lemeze, ami ugyancsak kazettán jelent meg, de érdekes, hogy előtte is, utána is jelentek meg vinilek, hogy ez miért csak kazettán, nem tudom. Meg én már CD-t se tudok grebbelni, majd ezt a hármat behúzod nekem.
1: Meghoztam, de jó, hogy bejöhettem tényleg.
0: Meghoztam teniszlabdákat, mert valójában igen, azért jöttél, csak ezt így mellé suhintom. Jól vagy, minden rendben?
1: Köszönöm szépen, hát örülök, hogy a soul él és élni fog. És te ezt csinálod, mert ez egészen különleges kultúrmisszió, ugye tudjuk. És jó, hogy csinálod, és képes vagy egy ilyen kazettát, amit valószínűleg bárki egy ilyen thrift shopba ott hagyna 30 másodperc alapján megvenni, tehát te semmit nem változtál, csak rosszabb lettél.
0: Így van, de tudod, az az érdekes, hogy itt is azt lehet kiemelni, hogy mindig az információ a valódi érték, hogy az ember tudja, mit keres, mert én is lehet, hogy különben továbbhajtok olyanokat, amire meg más vadászik, törekszem arra, hogy ez ne történhessen meg. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy segítesz, mert ezt nélküled jövő héten nem szólhatna meg, meg egy picit így határidőt is faragtam neked, hogy legalább egy dalt be kell játszanod róla. Örülök, hogy itt voltál, meg még jó megölelgetlek, amíg itt zenélgetünk. Tony Sherman, akinek a hangja full Stevie Wonder, aztán Tony Joe White és Roy Roberts, nem akármilyen hármas, úgyhogy zenélgetünk, amíg mi átbeszéljük a jelent, a jövőt, meg a múltat.
1: Bizony, sziasztok!
0: Tony Sherman, először vettem elő a lemez, de nem utoljára. Forbidden Love, Stevie Wonderre hajaz, imádni fogjátok.

0: Aaron Forbidden Love. Azt hiszem 83 a dátum, természetesen vinilről.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
4: Hi, I'm Izzo Fitzroy, and you're listening to Soul Sessions.

0: Roy Roberts 1978. Csodás nagylemez, remek jó dala. Ez továbbra is Magyarország első számú szólműsora, ahol inkább a hangulatot, semmiképp a slágereket keressétek.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ó, gyönyörű ez a festmény! Ugye eredeti?
3: Csak nem gondolja.
1: A műsor, amelyben majdnem minden nem eredeti. Original. Selektor MK Mix műsora a Rádió Cafén minden csütörtökön éjféltől hajnal egyig. Benne remixek, refixek, mashupok, bootlegek, feldolgozások, összejátszások, na meg rájátszások. Original. Szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. A Delta produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt vagytok továbbra is. Nagy-nagy örömömre szolgál mutogatni a mai alkalommal is nektek dalokat, és örülök, hogy írjátok a különböző fórumokon, hogy jó a mai tracklista, én is ezt gondolom. Gratulálunk Köpf Júliának még egyszer a csodálatos Thriller japán nyomású maxi singlehez, amit a játékunkkal nyert. Hamarosan indítanánk egy másikat, és pont azt kérdeztem a Gábort, hogy vajon minek szólt, hogy most csak jó ütembe tettem ki ezt a posztot, vagy hogy ennyire sokan játszottatok, vagy annak, hogy Michael Jacksonnal volt kapcsolatos, és mindenki már a lázba égett, hogy ugye megy a Michael film. Úgyhogy pontosan nem tudom, és kíváncsi leszek, hogyha legközelebb is játszunk valami értékes nyereményért, akkor ugyanilyen aktívak lesztek-e. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki velünk játszott itt a Soul Session-nel. Hamarosan indítjuk a következőt. Ne felejtsétek, hogyha szeretnétek a Soul Session baráti körhöz csatlakozni, akkor a Soul Session Facebook oldalán írjatok a mai műsor posztja alá, vagy gyakorlatilag ha üzentek nekünk, akkor ugyanúgy el fog jutni hozzánk az info, és beteszünk titeket egy zárt csoportba úgy, hogy amúgy mellette van emellé a csoport mellé egy nyitott Soul Session baráti kör Facebook is, ahol csak jelentkeznetek kell, oda is be tudtok szállni, ott meg posztolgatunk zenéket, infókat, az egy picit másabb jellegű dolog, úgyhogy várunk mindenkit bármilyen platformunkon, nagyon nagy szeretettel, ha szeretitek az ilyen soul és funky muzsikákat. Én pedig elindítok itt a második óra vége felé egy picit gyertyafény jelleggel visszalassulva ilyen gyerekcsinálós amerikai szózenét, amit ugye ne felejtsünk, azért találtak ki az afroamerikai barátaink, hogy lehessen úgy táncolni, hogy nem izzadsz meg. Windy City, just for you.

0: Windy City kislemeze 1980-ból egy igazi ritkaság, Just For You. Hányadszor mondom, hogy ritkaság?
1: Hello, this is Bill Champlin, and I want to let you know you're listening to Soul Session from Budapest. Have a ball.
0: Yudel, you're the song. Még ebben az évadban megígérem, csinálok egy olyan műsort, hogy ennél nem lesz magasabb a tempó. 2 óra összebújás.
2: I can't stop these tears from falling down. They come in from my head like rain.
0: You're the song. Yudel.

0: Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: És ugye már megszokhattátok, ha a második óra végén vagyunk, akkor szépen figyelembe véve, hogy hány óra van, meg hogy szépen megy le a nap, én is próbálok visszavenni a tempóból, és az általam amúgy nagyon-nagyon szeretett mellow soul muzsikák közül választani, és hogy a dala elején elmondtam, ígérem nektek, még ebben az évadban június végéig csinálunk egy ilyen adást, amikor nem lesz benne uptempó, nem fog senki táncolni, vagy ha fog, akkor csak ilyen tapadós boleróba gondolkodjatok. Szóval Demis Carborral búcsúzok, 84, egy nagyon-nagyon szép duett, tudjátok mennyire imádom a duetteket, Giving Up On Love, ez lesz a dalnak, a 84-es dalnak a címe, a Hölgy nagy lemezéről, amiről már egy nagy klasszikust játszottam, lemezgyűjtő berkekben nagyon szeretik, ezzel búcsúzom, nagyon örülök, hogy itt voltatok velem a mai alkalommal is, meg velem hallgattátok a zenéket, pont a chatfalra kiírtam, vagy most nyomkodom a gépet közbe, megköszönve a kedves nézőknek is, a YouTube nézőknek, meg ott a Kemény Magnak, csatlakozzatok bármelyik fórumunkhoz, tartsatok velünk hétről hétre, hallgassátok a műsorainkat, osszátok meg az oldalainkat, ha tehetitek, segítsetek nekünk minden formában, ugye a Donabli oldalunkon majd erről készítek egy videót, anyagilag is tudtok segíteni, hogy még minőségi adásokat tudjunk nektek kreálni minden szempontból. Köszönet a baráti körnek, ami szépről hétről hétre növekszik, és a következő közös dolog ugye majd a Mario Biondi koncert lesz. Ha szeretnétek velünk tartani, akkor nyugodtan csatlakozzatok a Soul Session baráti körhöz. Várunk legközelebb is titeket, egy olyan kazettával jövök, Kovács Laci barátom pont ugye itt volt, ő fogja majd ledigizni. Egyetlen egy darab a világon abból a kazettából, jövő héten mutatok róla egy dalt, érdemes lesz velem tartani. Bogyó Tomit hallottátok, meg a saját kedvenceimet. Búcsúzom, Damaris, Giving Up On Love. Sziasztok, köszi, hogy velem voltatok. Ciao.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. Szamóca ellenőrzést tart a fogyasztóvédelem. Űrben készült szakért fizettek rekordösszeget. Villányi Eszter vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria 2 jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat, ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. A kórházi fertőzések ellen küzd majd a Semmelweis-rend. Ennek megalakítását a leendő egészségügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról ír, hogy olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak a hazai kórházakból, akik a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét. Feladatuk az lenne, hogy visszajelzést adnak az állapotokról a feletteseiknek, akár arról is, ha hiányzik egy osztályon a kézfertőtlenítő, a szappan, a WC papír, vagy nem megfelelő a tisztaság. Hegedűs Zsolt azt ígérte, hogy az új kormány megalakulása után átfogó jelentés készül az egészségügyi intézmények helyzetéről. Országos és kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a piacok mellett az útmenti árusokra és ideiglenes pavilonokra is kiterjednek. Az ellenőrök az áru eredetét, minőségét és a higiéniai körülményeket is vizsgálják. Tavaly minden 12. tétellel volt probléma, és csak nem 3 millió forint bírságot szabtak ki. Indul a balatoni szúnyoggyérítés, hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. Rekordáron kelt el az űrben készült szaké, egy alig egy decis palackért átszámítva csak nem 220 millió forintot fizettek Japánban. Az italt a nemzetközi űrállomáson erjesztették a hold gravitációjához hasonló körülmények között. A nedűli terje meghaladja a 2 milliárd forintot, így ez lett a világ legdrágább alkoholos itala. A Dunántúlon marad a derült idő, keleten lehet borultabb az ég, de csapadékra sehol sem kell készülni, a szél is gyenge marad. 0 és 6 fok közé hűl a levegő általában éjszakára, néhol azonban még előfordulhat gyenge fagy. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, komoly felhők lehetnek az égen, de eső nem várható, északkeleten azonban megélénkül a szél. Szombaton 19 és 24 fok között alakulnak a csúcsok, a következő napokban egyre melegebb lesz, jövő héten akár 27-28 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is!
0: 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Weisser Alindával.
9: Jó estét kívánok mindenkinek, megszokhattátok már, hogyha péntek este, akkor itt a 100 hold című műsor. Ez az a műsor, amelyben a gyermek és ifjúsági irodalomról, fikcióról és nem fikcióról beszélgetünk, mert ugye azt gondoljuk, hogy nagyon erős a kortárs gyerek és ifjúsági irodalom. Ma Nényei Pál lesz a vendégem, akit jól ismerhettek az Irodalom Visszavág című sorozat. Ból, de most egy speciális kiadással jelentkezett, József Attiláról szól a legutóbbi kötete, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a mai műsorban.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
9: És akkor, ahogy mondtam, Nényei Pál a mai vendégem. Itt van előttem a kötet, József Attila, Libasültől a Csillagos égig. Ez az Irodalom Visszavág sorozatnak az 5. kötete?
10: Hát ez egy spin-off, a Petőfihez hasonlóan. Tehát van 3 az alap sorozatban, és akkor 2 utána megjelent ilyen egy-egy szerzőnek szentelve.
9: Na, és akkor rögtön a téma, hogy egy-egy szerzőnek szentelve, volt egy Petőfi, és most van egy József Attila. Hát ez amúgy is érdekes, ugye úgy indul a kötet, hogy miért a költészet napja, miért József Attila születésnapja, és miért nem Babicsé, Balassié, Vörösmarty, és a többi. Szerinted ez így rendben van?
10: Hogy Ő az, igen, ez teljesen rendben van, és ezt írja is, megfogalmaz az elbeszélő az elején, hogy jól tette ez az illető, aki így döntött, az Irkupál nevű.
9: Irkupál, igen.
10: Jól döntött, igen. Lehet, hogy nem volt tudatában annak, hogy milyen jó döntést hozott, ez egy nagyon-nagyon szuper.
9: Ugye 1963.
10: Döntés. Igen, igen.
9: Miért József Attilát választották?
10: Hát a...
9: Egyáltalán, bocsánat, csak a szerző, azaz te lamentálsz azon, hogy lehetne Vörös Marti, vagy erről vannak dokumentumok, hogy volt róla gondolkodás?
10: Hát, mivel, tehát itt szerintem én nem vagyok történész, de az, hogyha a pártállamban az egyik alegység javaslatot tesz a másik alegységnek, akkor ez valószínűleg már azért le van zsírozva, én úgy érzem. Tehát, hogy nem lehetett nagy vita. Tehát a József Attilának a munkásmozgalmi, meg proletár arcél az igen erős volt ebben a korszakban, tehát szerintem ez nem volt kérdés.
9: De szerinted ezért? Tehát a munkásmozgalmi proletár arcél indokolta, hogy 63-ban az ő születésnapja váljon a költészet
10: napjává? Hát utólag könnyű lenne így gondolni erre, de én úgy gondolom, hogy minden korszak árnyaltabban áll, mint amit utólag gondolunk róla, tehát nyugodtan lehet, hogy igenis benne volt ebben a költi minőség is. Persze a politika ráteszi a saját értelmezési tartományát mindenre egyébként.
9: Bizonyos értelemben ez a kötet lehántja ezt a politikai értelmezési tartományt, de azért az engem érdekelne, hogyha visszatekintünk, tehát a József Attila értelmezések kronológiailag elkülöníthetőek-e? Tehát különböző József Attilák éltek-e különböző 10 években vagy 20 években?
10: Ezek egymásra folynak, ezek a József Attilák. Az biztos, hogy a hangsúly lassan áttolódik. Ez olyan, mint mondjuk a mágneses pont északon, tehát hogy ez is lassan vonul ide-oda, és itt így. Tehát az biztos, hogy a második világháború után cezúraszerűen volt egy nagy váltás, egy olyasmi József Attilára váltottak át, ami egyébként korábban is létezett. De hogy igen hangsúlyossá vált a kommunista, proletár, költőnek az arca, erre volt szükség.
9: És ez meddig tartott?
10: Hát azt hiszem, hogy azért 80-as években már bejön ez a ma is még létező ilyen pszichológiai, pszichiátriai József Attila, az egy esető, tehát ő egy eset, akinek a segítségével a pszichiátriai kérdésekről tudunk méreható gondolatokat egymásra tenni.
9: És most?
10: Én abban reménykedem, de persze az ember nem látja előre a jövőt, hogy most korszakváltásban vagyunk szintén, és József Attila kapcsán a pszichológia tudományának a lassú vulgarizálódásával és elgyengülésével új József Attila fog indulni. Egyébként én nem azért írtam ezt a könyvet, hogy új József Attilát, új paradigmát indítsak el, hanem én a saját érdeklődésem és saját műveltségem meg olvasottságom alapján olvastam ezt a művet, és írtam, és ennek kapcsán egy ilyen polifónabb, tehát egyszerre párhuzamos olvasatokat érzek most korszerűnek.
9: Jó, de azért egy nagyon hangsúlyos olvasata az a vallásos József Attila.
10: Ez egyrészt abból is következik, hogy rengeteg szöveghely van az életműben, ami igényli ezt a fajta, mondjuk nevezzük vallásos olvasatot, de inkább mondjuk, hogy a kereszténység szellemi erőterébe tartozó dolgok vannak itt. A másik pedig, hát ezt nem tagadom, hogy nekem van ilyesfajta érdeklődésem. De remélem, hogy nem billent az egész, tehát nem valami édeskés keresztény propagandakönyvet írtam József Attila ürügyén, csak hogy ez valóban, ezt nem tagadom, hogy most már lehet erről beszélni, és én ebben lubickoltam, hogy végre lehet erről beszélni, nem kell titkolni.
9: El fogunk jutni ebben a beszélgetésben idáig is, csak először akartam egy ilyen áttekintést, mert vannak természetesen, ahogy általában a könyveidben, mindenféle kis vargabetűk, zsákutcák, abból egyirányú utcák, vagy kétirányú utcák, visszajövetelek, szóval kalandozik, na, a szerző, ezt akarom csak mondani. És az egyik ilyen kalandozást szeretném megosztani a hallgatókkal. Salvador Daliról szól ez a kalandozás, majd mindjárt kiderül, hogy kapcsolódik ez József Attilához. Tehát Salvador Dali például még egészen kicsi fiú volt, mikor hársfavirág szüreten vett részt, és nem tudta nem észrevenni, hogy az egyik virágszedőnőnek hatalmas balkonkeblei vannak. és ő valami miatt, talán épp azért, mert játékos szervünk az agy, onnantól kezdve csak arra tudott gondolni, hogy azokat a dinnye méretű kebleket alá kellene támasztani valamivel, mondjuk egy mankóval, és ez a makacs képzettársítása, hogy a lágy női kebel rátámaszkodik egy merev valamire, azaz a lágy találkozása a szilárddal, teljesen belette magát az agyába, beakadt neki, asszociációs hálójának kirobbanthatatlan elemévé vált, és a képein rendszeresen visszatérő motívum, ahogy különféle lágy testrészek hajmeresztő módon alá vannak támasztva, vagy ahogy valami kemény felületre elhelyezett kemény tárgy kissé megfolyik, vagy meglágyul. Most Dalin keresztül, tehát hogy az ő életében egy milyen pillanat az, ami hatással van a művészetére. József Attila életében van ilyen?
10: Egészen biztos, csak ő a verseiből ez a fajta biografikus olvast, az kevésbé kitapintható, azt hiszem, vagy nem annyira fontos.
9: Kell-e,
10: azért,
9: igen.
10: Azért Dalin nagyon-nagyon őszinte volt, és rengeteg mindent megosztott később, meg hát különben is kitettebben élt azért, mint József Attila, de ez a példa, ez hiszem, hogy nekem is segített abban, hogy meg tudjak fogalmazni egy olyan problémát, amit József Attila kapcsán érdemes megfogalmaznunk mindenképpen.
9: Na jó, de József Attila kapcsán érted, amikor arról beszélünk, hogy a pszichológia egy kicsit átveszi a terepet mondjuk a József Attila értelmezésben, akkor egy nagyon is autobiografikus József Attilát próbál felépíteni mondjuk a kor.
10: Igen, igen.
9: És hiszen a mama, az igen. Anya, az apa elvesztése, igen. A magány, a nem tudom, a megborult ezeket, lélek.
10: Ezeket nem is kell egyáltalán, én ezt nem is tagadom. Én azt fogalmaztam meg magamban, hogy van az a, tehát amikor az ember beszélget a ismerőseivel, vagy bárkivel, akkor gyakran segítséget kap ahhoz, hogy a mások szavaival meg tudja fogalmazni azt, ami az ő problémája. És én úgy érzem, de ezt persze még nem támasztottam alá semmivel, hogy a József Attila költészetben is kitapintható ez a folyamat, ahogy ő a pszichológiai nyelv használatnak az elemeit beemeli a saját költészetébe. Azaz, megfogalmazódik olyasmi pszichológiai szaknyelven, vagy annak a töredékeivel, ami azelőtt nem fogalmazódott meg. Na most ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy miért kezdek el beszélni valamiről? Azért, mert én mindenképpen meg akarom fogalmazni azt, vagy pedig valaki segít megalkotni azt a dolgot nekem, és nyelvi formát adni a dolognak. Ez egy eléggé képlékeny, és mégis egy nagyon izgalmas probléma.
9: És József Attila tükrében erre van válasz? Hogy
10: hát én azt mondom, hogy és ezt tudom, hogy biztos belőlem is következik ez a gondolat, hogy megfogható az, hogy a pszichológiával való intenzív találkozása kapcsán dominánsá válnak bizonyos témák a költészetében. Aha. Megjelennek a szavak, ugye? A sublimálom, meg hát, az akriban már divatossá váló szóként megjelenik a költészetében. És én eljátszottam avval a gondolattal, vagy azt a kérdést tettem föl, hogy ez mindenképpen jót tesz-e egy költőéletműnek.
9: És a válaszod?
10: Hát lehet, hogy ezért engem megvett valaki, de én most azt mondom, hogy ezek nem a legeslegjobb pillanatai az ő költészetének.
9: Aha, mik a legeslegjobb pillanatai?
10: Hát amikor a maga mesztelen valóságában tud megfogalmazódni az ő költészete a saját magából megszülető költészet.
9: Na várj, nézzük ezt, mert csodálatos jelzőket használsz rá, hogy páratlanul zseniális, vagy villámfény a sötét égbolton, vagy egy tündöklő szivárvány, szóval érezhető az elfogultságod, de van-e, amiben ő rossz? Van-e rossz verse József Attilának?
10: Hát ez most nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz
9: kérdés. Ez most mélyen érintett, látom.
10: Ez nehéz, mert tehát amikor tőlem nagyon-nagyon idegen verse van, ez, amit be is idézek, ez a Nem Soha című vers, ami egy revizionista.
9: Ezt egyébként szerintem kevesen ismerik, hát, vagy egy a revizionizmus.
10: Van az a réteg a magyar nyilvánosságnak, ami ezt nagyon szereti, ezt a verset, sőt, ki is teszik különböző emlékművekre.
9: Jó, de alapvetően ez... József Attila nem igazán a revizionizmus kötődik.
10: Ezt a verset megírta, és az a helyzet, hogy ez a vers nagyon, tehát retorikai szempontból nagyon lendületes. Tehát nagyon jól meg van csinálva. Ez egy, tehát az, hogy gondolatilag sekélyes esetleg, vagy távol áll attól, amit hozzákötünk, annak ellenére ez egy összekalapált kis vers.
9: De mégis ez jutott eszedbe, amikor azt kérdeztem, hogy van-e rossz verse?
10: Igen, ez jutott eszembe.
9: Miközben elismered, hogy összekalapált kis vers, igen, meg lendületes, de mégis rossz.
10: Szerintem azért, mert kilóg az egészből. Tehát, hogyha az életműből, hogyha valaki most jönne, hogy ez gyanús, hogy ezt József Attila írta, akkor én vele együtt elgondolkodnék. De ez nem azt jelenti, hogy kételkedem abban, hogy ezt ő írta, mert nyilván tudjuk, hogy ő írta, de hogy valahogyan nagyon fura módon kilóg az életműből. És azért ez a ritka nála.
9: Jé, de érdekes. Ennél sokkal koherensebb az életmű.
10: Igen, igen.
9: Ugye egy dologról írod le, hogy unalmas, az a szabad ötletek jegyzéke. Szerintem ez is egy érdekes állítás. Ez a mű, vagy nem tudom minek nevezem, hogy ez mű egyáltalán, nem tudom pontosan, de hogy, pardon, hogy ez a mű nagyon erős a magyar kultúrában. Tehát egy nagyon erős hivatkozási alap, azonnal eszedbe jut róla egy csomó minden, vagy az, hogy nem lehetett róla beszélni, vagy az, hogy lehet róla beszélni, vagy az, hogy Jordán Tamáshoz hogy kötődik. Egy csomó kulturális kötődésnek az alapja a szabad ötletek jegyzéke. Mégis miért tartod fontosnak azt mondani, hogy de hát ez nem jó?
10: Hát azért, mert nekem igen fontos az, hogy művészetről legyen szó. Tehát a szabad ötletek jegyzéke az egy elképesztő izgalmas dolog, ahogy ez bekerült az életműbe, kanonizálódott, sőt, hát most azzal szembesültem, hogy magam is egy kicsit óvatosan írok mindenféléket róla, miközben nemrég még
9: tényleg,
10: az...
9: Tényleg? Te azt szabasztatod magad, hogy óvatos
10: ja,
9: vagy?
10: Igen, tehát hogy nehogy már azt írjam, hogy unalmas, hát azért mégiscsak ez a szabad ötletek jegyzéke. Hát én csak azt mondom, hogy meg kell különböztetni egymástól a művészi szöveget, és mondjuk egy ilyen automatikus szövegfolyamat, vagy egy ilyen nyelv.
9: Tehát ezt te nem tartod művészetnek.
10: Ez nem művészet. Tehát azért József Attila, ő rá jellemző az, hogy nagyon hosszan dolgozik a verseivel. Tehát rengeteget változtat. Alakulnak a szövegek. Tehát ez a szabad ötletek jegyzéke kapcsán ez nyilván nem játszódhatott le, hiszen maga a megalkotásnak folyamata nem ez. Viszont utána meg jön az a népszerűnek is mondható feltételezés, hogy úristen, akkor ez az eredeti. Tehát ami tényleg hirtelen kibújt.
9: Ami ösztönösen.
10: És mi arra vagyunk kíváncsiak. Na most miért vagyunk arra kíváncsiak, ami ösztönösen kibújjon valakiből? Miért nem arra,
9: amit csinálni akar?
10: Pontosan, ami mögött munka van, és esetleg verejtékes szenvedés is akár.
9: De jó, ez nagyon érdekes vita egyébként.
10: Igen,
9: vagy nem
10: és azt mondom, hogy ez itt a pszichológiai értelmezésnek az egyik fő csapdája, hogy nem tud mit kezdeni a művészettel, hanem ez az ősösztönös, őseredeti fölbudjanás, előtüremkedés a kíváncságának a fő irányú.
9: Azon gondolkodtam, hogy most itt többször szóba került a pszichológia nyilván, de hogy neked a könyv azért azt sugallja, hogy van egy averziód a pszichológiával, mint tudománnyal szemben, de nem tudom, hogy ez a József Attila kapcsán kifejtett averziód, vagy egy létező, meglévő érzés, amit József Attila élete és megítélése csak alátámaszt.
10: Én, tehát, hogy nekem nem csak a pszichológiával szemben, tehát
9: a minden teljes olyas, tudományosság.
10: Nem, ez igaz. Tehát, hogy minden olyasmivel kapcsolatban gyanakodni kezdek, ami gyengíti a művészetet, vagy pedig megpróbálja átvenni a művészetnek a szerepét. Tehát így a politika, tehát ugyanilyen, csak ugye itt azért vannak különbségek, tehát hogy az ember a politikával kapcsolatosan kétélyét fogalmazza meg, akkor mindenki tapsol. Hiszen igen. Azért arra, a politika az, ami nagyon mocskos dolog. De hogyha a pszichológia kapcsolatban fogalmazok meg valamit, akkor meg van egy ilyen, de pedig hát az jó. És azt hiszem, hogy itt a fő kérdés, hogy itt megint az, amiről eddig beszéltünk, hogy a művészetet tartom mindenek felőtt érdeklődésem központjában.
9: És azt állítod, hogy a pszichológia megpróbálta átvenni a művészet fölött?
10: Hát igen, ez akár ösztönösen történt, hogyha most Freud itt lenne, akinek örülne. Tehát nem feltétlenül célozta ezt meg, de mégiscsak ez történt, igen.
9: Na innen folytatjuk mindjárt Nényei Pállal egy kis zene után, és hát nagyon sok témánk van még József Attiláról, úgyhogy gyertek vissza és hallgassatok minket tovább.
11: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club.

0: nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Aki bújt, aki nem, megyünk.
1: Szász Hold, Vejszer Alindával.
4: Ez itt a Szász Hold című műsor, és továbbra is Nényei Pállal beszélgetek, József Attiláról, mert hogy róla írta a legutóbbi Irodalom visszavág kötetét. És hát szó esett már arról, hogy a pszichológizálás az mennyire fontos József Attila kapcsán, mennyire kell az ő művészetéhez a pszichológia, hogy megértsük, vagy mennyire vette át a pszichológia József Attila értelmezési kereteket. De szóba került közöttünk már az is, hogy ez kicsit olyan, mint a politikáról beszélnénk, és József Attila kapcsán a politikáról is érdemes beszélni. Például szeretnék idézni mindjárt egy mondatot a könyvedből, ami szerintem, szóval van benne néhány olyan mondat, ami szerintem olyan meglepő lesz sok-sok embernek. Az egyik az, hogy József Attila szociáldemokrata, de hogy azok, akik a világ bajaira érzékenyek, nem is lehetnek mások, mint szociáldemokraták.
5: Sőt, azt mondom, hogy kommunista.
4: Kommunista.
5: Tehát igen.
4: Tehát, hogy ez érdekes dolog, mert hamarosan eljutunk odáig, hogy van egy keresztény lehetséges értelmezése József Attila verseinek, de közben itt van a szociáldemokrácia is, vagy a kommunizmus, és ezek nem feltétlenül egymást kizáró fogalmak, sőt, akár egymást erősítő fogalmak is lehetnek, annak ellenére, hogy igazából történelmileg meg nem párosítjuk őket össze.
5: Hát igen, ez egyébként megdöbbentő, tehát ahogy a politika történet, most persze megint nem vagyok szakértő, csak irodalommal foglalkozom,
4: de hogy a
5: politika történetében általában lejátszódnak azok a folyamatok, hogy van valami mozgalom, ami elér a csúcsára, a zenitre, akkor nagyon népszerű, mindenki szereti, és aztán pedig iszonyatos sebességgel erodálódik, és mondjuk szitokszóvá válik. Ez történt a kommunizmussal, most éppen a woke mozgalmak történik valami hasonló.
4: Csak gyorsabban.
5: Csak éppen gyorsabban. Tehát, hogy valami nagyon-nagyon világtrenddé vált, kezdett fennszínni, és hirtelen szitokszóvá válik, és szerintem még pár év, és ugyanaz történt a kommunizmussal is. És én ennek ennél azt gondolom, hogy én nem szeretnék belemenni ebbe a csapdába, hogy a napi trendek szerint használom a szavakat. Tehát, hogy a kommunizmus az igenis, és a szocializmus az valóban az emberek egymás iránti felelősségéből következő politikai irányzatok. Tehát abból csinálnak irányzatot, ami az ember lelkében benne él, hogy felelősek vagyunk egymásért. És ezt nem lett, tehát hiába mondjuk az én családom is elég sokat szenvedett a kommunizmustól, ezt nem tehetem meg, hogy a saját rossz érzéseim miatt ezt erről ne vegyek tudomást.
4: Tehát József Attila kommunizmus, ez számodra mi? Előjellel rendelkező dolog?
5: Az ő emberségének ből következő politikai elkötelezettsége.
4: De nincs negatív előjele.
5: Semmiképpen.
4: Pozitív?
5: Sincs. Hát pozitív mindenképpen van.
4: Hiszen, mert törődött az emberekkel?
5: Hát nem tudott nem törődni. Aha. Inkább ezt mondanám. Tehát a kommunizmus, tehát akkor tekintek egy politikai mozgalmat, mondjuk a magam életében is őszinte és hiteles dolognak, hogyha gondolkodásmódomnak a politikai megfogalmazódás, vagy kivetülése, így is mondhatjuk.
4: Több olyan verset is idézel, ami az ő segítő szándékáról tanúskodik például, hogy nem feltétlenül a saját érdekeit nézi, hanem egy közösség érdekeit próbálja a sajátjai elé helyezni. Ez jellemző, vagy csak időnként és morzsányi tetten érhető?
5: Hát ezt azt mondom, hogy sőt, inkább az önfeláldozást mondanám, tehát itt nem segítésről van szó, annál sokkal durvább önátadásról van szó, és hogyha így nézzük, akkor ez olyan, ami meghatározza az ő költészetének, egy alapmotívum a költészetének.
4: Az önfeláldozás.
5: Igen, pontosan. És az önmaga szétosztása, elvegyülése a mindenségben. Tehát, hogy ezt így fogalmaz meg, hogy az én kontúrjának elmosódása.
4: Aha, és ez egy annyira erős motívum, hogy különböző korszakokban, különböző témájú versekben is tetten érhető.
5: Igen, igen, de mondjuk én nem is nagyon korszakolnám őt. Tehát ez, az az olvas, amit én most javaslok magamnak is, az pont ez a párhuzamosság. Tehát, hogy én mostanában, de szerintem ez megint a korszerem vagyok én is zárva, most éppen nem nagyon szeretjük ezeket a nagy éveket, hanem beindult a párhuzamos olvasat lehetősége. Hogy egymás mellé teszünk dolgokat. És szerintem ez nekem nagyon szimpatikus, valószínűleg azért, mert éppen most élek.
4: Akkor, amikor József Attila mondjuk politizál a verseiben, az kárára megy a versnek. És ez most várjál, csak hagy szeretném megint a hallgatóinkat egy kicsit beavatni, mert itt van a Lebukott című vers, amiről, hát, szégyen, nem szégyen, én a könyvedben olvastam először ezt a verset. Az utolsó verszakát szeretném most megosztani, csak hogy érezzétek, kedves hallgatók, hogy mennyire erősen politikus. Küzdtünk híven a forradalomért, nem halhatunk meg, élnünk kell tovább. Zizegve várnak a röpcsik, a hék, s éhbérrel várnak mind a burzsóák. A mozgalom vár munka és család, míg megbukik a kizsákmányolás. Sarló villan, lesújt a kalapács, s börtönről, gyárról lehull a lakat. Éljen a szovjet, a munkástanács, testvér, segítsd a lebukottakat. Hát
5: ez ugyanaz, tehát erre azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanaz mondható erre a verszakra, mint amit a nem soháról mondtunk el. Nagyon ügyes összekalapált kis verszak ez, és nagyon erősen politikus és egy irány. Tehát, hogyha ez lenne József Attila egyedül, akkor lehetne kétségeink, hogy ebből érdemes sokat foglalkozni. Azért ilyet szerintem tud más is.
4: Hát ez az, igen.
5: Ezt tudja, de az egész verset már csak ő tudja.
4: Tényleg?
5: Igen,
4: tehát
5: igen,
4: annak
5: igen.
4: Ellenére, igen, hogy ez egy propagandavers bizonyos értelemben.
5: Ez egy teljes
4: mert hogy most akkor idézem, hogy tehát a bebörtönzött kommunisták és családtagjaik megsegítésével foglalkozó Vörös Segély nevű szervezet támogatására szólítja fel olvasóit József Attila a versében.
5: Igen, igen, igen. Hát ez egy szintiszta propagandavers, csak hogy hogyan vannak ők megszólítva, hát az eszen csodálatos sajnos.
4: De mitől csodálatos?
5: Az ember, mert azért... ember, tehát hogyha egyrészt van ennek a versnek egy erős víjonos beütése, tehát hogy itt József Attila nem tagadja meg azt, hogy költő és poéta doktusz, vagy ezt mondani szokás a közoktatásban, tehát hogy valami olyasmit hoz be a versbe, ami tisztán irodalmi kérdés. És az, hogy víjon hangját emeli be egy ilyen propagandaversbe, az már egyből egy eléggé izgalmas
4: izgalmas párosítás.
5: Igen, igen. Miközben azért Vion nagyon nem volt kommunista. Tehát, hogy sőt, a Vörös Segély is érdekelt, ő ízig-vérig középkori bűnbánó gazfickó volt. hogy ez a fajta osztályöntudat, meg ilyen, hogy nagyon gonoszok azok, akik őt tönkreteszik, hát tudjuk, hogy ez hiányzik belőle. Tehát, hogy itt már, tehát mindenképpen feszültség van a forrás szöveg, meg a lebukott között. Meg hát olyan kép használat van, olyan képek vannak ebben a versben, amit, hát most, ha beszélnénk róla, akkor hosszúak lennénk.
4: Nem baj, egy kicsit eltűnj, mert...
5: De félelmetesen jó dolgok.
4: A képek?
5: Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt igen, ez a...
4: Tehát mondjuk gondoljatok a büdös kibli, ugye? Gondoljatok a büdös kiblire, mely ködgomolyban küld új nyavaját, mondjuk ez egy költői, mint költői kép.
5: Most csak azt mondom, hogy József Attila költészetéről, és ez egyébként a nagyon nehéz nála, vagy ezért nehéz őt olvasni szerintem, mert hogy József Attila költészetében végig jelen van az a fajta valóságosság, amit mostanában nem nagyon szeretünk irodalmi szövegekhez kötni. Tehát az, hogy ez valódi. Tehát amikor a büdös kübliről van szó...
4: Egyébként igen, ez jól párosítható.
5: Akkor ez büdös kübli. Tehát ez nem egy olyasmi dolog, hogy most én elvont módon használtam valamit, amit korábban is előttem is használt, vagy átértelmeztem, vagy valami ilyesmi. Ezek, így mondtam, ezek önmagukkal azonos kijelentések.
4: De ide tartozik mondjuk az is, hogy a csarnok nyírkos kövéről szedett kis káposztalevél és hulladék, ez az
5: teljesen,
4: ebédünk.
5: Teljesen plasztikus dolog. Ugye itt az a kérdés, hogy amikor valaki ilyen valóságos cél érdekében használja a nyelvet, akkor ez sikerül neki, vagy nem? És általában és itt most olyan dolgokról kell beszélni, amiről nem tudok igazából sokat mondani. Én azt tudom mondani, hogy van, aki nem bukik le, van, aki meg lebukik. Tehát ő nem bukik le. Tehát hogy nála megszületik az a valóság, az olvasóban is, viszont amikor esetleg, aki ezt nem élte át, vagy nem annyira fontos neki, vagy csak modorból csinálja, ott meg így csiválik azon.
4: De mondj már egy ellenpéldát, tehát ki az, akinél ez megbukik, lebukik? Ugye ez a Lebukott című vers, tehát nagyon jó.
5: Én persze azért is használtam ezt a jó kis szót, de hogy hát hadd ne mondjak neveket, de a kortárs művészetben is megvan az, hogy...
4: Most kortárs,
5: igen,
4: vagy József Attila kortárs?
5: Művészetben megvan az, hogy a nyomorról trendi beszélni. A nyomor, hogy hú, micsoda élet, sorsok vannak, árvaház, prostitúció, és erről olyan emberek beszélnek, akik egyébként mondjuk a Rózsadombon élnek. Tehát, hogy viszont úgy, ez annyira fontos téma, hogy erről meg kell szólalni. És hogy nem mer arról beszélni, ami a saját közege, hanem valami ütősebbet keres, ami tényleg a rögvalóság. Ez egyébként a krasznohorkai kultusz mögött is ez a vágy van, hogy valami nagyon sáros, nagyon posztapokaliptikusat mondjunk. Na most erre mondom, hogy arról lehet, akkor lehet ilyenről beszélni, és itt bukik le, vagy nem bukik le a megszólaló. Jós Attilán úgy érzem, hogy ő nem bukik.
4: De itt azt különbözteti meg a szerzőket egymástól, a lebukottakat, meg a nem lebukottakat, mert amit most mondtál, ez egy életrajzi dolog, hogy ki hol él, és ahhoz képest miről beszél.
5: Ez amit nekem a legfájdalmasabb élményem írás közben az volt, hogy rengeteg már dogmává leszűrődött igazságomat kellett pofán vernem szó szerint, és lemondanom róla. Tehát a posztmodern dogma az az, hogy az életmű és az életrajz egymástól elkülönítve értelmezett.
4: Így van.
5: És József Attilánál ez a dogma megszűnik. Alkalmazhatatlanná válik. Hogyha én nem engedem meg, hogy az életmű és az életrajz egymást támogassa, akkor megszűnik, akkor igazából gicsé válik az egész. Egyébként ez félelmetes. Tehát még egyszer mondom, ez nekem nem volt könnyű ezeket a mondatokat leírni, hogy eszerint az egész eddig, amivel foglalkoztam, az legalábbis problémássá válik. Vagy legalábbis ő nem engedi, hogy ezt gondolja.
4: A krasznahorkai lebukik?
5: Én bevallom, én mostanában olvasom figyelmesebben krasznahorkait, és örülnék, hogyha akár kap valaki díjat, akár nem kap valaki díjat, ezt Herceg Ferenc kapcsán is számon kértem, lehetne beszélni irodalmi szempont, művész szempontok szerint az életművekről. Tehát az, ami a krasznohorkai Nobel-díja kapcsán kialakult diskurzus, az a legkevésbé támogatja azt, hogy irodalomról legyen szó. És szerintem nagyon fontos lenne erről beszélni. Nekem gyanús a krasznohorkai, bevallom őszintén, de lehet, hogy igen, tehát hogy még nem akarok erről hosszan beszélni, majd lehet, hogy egy cikket írok erről, de...
4: Nincs se akarok, csak mivel felhoztad, hogy ott van egy krasznohorkai kultusz.
5: Mert párhuzam. Tehát ugyanez egyébként Borbély Szilárd kapcsán is elmondhatnám.
4: De viszont ott ugye... Ott van egy nagyon kemény élettapasztalat.
5: Egészen durva egyébként, hogy viszont igazolhatja a valódi sors.
4: Igen.
5: És ez megint, tehát, hogy József Tanár igazolhatja, és nem vagyok abban biztos, hogy ez sikerül Borbély Szilárdnak is. Hmm. De ezek tudom, hogy nagyon súlyos kérdések, és örülnék, hogyha erről tényleg őszintén lehetne beszélni mindenféle elfogultság nélkül.
4: Jó, szerintem fogunk, de nem most ebben a műsorban.
5: Igen, de ez nagyon fontos kitérő volt egyébként.
4: Ez egy fontos kitérő volt József Attilához, mert ugyanál azt mondta, hogy nem bukik le, tehát hogy önazonos marad. Ugyanakkor azt mondod, hogy az igazat mondja, nem csak a valódit. És ez az óda kapcsán is előkerül, egy jópofa történettel egyébként, mert hogy megemlékezel arról, hogy a nagymamád azt mondta József Attilára, hogy nem szereti azokat a szerzőket, akik miről írnak, hogy mondta nagymamád.
5: Az, hogy imádom. Olyanokat mondott, hogy imádom a beleidet.
4: Igen, hogy ilyen szerzőkkel nem foglalkozunk, akik imádják a beleket. De egyébként ez egy tök érdekes kérdés, tehát ahogy az előbb mondtad, hogy behozza az igazi valódiságot, úgy is, mint a földről felszedett káposztalevél, ami az ebédünk, meg úgy is, mint adott esetben a bélrendszer. Most keresem azt a részt, ahol amit meg tudnánk osztani a hallgatókkal is, és meg is találtam, hogy ugye az ódából egy rész, hogy gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg áthímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjt sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belekalak útjain, és gazdag életet nyer a salak, a buzgóvesék forró kútjain. Szóval egy ilyen rendes biológiai folyamat. Ez ugyanaz, amiről eddig beszéltünk.
5: Ez ugyanaz, igen, igen. Tehát, hogy ez az, amikor amikor beszéltünk a szabad ötletek jegyzékéről, én azt mondom, hogy itt az igazi őszinteség, a kendőzetlen őszinteség, és hogy lehet, hogy ez megkonstruált, javított, meg van dolgozva, irodalmi szövegé van gyúrva, de épp ezáltal válik kérlelhetetlenül valóságossá.
4: De ez érdekes dolog, mert ugye azt is leírod, hogy szerinted ez nem polgárpukkasztási szándékkal történt.
5: Nem.
4: De akkor milyen szándékkal?
5: Addig meg van pukkanva a polgárság. Tehát a polgárságot kb. Byron kezdje el pukkasztani, és őt még talán még már korábban, ez egy nagy pukkasztás van. És hát azért az első világháborúval, a Titanic süllyedésével, az avantgárdal már, tehát annyira megvan már gyepálva a polgárság, hogy szerintem már ekkor már nincs, aki megfoghatja.
4: Jó, de egy csomó művészeti alkotásnál, vagy bennem is, mint szöveg, mint vizuális alapú művészeti alkotásoknál néha felmerül, hogy kell-e a kegyetlenségnek ez a foka, hogy szükséges-e nekem a befogadónak, hogy elmenjünk ennek a legaljára. És nem mindig adom azt a választ, hogy igen.
5: Na most itt ez visszatér, vissza kéne térnünk arra, amire eddig beszéltünk, hogy abban az esetben, hogyha egy mű öncéllal visz téged le a legmélyebbre, és szembesít azzal mondjuk, hogy hadd ne mondjak.
4: Bármi, hát, igen.
5: Bármi. Tehát erre mondom azt, hogy gics. Tehát amikor egyszerűen csak nagy hatást tök lenni, hogy te összeborzongjál, hogy kétségbes, hogy tényleg ilyen förtelmes ez az ember létezés. Igen, sőt, még kapsz egy levágott csirkefejet is. Tehát, hogy ez az ilyen kicsit öncélú sokkolás, most megint ezt a szót mondtam, de azt is lehet mondani, hogy a perverzió kiélésének a lehetősége. A közös perverzióra ilyen nyomorpornó. Na most, József Attilánál ez nincsen. Én ezt nem érzékelem, lehet, hogy elfogult vagyok.
4: Oké, nem érzékeled, meg így én se érzékelem mondjuk a mából, de mi értelme már, bocsánat, de a beleink végtermékéről, tehát a kakáról írni,
5: igen, igen.
4: Ahogy az egyébként hozzátesz az életműhöz.
5: Ez igen, a, igen, tehát ez a pár sor. Tehát, hogy ez van egy ilyen nagyon fura feltételezés, hogy az óda szerelmes vers. És valóban szerelmes vers, de az óda leginkább, és ezt szerintem elég rendesen be is bizonyítom, az óda elsősorban nem szerelmes vers, hanem a megtestesülésnek a verse. Az a félelmetes tapasztalata minden embernek, hogy itt vagyok. Itt vagyok ebben a világban fizikailag megtestesülve. És hogy ezt kell valahogyan viselnem, miközben szellemi lény vagyok. Tehát aki egy picit is gondolkodott már a létezéséről, az beleütközik ebbe. És az, és a fő kérdés, hogy az én testi létezésem hogyan magyaráz, vagy értelmezi azt, hogy szerelmes vagyok. Tehát hogyan bontakozik ki a testiség misztériuma abban a csodában, ami a szerelem. És ebben viszont, hogy az ember így nézi ezt a verset, onnantól ez már nem tocsogás, és nem a kakáról van szó, hanem valóban a testi létezésnek a teljességéről van szó, és abba pedig, hát ez beletartozik. Még akkor is, hogy erről még 1930-as években se volt annyira írnos beszélni, egyébként ma sem. Tehát azért...
4: Hát igen. Na ezért kérdés, hogy akkor
5: viszont,
4: neki mit
5: viszont,
4: tesz hozzá?
5: Hát beszélni kell. Pont azért, mert ugyanúgy, ahogy a Dunánálban benne van ez a rétegzettség, a különböző generációk egymásra hozott tudása, az anyag, az pont ezt fogalmazza meg. Az a körforgás, ami az anyagi világot jellemzi, az ugyanez. És most nem azt mondom, hogy emlékezik az anyag, csak hogy összeköt minket az az anyagiság, hogy a föld porából lettünk, hogy az, ami a föld pora, az cirkulál bennünk. Ez az egész emberiséget egy nagy kommunista közösségi építés.
4: Na szerintem egy kis ízelítőt adtunk a rádióhallgatóknak abból, hogy mire számíthatnak, hogyha a kezükbe veszik a könyvet, de távolról sem végeztünk, mert most következik az, hogy egy picit fogunk beszélni az ódának talán a legismertebb részéről, a szeretlek, mint anyját a gyermek, ugye így kezdődik. Úgyhogy aki velünk akar tartani tovább ezen az úton, az jöjjön a Spotify-ra, és hallgasson meg ott minket, akinek pedig elég volt ennyi is, József Attilával, annak köszönjük szépen a figyelmet, de mindenképpen...
5: Őket is megértjük,
4: de azért jó lenne, ha belenéznének ebbe a könyvbe, mert nagyon izgalmas szempontokat lehet szerezni a tanultakon kívül. Hamarosan még visszajövünk egy könyvajánlóval, úgyhogy ne menjetek sehova.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A 100 Hold könyvajánlója.
4: Ahogy ígértem, a könyvajánlóval jövünk vissza. Pali, egy pár mondatban ajánlj valamit a hallgatóknak, ami nem József Attila.
5: És ifjúsági.
4: Legyen ifjúsági. Igen, legyen igen, az. Igen.
5: Végülis ez egy olyan podcast, ugye?
4: Így.
5: Hát azzal kezdem, hogy én az ifjúsági irodalom kategóriájával nem vagyok teljesen kibékülve. Tehát szerintem van irodalom, és van nem irodalom, és ez, tehát például nem irodalom mondjuk egy szerződés, ami nem is azért készült. És tehát szerintem, hogyha számomra az a jó mű, amit hogyha én ifjúságnak nevezzük, amit a szülők is, a felnőttek is szívesen olvasnak, mert olyan tartalmai vannak, és itt nem az van, hogy a háttérben összekacsintunk a buta gyerekek mögött, hogy érted ezt a tanást, hanem hogy valami, ahogy a gyereknő egyre többet megért ebből a...
4: Mint olvasó szülő, igen, ezzel csak egyet érteni.
5: Igen, és hogy nekem ezek a könyvek jelentenek sokat a Pagony kínálatából. Én nagyon szeretem a Mach és Sebestov, ami már Matyi és Sári címen fut. Én jobban szeretem a Mach és Sebestovát egyébként. Ez egy cseh mű, irodalmi mű, és minden ízében kapcsolódik a cseh elbeszéli hagyományhoz. Tehát ami Hrabal, vagy akár Hasek nyelvében meg szeretünk, ez a nagyon fura
4: nyelvhasználat.
5: És maga az egész is ilyen, és rendkívül bölcs és vicces.
4: Ezt találtam, azt mondom, ezt ismerem történetesen, mi is olvastuk otthon, úgyhogy...
5: Az illusztrációk is, tehát ez a semmi aranyoskodás, hanem pont ilyen nagyon valóságos, és nagyon groteszk, és nagyon-nagyon erős dolog, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Nagyon jó mondatok vannak benne, úgyhogy igen, én is csak ajánlani hát tudom.
5: Igen, és a fordítás is nagyon jó. Tehát, hogy pont beleilleszkedik abba a fordítási hagyományba, akik egyébként Haseket meg Rabalt fordítanak, úgyhogy nagyon jó sikerült dolog.
4: Köszönöm szépen, hogy ajánlottál. Nényei Pál volt a vendégem ebben az egy órában. Alapvetően József Attiláról beszélgettünk, illetve a végén egy kis könyvajánlóval spékeltük meg. Jó pihenést mindenkinek, jó hétvégét, és jövő héten pénteken ugyanígy 9-kor várlak titeket a 100 Holdban. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! A Delta produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, élelmiszerbiztonság szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátóhelyeken, gyors buffékben, azért, hogy az élelmiszerbiztonság és az igényei szabályok betartásra kerüljenek.
4: Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, már június közepétől megjelenhet a piacokon és üzletekben a fólia sátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel, a hazai termés 1/3-át pedig Békés vármegyében termesztik. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádiókafén. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Lehet élvezni a probléma megoldást, mondja mai vendégem is vállalkozóként, talán ezt tartja a legfontosabbnak. Mivel cégük elkezdett kilőni, és egyre több a felhasználójuk, így várhatóan azért lesz még mit élvezni. Az általuk fejlesztett alkalmazás inspirációja nem kis részben saját tapasztalataikból származott, és nem véletlen, hogy a személyre szabott oktatást segíti. Nagyon széles eszköztárat biztosít a pedagógusnak, így akár a rendszerben eddig nehezen kezelhetőnek bizonyult, például diszgráfiás diákok is kibontakozhatnak. Ebben a beszélgetésben ezért szerintem ez a legfontosabb. A cég alapítói esélyt adtak maguknak, és megcsinálták az alkalmazást, amely esélyt ad a tanárnak, hogy jobban hasson, hatékonyabban oktasson, a diák pedig esélyt kap megmutatni magát és a képességeit akkor is, ha kicsit más és kicsit kilóg a keretekből. Egy olyan utat ismerhettek meg, amely kívülről nézve korántsem volt egyenes vonalú, de a mélyben határozott belső irányt követett, ami elvezetett oda, ami igazán az övé. Mai vendégem Visi Zoltán, a Redmenta társalapítója. Szia!
2: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
1: Egy olyan szférában dolgoztok, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy mindenki ért hozzá, sok vita, sok közbeszéd tárgya, de ti nem ezzel foglalkoztok, hanem egyszerűen egy technológiai megoldást kínáltok. Tulajdonképpen benneteket nem igazán érdekelnek az oktatás helyzete, van egy oktatási megoldásotok, és ezt szeretnétek a legnagyobb mértékben fejleszteni. Mondtál egy podcastban egy mondatot, ami engem teljesen padlóra küldött, hogy mennyi lehet, az ott a kérdés, hogy mennyi lehet a lehetséges felhasználók száma, és gondoltam, hogy néhány százet fogsz mondani, és akkor bemondod, hogy 150 millió. Tartod ezt a számot?
2: Ez egy szép nagy szám.
1: Hát ez azt jelenti, hogy nagyon komoly világcég vagytok, ha ennyi felhasználó.
2: Ez a cél. Igen, abszolút. Ez a cél. Hát nagyok az ambícióink. Nyilván fontos az, hogy a körülöttünk lévő oktatási rendszer milyen, ebből táplálkoztunk mi, ez motivált minket is. Innen szerezzük a legfontosabb információinkat. Innen ismertük meg mi az oktatásnak azt az oldalát, amivel mi mostanában foglalkozunk, miután kijöttünk az iskolapadból. De egy olyan megoldást keresünk, ami az egész világra tud hatással lenni.
1: Hát az is kérdeztem, mert azért minden nap nem találkozik az ember magyar világcéggel. Az ambíció persze jó, de jó érzés, hogy tudtok gondolkodni a világban. És egyébként miért a világban gondolkodtok? Miért nem csak Magyarországon?
2: Szerintem, hogyha valaki Magyarországban akar gondolkodni, vagy Magyarországon akar megoldást találni, akkor elsősorban globálisan kell gondolkodnia. Van ez a mondás, hogy think global, act local.
1: Ezt a környezetvédők szokták mondani.
2: Az embernek a saját iránytűjét kell megtalálnia először, és ez alapján az iránytű alapján menni előre. És persze nézhetjük azt is, hogy most az utunkon milyen bokrok vannak, meg milyen patka van, de hogyha maratont futunk, vagy egy hegycsúcsra akarunk fölmászni, akkor messzebbre kell tekintenünk, és a jelenlegi helyzetünkből kell kitalálni, hogy hogyan jutunk el oda a hegyre, és nem feltétlenül csak azzal foglalkozni, hogy most épp a ma milyen problémáink vannak. Arra is kell gondolni, hogy holnap milyen problémáink lesznek, és holnap milyen megoldások lehetnek.
1: Ezt értem, tehát tulajdonképpen ezt a 150 milliót azért hoztam be a beszélgetésbe, mert ez egy olyan perspektíva, ami valóban nyilván a teljes világra vonatkozik, és itt egy kicsit szokatlan, hogy igen, itt Magyarországon, a még kis 100 négyzetkilométerünkön vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát akkor meg fogom hódítani az egész világot. Az a fajta gondolkodási bátorság, hogy én tudok egy olyat adni, ami az egész világon jó lesz. Tehát ez honnan származik? Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy honnan ez az önbizalom.
2: Szerintem ez kicsit a mi generációnk, vagy hát az én generációmban ez talán sokkal könnyebben értető vagy érezhető. Én a 90-es években voltam kamasz, és úgy nőttem föl, hogy megismertük az internetet. Megismertük azt, hogy milyen távolságokra el lehet jutni. A barátaink, akár a barátnőink, azok nem kell feltétlenül a szomszédos utcából, vagy a szomszédos kerületből, de lehet, hogy egy egészen másik országból fog előkerülni, és szerintem ez a fajta globális gondolkodás az jellemzőbb már a fiatalabb generációkra is.
1: Tehát tulajdonképpen ti a világban vagytok otthon, nem csak Magyarországon, ha jól értem.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
1: Azt mondtátok, hogy 10 évvel ezelőtt indult a cég maga, vagy inkább akkor még csak...
2: Egy projekt.
1: Projektnek nevezitek, és az első 8 évben nem foglalkoztatok üzleti-gazdasági modellel, hanem csak fejlesztettetek, és aztán mondta, hogy de ez utólag hiba volt. Na most nekem a feltaláló képe, vagy a fejlesztő képe, az pontosan ez, aki csak azzal foglalkozik, hogy a saját kis találmánya, nevezzük ezt így, ha szabad így nevezni ezt a alkalmazást, vagy programot, az jó legyen. És utána jön az üzlet.
2: Hát ezért születik nagyon kevés, vagy ezért lesz nagyon kevés találmányból, vagy kevés alkalmazásból sikeres alkalmazás, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nem csak önmagukért tervezzük a dolgokat, eredményesnek is kell lenni ahhoz, hogy fenntarthatónak kell lenni, és szerintem ez volt a legfontosabb motiváció nekünk az üzleti modell kialakításában, hogy fenntarthatóvá tudjuk tenni a növekedését a Redmentának. Ami azt jelenti, hogy már nem csak a felhasználói szám növekedését, hanem azt, hogy egyre több funkciót tudjunk beletenni, egyre izgalmasabb megoldásokat tudjunk beépíteni, egyre több ember tudjon a csapatban dolgozni, ezt a növekedést, ezt...
1: Tehát egyre jobb legyen,
2: ugye? Egyre jobb legyen, igen.
1: Tehát akkor, ha most a növekedésről beszélünk, akkor nálatok a növekedés az alapkövetelmény.
2: Hát inkább azt mondanám, hogy ezt élvezzük. Hát, hogy követelmény az egy külső tényezőnek hangzik. A növekedési kényszer az nekünk szerintem nem munka, legalábbis nekem és az alapító társamnak, Bálintnak biztos, hogy ezt mi nem munkaként gondolunk erre, hanem egy játéknak, egy kihívásnak, egy olyan dolognak, ami sikerélményt ad és örömet okoz. Rengeteg nehézség is jár ezzel, és...
1: Hát ezt akartam mondani, azért ez nem egy te a délután.
2: Nem csak játék és mese. Rengeteg stresszel jár, rengeteg túlórával jár, de okoz örömet.
1: Igen. Most valószínűleg nem vagytok túl nagyok.
2: Egy 15 fő.
1: Igen. Most ha innen nézzük, hogy élvezitek a növekedést, nagyon jó, maradjunk a 150 milliónál, hát ez biztos, hogy nem tudja ellátni 15 ember, tehát a cég elkezd jócskán növekedni. Most erre gondoltatok, hogy mi lesz így a céggel? Tehát lesz egyfajta elidegenedés, egy rendszerfelépítés, vagy ebben még nem gondolkodtatok?
2: Szerintem mind a ketten gondolkodunk ebben, Bálint is, meg én is, és szerintem mind a ketten élvezzük ezt a fajta, ahogy a kétkezi munka egyre absztraktabbá válik. Egyre jobban elszakadunk, és egyre inkább struktúrákról, folyamatokról és stratégiáról gondolkodunk.
1: Tehát most azt mondod, hogy már nem fejlesztetek, tehát a kétkezi munka egyre absztraktabb, az azt jelenti, hogy ti már a konkrét fejlesztésekben már nem annyira vesztek részt.
2: Nem ezt jelenti, inkább azt jelenti, hogy ez egy folyamat, tehát hogy most jelenleg abszolút részt veszünk benne. Uh-huh. A Bálint is ír programkódot, javítja a bugokat, én is besegítek bármibe, amiben tudok, szövegírásba, posztok készítésében, még akár grafikákat is készítek néha-néha, vagy bármilyen más munkában a pedagógiai csapatnak is próbálok segíteni. A sales és a business development területen szinte csak kétkezi munkát végzek, Na jó, természetesen van más is, de hogy az jóval nagyobb a kétkezi munkának az aránya. Az időmnek a nagy részét egyébként ez tölti ki, de hogy nagyon élvezzük mind a ketten azt a folyamatot, ahogy ezt meg lehet élni, hogy élvezzük a kétkezi munkát is, de újabb kihívások vannak, és újabb akadályok. Szerintem mi alapvetően egy probléma megoldó csapat vagyunk a Bálinttal, vagy egy probléma megoldó páros vagyunk, akik élvezik a problémákat megoldani. És hogyha a következő probléma az az, hogy hogyan tudjuk a 3-4 embernek a munkafolyamatát optimalizálni, vagy milyen terveket kell ahhoz készíteni, hogy holnap után már 6 ember legyen ott abban a részlegen, akkor az a kihívás, és azt élvezzük.
1: Említetted, hogy készítesz, ha kell, grafikai terveket. Hát hiszen így indultál.
2: Igen.
1: A LinkedIn profilod szerint ez 2000-ben igen, indult, az már több mint 20 éve. És jó darabig, jó sokáig igen, dolgoztál grafikusként, ugye mentél föl a lépcsőkön, a szakmai lépcsőkön, és akkor egyszer csak belevágtál ugye a Redmentába. Itt azt írtad, hogy 2 éve vagy teljes munkaidős Redmentás.
2: Igen.
1: Na de hogy lesz egy tervező grafikusból Redmenta ügyvezető? De úgy nem tudom elképzelni a pillanatot, hogy van egy kreatív karrier, és akkor egyszer csak így bevág, mint a villám, hogy úristen, hát a magyar oktatás. Tehát ez így volt, vagy nyilván nem így volt?
2: Szerintem a legnagyobb váltás ebben a kreatív karrierből az Excel táblákra való
1: fókuszváltás,
2: ez egy durva váltás. Arra a kérdés, hogy hogyan lesz egy grafikusból mondjuk cégvezető, hát vagy
1: sőt,
2: cégalapító.
1: Árdirektor.
2: Árdirektorból. Igen, az egy, arra nem tudok választani az én történetemet, vagy az én utamat el tudom mondani, aztán mindenki eldönteti, hogy...
1: Erre vagyok kíváncsi.
2: Nagyjából, hát igen, 2000-ben kezdődött el nekem középiskola után, sőt már középiskolában én alapvetően informatikát tanultam a Petrik Lajos vegyipari környezetvédelmi és informatikai szakközépiskolában, és nagyon foglalkoztatott minket a weboldalak fejlesztése. Ugye akkor még webdesignernek hívták ezt a dolgot, meg most mi volt webdeveloper, már nem emlékszem, milyen pozíciók voltak akkor, de hogy nagyon izgatott engem is, meg ott a körülöttem lévő barátaimat, osztálytársaimat, hogy ennek az új világnak a természete. Láttuk azt, hogy itt van egy újdonság, ami globálissá teszi a mi létezésünket. Van egy ilyen világháló, ahol elérünk információt, amit előtte nem tudtunk volna elérni. Láttuk a példákat, hogy ebből bizony nagyon sokan, vagy hát többen nagyon sok pénzt tudnak keresni. Láttuk az internetes vállalkozókat, és szerintem ez egy olyan inspiratív időszak volt, ami abba az irányba terelt, hogy weboldalakkal foglalkozzak. És szerintem innen indult az én kreatív karrierem. Foglalkoztatott az, hogy milyen design működik a legjobban. Aztán, hogy is mondjam, kicsit sodródtam az árral, de hogy az ár meg jó irányba vitt, vagy hát érdekes irányba vitt. Voltam én internetes újságnál grafikus, aztán reklámügynökséghez kerültem, ahol kicsit kinyílt a kreatív világ előttem, és rájöttem, hogy, vagy hát megtapasztaltam munkában, hogy milyen az, amikor az ember nem csak vizuálisan kell, hogy kreatív legyen, hanem egészen másfajta kihívásokkal találkozik, és én ott elkezdtem lubickolni. Kellett egy kis idő, amíg kialakult bennem a kreativitásnak a szokása, vagy a kreatív gondolkodásnak a szokása.
1: Ezt lehet tanulni?
2: Szerintem...
1: Mert azt mondod, hogy kialakult bennem.
2: Hát alapvetően...
1: Vagy ráleltél?
2: Szerintem a kreativitás az valójában egy játékos gondolkodási készség, amit, hogyha az ember... Olyan, mint a biciklizés, hogyha az ember rátalál arra, hogy ezt a játékos énjét, ezt a játékos gondolkodó énjét hogyan tudja munkába fogni, és sikerélménye lesz belőle, akkor onnantól kezdve ez egy folyamatosan fejlődő dolog. Persze nem azt mondom, hogy bárkiből lehet bármi, nyilván a génjeink és az alap adottságaink meghatározzák az embert, de biztos, hogy fejleszthető, és szerintem jobban fejleszthető, mint ahogy az emberek gondolnák.
1: Emlékszel rá, hogy mi volt az első ilyen élményed, amikor így felszínre került, és rájöttél erre a kreatív gondolkodói készségedre?
2: A kreatív gondolkodás az önmagában nem eredményes, és nekem sokkal inkább az maradt meg, amikor az elképzeléseimet el tudtam kezdeni jól kommunikálni, átadni másoknak. És szerintem az egy számomra, lehet, hogy valakinek ez sokkal könnyebben megy, de számomra ez egy fordulópont volt, és én erre sokkal jobban emlékszem, amikor ültem egy tárgyalóban, és fogtam a fejemet, hogy még mindig nem értik meg az ötleteimet, amit mondok, és még mindig nem választják ki az ötleteimet, amiket mondok, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy rendben, legközelebb, mielőtt beülök ide a tárgyalóba, azelőtt végig gondolom, papírra vetem, struktúrálom, és megtalálom annak a módját, hogy ezeket hogyan lehet jobban elmondani. És ez sokkal jobban megmaradt bennem, mint az, hogy milyen ötleteim voltak.
1: Ezt a karriert nyilván saját döntésed alapján elhagytad, megszakítottad. Ebben mi volt a kulcsmomentum?
2: Amikor elkezdtem a karrierem elején ezt a kreatív munkakört, akkor az első nagy célom az volt, hogy első nagy vágyom az volt, hogy árdirektor legyek, és utána meg az volt a nagy vágyom, hogy kreatív igazgató legyek, és pár év alatt el is jutottam az árdirektori pozícióba, de amikor felajánlották nekem a kreatív igazgatói széket egy negyedik nemzetközi ügynökségnél, akkor sok hosszú várakozás után akkor azt mondtam, hogy itt az ideje váltani. És igazából az oka ennek az volt, hogy a kihívásokban csalódtam. A feladatokban csalódtam, amiket...
1: Nem volt elég neked, vagy nem volt elég izgalmas?
2: Nem azt mondom, hogy a reklám szakma nem elég izgalmas, és nem elég nekem. Azt mondom, hogy ami nekem jutott a reklám szakmából, az én nem találtam izgalmasnak. Bocsánat, hadd fogalmazzam újra a dolgot. Sokkal nagyobb izgalmat láttam abban, amit most csinálok.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Visi Zoltánnal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Visi Zoltán, a Redmenta társalapítója. Jól értettem én, hogy a Bálinttal közöttetek viszonylag nagy a korkülönbség?
2: Több mint tíz.
1: Ez már szinte egy másik generáció, hogy hogyan találjátok meg a közös nyelvet, mert Bálint aztán végképp ebbe az internetes világban nőtt fel, amit te nagy örömmel fedeztél fel a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején. Hát ő neki már ez a természetes közege.
2: Én imádom azt a történetét a Bálintnak, hogy mindenkinek megvan, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz is. És a Bálintnak a legelső mondása az volt, hogy weboldalakat szeretne programozni egészen kis korában. Hogy mi a közös bennünk egyébként? Szerintem ez, hogy mind a ketten nemzetközi sikert szeretnénk elérni. És nyilván vannak nehézségek, de talán a nehézségek nem a korkülönbségből fakadnak. Nagyon jól tudunk dolgozni egyébként. A csapatunkban most van nálam idősebb is, meg egészen fiatal is, most frissen jött az egyetemről, olyan is van, és nem a korkülönbség szerintem itt alapvetően inkább a különböző területeknek a találkozása volt nekem elsősorban. Én azért nagyon egy szakmából érkeztem, és a Bálint is egy másik szakmából érkezett, és a kettőnek a találkozása, a közös nyelv kialakítása, a különböző problémákhoz való hozzáállásunknak az összecsiszolása az volt a kihívás. Ha egyszer világsikert hozunk össze, akkor annak az lesz a kulcsa, hogy mi ezt egyébként viszonylag jól menedzseljük, ezeket a feszültségeket. Ki is adjuk magunkból, azért van néha szitkozódás, és van néha kiabálás, van stressz, de mindig meg tudjuk beszélni, és mindig érezni azt, hogy a feszültség és az ütközések között is mindig egy olyan cél van mindkettőnk oldalán, amivel mind a ketten egyet tudunk érteni.
1: Cél vagy emberi kapcsolat? Tehát ez hogyan működik emberi kapcsolatra fordítva?
2: Hát én azt gondolom, hogy ha nem lenne közös jövőképünk, akkor nem működne a kapcsolat sem. De azt gondolják az emberek, hogy amikor valaki vállalkozásba vág bele, akkor van egy probléma, egyszer megoldod, és akkor onnantól kezdve dől a pénz, de ez valójában azt jelenti, hogy van egy probléma, azt hiszed, hogy meg tudod oldani, és akkor belekezdesz megoldani a problémába, és olyan problémák végtelen bugyra fog eléd tárulni, amivel soha nem is álmodtál róla. De hogyha élvezed megoldani ezeket a problémákat, akár nyomás alatt is, akkor ez nagyon-nagyon ez tele van jutalommal, tele van pozitív eredménnyel ez a dolog. De egyébként hadd kapcsolódjak vissza arra a kérdésedre, hogy miért vált az ember a kreatív szakmából a vállalkozásépítésre. Ezért, mert ez sokkal nagyobb kihívás, ez a dimenziókkal nagyobb kreativitást igényel, és sokkal intenzívebb fegyelmet igényel, sokkal jobb ötleteket igényel. Óriási nagy szükség van arra a szokásra, hogyha találkozik az ember egy problémával, akkor azonnal tak-tak-tak tudja mondani, hogy oké, lehetne ez is, lehetne az is, de csinálhatnánk azt is. Beszélgessünk róla. hallgassuk meg a pró és a kontra érveket. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy csípőből tudjon az ember megoldásokat rántani.
1: Problémák akkor ezek szerint nem dühítenek? Mert én magam néha, ha találkozom problémával, akkor inkább érzelmileg reagálok rá, hogy hát ezzel most miért kell foglalkozni?
2: Dehogy nem. De ez adja a motivációt, hogy meg akar oldani a problémát. Van egy kedvenc kreatív igazgatóm, John Hegarty, aki a könyvében azt írta, hogy ha Londonban jó idő lenne, akkor a brit kreatív ipar az sehol nem lenne, mert hogyha minden jó, ha minden szép, akkor senki nem akar semmit csinálni. És valóban én is a saját tapasztalatom és a saját karrierutam azt mutatja, hogy ha valahova el akarsz jutni, akkor szükséged van arra a munícióra, amit azokból a fájdalmakból, azokból a kényelmetlen helyzetekből tudsz meríteni, amit a probléma szolgáltat számodra.
1: Szeressük a problémákat.
2: Nehéz szeretni, mert a problémának a természete az, hogy nem.
1: Ez kellemetlen.
2: Ez borzasztóan kellemetlen, és egyébként szerintem az ember mindig kérdezik, hogy mi a Redmentának a története, mi a mi történetünk. Szerintem ezeknek a vállalkozásoknak, sőt, a hozzánk hasonló embereknek az igazi története az egy borzasztóan unalmas történet.
1: Mégpedig.
2: Az, hogy olyan hétköznapi dolgok bosszantanak, mint mindenki mást. Az, hogy olvasunk egy hírt az újságban, az, hogy szakítanak velünk a barátnőink, a barátaink, az, hogy a nagyszüleink lebetegednek, ugyanazokból a teljesen hétköznapi problémákból merítjük mi is az inspirációt. Bocsánat, nem akarok mások nevében beszélni, de én egészen biztos, hogy a saját utamat nézve, én sokkal inkább ezekből a hétköznapi fájdalmakból merítettem mindig is a megfelelési kényszeremből, hogy bizonyítani akartam, hogy de engem kirúgtak egy munkahelyről, de én biztos vagyok benne, hogy sokkal többet érek, és tudom, hogy ez kicsiny is elhangzik, de olyan jó érzés visszagondolni, hogy 5-10 évvel ezelőtt akkor ezt csináltad velem, ha most találkoznánk, most mit gondolhatsz rólam?
1: Hát igen, meg a szabadságról is szól ez. Azok a problémákkal szembesülsz, amikkel mondjuk sokan mások, de te most ebben a helyzetben teljesen szabadon tudsz dönteni arról, hogy hogyan oldod meg, megoldod-e egyáltalán?
2: Ez sokat számít, és szerintem aki élvezi a probléma megoldást, az annak biztos megvan a saját ízlése, hogy milyen típusú problémákat szeret megoldani.
1: Azt mondtad, hogy azzal foglalkoztok, hogy megpróbáltok kitalálni, hogy merre megy az oktatás. Merre megy? Elég nehezen tudom elképzelni, hogy nagyon meg tudjon újulni, vagy nagyon más legyen, mint ezelőtt 15-30-20 évvel.
2: Hát, és pedig nagyon sokat változik az oktatás, de visszagondolva arra, hogy voltak tüntetések, amikor megjelent az első írógép, hogy a tanulók már nem kézzel írják, kézzel másolják a dolgokat, vagy az eszét írógéppel írják, akkor
1: ezt nem is tudtam, hogy voltak ilyen típusú gépromboló tüntetések.
2: Akkor vége lesz a világnak, aztán megjelent a kalkulátor, és akkor a logarléc mellett tüntettek, volt a felháborodás, hogy hát mi lesz így, ellustul az emberiség.
1: Nem. Most ugyanez igaz a digitális eszközökre?
2: A digitális eszközre, és most még inkább a mesterséges intelligencia megjelenésére. Egyik legjogosabb kérdés, legizgalmasabb kérdés, hogy hát mi mesterséges intelligencia eszközöket biztosítunk a tanároknak, de hogy mi az értelme, a tanár is mesterséges intelligenciával tervezi a feladatot, a diák is mesterséges intelligenciával oldja meg a feladatot, akkor mi végre van ez az egész?
1: Nekem egyébként, ahogy néztem a rendszereteket, meg hallgattalak korábbi beszélgetéseidet, én felkiáltottam, Mert mind a világ azzal van tele, hogy a mesterséges intelligencia ezt lopja el, ezt szünteti meg, mindenféle vész forgatókönyvek állnak föl, kreatív ipar ugye vége. De nekem az volt a határolt benyomásom, hogy ez egy nagyon szép példája annak, hogy a mesterséges intelligencia hogy tud segíteni. Nyilván az orvostudományban ugyanígy megvan, nekem úgy tűnik, hogy ez a rendszer egy jó munkatárs, akivel értelmesen lehet beszélgetni, és nem a tanár helyett oldja meg a feladatot, hanem a tanár érdekében ad neki plusz erőforrást.
2: Az ember az nem azért alkot, mert szükség van az alkotás, hanem azért, mert szeret alkotni. És ilyen szempontból lehet azon filozofálni, hogy hát, hogyha egy gép el tudja végezni a munkámat, akkor vajon én mit fogok csinálni? Hát azt, amit szeretsz csinálni továbbra is. Hogyha szeretsz valamit alkotni, akkor azt fogod csinálni. Ez nagyon egyszerű ez a válasz. És igen, amikor mi tervezzük a rendszerünket, akkor mindig azzal a mindsettel ülünk le, hogy hogyan tudjuk a tanárnak a munkáját hatékonyabbá tenni, hogyan tudjuk az ő hatásukat növelni a tanulókra és a világra. Ez egy ilyen általános gond.
1: Ez egy jó cél. Nekem tetszene, ha tanár lennék, hogyha lenne egy csapat, aki azon töri a fejét, hogy nekem személy szerint pedagógusként hogyan lehetne nagyobb hatásom a diákjaimra.
2: Ez nem csak a tanároknak jó, de én azt gondolom, hogy az egész világra ráférne az, hogy több pedagógus legyen, nagyobb hatású pedagógusok legyenek a környezetünkben.
1: Mit is csinál a ti rendszeretek?
2: A mi rendszerünk alapvetően egy mesterséges intelligencia alapú támogatást ad a tanárnak, amivel a pedagógus egyrészt interaktív tartalmakat tud készíteni a tanuló számára, akár számonkérésre, akár
1: ezt
2: gyakorlásra.
1: Ezt egészen hétköznapi nyelvre le tudnád fordítani? Tehát segít mondjuk feladatlapokat kidolgozni,
2: mondjuk
1: segít dolgozat tematikát kidolgozni.
2: Például.
1: Ilyeneket?
2: Ilyeneket is, de olyat is, hogy egy kollaboratív szerepjátékot szeretne a tanár az iskolában, vagy az osztályteremben játszani a tanulókkal, ami kapcsolódik az adott tananyagnak az adott anyagához.
1: Tehát ezt úgy kell érteni, hogy a gyerekek most Mátyás király korát tanuljuk.
2: Igen.
1: Nem tudom milyen bárolt, és akkor te leszel a Kinizsi, te leszel a például Mátyás király, stb.
2: És akkor a rendszer kitalálja, megcsinálja a csoport felosztásokat, hogy milyen szerepek lesznek a csoportban, és készít egy olyan ilyen feladatlapot, ami lényegében facilitálja a diákoknak a munkáját, a diákoknak az ötletelését, a beszélgetését, a probléma megoldó feladataikat. Meg kell oldani azt, hogy az adók bevezetése, vagy adók csökkentése, hogyan kommunikálod ezt akkor a népnek, és akkor van három szereplő, és akkor a három szereplőnek meg kell vitatnia ezt a dolgot, és a vitájuknak az eredményét le kell írni, hogy akkor arra jutottunk, hogy ez is ez lesz a jó megoldás. És akkor erre mindenféle gyakorlatot bead. Itt a Redmenta képes arra, hogy a diákok ne csak írásban adjanak választ, hanem akár egy videós választ adjanak, vagy egy vizuális ábrát készítsenek.
1: Föltöltik a videójukat?
2: Nem, hanem a feladatlapon egy gombnyomással felveszik
1: magyarul teljesen alkalmazkodtok a mai világhoz.
2: Igen.
1: Engem egy picit ez egyébként elrémített, mert így pontosan az jutott eszembe, amit a gépírós példákkal mondtál, hogy most már nem kell esszét írni, hanem helyette videót is föltölthetek, meg bármi mást, ábrákat, hogy úristen, mi lesz? Hát olyan nehezen fogalmaz az új korosztály, az új generáció.
2: Igen.
1: Még jobban még az iskolában is elveszik ezt a lehetőséget, hogy fiam, lányom, írjál légy szíves 120 összefüggő mondatot.
2: Igen.
1: És akkor ti még ráerősítetek erre, ez engem rémséggel töltött el, de aztán rájöttem, hogy hát én megrémülhetek, de ha ez a világ, akkor ez a világ.
2: De igazából a mi célunk sem az, hogy elvegyük az esszé írásra óriási szükség van a fiataloknak a fejlődésében, a kognitív fejlődésében.
1: Hát igen, meg írják le a gondolatokat.
2: Pontosan. Tehát, hogy ez nem azért születnek ezek a bemeneti források, vagy bemeneti lehetőségek, hogy kiváltsuk az eszét. Inkább azt, hogy egy sokkal változatosabb válaszadási formát biztosítsunk neki, az eszé mellett legyenek más lehetőségei is, mert vannak olyan tanulók, például egy diszgráfiás tanuló, hogyha neki az eszéírás az alapból nehézséget okoz, akkor az rányomja a pecsétet, hogy akkor az összes többi területen is rosszabbul fog teljesíteni. De nem kell feltétlenül, hogy rosszabbul teljesítsen.
1: Ugyanúgy hanem azt hozott ki belőle, amit tud, és nem azt, tud, nem arra teszed a hangsúlyt, amit nem tud.
2: Pontosan, és ez a lényege a személyre szabott oktatásnak, hogy sokkal finomabb módon tudja megérezni, vizsgálni azt, hogy a tanulónak mi az erőssége, mit lehet fejleszteni benne, és azt fejlesszük benne, amit tényleg lehet, és amiben neki lesz sikerélménye, és amiben ő egy boldog, sikeres felnőtt tud lenni. Amit meg kell tanulni, az az alkalmazkodás. Az a helyzet felismerés, az, hogy analizálni tudjuk az adott helyzetet, hogy olyan helyzetekből is tudjunk sikereket kihozni, amiben kevés információ alapján kell döntéseket hoznunk.
1: Van, aki azt mondja, hogy ezt nem is lehet tanulni talán.
2: Ha magamat nézem, akkor azt mondom, hogy igazad van, nagyon nehéz, vagy szinte képtelenség, de hogyha megnézzük azt az utat, amit bejártunk eddig, és akár az egész emberiséget, akár csak a saját személyes utunkat, akkor azért hatalmas utat jártunk be, és nem csak az eszközhasználatunkban, hanem a szokásainkban
1: fejben.
2: Is. Csak egy nagyon egyszerű példa. Én azzal, hogy cégvezető lettem, azt a rendkívül kellemetlen helyzethez kellett hozzászoktatnom magamat, hogy foglalkozok egy problémával, és 4 percenként megváltozik ez a dolog, hogy éppen hova ugrok bele, és éppen hol oltok tüzet, és mit változtatok meg, és ez egy természetesen nekem is, hogy is mondjam, azért hanyat tudom vágni magamat ezektől, a helyzetektől, főleg amikor hirtelen minden sürgős lesz. De az, hogy az ember nem tud befejezni egy gondolatmenetet, de már egy másik problémával kell foglalkozni és megoldani, és ott is csak azonnali válaszokat kell adni.
1: Ez nem frusztrál?
2: Ezt érzem, hogy ez alakítja az én mentális képességemet, az én mentális állapotomat, a kognitív képességeimet, tehát hogy magamon is érzem azt, hogy azért nem ugyanaz az ember vagyok, mint ami voltam. Nagyon egyszerű példa, én a publikus beszédtől nagyon sokáig nem csak, hogy féltem, de rosszul éreztem magamat tőle, nem is voltam benne különösebben jó, és szokás gyakorlat, bele kellett szoknom abba, hogy bármikor, bármelyik percben a zsebemből elő kell rántani egy prezentációt, és most a nyáron nevettünk az egyik kollégámmal azon, hogy 4 percem volt felkészülni egy 15 perces előadásra, és tökéletesen lehoztam. Itt fekszik az ember a prés alá, és itt kezdi el maga fölött tekerni a kurblit, hogy ezekben a helyzetekben...
1: Ez nem gyűr maga alá ez a helyzet?
2: Borzasztóan sok stresszel jár. De nagyon könnyen, szerintem nem csak engem, de bárkit nagyon könnyen maga alá gyűr. Szerintem aki azt mondja, hogy nem, az csak szépíti a valóságot. Ezeket a coping mechanizmusokat kell megtalálni, a megküzdési gyakorlatot, hogy hogyan kezeli az ember az ilyen helyzeteket. Nem kell feltétlenül mindig megakadályozni, hogy kigyulladjon a tűz. Néha engedni kell, hogy kigyulladjon, és azt mondani, hogy jó, nem baj, ez most leéghet, majd orvosoljuk a helyzetet utólag.
1: Megtanultál priorizálni, vagy másképpen priorizálsz?
2: A priorizálás akkor nehéz, amikor nincs egyértelmű helyzet. Amikor a szempontok nem adnak, vagy a szempontrendszer nem ad egy egyértelmű sorrendet. De inkább itt az elengedés a fontos. Az, hogy ez olyan, mint amikor be kell ugrani a bokorba, és beugrunk a bokorba, tudjuk, hogy azért lesz rajtunk pár karcolás, de hogy azért jó pofa lesz. Hogy azért jó móka lesz az egész. Tehát, hogy jár sérüléssel, igen, de ezt el kell fogadni, és hozzá kell szoktatni magunkat, hogy ez az egész játéknak a része, hogy kicsit odaverjük magunkat néha a falhoz, a könyökünket lehorzsoljuk, de a végén csak lecsúszunk a csúszdán.
1: Visi Zoltán, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Visi Zoltán, a Redment a társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Jó reggit, kafé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladenyben 27 frontvonalából, ez pedig a Rádió Café.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hevesvár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
6: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirdanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
5: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brightoni Fatboy Slim, azaz Quentin Leo Cook 1998-as slágerében, a The Rockefeller Skunkban nincs túl sok eredeti sáv. Egyik fele a Just Brothers Sliced Tomatoes, a másik fele John Barry Beat Girl című dalának részleteiből való. A Right About Now The Funk Soul Brother, Check It Out Now The Funk Soul Brother sorok pedig a DYTC rapper Lord Finesse egyik számából származnak.
2: Right About Now The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Charles Edwin Hatcher néven az amerikai Nashville-ben látta meg a napvilágot 1942-ben Edwin Starr, énekes és dalszerző. 28 éves korában 1970-ben írta meg a méltán világhírű War, azaz háború című dalát, amellyel a vietnámi háború borzalmai ellen tiltakozott. Fiatal művészként a Motown Records előadójaként az autóiparáról ismert Detroitban alkotott. Itt született a 25 Miles és a Stop the War Now című dala is. A 70-es években Edwin Starr az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába tette át székhelyét, és 61 éves korában bekövetkezett haláláig itt zenélt és alkotott. Több jelentős kitüntetés mellett a nottinghami Beeston városában egy falfestmény is őrzi emlékét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha az ember az éjszaka és a hajnal határmesdjéjén megrohamozza a konyhát, akkor általában a hűtőfénye vallató lámpaként csikarja ki belőle a beismerést, már megint nassolni ment oda. Azonban amikor az esti kornélos Bodor Áron és az Orvoárból ismert Agócs Márton egy közös dzsemmelés után egyikük konyhájában kötöttek ki, állításuk szerint a zeneszerzői ihlet vezette őket oda ének évadján, nem a kalória bűnözés. Erre 2025-ben kiadott közös számuk a Miért nem a bizonyíték, bár a dalszöveg egyik sora sokat sejtett. Padlón morzsák és szilánkok. Talán a gitárok mellett mégiscsak előkerült néhány nápolyi, és pár itókás pohár is összetörhetett az alkotói lázhevében. Se baj, se baj! A művészetért megéri ennyi áldozatot hozni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az eredeti 1967-es Spider-Man rajzfilm mozi fő témája, melyet Bob Harris komponált, és melynek szövegét az Oscar-díjas Paul Francis Webster írt, hamar valódi jazz standardé vált. Nem csoda, hogy rengetegen feldolgozták. Az Aerosmith, az Apollo 440, a Distillers, Brian May, The Ramones, Jack Black, Will Smith, a Flaming Lips és Timbaland mind elkészítették saját változatukat, ahogy Michael Bublé is. A felújított mozi más második részéhez 2004-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Megszokhattuk már, hogy a Henry Gonzo és a papírsárkányok előszeretettel nyúl irodalmi alapokhoz, azon belül is a költészethez. A Fran Palermo frontemberének másik zenekara 2023-as első albumán a Cementkerten például Arthur Rimbaud, Allen Ginsberg, Petri György és ókori görög versek szolgáltak inspirációként. Második albumukon a Vízszemügyikon többek közt Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Juhász Gyula vagy a kubai Nicolas Guillén költeményein alapulnak a dalszövegek. A nagylemez második, klippes dala, a Fecske fűvére, Szabó Lőrinc a Szem örömei című versének átirata.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. There's nothing to do, nobody's around. You know how it is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Niels Niebuhr, más néven Arp Freak zenei pályája pár Varga betű után kapcsolt teljes fokozatra. A Smells Like Teen Spirit volt rá akkora hatással, hogy apjával hangszereket vásároltatott, az orvosi egyetem után pedig Rotterdam akkor egyetlen karibi konyháján dolgozott, amely a soul, funk, reggae és társaik irányába indította. Így lett belőle egy megállíthatatlan, excentrikus zenész és producer, aki a ritmón gospel diszkó formációval lép föl. De kurált már kortárs hangszergyűjteményt, kollaborált szurinámi származású jazz fuvolistával, rendezett Sun Ra, Jankovics Marcel és a bizottság esztétikáját ötvöző filmet. A zenéjét is áthatja a felszabadult Do It Yourself és az avantgárd spiritus, valamint az afrofuturista soul és funk lüktetése.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük 2 igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A 4 szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. 1 órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A mai mixet Tipsa és Cyborg Templar készítette back to back.

0: 우리 애진이
1: A mai long tracket Tipsa és Cyborg Templar készítette Back to Back.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Hello, Horváth Csáli vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.